A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

tebo bo párnácskára, tente bobo párnácskára, tente bobo párnácskára.

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

Halihó gyerekek! Indul a mesés reggel! Versek, mesék, mondókák, pörgős ritmusok és vidám dallamok várnak rátok ma is. Hallgassátok a Csukás Mese Rádiót, ahol csak úgy repül az idő, hiszen jó a társaság. Mesés reggelt mindenkinek! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Kacor király. Élt egyszer egy özvegyasszony falánk macskájával. Egy napon ez a macska annyira nem bírt a pocakjával, hogy megitta az összes tejet a lábasból. Mikor meglátta, mit csinált a falánk állat, gazdáját elfutotta a méreg, és kidobta a házából. A macskának nem volt választása, új otthon után kellett néznie. Elindult hát, s miközben mendegélt, a hídnál találkozott egy rókával. Mindketten hosszasan méregették egymást, hiszen még sosem láttak a másikhoz hasonló szerzetet. A rókán végül felülkerekedett a kíváncsiság, s megkérdezte. Hát, te meg ki vagy, s honnan jöttél? A macska rövid gondolkodás után így felelt.
1: Kacor király vagyok.
0: Kacor király, csodálkozott a róka.
1: Mi az? Tám még nem hallottál rólam?
0: Kérdezett vissza a rafinált macska, aki látva a róka együgyűségét tovább folytatta.
1: Hiszen az állatkirályságban nekem van a legnagyobb hatalmam.
0: A róka szégyelte tudatlanságát, s hogy kiengesztelje a macskát, vendégül hívta a házába. Ő pedig kapva kapott az alkalmon, s örömmel elfogadta a meghívást. A róka körbeugrálta a macskát, mintha az igazi király lett volna. A macska persze élvezte, hogy kiszolgálják, és kiette a róka egész éléskamráját. Majd nyugovóra tért, s ráparancsolt a rókára, menjen ki a ház elé őrtálni, őt bizony senki fel ne zargassa álmából. Épp hogy őrködni kezdett a róka, már meg is jelent a kis nyúl. Pszt, halkabban lépkedj, suttogta a róka. Kacor király alszik nálam, s nem szabad megzavarni álmában, mert ha felébred, lesz nem ulos. A nyúl úgy gondolta, jobb, ha minél előbb kereket old, bár fogalma se volt, ki az a kacor király. Útközben összefutott a medvével, s figyelmeztette.
2: Medve, ha jót akarsz magadnak, nem mész tovább ezen az úton.
0: A nyuszi elmondta, hogy kacor király alszik a rókánál, s hogy nem szabad zavarni. A medvének sem kellett több, csak azért is arra folytatta az útját. Ő sem hallott még a különös királyról, gondolta megy, s megnézi. A róka már messziről észrevette a dörmögő medvét. Amint a medve a házhoz ért, ráförmett.
3: Jobb, ha gyorsan elmész innen, mert ha felkeltett kacor királyt, megtudod, mekkora a hatalma?
0: A medve nem mert ellenkezni. Úgy gondolta, jobb, ha mégis visszamegy az erdőbe. Az egyik tisztáson belebotlott a nyúlba, aki éppen a farkasnak és a varjúnak mesélt el történetét a titokzatos kacor királyról.
4: Ti hallottatok már erről a kacor királyról? Ugyan ki lehet az?
0: Kérdezgették egymást. Mivel egyikük sem ismerte, végül hosszú tanácskozás után arra jutottak, hogy meghívják kacor királyt ebédelni. A varjú el is repült a róka odujához, hogy átadja az üzenetet.
3: Takarodj innen, förmet rá a róka.
1: A nyuszi és a farkas megbízásából jöttem. Tisztelettel meghívnak titeket ebédre.
0: Na hát, várj csak egy percet. Azzal a róka eltűnt a barlangjában. A furfangos macska persze örömmel fogadta a meghívást.
3: Ott leszünk, mondta a róka.
0: Az állatok lelkesen készítették elő az ebédet. Felosztották egymás közt a feladatokat. A nyuszi lett a szakács, a medve a fát hordta, a farkas pedig az asztalt terítette, amíg a varjú elment a vendégekért.
4: Végre valahára előlépett a kacor király is díszes öltözékében.
1: A varjú rá sem mert nézni,
4: bezzeg a kandúr,
1: le sem vette a szemét a varjúról, úgy félt tőle.
0: Közben a többi állat nagy izgalommal várta kacor király érkezését. Találgatták, vajon hogyan nézhet ki, és közben állandóan az ablakból lesték, jönnek-e már. Aztán a nyuszi végre megpillantotta őket, de közben annyira megijedt, hogy véletlenül belefutott a tűzbe, és megégette a fedekét.
1: Na de a nagy fájdalomtól futkorászott, kapálózott, és egyszer csak nekiesett a farkas hátának, ilyettében végig karmolta a körmeivel.
4: A farkas meg azt hitte, a medve volt, ezért hát mancsával jó nagyot legyintett felé. A medve vissza akart adni az ütést, de véletlenül az éppen belépő kacor királyt találta el. A medve annyira megrémült, hogy rögvest eliszkolt.
0: A kacor király pedig azt hitte, rátámadtak, mivel az állatok leleplezték a csínyt. Így ilyettében ő is futott, amerre látott. Talán még most is ott keringenek.

0: Csukásmese Rádió.
1: Találós kérdés.
2: Sziasztok, gyerekek! Réka vagyok, és hoztam nektek egy új találós kérdést. Készen álltok? Akkor figyeljetek! Így szól. Ez a valami nagyon hasznos, főleg akkor, amikor az ég elsötétül, és elkezd potyogni az eső. Olyankor gyorsan kinyitod, és hús! Már is megvéd a vízcseppektől. Amikor összecsukod, vékony és hosszúkás, kinyitva pedig olyan, mintha egy nagy virág lenne a fejed fölött. Lehet pöttyös, csíkos vagy színes. Ha erősen fúj a szél, néha kifordul. Na, az nem vicces. Na, mire gondoltam? Igen, ez az esernyő. Nagyon ügyesek vagytok. Én nagyon szeretem az esős időt is, és mindig nagyon vigyázok az esernyőmre, mert annyira szép színes. Ez volt a találós kérdésem. Hamarosan újra találkozunk. Sziasztok!
0: Csukásmese Rádió.
3: Sziasztok, gyerekek! Halász Judit vagyok, most én olvasok nektek egy mesét. Csukás István, kalandozás Betűországban. Panka magához ölelte kis cicáját, behunyta a szemét, és hip-hop, már álmodott is. Álmában repültek, suhantak, és hopp, egy óriási ajtó előtt értek földet. Az ajtó egy nagy A betű volt, és szigorú felkiáltó jel és egy mosolygós kérdőjel őrizte. Állj, mondta szigorúan a felkiáltó jel. Kik vagytok? Kérdezte mosolyogva a kérdőjel. Panka megállt, és bemutatkozott. Panka vagyok, és ő Cillancs, a kis cicám. Már így is túl sok nagy P és C van, morgott a felkiáltó jel. Menjetek be, nyitotta ki a kaput a kérdőjel. Ez itt Betűország. Beléptek a kapun, és ámultak és bámultak. Betűország csupa betű volt. Nagy H betűk voltak a házak, az utcán K betűhöz hasonlító kutyák szaladgáltak, a levegőben M betűhöz hasonlító madarak röpködtek. Az egyik kutya odajött, és csodálkozva vakkantott. Nini, egy kis C! Én nagy C vagyok, te buta! Nyávogott Cillancs. A név mindig nagy betűvel kezdődik. Egyszer csak megláttak egy fura figurát. Az egyik kezében fejsze, a másik kezében fűrész. A hóna alatt meg egy facsemete. Megállt, egy lyukba beállította a facsemetét, majd a fejszével kivágta, s a fűrészsel feldarabolta. Az egészet egy szép kis halomba rakta. Majd ráírta, farakás. Panka megvárta, míg befejezi a munkát, és megszólította. Kérem, hol találunk egy kis tejecskét? A figura mérgesen szólt. Nem látsz a szemettől? Én favágó vagyok, favágó Ferkó. Nem tudom, hol a nagy té. Senki sem tudja. Nincs se nagy té, se kis té, se tejecske. Majd barátságosabban folytatta. Látom, idegenek vagytok. Ezért adok nektek egy jó tanácsot. Vigyázzatok a betűkre. Itt most nagy kavarodás van. Tegnap vihar volt, és mindent összekevert. Én is magammal cipelem a fát, ha fát akarok vágni. Intett a fejével, és elmasírozott. Panka vigasztalta Cillancsot. Megkeressük a T betűt, és lesz majd tejecske. Tovább mentek, és ahogy mendegéltek, Panka megbotlott valamiben. Lehajolt, fölvette, egy O betű volt. Na hát, gondolta, ez meg biztosan elgurult. Vagy valaki karikázott vele. Zsebre teszem. Egy nagy R betű kergetett egy csomó kis betűt. Álljatok meg, várjatok meg, kiabált. Nekem kell elől mennem, enyém az első hely. Velem kezdődik a mondat. Panka megállította a kis betűket. Köszönöm, mondta a nagy R. Mögöttem, sorakozó. A kis betűk engedelmesen sorba álltak. Látod, sóhajtotta a nagy R. Így már van értelme a mondatnak. Olvass el bennünket. Panka elolvasta. Rend a lelke mindennek. A falnál megcsörrent valami. Strn! Panka odafordult. Ki szólt? Ki az? Kérdezte. Strn! Csörrent megint valami. Panka az esőcsatornát nézegette. Csupa lyuk. Kipotyogtak belőle a magánhangzók. Egy fél madár szállt Panka vállára, s erőlködve krákogott. Rig! Rig! Ó, te szegény! Suttogta Panka. Mit akarsz mondani? Mi a neved? Ki vagy? A fél madár Panka zsebe felé mutogatott, ahonnan kilátszott az Ó betű. Hát persze, tessék, itt az Ó betű, a tiéd, világos, Rigó vagy. Most már újra Rigó vagy. Mérges csiripelés hallatszott. Panka odanézett, és ilyetten szorította magához Szillancsot. Egy vicsorgó vérebb csiripelt dühösen. Ne féljetek, tévedés az egész, ostoba betűcsere, én veréb vagyok, csak felcserélődött a két betű, nem tehetek róla, most mit csináljak? Csiripelve tovább rohant. Négy lábú patás ól ügetett az utcán, bánatosan nyihogott. Nem akarok ól lenni, ja, valaki megfordított, akaratom ellenére ló akarok lenni, lónak születtem, ja. Fordítsanak vissza! Jaj, mamám, ha most látnál, biztosan sírnál! És elügetett szegény ól, patái csattogtak a köveken. A háztetőről egy sapkás kémén kiabált, huhogott. Nem láttátok a seprőt? Panka a fejét ingatta, hogy nem látták. A kémény tovább dohogott. Akkor nekem kell megkeresni. Valaki szétválasztott bennünket. Szép dolog, mondhatom. Én sose akartam kémény lenni, nem annak születtem. A kémény lemászott a háztetőről, s elfutott. Alig, hogy eltűnt, arra táncolt egy seprő. Ugrálva közeledett. Nem láttátok a kéményt? Kérdezte két ugrás között. Valaki szétválasztott bennünket. Nem akarok seprő lenni, kémény seprő akarok lenni. Egyben. Panka mutogatott. Ott megy a kémény. Dühös kopácsolás hallatszott. Panka és Cillancs kíváncsian arra kanyarodott. Egy hosszú fülű, bundás valami szögelt egy plakátot a falra. Hiszen ez egy nyúl, ámuldozott Panka. De milyen furcsa nyúl, mintha hiányozna belőle valami. Elolvasta a plakátot. Elveszett az Y. Kérem a becsületes megtalálót, hogy hozza vissza. Magas jutalom. Hát persze, gondolta Panka. Ez volt a furcsa, ez hiányzott. A nyúlból az Y. Nézegette az Y nélküli nyúlat. Olyan gömbölyű gömböc formája volt. Nézz rám, illetve ne nézz rám, kiáltott fel panaszosan a szőrös bundás nagyfülű. Elveszett az Y, most mi vagyok? Null. Cillancs egy I és egy A betűt nyújtott felé, de a null borzadva hárította el. Nem akarok nulla lenni, keressetek egy Y-t és hozzatok egy ékezetet is. Sárga répa a jutalom. Jé, de fura, mondta Cillancs. Egy ház előtt álltak, az ajtó fölé ez volt kiírva. Óriás! A tetőt kinyomva állt az óriás, térdig ért neki a ház. Látom, te is csodálkozol, szólt le, én órás vagyok. A cégtáblámra az volt írva, órás. Reggel arra ébredtem, hogy több van egy betűvel, és ez lett belőlem. Hajaj, nem vesz tőlem senki órát. Itt valóban nagy a kavarodás, tűnődött Panka. Felnézett egy sárga házra, folt. Ez volt a táblán. Alatta ült egy foltos ruhájú ember, és sóhajtozott. Valaki kicserélte a B betűt, kivesz egy foltostól bármit is. Cillancs panaszosan nyávogott.
1: Éhes vagyok, miáó. Már nem bírom sokáig.
3: Panka körülnézett, s meglátott egy cégtáblát. Te a bolt, ez volt kiírva rá.
4: Valamikor tejbolt volt, szólt ki az eladó az ajtón, de elcserélték a J betűt.
3: Ez így nem jó, mondta Panka, rendet kell csinálni. Hordjuk ide a térre az összes betűt. Mindenki válassza ki a magáét.
4: és hogy ne okozzon kavarodást semmilyen vihar, rakjuk sorba a betűket. Legyen az első az A, utána a B, utána a C, ez legyen az A, B, C. A betűk tolakodni kezdtek, és a Z akárhogy furakodott, mindig az utolsó maradt. Ne búsulj, Z, mert ha hátulról nézzük az ABC-t, akkor te vagy az első. Sorba rakták a betűket, s rögtön minden a helyére került. A boltos már nem foltos, a nyúl nem null, a rigó nem rig, a veréb nem véreb, az órás nem óriás, a csatorna nem csörög, az ól nem nyihog, a kéményseprő újra egy. Minden betű a helyére visszamegy. A teabolt újra tejbolt lett, Cillancs végre ihatott tejecskét, Betűország lakói megéjjenezték Pankát, és díszpolgárrá választották. Ajándékba kapott egy aranyozott P betűt. Gyere el máskor is, mondták neki mosolyogva. Jó, mondta Panka, majd legközelebb is veletek álmodom. De most felébredek.
0: Csukásmese Rádió.
5: Hallgass velünk te is ezt a dalt.

Ait szokni falótól. Thank you.

0: Ez a Mesés reggel. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, kedves gyerekek! Én Mihály Csaba vagyok, és ha hiszitek, ha nem, egy olyan barátommal fogunk nektek felolvasni közösen egy mesét, akivel már 22 éve nagyon jó barátok vagyunk. Ő egyben a zenekar gitárosa.
2: Sziasztok, gyerekek! Én Fülöp Lórán vagyok, igen, én vagyok a zenekar gitárosa. Csabával most fel fogunk olvasni egy olyan mesét, ami ránk nem igaz, néha mi is mondunk igazat, néha mi is füllentünk, de azért 22 éve tart ez a barátság, úgyhogy fogadjátok szeretettel ezt a mesét. Csukás István verses játéka. Füllentős játék. Zöld erdőben jártam, verépcsordát láttam, füvet legerésztek, lustán heverésztek. A nyakukban kolomb szólt, vakvarjú volt a pásztor, s hogyha eljött az este, sorba mindet megfejte. Nincs finomabb étel, mint a friss veréptej. Mind megitta, s teli lett a lukas hordó feneke. Ezt a mesét hiszed-e?
1: Elhiszem, ha majd látom, hogy tehén ül az ágon, és ha látok olyan ökröt, amely ide-oda röpköd, füllentettél az elép, tejet nem áld a verép, nem volt igaz egy szavad se, füllentős volt ez a mese.
2: Van nekem egy fűzfasípom, akkor is szól, ha nem fújom. Nőtt azon egy piros alma, holnap lesz a lakodalma. Császár körte a vőlegény, fél lábára viceg szegény. No de se baj, vacsora nem lesz, csak zenebona. Lakmározunk hajnalig, míg mindenki jól lakik. Gyertek mind a palotámba, kilenc lukú furujába, egértól a teteje, ezt a mesét hiszed-e?
1: Össze-vissza beszéd volt ez, ebből ez lesz, abból az lesz. Fűzfasíból piros alma, sok beszédnek sok az alja. Bicegős a császár körte, lábát vajon mibe törte? Mit is beszélek hiába, körtének nincs is lába. Megfelelek minden szóra, az egérnek nincsen tolla. S furujának nincs teteje, füllentős volt ez a mese.
2: Van nekem egy olyan kutyám, sose szalad a nyúl után. Inkább szépen felöltözik, teljes kávét reggelizik, pipára gyújt, s csak úgy frakban, kerékpárjára fölpattan. Az utcákon kerekezik, macskával sose veszekszik. Mindenki kezel vele, ezt a mesét hiszed-e?
1: No, ez aztán furcsa eset. Figyeljünk csak egy keveset, nyulat, macskát nem zavarja, teljes kávéját kavarja, s pipázik is, ezán fura. Mi mindent tud ez a kutya? S frakban ül a kerékpáron, nem hiszem el, kis barátom. Nem volt igaz felese, füllentős volt a mese.
2: Utoljára én maradtam, tarisznyámat teliraktam, van itt sok fura mese, igaz vége s eleje. Volt egyszer egy gőgös bolha, nem állt senkivel se szóba. Csak egyedül pattogott, idáig hiszed-e, mond?
1: Idáig igen, a bolha nem is állatott szóba soha senkivel, hiszen nem tud még beszélni sem.
2: Egyszer ám a koma talált a földön egy fényes krajcárt, megörült neki nagyon, hisz ez nagyon nagy vagyon. Úgy is régen fájt a mája, miért nincsen neki csizmája? Megkérte hát a vargát, csináljon neki csizmát, ám a varga fejét rázta, kevés a pénz a csizmára. A bolha a kovácshoz ment, egy krajcárért patkolja meg. A kovács ráállt a boltra, örült is nagyon a bolha. Ráült szépen az üllőre, talpát nyújtotta a dőre, és a kovács megpatkolta, s ugrani akart a bolha. De a patkó nem engedte, s ide bújt be a zsebembe. Megmutatom, hiszed-e?
1: Elhiszem, ha megmutatod.
2: Itt van, magad is láthatod. Hű, a bolha elugrott, inged ujján befutott.
0: Csukás Mese Rádió. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Kis Eszternek hívnak, 7 éves vagyok, Encsről érkeztem, Bartos Erika, nem akarok. Nem akarok felkelni még ilyen korán reggel, nem akarok piros pulcsit, kérlek anya, tedd el, nem akarok reggelizni, egy kicsit fáj a hasam. Nem akarok fésülködni, ne húzd meg a hajam. Nem akarok cipőt venni, nem látom a párját. Nem akarom cipelni a hátamon a táskát. Nem akarok tornazsákot, nem bírok el ennyit. Nem akarok, nem akarok, nem akarok semmit.
0: Jó reggelt, hétalvók! Hasatokra süt a nap! Sok barát is meg annyi kaland vár rátok. Fedezzetek fel ma is sok csodát! Ez a Mesés reggel. Itt a Csukás Mese Rádió.
4: Csukás Mese Rádió.
0: Rádió egyfejűeknek.
4: Hát szervusztok, gyerekek! Egy szép mesét mondok nektek. Matula G. Oszkár írta, és a címe Gomba Gabi születése. És aki elmondja nektek, az Korda György. Gomba Gabi egy szép nyári reggelen született a kerekerdőben, annak is egy eldugott sarkában, amit páfrány sikátornak hívnak. A kerekerdő közepén egy nagy hegy magaslik, rajta öreg sok tornyú vár, ebben laknak a kékruhás tündérek. A várat vén tölgyek, bükkfák, mogyoró és sombokrok ölelik körül, a fák alatt csipkés levelű páfrányok zöldelnek, harangvilág kéklik, és eső után sorra bújnak elő a nagy kalapú gomba gyerekek. Az esőt rendszerint viharok hozzák. Ebből a szél jön, kifésüli a fák üstökéből a száraz gajat, összesepri a leveleket. Aztán, ha már minden tiszta, megérkeznek a dunyhányi felhők telis-teli langyos esőcskével. Hogy örülnek ilyenkor a fák, kedvükre kimosakszanak, s amikor teleitta magát minden levél, minden rügy, a felesleget átcsorgatják a páfránynak, virágnak, melynek gyökerei közt tavalyi avarpójában

Kirúgta fehér pöttyös piros kalapját, és kinézett a zavar alól. Hip-hop, itt vagyok! Rikkantott a kis vakarcs. Mert mi tagadás? Gomba Gabi virgonc kotnyeles gombának született, rövidesen erdőszerte ismerték kópéságainak, híre eljutott a kékruhás tündérekhez is. Dicsak, milyen furi legény! Ámult el Őzmisi, aki épp arra reggelizett. Olyan akár egy ember, lába van, keze van, szeme, szája, füle, szakasztott, mint az erdészek lacikája. Ez utóbbit, a Lacit, Misi nagyon szerette. Laci nem vetett hurkot az erdőlakóknak, nem paritjázta őket kavicsal, ellenben szénát, magot vitt nekik. Télen az etetőkhöz, meg finom kősó darabokat. Misi trappolt, vitte hírét a gomba gyereknek. Elsőnek Sünikébe botlott, de Teri meg Feribe aludtak, mert a jeles házaspár rendszerint éjjel kújtorog. Csigazsiga viszont ilyenkor szokott lakmározni, amikor még harmatos minden levél. Pattanzsiga, nagy újság van, mondta Misi a csigának. Ilyet még nem láttál, mióta ház van a hátadon. Gomba gyerek született a páfrán sikátorban. Keze, lába, szeme, szája. Ezt ugyan nem rágod meg, vén gombafaló. Zsiga ment, ha nem is pattant. Pattanni csak Szöcske Nusi tud. Meg is előzte Jócskán Zsigát, igaz, Nusi nem viszi hátán a házát, és nem is lusta, mint a csiga. Őzmisi meg csak ment, vitt a hírt, melytől felbojdult az erdő, jöttek a szájtátiak. Brummogó Bruno csörtetve érkezett, bundájában a bolha családdal. Aztán tapsi füleség, az öt kis tapsival, Fácán úr és neje, mind előkelőség. Varjú Tóbiás is fölröppent a hírre, kár, kár! Károgta egy ágon fekete ruhában, mert neki soha semmi nem jó. Pöttöm az egész fanyalgott zsiga, együltem befalom. Jó családból való, rikácsolt a Fácán úr. A piros szín az előkelőség jele. Már megint dicsekszel, kifen gígerli, csörögte a szarka. Igazi úr, fehér-feketébe jár, mint teszem én azt. Tolvajokkal nem tárgyalunk, szólt közbe Fácánné begyesen. Te és az urak, jön, hogy nevessek, nálad már csak a kakukk alább való. Gyanús, szimatoltak tapsiék. Zsigának romlik a látása, a vak is láthatja, a gomba mérges fajta nem lehet megenni. Szöcske Nusi nem mondott semmit, csak felszökkent gomba Gabira. Kapott is olyan pofont, amilyet még soha. Nagyha ott támadt, ráadásul Rigó Matyi is megcsipkedte a farkát. Nyughass, te ugri borbála! Inkább hegedülj neki! Vén torkos szőlő tolvaj, nyelvelt rá vissza Nusi. Gyávák gyávája, láttalak a minap, hogy betojtál. Egy ócska gönctől, azt hitted a csősz, pedig csak madár ijesztő, ennyit se tudsz. Ügyes legény, eszem a zuzáját, brummogta Bruno, aki így oda tud tréfálni, még sokra viszi, mától fogva barátom vagy gyerek, csak szólj, ha valaki bántana. Hallod, zsiga, kárált a varjú kárörvendően, nem eszel gomba paprikást. Így csivitelt, csergelt, csiripelt, brummogott az erdő népe, s közbe telt az idő, már a nap is jócskán felért az égre, fölöttük pirult. Dél van, figyel fel, Rigó Matyi. Sziasztok! Vár a cseresznyés kert, a hernyót ebédelek. Tényleg, kaptak észbe tapsiék, mi meg a káposztásba vagyunk hivatalosak.
Röpkedj a

0: asszony noszogatta nejét, fácán úr, ebből nem élünk meg. Valami makocskát ehetnénk, nézz utána szaporán. Utolsónak Bruno búcsúzott. Hát aztán vigyázz magadra, gyerek. Ha gombaszedőket látsz, húzódj az árnyékba a levelek alá. Óvakodj a naptól, mert kiszárít, de harmadkatában megbízhatsz, vagy szólok neki, hogy törődjön veled. Gabi egyedül maradt, azaz dehogy is egyedül. A nagy levelek árnyatadóan fölé borultak, védték a naptól, a harangvirág csengettyűs kelyhe lecsorgatott rá néhány csepp harmatot. Ez volt az ebédje, utána elpillett, rájött az álom. Álmában, hatalmas kalapban, 7 mérföldes csizmákon járkált. Ő volt a legvitézebb gomba, 7 országon, na meg még azon is túl. Hát gyerekek, álmodjatok ti is szépeket, Csicsika, Bubuka, Gomba Gabi veletek van.
1: Mesés reggelt! Ez a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Lázár Ervin, a négyszögletű kerekerdő, Vacskamati virágja. Ott állt Vacskamati Mikka Makka előtt. Kicsit sírósan, kicsit nevetősen, egy szóval úgy, ahogy szokott. Mikka Makka, ugye te mindent tudsz? Kérdezte reménykedve. Mikka Makka elég komor képet vágott. Egyszer beszéltünk már erről, mondta mogorván. Na ugye, mondta boldogan Vacskamati. Mit na ugye, mérgelődött Mikka Makka. Akkor megállapodtunk abban, hogy majdnem mindent tudok, avagy majdnem tudok mindent, vagyis, hogy mindent majdnem tudok. Ez az, emlékszem, kiáltott Vacskamati. Emlékezni, azt tudtok, morogta Mikka Makka. Azaz, hogy csak emlékezni tudtok. Vacskamati izget mozgott. Nem értem pontosan, mit mondtál, mondta. Nem baj, legyintett Mikka Makka. Nem azért mondtam. Vacskamati kicsit félénken azt kérdezte. Ugye meghallgatsz? Mikka Makka ábrázata azt mondta. Meg hát. Egy kérdésem lenne, folytatta Vacskamati. Mikka Makka ábrázata azt mondta. Elő vele. Ugye nekem van születésnapom? Rukkolt elő a nagy kérdéssel Vacskamati. Mikka Makka ábrázata azt mondta, de még mennyire? Tudtam, tudtam, örült Vacskamati. Hát mégis igaz. Születésnapja mindenkinek van, jelentette ki Mikka Makka. Jó, jó, ezt tisztáztuk, komorodott el Vacskamati. De mikor? Hogy mikor, tárta szét a kezét Mikka Makka. Nekem például december 1-én. Neked, mondta fityymálva Vacskamati, neked, de nekem mikor van? Honnan tudnám azt én? Neked kéne tudni. De nem tudom, mondta szomorúan Vacskamati. Mikka Makka vakarta a feje búbját. Ajaj, mondta. Azaz, hogy még sincs születésnapom, keseredett el Vacskamati. De ha egyszer van, mérgelődött Mikka Makka, Vacskamati nem tágított. Mikor? Például ma, mondta sarokba szorítva Mikka Makka. Vacskamati felvidult. Kedden? Mikka Makka bólintott, nagykő esett le a szívéről. Tehát minden kedden, virult Vacskamati. Azt már nem. Milyen kedd van ma? Április 15-e, kedd. Na, akkor ez az, emelte fel az ujját Mikka Makka. Április 15-én születtél. Nem lehetne inkább kedd? Hogy kedd, hiszen kedd van. Hogy minden kedden születésnapom legyen. Még mit nem. Csak minden április 15-én. Egy évben mindenkinek csak egyszer lehet születésnapja. Kár, mondta Vacskamati. Mikka Makka mélyen elgondolkozott. Tényleg kár, mondta aztán, és újra gondolataiba mélyedt. De hiszen akkor, kiáltott Vacskamati. Mit akkor? Ma, április 15-e van. És akkor mi van? Hát a születésnapom. Jé, majdnem elfelejtettem, ugrott fel Mikka Makka, és felragyogott az arca. Isten éltessen! Kiszaladt a tisztás közepére. Fiúk, kiabálta. Vacskamatinak születésnapja van. Elő is sereglettek mind. Ló Szerafin, Nagy Zoárd, Bruckner Siegfried, Aromó, Szörnyeteg Lajos és Dömdödöm. Ott sürögtek, forogtak Vacskamati körül. Isten éltessen, kiabálták. Bruckner Siegfried hirtelen elhallgatott, de olyan feltűnően, hogy a többiekbe is belefulladt a szusz. Mi történt? Kérdezte Nagy Zoárd. Csak elég furcsa, mondta Bruckner Siegfried, és Vacskamatihoz fordult. Már 15 éve ismerlek, és eddig egyszer sem volt születésnapod. De ma kedd van, mondta Vacskamati. Az mindjárt más, kiáltott Bruckner Siegfried. A többiek meg suspitoltak. Összedugták a fejüket, sutyuru-mutyuru, Vacskamati meg úgy tett, mintha nem tudná, miről van szó. Pedig hozzá is elhallatszott, ahogy Dömdödöm azt mondja, dömdödöm. Ez pedig csak az nem érti, aki mind a két fülére süket. Vagy még annál is jobban. Mert hogy dömdödöm azt mondta, adjunk ajándékot az ünnepeltnek, akinek 15 év óta ez a kedd az első születésnapja. El is futottak mindjárt, vissza is jöttek mindjárt. Na és a kezükben, na lám, a kezükben, oda néz! A kezükben egy cserépvirág. Lila is volt, zöld is volt, sárga is volt, kék is volt, csoda egy virág volt. Úgy hívták, Vacskamati virágja. Láttátok volna Vacskamatit. Írult, pirult, sápadozott, táncolt, ugrált, sikongatott, simogatta, dédelgette, becézgette, lehelgette a virágját. Igen boldog volt. Hát, így zajlott le az a születésnap. Aztán elmúlt. Sok kedd elmúlt. De egyik sem volt Vacskamati születésnapja. A virág meg Oram fia. Szegény, szegény Vacskamati virágja. Azt hiszitek, törődött vele? Nem törődött. Azt hiszitek, öntözte? Nem öntözte. Azt hiszitek, kapálgatta? Nem kapálgatta. Azt hiszitek, rá is nézett? Nem nézett rá. A virágnak oda lett zöldje, sárgája, lilája, kékje. Kornyadozott, fonnyadozott. Egészen addig, amíg egyszer csak nagymérgesen azt nem mondta dömdödöm, hogy dömdödöm. Hallottátok? Mondta Lószerefin. Dömdödöm azt mondta, hogy dömdödöm. Hogy ne hallották volna. Bizony, nem gondozza a virágját, bizony nem öntözi, bizony rá se néz, bizony hervadozik szegény virág, bizony kornyadozik. Így beszélt Lószerafin, Nagy Zoárd, Arómó, Bruckner Siegfried, Dömdödöm és Szörnyeteg Lajos. Jaj, elfelejtettem, sápítozott Vacskamati. Pedig az én virágom, Vacskamati virágja, mindig tudtam. Ne haragudjatok. Hát akkor gondozd. Hát akkor öntözd. Hát akkor törődj vele. A virág hervat volt, fonnyat volt, de biztosan nagyon dörömbölt akkor a szíve. Dörömbölt boldogan. Vacskamati meg neki esett, öntözte reggeltől estig, estétől reggelig, kapálta naphosszat, csak úgy sercegett szegény virág gyökere. És két nap múlva azt mondta. Öntöztelek, kapáltalak, két napja csak veled foglalkozom, mégis kornyac, mégis hervac, mi lesz már? Tessék sárgállani, tessék zöldelni, tessék lilállani, tessék kékelleni. Na, erre megint összesereglett Lószerafin, Nagy Zoárd, Arómó, Bruckner Siegfried, Szörnyeteg Lajos és Dömdödöm. Mit képzelsz, mondta Lószerafin, hónapokig nem törődtél vele, és most azt hiszed, két nap alatt virulni fog. Zöldelleni, sárgállani, lilállani, kékelleni, dömdödöm. Úgy határoztunk, mondta Bruckner Siegfried, hogy elvesszük tőled a virágot. Jaj, ne! Esett kétségbe Vacskamati. De igenis elvesszük. Dömdödöm, mondta ekkor Dömdödöm. Csodálkozva néztek rá. Azt mondod, hogy kérdezzük meg a virágot is? Döm. Megkérdezték hát a virágot. Akarsz Vacskamatinál maradni? A virágnak szép virághangja volt. Igen, mondta. De hiszen nem öntözött. Tudom, mondta a virág. De hiszen nem kapálgatott. Tudom, mondta a virág. De hiszen rád se nézett. Tudom, mondta a virág. Aztán meg agyon öntözött. Tudom, mondta a virág, agyon kapált. Tudom, mondta a virág, sápat lettél. Tudom, mondta a virág, csenevész lettél. Tudom, mondta a virág. Akkor meg miért maradnál nála? Mordult rá Bruckner Siegfried. Azért, mert szeretem, mondta a virág. Miért szereted? Háborgott Arómó. Mondta a virág. Vacskamati táncra perdült, ugrált a virágja körül, alig látott az örömtől. Meglátod, rendesen öntözlek, kapállak, törődöm veled ezután, mondta a virágnak. A virág meg azt mondta, hiszi a piszi, és olyan boldog volt, amilyen még soha.
1: Csodás napra virrattunk. Számtalan vidám pillanat vár rátok. Mosolyogjatok ma is sokat, mert mint tudjátok, az mindenre gyógyír és mindenkinek jól áll. Csukásmese Rádió.

0: fiával odarébb egy fészekben lakott. Egy napon komiszkölykök ki akarták fosztani a fészket, de a veréb fiókákat egy hirtelen támadt szél szárnyára kapta, és messze sodorta. Az öreg veréb nem is látta többé őket, s egész nyáron búsult, hogy fiókái úgy vetődtek ki a nagyvilágba, hogy még csak jó tanácsokkal sem tudta ellátni őket. Egy őszi napon az öreg veréb egy tarlón szemelget. Egyszer csak surrogva leszáll mellé négy fiatal veréb. Az öreg nyomban felismerte a fiait, és nagy örömmel hazavitte őket. Kérdi otthon a legidősebbet. Hogy telt, hol telt fiacskám a nyár?
1: Kertekben laktam, kukacot fogtam, aztán cseresznyefán lakoztam, utána körtére kaptam, éhen szomjan sose maradtam,
0: felelte a veréb.
2: Aj, fiam, mondta az apja, veszedelmes élet az ilyen. Óvakodj a kertészektől, mert van egy barna bottyuk, abban lakik a verebek pusztulása.
0: Kérdi a második fiútól.
3: Hogy telt, hol telt fiacskám a nyár?
1: Udvarban éltem, pompa közelében, úri istálóban, éhkoppot nem láttam, mert amikor abrakoltak, finom zabszemek potyogtak.
0: Aj, fiam, mondta az apja, veszedelmes élet az ilyen, ahol nagy a gazdagság, sok a fondorlatosság, úr a kasznárt, kasznár a szolgát, s kit bánt a szolga? Agyon csapja mérgében a gyámoltalan verebet, vagy lórúgja agyon. Óvakodj az udvaroktól. Azzal kérdi a harmadik fiát.
3: Hogy telt, hol telt fiacskám a nyár?
1: Nekem az útfélen, s hulladékon éltem, nem is láttam rossz napokat, egy-két morzsa mindig akadt.
0: Aj, fiam, mondta az apja, ez is kockázatos élet. Míg a morzsákat szedegeted, jöhet mögötted egy suhanc, aki kővel agyonvág puszta mulatságból, vagy lecsap rád a karvaj, vagy keselyű a magasból, ahol sok a hulladék, ott sok a veszedelem is. S kérdi végül a legkisebb fiát.
3: Hát neked, fiacskám, hogy telt, hol telt a nyár?
2: Te voltál a legkisebb, leggyámoltalanabb, érted aggódtam legtöbbet.
0: Feleli a legkisebb verépfi. Lombok közt laktam, erdőben éltem, vidám szabadságban. Ami kellett, megszereztem, saját munkám gyümölcsét ettem. Karvajok elől lomb alá húzottam, esőtől a pillét szárnyammal óvtam, ahogy engem a lombok, s nem ismertem félést, gondot, tisztes szegénységben, de függetlenségben. Ó, kedves fiam, sose hittem volna, hogy leggyöngébb létedre a legokosabb leszel, és a legjobban élsz, mondta az öreg veréb, s büszkén nézett legkedvesebb fiára, a szabad kis verébre.

0: Jó reggelt, hétalvók! Hasatokra süt a nap. Sok barát és meg annyi kaland vár ma rátok. Fedezzetek fel ma is sok csodát. Ez a Mesés reggel, itt a Csukás Mese Rádióban. Rádió egyfejűeknek. Csukás Mese Rádió.
1: Rádió egyfejűeknek.
2: Kedves gyerekek, Kamarás Iván vagyok. Hallgassátok Lázár Ervin, Manógyár, Zsiga, Föstő, Fest című meséjét. Szeretettel. Zsiga Föstő az Isaszeg felé eső falu végen lakott, és persze ezzel nem mondtam sokat, hiszen amióta a föld gömbölyű, minden falu, minden vége Isaszeg felé esik. De Zsiga Föstő akkor is a falu Isaszeg felé eső végén lakott, amikor még a föld nem volt gömbölyű. Na, ugye így már egészen más. Ebből egyfelől a napfénynél világosabban is következik, hogy amit most elmesélek, az réges-régen történt. Másfelől az is látszik belőle, hogy aki nem akarja, annak nem is kötelező elhinni színes színig ezt az igaz történetet. De aki elhiszi, az tudja jól, hogy ekkoriban az egész világ fehér volt. A hófehér égbolt alatt, a hófehér földön, a hófehér tengerek partjain hófehér erdők lombosodtak, hófehér folyók kanyarogtak a hófehér hegyek között, hófehér tehenek ittak a hófehér habokból, a hófehér réteken hófehér fűszálak lengedeztek, s a hófehér fűszálon hófehér katicabogár sétált, akinek fogalma sem volt, hogy neki hét pöttye van, hiszen hófehér háton hófehér pötty az annyi, mint a semmi. Jó dolga volt Zsiga Festőnek. Naphosszat hevert hófehér hátán, hófehér kertjének hófehér fái és hófehér bokrai között. Ha meg nagyritkán festeni támadt kedve, elővette hófehér palettáját, kinyomott rá a hófehér festéket, és hófehér ecsetjével, hófehér tájakat, hófehér csendéleteket és hófehér aktokat pingált a hófehér vászonra. Ha elkészült, nagy büszkén mutatta. Na, milyen? Milyen lett volna? Hófehér. Ilyen hófehéren forgott a világ kereke egészen addig a nevezetes napig, amikor Bazsarózsa Mária sírva fakadt. Hogy mi közünk nekünk Bazsarózsa Máriához? Sok. Nagyon sok. Mivel ő Zsiga Föstő felesége. Bazsarózsa Mária igazán szemrevaló fehér személy volt. Nála fehérebb szemét elképzelni nehéz is lenne, a haja fehér, mint a vadgesztenye, a szeme fehér, mint a smaragd, ajka fehér, mint a rubin, a bőre fehér, mint a hajnali nap fehér ragyogása. Ott ült hát Bazsarózsa Mária, fehér szobája fehér székén, s fehér szeméből nagy, fehér könycseppek potyoráztak. Panaszosan végigfolytak fehér arcán, s rácsöppentek fehér pruszlikjára. Mi bajod, édes egyetlen lelkem, bogaram, kérdezte Zsiga Föstő, aki, mint látjuk, a szép szavakért sem ment a szomszédba, de a szép szavak azonban a világ elei időkben is annyit értek, amennyit most. Azért sírok, hüppögte Bazsarózsa Mária, mert olyan egyforma minden ruhám. Ajjaj, éreztem, Zsiga Föstő, hogy itt nagy baj van. Itten ruháról van szó, abban pedig a nők nem ismernek tréfát. Összeszedte hát minden ékes szóló tudományát, és rá zúdította Bazsarózsa Máriára. Már hogy volna egyforma, amikor van hosszú, rövid, kivágott, bevágott, slingelt. Budgyantott, suttyantott, plisszírozott, passzírozott, áthúzott, horgolt, kötött, kézzel szőtt, nyújtott, koptatott, bolyhozott, sejmes, recés, szűk, zsák, mák, rák, de nem, nem, és nem, toppantott egyet, fehér cipős, fehér harisnyás, fehér lábacskájával, Bazsa Rózsa Mária, nem úgy gondolom.
3: Hát, hogy gondolod, kedveském?
4: Nem tudom.
3: Sírt a Bazsa Rózsa Mária. De másmilyen ruhákat akarok. Látod, ilyenek a nők. Nem tudják pontosan, de a szívük legmélyén érzik. Mert honnan is tudott volna Bazsa Rózsa Mária a színekről, hiszen akkoriban az embereknek még az álmai is fehérek voltak, de lám mégis megérezte. Talán egyszer, amikor eltöltötte a zsigafüstő iránt érzett szeretet, akkor derengett föl neki, hogy mint valami égből szivárgó zene, egy csöpnyi világos kék. Vagy éppen ellenkezőleg, amikor haragra gyúlt iránta, megvillant előtte egy szikrányi piros. De akárhogy is érezte meg, hajthatatlan volt, csak sírt és toporzékolt, pedig állíthatom, hogy különben nem szokása. Így aztán mit volt mit tenni? Zsigafüstő, kénytelen, kelletlen, beadta a derekát. Na, várj csak, mondta, és odament a műterme sarkában áldogáló nagy fehér ládához. Tulipános láda volt, különben csak hát ugye fehér alapon fehér tulipánok. Fölnyitotta a fedelét, mélyen belehajolt, és matatott, kutatott odabent, zirgett, zörgött, mint egy kisegér. Aztán nagy sóhajjal kiemelkedett belőle, és a kezében egy tubust tartott. Letekerte a kupakját, és lásd csodát, mint az új világ, maga a győzedelmes világ, a piros festék vakítva áradt a hófehérségbe, és Bazsa Rózsa Mária fölsikkantott a gyönyörűségtől. Zsigafüstő pirosra festette a felesége szoknyáját. Bazsa Rózsa Mária nagy boldogságában kiszaladt az udvarra. Végig száguldotta a kertet, az utcát. Hű-hű, a fehér világban egy tűzgolyó, egy vulkánkitörés, egy csillagrobbanás, piros, piros, piros! A szemük elé kapták a kezüket mindenek. De hát csak azért, hogy gyorsan lekapják újra, és tágult pupilláikkal igyák a mámoros, lobogó, piros csodát. És zúgás támadt. Én is színeket akarok. Én is, én is, én is egyre többen, egyre erősebben, és a nagy zúgásban zsigafüstő agyából kikunkorodott egy nagy piros gondolat. Kapta piros ecsetjét, és pirosra festette a házat, a kertet, a ribizliboklakat, a tyukakat, a malacot. Piros mosoly jelent meg zsigafüstő piros bajsz alatt, és már látta is, ahogy piros ég alatt, piros dombok között, a piros rákos patak piros partjain, piros hátán heverészik, piros kertje, piros fái és piros bokrai között. És a nagy ritkán fösteni támad kedve, hát előveszi vérpiros palettáját, kinyomja rá a vérpiros festéket, és vérpiros ecsetjével vérpiros tájakat, vérpiros csendéleteket és vérpiros aktokat pingál a vérpiros vászonra. Zsigafüstő már is az égre fogta ecsetjét. Na de mit lát? Az ég elhúzódik. Elhúzódnak a vizek. Elhúzódnak az őzek, a nyulak, vadgalambok, kökények, szilvák, kankalinok, harangvirágok. Azt mondják, nem akarnak pirosak lenni. Piroslik zsiga föstő haragja a nagy pirosságba, hogy nem akartok. Hát, milyenek akartok?
2: Te vagy a föstő.
3: Néked kell tudni, mondják a vizek, az őzek, a nyulak, a vadgalambok, a kökények, szilvák, kankalinok, hangvirágok.
2: És ezt mondja az ég is. Ej, morran egyet zsiga föstő, és bemegy a műtermébe, fölemeli piros ládájának piros födelét, tulipános láda különben, na de piros alapon piros tulipánok.
3: Mélyen belehajol és kutat, matat odabent, zireg, zörög, mint egy kisegér. Aztán nagy sóhajjal kiemelkedik, a keze a tubusokkal tele, na!
2: Látod? És már fest is.
3: Nyüszög, sikogat, kacarászik daló gyönyörűségében a világ. Fölragyognak rajta tűzsárgák, olivazöldek, mélykékek, pirosok. Zsigafestő izzad, dolgozik, feldübörögnek a szivárvány színű vízesések, mint a csillagszóró, a kitörő tűzhányó. Sárgás-vörösen izzik a láva, sötét-zölden zúgnak a fenyvesek, aranysárgák a búzatáblák, és nincs megállás, mert jön az ősz, ami eddig zöld volt, az most sárgára, pirosra kell festeni, aztán jön a tél a sok fehérrel, aztán a tavasz türkizei, rózsaszínei, élénk sárgái, áttetsző zöldjei, mosolygós barnái. Dolgozik zsigafüstő keményen, lám, az emberekre is van gondja. Micsoda szépre festi a lányokat, s ahol meg haragot, viszályt lát, oda nagy fekete pacákat pöttyint, hogy épp a szívére ment annak az ordító embernek, a savas eső áztatta erdőket is befeketíti zsigafestő, de látszik rajta, hogy jobb szeret esküvőt festeni. Virágokat varázsol az ifjú pár lábai elé, színes szalagokat lobogtat a menyasszony hajában, szikráztatja a napot. Biztos lehetsz benne, hogy estére szép, mélyvörös naplemente lesz. Így örvend zsigafestő, ha megértést és szeretetet lát. S ha nagy ritkán akad egy szusszanásnyi ideje, hanyat fekszik ezerszínű kertje zöld fái és bokrai között, elgyönyörködik gesztenye barna, bazsarózsa arcú, türkiz szemű feleségében, aki zölddel slingelt, sárgával budgyantott, pirossal suttyantott, arannyal plisszírozott, püspöklilával passzírozott, ékkékkel áthúzott, robbanó vörös és alélt sárga és kukorékolókék ruhájában sétálgat a csodálatosan tarka-barka világban. És maga sem tudja miért, olyan boldog zsigafestő, amilyen még sohasem volt. És ha azt kérdeznéd, mi ebből a tanulság? Hát, csak annyi. Láthatod a világ ügyes-bajos dolgait. Mindig a nők igazítják el.

0: Mesés reggelt. Ideje felkelni. Hasatokra süt a nap. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: A kis kutya neve. Aki elmeséli nektek, Mahó Andrea.
2: Hol volt, hol nem volt, volt egyszer az óperenciás tengeren túl egy nagy fa. Annak volt 366 ága, minden ágán 366 kányafiú. Aki az én mesémet meg nem hallja, csípje meg mind az éjszaka. Volt egyszer egy királyfi, az elment a szomszéd király házához látogatóba. Ennek a királynak volt három lánya. A legkisebbiknek volt egy szép kiskutyája. Ez a kiskutya olyan nagyon szép volt, hogy a királyfi nagyon megszerette. Meg is mondta a lányoknak, hogy sokért nem adná, ha a kiskutya az övé lehetne, de azok meg azt mondták, hogy ők is annyira szeretik, hogy semmiért oda nem adják. A királyfi a legkisebbik királykisasszonnyal összebeszélt, s az odadta neki a kiskutyát. Mikor már jó messzire volt a várostól, akkor jutott eszébe, hogy nem kérdezte meg, mi a kutya neve. Ő maga nem mert visszamenni, hogy megkérdezze, hanem a kocsist küldte. Azt mondta neki, eredj vissza, de okosan beszélj, mert mind a három királylány együtt lesz. Visszamegy a kocsis, és azt mondja a legkisebbik királykisasszonynak. Fenséges királykisasszony, azt üzente az, tudod már ki, mi a neve annak, tudod már kinek? Azt mondja erre a királylány. Ahogyan vagy te, úgy vagyok én. Az a neve annak, tudod már minek. Mondd meg ezt annak, tudod már kinek. A kocsis visszament a gazdájához, és megmondta, mit üzent a királylány. A királyfi ebből megértette, hogy félsz a kutya neve, mert a lányok előtt se a kocsis, se a legkisebbik lány nem mert világosan szólni.
1: A Kiskutya neve című mesét hallottátok.
0: Csukás Mese Rádió. Képzeljétek, tegnap egy egészen apró kislánynak megtanítottam a tavasz hónapjait. Aki tudja közületek, mondhatja velem. Március, április, május. Írtam is hozzá egy megjegyzős mondókát. Első a március. Megszületett pár cicus. Második az április. A tavasz ravasz, de nem dilis. Harmadik a május. Aranykapun átfuss. Na akkor még egyszer. Minden évszakhoz 3-3 hónap tartozik, így a tavaszhoz is. Mi is volt a tavasz 3 hónapja? Március, április, május. Bravo! Csukás Mese Rádió.
3: Hátamon a zsákom, zsákomban a mákom, mákomban a rákom. Kirágta a zsákom, kihullott a mákom, elszaladt a rákom.
0: Ez a Mesés reggel. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Jó reggelt, hétalvók! Hasatokra süt a nap! Sok barát és meg annyi kaland vár rátok. Fedezzetek fel ma is sok csodát! Ez a Mesés reggel. Itt a Csukás Mese Rádió. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Gévai Csilla. Cincó, az álmos táncos. Elmeséli Trill Zsolt.
2: Gyerekek, ezt ne csináljátok velem, én mindjárt állva elalszom.
1: Kiáltott fel kétségbe esetten Cincó úr, a tánctanár.
2: Stop.
1: Hadd kérdezzem meg, ti most kezdtétek olvasni ezt a mesét? Igen?
2: Hú, akkor fogalmatok sincs, hogy ki lehet ez a Cincó,
1: és miért van úgy kétségbe esve.
2: Jaj, ne!
1: Most nehogy elkezdjetek buslakodni emiatt. Még csak az kéne, hogy ti is kétségbe esettek itt nekem. Azt már nem.
2: Inkább elmesélem ezt az egész kalamajkát töviről hegyire.
1: Cincó egy roppant tehetséges egértáncos, aki táncot tanít jó mozgású egereknek. Tudjátok, jobbra kettő, balra kettő, fordul kettő, vissza kettő, nem szédülsz el, újra kettő, és most rázd a csípőd, és most bugi-bugi, végül emeld a füledhez a lábad, és érintsd meg a vajszoddal a farkincádat. Így már jó is. Meg is tanultad az egérfogós alaplépéseit. Szóval ezt tanítja nappal. De min ügyködik este? Megmondom én. Persze, hogy megmondom. Ha nem otthon serénykedik, és a gyermekeit altatja a kisebb-nagyobb sikerrel, akkor mindenféle csillogó parkettás táncterem táncversenyein versenytáncol. És mivel rettentő ügyes, általában meg is nyeri ezeket a versenyeket. Ezen az estén is túl volt már egy igen nehéz, kambodzsai ugróegeres elemeket is tartalmazó táncversenyen, ahonnan el is hozta a fődíjat. Egy aranysztep cipőt. Ó, ha láttátok volna! Annyira boldog és büszke volt. Fáradtan, de igen elégedetten sasszézott haza a családjához, és alig várta, hogy odabújhasson a már rég szundikáló feleségéhez, és végre álomra hajthassa a fejét. A házuk ajtajánál megállt, és kigondolta, hogyan tud a lehető leghalkabban hazatérni. Tudta, hogy néma csendben kell belopakodnia, hiszen elég, ha 7 gyermeke közül csak egy fel kell egy kis neszre. Rögtön vége az éjjeli nyugalomnak. Eleinte minden rendben ment. Nagyon halkan beletette a kulcsot a zárba, és hihetetlen nagy rutinnal hangtalanul elfordította. Közben levegőt is alig vett, nehogy az apró egérsóhaj felébressze valamelyik gyermekét. Sőt, még arra is figyelt, hogy a fellépő ruhájára vart csillogó kövecskék se rezzenjenek meg, mert ha közülük csak egy is csilingelni kezd, na arra biztosan felébredt volna valaki a bentiek közül. Finoman nyikordult a bejárati ajtó, és Cincó diadalittasan már osont is a nagy csendben az ágya felé. Azaz csak osont volna. Ugyanis egy valamiről balgán elfeledkezett. Igen, az új sztepcipője kopogásáról. Tudom, drága olvasó, ó, tudom. Te biztosan figyelmeztetted volna, hogy mielőtt átsettenkedik a gyerekei hálószobáján, mindenképpen vegye le az újonnan nyert cipőjét. Hiszen ez a lábbeli arról nevezetes, hogy az orrára és a talpára szögelt kopogós fém igencsak zengő hangot ad ki a kőpadlón. Úgy, ahogy mondtad volna? De mivel te csak onnantól olvastad ezt a mesét, hogy
2: gyerekek, ezt ne csináljátok velem, én mindjárt álva elalszom.
1: Így nem tudtad figyelmeztetni Cincót a cipő éles hangja miatt. Ezért aztán nem meglepő, hogy egyszerre ébredt föl mind a 7 egérgyerek, mikor apjuk betette a lábát a szobájukba. Felkeltek, ugrándoztak, éjjeneztek, ölelgették az apukájukat. A zajra megjelent a szobájának ajtajában Cincó felesége is, aki most egyáltalán nem volt mérges, hogy felébresztették. Büszkén nézett végig az urán, akinek a lábán ott fény lett az új kopogós lábbeli. Így esett hát, hogy aznap alvás helyett Igazi táncmulatságot tartott az egér család.
2: Volt ott ugrós, meg rogyantós, befordulós, meg kihuppanós.
1: Minden, ami a fémes talpú táncosnak ezen az éjjeli órán még az eszébe jutott, és ami vele különös éjszakán újra elbűvölhette szépséges feleségét és 7 gyönyörű szürke kisgyermekét. És csak amikor a nap első sugarai is kopogtatni kezdtek az ablakon, de tényleg csak akkor kiáltott fel kétségbe esetten Cincó, a remek táncos, hogy
2: gyerekek, ezt ne csináljátok velem, én mindjárt álva elalszom.

0: Tudor kukac kideríti.
1: Halihó, gyerekek! Megismeritek a hangomat, bizonyám? Én vagyok az, a mikrofon mögött, Tudor kukac.
2: Sziasztok!
1: A föld mélyén nem csak drága

0: tetszik. Vasárnap délutánonként elvarázsolunk a Csukás Mese Rádióban. Méghozzá zenével. Bulizz velünk, hagyd, hogy elvarázsoljon a zene. Várnak rád a legvidámabb gyerekdalok és a legmenőbb slágerek. Táncolj, énekelj és bulizz velünk otthon, a kocsiban vagy akár a szabadban. Minden vasárnap 3-tól házi buli. Zenevarázs a Csukás Mese Rádióban. Csukás Mese
1: Rádió! Rádió egyfejűeknek.
0: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Május 25-től új sorozat indul hétköznap este 7 órától a Csukás Mese Rádióban. Fecske László, Guruló Barátok című mese sorozatát Kőszegi Ákos meséli el. Robogó Robi nagyvárosi kalandjaiból kiderül, hogy miként ismerkedik meg a városlakó többi járművel. Guruló Barátok. Május 25-től új sorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától.
2: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
3: Műsorajánlót hallottatok. A kismutató a hetesen, a nagymutató pedig a 12-esen pihen. Új napra virrattunk. Reggel 7 óra van. Vár benneteket rengeteg kaland.
0: Mesés reggelt. Ez a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
4: Petőfi Sándor. Füstbe ment terv. Aki előadja nektek, Latinovics Zoltán.
5: Petőfi Sándor. Füstbe ment terv. Egész úton hazafelé azon gondolkodám, miként fogom szólítani rég nem látott anyám? Mit mondok majd először is kedves szépet neki, midőn mely bölcsőm ringatá a kart terjeszti ki? S jutott eszembe számtalan szebbnél szebb gondolat, míg állni látszék az idő, bár a szekér szaladt. S a kis szobába toppanék, röpült felém anyám, s én csüktem ajkán szótlanul, mint a gyümölcs a fán.
0: Csukás Mese Rádió.

0: Halihó gyerekek! Indul a mesés reggel! Versek, mesék, mondókák, pörgős ritmusok és vidám dallamok várnak rátok ma is. Hallgassátok a Csukás Mese Rádiót, ahol csak úgy repül az idő, hiszen jó a társaság. Mesés reggelt mindenkinek! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Fekete István, Fészek, aki elmeséli nektek, Sütz Ila.
2: Mackóval tehát együtt élünk és lakunk, mint hal a vízben. Ez a tehát azt jelenti, hogy Mackót, barátomat és lakótársamat illik a kedves hallgatónak ismerniük. Ő ugyanis a féle bazári barna Mackó, nagyon kedves Mackó. Aki esetleg nem ismerni, figyeljen most, és legyen Mackóhoz nagyon kedves és nyájos. Szóval, élünk mi ketten, mint hal a vízben. Ezt a hasonlatot mindenki ismeri, és mindenki azt hiszi és tudja, hogy a halak jól élnek a vízben. A halak persze nem ismerik a hasonlatot, és ezért nem tudhatják, hogy ők milyen jól élnek a vízben. Ezért tehát, ha nagyot csobban a víz, és ezüstös villanással vágódik fel egy halacska a levegőbe, teljesen indokolatlan ezt mondani, ennyi, de jó kell.

0: Kedve kerekedett ennek a potykának, mert könnyen lehet, hogy a potyka éppen egy harcsa elől menekült, amikor felugrott a levegőbe, hogy megtévessze vagy elkerülje ravasz támadóját. Mi azonban Mackóval igazán jól élünk. Keveset beszélgetünk, ebben a sárgásbarna bazári és a barnásárga hegyi mackók csodálatosan hasonlítanak egymásra. Keveset beszélünk, de ellessük egymás gondolatát is. Ma például megsimogattam Mackók a meleg bundáját, szó nélkül levettem takaróját, mert erősen besütött a nap az ablakon. Ő mindezt mosolyogva tűrte. Sőt, kinyitottam az ablakot, és hogy kislakótársam ne unatkozzék, oda tettem őt az ablak közelébe. Nézelődj, Mackóka, amíg én dolgozom. Nézelődj csak, hiszen téged minden érdekel. Este felé csak a szeme irányát kellett követnem, s már mindent tudtam, mi változott meg a környezetünkben. Igen, igen, látom, Mackóka, a szomszédék elvetették a zöldséget, sőt, palántáztak is már, ám bár a földjük nincs valami tisztességesen megmunkálva. Nemrég ástak, nézett szigorúan kis lakótársam. Miért nem ástak fel már ősszel, hanyag népség? De nézd, a barac szépen kivirágzott, és itt a szeme megmelegedett, egy aranyló méhecske is meglátogatott. Szeretem a kis méheket. És a mézet, ugye? Gondoltam, de nem mondtam ki, mert ilyen dolgokban fölöttébb tapintatosak vagyunk egymáshoz. Bizonyos tekintetben talán gyengék vagyunk, gyenge mackók és gyenge emberek. De erről sem beszélünk, mert a társas viszony békéjének ez az alapja. Akkor is hallgattunk, amikor két kislány megállt az ablak előtt, észrevéve napkúrázó kis barátomat. Nézd azt a kis kopott mackót, milyen szemtelenül néz! Hát ez egyszerűen nem igaz. Mackó sohasem kezdett ki senkivel, bár csillogó gomb szemében lehetett valami fölény, ami azonban jogos, mert ő 20 éves, s a kislányok legfeljebb 7 évesek. És milyen rongyos a talpa, tette hozzá a másik kislány, mire én betettem az ablakot. Nem mondott a méhecske semmit, kérdeztem Mackókát, miközben megsimogattam. Nem félnek a rügyek a fagytól? Így akartam elterelni a gondolatait. Ó, dehogy félnek, oly boldogok, szertelenek, örülnek a tavasznak, össze-vissza küldözgetik a méhecskéket mindenféle titokzatos üzenetekkel. A méhecske úgy megtelt virágporral, alig tudott felrepülni. Más újság nincsen? Kis lakótársam erre már nem válaszolt, csak kinézett az áprilisi alkonyatba, hol melegedő kis felhők szálltak a nap felé. A sürgönydróton két fecske tollászkodott, és a szomszéd kertjében először kiáltott fel a sárga rigó, jelezvén, hogy megérkezett, köszöni szépen, jó útja volt, és afrikai nyaralása kitűnően sikerült. Nyaralás! Csiripeltek hahotázva a verebek. Nyaralás! Nagyhangú komédiások vagytok ti sárga rigók, ti kényes csavargók. Megfutottatok a tél elől, ugye? Ennyi az egész. Pikulálni és elszaladni, azt értitek? Látod, Mackókám, a verebek kicsit irigyek, de van valami igazság abban, amit csiripelnek. Lakótársam erre nem válaszolt. Úgy tűnt, az egész veréb probléma nem érdekli őt. A napok aztán jöttek és mentek. Kibomlottak a pocakos rügyek, lehullott a barackfák virága, ám borsószemnyi kis barackok kapaszkodtak a virágok helyén, jelezve, hogy jó helyre érkeztek azok a tavaszi üzenetek a méhecskék útján. Mackókám pedig furcsa jeleket vettem észre. Mackóka szőre ritkulni kezdett. Tán a nap, gondoltam, vagy én látnék rosszul. Új szemüveg kellene? Jól megvizsgáltam a kopott kis bundát, a hiányok bizony szemmel láthatóan hiányok. Kihullott volna a szőre, de hiszen akkor a kihullott szálaknak itt kellene lenniük. Nem értettem a dolgot, de nem is szólhattam, hiszen Mackókát egyébként is én ruházom. De valami nagyon furcsa volt Mackókám tekintetében. zavart volt. Sőt, amikor azt hitte, hogy nem figyelek oda, nem veszem észre, mintha ravaszul mosolygott volna. És valahányszor benyitottam a szobába, egy kis veréb röppent ki az ablakon, éppen ott, ahol kis barátom sütette magát az áprilisi nappal. Ennyi, itt valami titokzatosságnak kell lennie. Mackó, nézd csak a szemembe. Nem néz, oldalt néz, hamiskásan néz. Na megállj! Legközelebb hangosan tettem be a külső ajtót, mintha elmentem volna, közben azonban ott maradtam, és a szekrény mögött lesben álltam. Csend, süt a nap, beárad a meleg. Egyszer csak oda rebben egy kis veréb az ablakpárkányra. Figyel, forgatja formás kis fejét ide-oda. Elment? Csipogja halkan.
1: El, de gyanakszik,
0: mondja kedvesen Mackó. Erősen nézegette a bundámat. Pedig olyan kevés kell már a fészkem kibéleléséhez. Mackóka, egy kevéske szőrt adj még.
1: Persze, hogy adok, de innét szedd, a karom alól, ott nem veszi észre.
0: És Mackóka felemelje a karját. Felemelje a karját, és én látom, a kis veréb hogyan tépdesi a kopott kis bundát, és látom, szeretettel fényleni kopott kis bazári mackóm cipőgom szemét. De azért este megmondom Mackókának, hogy nem értem, mitől hullik a szőre. Kíváncsi vagyok, mit válaszol. Mackóka maga elé néz.
2: Vedlik ilyenkor a mackók népe, bólint.
1: Igen, vedlik. Hiszen tudod, tavasz van.
3: A Fészek című mesét hallottátok. Csukás Mese Rádió. Tavaszi virágok. Azt szeretem az évszakokban, hogy a természet folyamatosan váltja a színeit. Ősszel például nagyon sok sárga és vörös színt láthatunk, főleg a bokrokon és a fákon. Télen pedig, ha esik a hó, na, milyen színű minden? Úgy van, csupa hófehér. Tavasszal pedig igazi színkavalkád jelenik meg, bármerre néz az ember. Először is kizöldül a táj, majd előbújnak a virágok. Virágokat láthatunk az erdőben, a mezőn, a kertekben, az ablakokban elhelyezett virágládákban, a bokrokon s a fákon is. Tavasszal sok szép virág nyílik. Ott van például a tulipán, a jácint, vagy éppen a nárcisz. Ezek mind hagymás növények, ami azt jelenti, hogy amikor elnyílnak, a hagymájuk továbbra is a föld alatt pihen, s jövőre újra kihajtanak, nem kell őket ismét elültetni. Hallottatok már az aranyesőről? Nem, nem olyan arany, és nem is az égből esik. Ez egy bokor, ami szintén tavasszal virágzik. Bár gyönyörű aranybokor, de mérgező. Ezért érdemes inkább csak csodálni. És van még egy érdekes nevű virág, ez pedig a téltemető. Az emberek így keresztelték el ezt a szép sárga növényt, mivel már februárban, sőt, olykor januárban is nyílik, amikor a tél még javában tart. Na, és azok az illatok, némelyik virágnak igazán bódító illata van. Ott van például az orgona, vagy éppen a rózsák. Megsúgok nektek valamit. Tudjátok, hogy szerezhettek örömöt az anyukátoknak? Szedjetek neki egy csokor mezei virágot. Azt nagyon szeretik az édesanyák. Majd meglátjátok, hogy mennyire csillog a szeme a gyönyörűségtől és az örömtől. Ha így lesz, meséljétek el nekem, jó? Sziasztok, Csukás Mese Rádió!

0: Sziasztok! Réka vagyok, a találós kérdésfelelős. Újra itt vagyok egy furfangos feladvánnyal. Így hangzik. Két szomszéd lakik egymás mellett. Mindenkit látnak, csak egymást nem láthatják. Kik ők? Két szomszéd. Lehetne mondjuk két cseresznye? Nem, a cseresznye szemek nem látnak. Szemek? Igen, ez az! Valóban a szemek, hiszen a szemeink egymást nem látják, de minden mást igen. Nagyon okosak vagytok. Jó volt együtt találgatni veletek.
1: Csodás napra virrattunk. Számtalan vidám pillanat vár rátok. Mosolyogjatok ma is sokat, mert mint tudjátok, az mindenre gyógyír és mindenkinek jól áll. Csukásmese Rádió.

0: A makacs varjú. Perzsiában élt egyszer egy gazdag kereskedő, aki minden vagyonát egyetlen fiára, Mehrákra hagyta. Vezesse tovább ő az üzletet, hanem a fiú, amikor felnőtt, két kézzel szórta a pénzt, és egy nap arra ébredt, hogy nem maradt más egyebe, csak egy vézna tehene. Feleségével úgy döntöttek, hogy elviszik a vásárra a tehenet, és az árán vesznek egy aprócska földet, amit megművelhetnek. Nem sokára be is szántották, és bevetették búzával, aztán pedig csak várták, hogy beérjen a termés. Már közeledett az aratás ideje, mikor egy nap Mehrák megpillantott egy varjút a földjén, amint éppen az érett búzát csipegette. A férfi felkapott egy követ a földről, és dühében hozzávágta a madárhoz. Ám a varjú időben észrevette, és a búzáról átrepült egy nagyobbacska fekete sziklára. Mehrák folytatta a munkát, ám nem sokára arra lett figyelmes, hogy a varjú újra a búzát dézsmálja. Hát felkapott egy másik követ, és újra megdobta. Így ment egész nap, míg a férfi meg nem unta, és hazament. Otthon aztán elmesélte a feleségének, hogy járt a varjúval, s az okos asszonynak rögtön támadt egy ötlete. Holnap kent be forró szurokkal azt a fekete sziklát, ahol a varjú üldögélni szokott, s ha megint megdézsmálja a termést, csak dobd meg egy kővel, aztán, ha rászáll a sziklára, majd beleragad a szurokba. Másnap Mehrák úgy tette, hogy a felesége tanácsolta. Először bekente forró szurokkal a sziklát, aztán csak várt, hogy rárepüljön a madár. Nem sokára fel is tűnt a búzamezőn, és az ember addig dobálta, míg az odaszállt a fekete sziklára. Szegény varjúnak beleragadt a lába a szurokba, össze-vissza csapdosott a szárnyával. Próbált elrepülni, de mozdulni se tudott. Most megkeserülöd, hogy megdézsmáltad a termésemet, mondta a földműves, és már emelte is a kezét, hogy agyoncsapja. Várj, könyörgöm, ne bánts! Ha most elengedsz, ígérem, soha többet nem jövök a földet közelébe. Mehráknak megesett rajta a szíve, hát segített neki kiszabadulni a szurokból, a varjú pedig kitépett egy tollat a farkából. Hálám jeléül, fogadd el ezt a tollat. Legközelebb, ha segítségre van szükséged, csak engedd el a levegőben, és majd megmutatja neked az utat, mondta a varjú, majd eltűnt az égen. Az ember hazavitte a tollat, és a feleségével elrejtették egy ládikóba. Másnap betakarították a termést, és a varjú többet a szántóföld közelébe sem ment. Így teltek békében, dolgos munkával a napok. A házaspárnak még nélkülöznie se kellett, hiszen éppen elég volt a búza és a sok zöldség, ami a földjükön termett. Aztán egyik évben nagyon forró volt a nyár, egy csepp eső sem esett, a termés pedig mind elszáradt. Hogy jut így majd étel az asztalra? Aggódott Mehrák. Akkor a feleség elővette a varjutollat. Most nagy szükségünk van a segítségre. Menj, és keresd meg azt a csodatévő varjut. Mehrák úgy tette, hogy az okos felesége tanácsolta, fogta a tollat, és elengedte a levegőben. A szél egy pillanat alatt felkapta a madártollat, és repítette hegyen völgyön át, faluról falura, Mehrák pedig követte. Végül a toll egy magas hegy csúcsa felé vette az irányt, majd az egyik barlang előtt megállt, és a földre hullott. Mehrák bement, és ott várta a varjú. Kedves Mehrák, miben lehetek segítségedre? Kérdezte a madár. A szántóvető pedig elmesélte neki, hogy a súlyos szárazság tönkretette a termést, s ha a varjú nem segít rajtuk, bizony éhen fognak halni. Akkor a varjú előhozott a barlang mélyéről 4 zsák búzát. Ez elég lesz, amíg tart a nyár. Adok még nektek egy tyúkot is, de jól vigyázzatok rá, mert ez különleges madár. Minden nap tojik egy aranytojást. Mehrák boldogan tért haza az ajándékokkal, még aznap kipróbálták az aranytojó tyúkot. Micsoda kincs ez a madár, kiáltott fel az asszony. Nehogy elmeselt bárkinek is, milyen tyúkot kaptunk, figyelmeztette az asszony. Ám a férje nem bírta magába tartani a titkot, és elfecsegte a szomszédoknak. Nem sokára pedig már az egész falu tudta, milyen varázslatos madaruk van. A hír a kapzsibíró fülébe is eljutott, és minden áron meg akarta szerezni az aranytojó tyúkot. Oda küldte hát az egyik szolgáját Mekrák házához, hogy hozza el neki mutatóba a madarat. Mekrák nem hitt neki, de a bíró akaratának mégsem szegülhetett ellen. Így odaadta a szolgának a tyúkot. Aztán teltek múltak a hónapok, és egy újabb forró és száraz év következett. Nagyon rossz terméssel. Mikor a 4 zsák búza is elfogyott, Mekrák úgy döntött, újra elmegy a varjúhoz. Mikor odaért, elmesélte a madárnak, milyen szerencsétlenül jártak a tyúkkal, és a szárazság miatt megint nincs mit enniük. A varjú most is megkönnyörült rajtuk, és adott egy bográcsot meg egy fakanalat neki. Ezentúl, ha megéheztek, csak üssétek össze őket, mutatta két szárnyával a varjú, majd mondjátok ki hangosan, mit ennétek szívesen. Hazavitte az ember a bográcsot meg a fakanalat, és többé nem volt gondjuk az ételre. Hanem egy nap Mekrák így szólt. Hívjuk át vendégségbe a bírót, hogy lássa, ha bár elvette a tyúkot, mi mégsem éhezünk. Na persze, még a végén a bográcsunkat is elveszi, mondta a felesége. De Mekrák nem nyugodott. Addig-addig győzködte feleségét, míg végül áthívták a bírót. Annyi fogás volt az asztalon, hogy még a bíró is csodálkozott. Nem értette, honnan telik nekik ilyen finom ételekre. Mikor a bíró megtudta, hogy van egy csodatévő bográcsuk és fakanaluk, mohó szeme már is felcsillant. Mekrák nem tudta megakadályozni. Még aznap este elhurcolta tőlük az edényt meg a kanalat. Szegénységben teltek ezután Mekrák és felesége napjai, de bizakodva várták a következő esztendőt, hát ha jó terméssel áldja meg őket a sors. Ám a tavasz ismét szárazságot hozott, és Mekrák kénytelen volt újra elmenni a varjúhoz. Most olyan ajándékot kapsz tőlem, amivel visszaszerezheted a tyúkot és a bográcsot. Itt ez a tök, s ha elkiáltod magad, hogy előre katonák! 100 kis katona ugrik elő, és bárkit felaprítanak. Mekrák hálás köszönetet mondott a varázstökért, és a bíróháza felé vette az irányt. Mikor odaért, bekiáltott a bírónak. Azért jöttem, bíró uram, hogy visszakérjem a bográcsomat, meg az aranytojó tyúkomat.
1: Én ugyan nem adom,
0: nevetett a bíró. Ám akkor Mekrák elmondta a bűvös mondatot, előre katonák! A tökből pedig hirtelen kiugrott 100 katona, és addig ütötték, vágták a bírót, míg az meg nem adta magát. Mekrák pedig visszakapta a tyúkot és a bográcsot, és feleségével többé nem volt semmire se gondjuk.

0: Mesés reggelt! Fedezzetek fel ma is sok csodát! Csukás Mese Rádió.
1: Sziasztok! Nagy Olivia vagyok, 7 éves, Kroncóról, Kányádi Sándor. Mi lennék? Tavasszal sonfa lennék, talpig aranyban állva, bíztatom mosolyognék a zsendülő világra. Nyáron eperfa lennék, tágas udvaron állnék, aki alám ül, annak jól fogna egy kis árnyék. Ősszel almafa lennék, piros almákat termő, nem is csak egyetlen fa, hanem almafa erdő. Ilyenkor télen aztán gyertyán vagy fenyő lennék, hogy aki fázik, égő tüzennél melegedjék.
2: Minden nap egy újabb kaland. Tartsatok a Csukás Mese Rádióval. Ma is.
0: Csukás Mese Rádió.
3: A félbárzokni. Egy lakásban is annyi csoda rejlik, hogy ember legyen a talpán, aki összetudja őket számolni. És ha már a talpaknál tartunk, tudtátok, hogy a zoknik is külön életet élnek? Bizonyám. Napközben gondosan és látszólag mozdulatlanul melengetik a legkülönfélébb lábfejeket. Aztán éjszaka, amikor mi nyugovóra térünk, előbújnak a fiókokból, a szennyesből és a mosógépből, és összegyűlnek, beszélgetnek, mesélnek egymásnak. Minden zokninak megvan a párja, akivel együtt kell, együtt fekszik, és együtt keringőznek a mosógépben. De néha megtörténik a baj, és messzire sodródnak egymástól. Egy zokni nagyon magányos tud lenni a párja nélkül. Ezért is esett annyira kétségbe az a kicsi lila csíkos zokni, amikor egyszer csak egyedül ébredt a szoba egyik sarkában. Álmosan nyújtózott egyet, körülnézett, de sehol sem volt a párja. Megszeppenten pislogott jobbra-balra, hát ha csak nem elég figyelmes. De egy fia lila csíkot nem látott közel és távol.
4: Ez bizony nagy baj,
3: gondolta, és egyből az jutott eszébe, hogy a párja is milyen magányos lehet.
4: Na de csak nem fogok itt egyedül búslakodni a sarokban,
3: korholta magát.
4: Inkább elindulok, és megkeresem.
3: Azzal össze is szedte magát, és az ágy felé indult, ahol találkozott egy kék zoknival.
4: Szia!
3: Köszönt rá illedelmesen.
4: Épp a páromat keresem.
5: Az enyém megvan,
3: vágta rá a kék zokni, és az ágy alá mutatott, ahol egy ugyanolyan kék zokni szuszogott.
5: Hogy néz ki a párod?
3: Kérdezte a lila csíkos zoknit.
4: Hát, úgy, mint én,
3: felelte a csíkos.
5: Nem láttam,
3: mondta a kék, és visszafeküdt.
5: Keres tovább!
3: Azzal ismét elaludt. A lila csíkos zokni pedig tovább indult, és a fotel felé vette az irányt. A fotelon egy zöld nadrág hevert, aminek egyik szárából egy zöld pöttyös zokni kandigált ki. A lila csíkos ismét illedelmesen köszönt, majd elmondta, hogy a párját keresi.
4: Sajnos nem én vagyok az,
3: mondta a zöld pöttyös.
4: Az enyém megvan.
3: A nadrág másik szárából álmosan előkukucskált egy szakasztott ugyanolyan zöld pöttyös zokni, aki hunyorítva végigmérte a lila csíkosat, ásított egyet, majd annyit mondott.
4: Keresd tovább, és hagyd minket aludni.
3: Azzal vissza is bújt. A lila csíkos zokni nem keseredett el, hanem tovább indult a fürdőszoba felé. Hát, ha a mosógép tudja a választ, gondolta.
4: Vagy megkérdezem a szennyes kosarat.
3: Így okoskodott magában, amíg a fürdőszobába ért. ott terpeszkedett méltóság teljesen és nyugodtan a mosógép, aki apró piros szemeivel bölcsen nézett le a lila csíkos zoknira.
4: Várj, kitalálom. A párodat keresed, ugye?
3: A lila csíkos zokni bőszem bólogatott.
0: Igen, nem láttad véletlenül? Pont ilyen lila csíkos, mint én.
4: Sajnos nem, mondta a mosógép. De ha már itt vagy, kérdezd meg a szennyes kosarat. Ő nagyon sok mindent tud.
3: A lila csíkos zokni azzal a szennyes kosárhoz fordult.
0: Te sem láttad a páromat?
3: Kérdezte reménykedve.
4: Láttam én már annyi mindent, tátotta nagyra a száját a szennyes kosár. Sok páratlan zoknit is, igen, de sajnos a tiedet nem.
3: A lila csíkos zokni kezdett elkeseredni, de a szennyes kosár megnyugtatta.
4: Ha kitartó vagy, bizony meg fogod lelni. És általában ott, ahol nem is számítasz rá.
3: Azzal a zoknira kacsintott, és búcsút intett neki. A zokni újra felbátorodott, és nekiindult. Először végigjárta az előszobát, és kikérdezte a cipőket, a szekrényeket, a kabátokat, sálakat, sapkákat és kesztyüket. Hát ha, de nem járt sikerrel. Ezért a konyha felé indult, és elbeszélgetett a sütővel, a konyhaszekrénnyel, láposokkal, edényfogókesztyükkel és a terítővel. De mind csak a fejét rázta, senki sem látta a lila csíkos zokni párját.
0: Márpedig én nem adom fel!
3: Kiáltotta a lila csíkos zokni, majd a nappali nagy szekrényéhez fordult. A nagy szekrény öreg volt már, és türelmetlen. Nem is értette, miért zavarja meg egy kicsi lila csíkos zokni a nyugalmát.
4: Még hogy én zoknikkal foglalkozzak,
3: dohogott.
4: Nekem pulóvereket, nadrágokat és gyönyörű ruhákat kell számon tartanom.
3: A zokni egy kicsit megszeppent, ám a szekrény megenyhült és hozzátette.
4: Menj inkább szépen haza. A kis fiókos szekrényhez. Hát, ha ő majd segít.
3: A zokni erre letörölte a könnyeit, és a fiókos szekrényhez indult. A fiókos szekrény épp abban a szobában állt, ahonnan indult. A lila csíkos zokni a szekrény második fiókjában lakott, és reménykedett benne, hogy a fiókok majd tényleg tudnak neki segíteni.
0: Sziasztok!
3: Kezdte bátortalanul.
0: Elhagytam a páromat, és most már nagyon hiányzik. Nem láttátok véletlenül valahol.
3: A fiókok kedvesen bámulták az oknit, tanakodtak és összesúgtak, majd így szólt az egyik. Szerencséd van, kicsi zokni. Azzal kinyílt a második fiók, és előbújt belőle a lila csíkos zokni szakasztott mása.
0: Már majdnem betegre aggódtam magam miattad,
3: mondta a fiókból az okni.
0: Én pedig egész reggel téged kerestelek.
3: Ugrott fel az okni a második fiókba, azzal össze is ölelkeztek, bevackolták magukat a fiók aljára, és hamar el is aludtak egymás karjaiban.
6: Jó reggelt, hétalvók! Hasatokra süt a nap. Sok barát és meg annyi kaland vár ma rátok. Fedezzetek fel ma is sok csodát! Ez a Mesés reggel, itt a Csukás Mese Rádióban. Rádió egyfejűeknek.
7: Nézd csak!
8: Na?
7: Mézes kalácsfűszert tettem a kakaómba, megkóstolod?
8: Aha. Nagyon finom.
7: Ugye? Olyan karácsony íze van.
8: Számból vetted ki a szót.
7: Fúj.
8: Nyugi, ezt akkor mondják, ha ugyanazt mondtad, amit én is szerettem volna.
7: Ja. Így már mindjárt más.

0: Csukásmese Rádió.
1: Találós kérdés.
2: Sziasztok! Réka vagyok, és hoztam nektek egy újabb találós kérdést. Így szól. Ez a tárgy gyakran üvegből vagy műanyagból készül, és segít, hogy könnyebben igyunk. Lehet kicsi vagy nagy, lehet rajta minta, lehet színes is, és ha teletöltöd, akkor óvatosan kell a szádhoz emeld, hogy ne boruljon ki. Na, mi lehet ez? Igen, ez bizony a pohár. Jaj, de ügyesek vagytok. Én a legjobban a színes poharakat szeretem, mert olyan vidámak. Nektek melyik pohár a kedvencetek? Ez volt a találós kérdésem. Sziasztok!
0: Csukásmese Rádió.
3: Kedves hallgatók, Kovács Ákos vagyok, énekes dalszerző, legkedvesebb magyar prózaírom, Krúdi Gyula meséje következik. Krúdi Gyula, a kis török. Budavárából kiverték a törököket. Hanyatt, homlok menekültek messzi Törökország felé. A hosszú török uralomnak egyszerre vége lett. A budai házak üresek lettek. A papucs készítő otthagyta a kaptafáját, a török szabó az ollóját, a katona kardját. A nagy ijedelemben az ollón kívül Ahmed, a török szabó még ott felejtette Budán 6 esztendős fiacskáját is, akit ugyancsak Ahmednek hívtak. A kis Ahmed az ostrom alatt elbújt egy mély budai pincébe, azért nem tudtak ráakadni megrémült szülei. Mikor elmúlt a csetepaté, a kis Ahmed előbújt a pincéből, és sírva nézegetett körül az idegen emberek között. Azok pedig nem sokat törődtek a síró rívó kis törökkel, csak jó sokára vette észre Tóth Márton uram, a híres nevezetes debreceni csizmadia, aki a feleségével éppen Pestre jött a vásárra. Merő kíváncsiságból elment az asszonnyal megnézni az elfoglalt Budát, és csendesen nézelődtek a törökössé vált magyar városban. Hát te ki fia vagy? Kérdezte Tóth Márton uram, és elkapta a menekülni akaró kis török bőnadrágját. A kis török megtanult Budán annyit magyarul a pajtásaitól, hogy értelmesen tudott válaszolni. Ahmedé, a szabóé. Hát az apád hol van? Kérdezte Tóth Márton. Hát az édesanyád? Kérdezte Tóth Mártonné. A gyerek a kezével a távolba mutatott. Elmentek, arra messze, soha se jönnek többé vissza. Tóth uram megnézte előről hátulról a fekete szemű török fiút. Aztán az asszonyra esett a tekintete, Tótné elértette az ura gondolatát. Igaza van, apjuk, mondta. Kár volna szegény gyereket itt elpusztulni hagyni. Nekünk is van otthon 4. Ahol 4 van, ott elfér az 5. is, mondta csendesen Tótné. Ha lesz kedve a csizmadiaságra, még derék magyar ember válhatik belőle, fejezte be Tóth Márton. Gyere velünk, Ahmed! A kis török az asszony szoknyájába kapaszkodott, aztán apró gyors lépésekkel baktatott mellettük lefelé Budáról, át Pestre, ahol a Tóth Márton uram szekere állott.
4: Csizmát ugyan nem adtunk el, de viszünk haza gyereket, mondotta Tóth uram, amint a szekéren elhelyezkedett.
3: Először is megkereszteljük a kis pogányt, mormogta Tótné. Majd a nagy tiszteletű úr elvégzi a dolgot. A szekér pedig gurult Ahmeddel és Tótékkal Debrecen felé. A kis török kerekre nyitott szemmel nézegette az ismeretlen magyar alföldi tájakat. Egyszerre föltűnt a távolban a híres debreceni kettős torony.
4: Mindjárt otthon vagyunk, mondta Tóth Márton.
3: Így került a kis török fiú Budáról Debrecenbe, ahol hamarosan felkötötte a bőrkötényt és segített nevelőapjának a csizma kalapálásában. Ügyes volt a gyerek, a lustaságot nem ismerte, Tóthék megszerették, mintha saját fiok lett volna.
5: Múltak az esztendők. A török kibékült a magyarral. Vége volt a harcoknak. Egy napon csak beállít Debrecenbe egy talpig poros, öreg török ember. Egyenesen a Tóthék portájára ballagott, és így köszönt be.
4: Én, Ahmed Szabó vagyok, a fiamért jöttem vissza messze Törökországból.
5: Ahmed csak elsápadt, torkán akadt a hang, megismerte az apját.
3: Gyere, fiam, érted, jöttem. Ahmed engedelmesen fölállott, letette a kalapácsot, letette a bőrkötényt, aztán anélkül, hogy egy szót szólt volna, elindult az apja után. Tóth Márton uram csak nézett utána, aztán keserűen felsóhajtott. Hálátlan törökje. Még csak meg se köszönte, hogy fölneveltük. Tóthné napestig sírt, mintha az édes fiát vesztette volna el. Már azt hittem, hogy soha sem megy el tőlünk, sírt Dugált.
4: Nem érdemli meg, hogy búsuljunk utána, dörmögte Tóth uram.
3: Megint elszaladt egy pár esztendő. A csizmadia műhelyben üresen állott az Ahmed gömbölyű kis széke. Egyszer, korán reggel, amikor Tóth uram benyitott a műhelybe, a gömbölyű széken csak ott látja ám Ahmedet, amint szorgalmasan kalapál egy csizmán. A derék csizmadia mester megdörzsölte a szemét.
4: Anyjuk, kiáltott a feleségére. Gyere csak elő, mert azt hiszem, hogy álmodom. Ahmed, visszajött.
3: Tóthné is elősiet a konyhából. Ahmed, kiáltja ő is, hát hogy kerültél vissza? A fekete szemű fiú így felelt. Nem tudok én már török lenni.
4: Magyar lettem itt Debrecenben.
3: Nem tudok én már más levegőt szívni, mint a debrecenit. Azért, ha megengedik, hát most már örökre itt maradok. Ott is maradt Ahmed, Debrecenben. Olyan jó dolga volt, hogy soha se kívánkozott vissza Törökországba.

Jó reggelt, hétalvók! Hasatokra süt a nap! Sok barát és meg annyi kaland vár rátok. Fedezzetek fel ma is sok csodát! Ez a Mesés reggel. Itt a Csukás Mese Rádió. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csodás napra virrattunk. Számtalan vidám pillanat vár rátok. Mosolyogjatok, ma is.
1: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Móra Ferenc, a gavallér zsiráf, aki elmeséli nektek Horváth Teri.
1: Bálba készült a zsiráf, haja-haj, dinárom, leges-legszebb ő akart lenni mindenáron. Daliás a termete, csak a lába görbe, kedvetelten vigyorog bele a tükörbe, pörögjen a sarkantyú, guruljon a tallér, nincs hetet hét faluban több ilyen gavallér. Az állatkert lakóit sorba megigézi, fóka, medve, elefánt csodálkozva nézi. Világlátott papagáj szundít a faormán, az rikoltoz lecsupán csúfolódó formán.
2: Hosszú nyakú rövidész, nem vagy te gavallér, hosszú nyakat kicsit ér, ha nincs rajta gallér.
1: Elszégyelli magát a hosszú nyakú állat, felköti a bocskorát, s a városba vágtott. Bedugja a fejét egy divatárus boltba, tátott szája rámered, főnök, inas szolga. Uraságod mit akar?
3: Terem egy gallér, azzal lesz belőlem divatos gavallér.
1: Van itt 1000 millió hajladoz a boltos, 3 segéd hatfelé skatujáért futkos. Asztalra áll az egyik a másik létrára, így próbálják a gallért a zsiráf nyakára. De erre a nyakra mind alacsony a gallér. Jaj, nem is lesz belőle világszép gavallér. Segítettek a baján végre, móddal, okkal. Ha egy gallér nem akadt, betakarták sokkal. Egy végtében 10 tucat férte éppen rajta, gömbölyített, kihajtott, mindenféle fajta, lapos, magas, alacsony, tarka-barka gallér, nem is volt több a bálon ilyen szép gavallér.
0: A Gavallér zsiráf című mesét hallottátok.
4: Műsorajánló következik. A Csukás Mese Rádió. Egy rádió egyfejűeknek. Te egyfejű vagy? Hát persze. Tehát ez a rádió neked is szól. És tudod, ki egyfejű még? Hát Süsü a sárkány. Róla is szól mese nálunk. De találkozhatsz még Radírpókkal, Gombóc Artúrral, Mátyás királlyal, Kacor királlyal, Szegény legénnyel, Kiskakassal, Égigérő passzújjal, Csacsival, Nyuszival, Rókával, Farkassal, de még Tigrissel is. Persze csak a mesében, mert ott ugye mindent lehet. Sőt, ismerj meg új történeteket minden este 7-től a Csillagok esti mesefényben kimeríthetetlen tárházából. A Csukás Mese Rádió minden nap elrepít a mesék birodalmába, és igazi vidám dalokkal szórakoztat. Tarts velünk folyamatosan!
5: Csukás Mese Rádió!
4: Rádió egyfejűeknek!
6: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Médiaklikken.
7: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Május 25-től új sorozat indul hétköznap este 7 órától a Csukás Mese Rádióban. Fecske László Guruló Barátok című mesesorozatát Kőszegi Ákos meséli el. Robogó Robi nagyvárosi kalandjaiból kiderül, hogy miként ismerkedik meg a városlakó többi járművel. Guruló Barátok. Május 25-től új sorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától.
4: Műsorajánlót hallottatok. Csukás Mese Rádió.
8: Szeretem a meséket. Az állatos mesék a legjobbak.
9: Ez a Csukás Mese Rádió.
4: Rádió egyfejűeknek.
10: Sziasztok, gyerekek! Réka vagyok, és ma is hoztam nektek egy izgalmas találós kérdést. Így hangzik. Ez az apró, színes barát mindig ott lapul az asztalon, a polcon, a táskádban, és ha jól figyelsz, sok érdekes dolgot mesél. Néha kicsi, néha nagy, de mindig kész a szórakozásra és a sok érdekes kalandra. Ha kinyitod, rengeteg titkos dolgot találhatsz benne. A lapok között gyakran csodás képek, illusztrációk bújnak meg. Mi lehet ez? Találd ki! Igen, ez a könyv. Nagyon örülök, hogy együtt találgattunk. Hamarosan újra találkozunk. Sziasztok!
11: Gyere, mesélek neked a mumusról.
12: Aja, van.

0: A Csukás Mese Rádió. A gyerekek rádiója.
1: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Mesés reggelt. Ideje felkelni. Hasatokra süt a nap. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukásmese Rádió.
1: Találós kérdés.
2: Sziasztok, gyerekek! Réka vagyok. Készen álltok egy zenés rejtélyre? Így szól a találós kérdés. Ez a hangszer hatalmas, tele fekete és fehér billentyűkkel. Ha leülsz elé, ujjaiddal dallamokat tudsz rajta varázsolni. Van, amelyiknek hosszú a teste, van, amelyiknek kisebb, és a zenében fontos szerepet játszik. Hangja egyszerre lágy és erőteljes. És még a lábaddal is változtathatod a zene hangzását. Na, mi lehet ez? Igen, jaj, de jó, a zongora! Szeretem hallgatni, amikor valaki szépen játszik rajta. Olyan különleges hangszer. Képzeljétek, többen is játszhatunk rajta egyszerre. Sajnos én nem tudok zongorázni, de mindig is meg akartam tanulni. Ez volt a találós kérdésem. Sziasztok! Csukásmese Rádió.
3: Jó napot kívánok mindenkinek! Grillus Vilmos vagyok, ma én mesélek nektek is egy olyan mesét, amit én találtam ki. A címe Dodó és Didó. Hé, te álomszuszék, mindjárt este van, ideje felkelni! Bökte oldalba az édesanyja kisfiát, Dodót, aki annyira megijedt a hirtelen ébresztőtől, hogy kicsúszott ujjai közül a kapaszkodó. Majdnem a fejére esett, de az utolsó pillanatban csapkodni kezdett a szárnyával, és nagy nehezen visszakapaszkodott anyja mellé a gerendára, az öreg ház padlásán. Hű, de aludnék még egy kicsit, mama. De ha tényleg este van, akkor kérem a reggelit. Fogd meg magadnak, mondta a mamája. Gyerünk, Dodó, indulás. Az utcai lámpák körül ott repkednek a szúnyogok. Szúnyog! Dodó szájában összefutott a nyál. Gyerünk! De merre? Körülnézett. Gyenge szemével nem sokat látott a sötétben. Kinyitotta a száját, és magas hangot adott ki, olyan magasat, amilyet más már nem is hall meg, és fülelt. A hang össze-vissza verődött a padlástérben, de végre utat talált a nyitott padlásablakon át, és a hang nyomában ők is kirepültek a szabadba. Nézd, ott repülnek! Kiáltott fel egy kislány a teraszon. Látom, mondta apa, és azt gondolta, be kéne csukni végre azt a megvetemedett padlásablakot. Anya felállt a vacsoraasztaltól, és a kezét nyújtotta. Bizony, mindjárt este van, gyere, Didu! Ideje lefeküdni. Didu jó alvó volt, főleg nyáron, mert olyankor kicsit nyitva hagyhatták az ablakot, amin egész éjjel áradt be a friss nyári levegő. Amikor már pirkadt, és Didu éppen egyik oldaláról fordult a másikra, Dodónak azt mondta a mamája, mindjárt itt a reggel induljunk haza, eleget vacsoráztál? Még azt a jó kövéret bekapom! Dodó villámgyors kanyarral elkapta a kiszemelt szúnyogot, és igyekezett az anyja után. Amikor a házukhoz értek, már ő repült elől. Mindig könnyen megtalálta a padlásablakot, de ma valahogy mindenhonnan visszaverődött a hangja. Aztán végre valahol utat talált, és ő abban a pillanatban utána repült. Még hallotta, ahogy anyja felkiált a háta mögött, hogy Dodó, vigyázz! De már késő volt. Berepült a nyitott ablakon. Zsúfolt kis szobába került, a hangja össze-vissza verődött benne. Teljesen megzavarodott, valaminek neki ment, ami nagy zajjal leesett. Didu felébredt a zajra, meglátta Dodót, és nagyot visított ilyettében. Szegény Dodónak csak ez kellett. Teljesen megsüketült a hangtól, megfordult, nekirepült a könyvespolc sarkának, valahogy megkapaszkodott benne, és remegve, maga tehetetlenül várta, hogy mi lesz. A visításra berohantak Didu szülei. Didu meg se tudott szólalni, csak remegő

kézzel Dodóra mutatott. Anya gyorsan magához szorította Didut, hogy megnyugtassa, apa meg felkapott egy kis dobozt, kiszórta belőle a játékokat, és leborította vele a halálra rémült kis állatot. Aztán óvatosan egy kartont csúsztatott a doboz alá, és felemelte. Oda vitte a kis ágyhoz. Tőle aztán igazán nem kell félned, mondta. Hidd el, ő sokkal jobban fél. Óvatosan lehúzta egy kicsit a kartont a dobozról. Dodó és Didu meglátták egymást egész közelről. Jaj, de helyes, gondolta Didu. Milyen kis szőrös, és milyen hosszú a csupasz szárnya. Jaj, de hatalmas, gondolta Dodó, és mekkora a szája, most biztosan bekap majd, mint én a szúnyogot, és rémületében mozdulni se bírt. De nem történt semmi. Egy darabig nézték egymást, aztán apa visszatette a kartont. Az én hibám, tűnjögte. Mégse kellett volna este becsukni ezt a padlásablakot, hiszen ők ott laknak. Gyerünk gyorsan a padlásra, kiáltotta. Hadd vigyem én, kérte Didu. Felszaladtak a padlás lépcsőn, elől Didu a dobozzal, benne Dodóval, mögötte a szülők. Apa a padlásablakhoz ment és kitárta, Didu meg letette egy ládára a dobozt, és leemelte Dodóról. És most menjünk, mondta anya, ne zavarjuk őket. Mi legyen reggelire? Lehet, hogy mégse esznek meg, gondolta Dodó egyedül a sötétben, aztán kétségbe esetten cincogni kezdett. Mama, mama! Nem kellett sokat várnia. Anyja egy-kettőre berepült a nyitott ablakon. Dodó, kisfiam, mi történt? Jól vagy? Tudsz repülni? Dodó kitárta a szárnyát, kicsit csapkodott vele, de nem érzett semmi rosszat. Felrepültek a plafonra, lábukkal megkapaszkodtak egymás mellett a gerenda szélében, és lelógatták magukat. Mama, nagyon megijedtem. Még sose láttam embert ilyen közelről, és nem is bántott, hogy annak mekkora a szeme. És akár hiszitek, akár nem, Didu ugyanekkor szóról szóra ugyanezt mondta a reggeliző asztalnál. Csak persze szem helyett fület mondott, ember helyett meg azt, hogy denevér.

0: izgalmas nap vár rátok. Kívánom, hogy találjátok meg a mai nap csodáit.
1: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Énekeljetek velem, hogy a hangunkat még hetet hét határon túl is hallják. Képzeljétek el, hogy ez az állat, amiről most énekelni fogunk, az egész ház

0: esés reggelt! Fedezzetek fel ma is sok csodát! Csukásmese Rádió.
1: Meggyesi Károly, a bátor virág, aki elmeséli nektek Mór Marianna.
2: Történt egyszer, hogy sehogy sem akart elmúlni a tél. Nem csoda, hogy késett a tavasz, hiszen napapó olyan mélyen aludt felhőbundája alatt, hogy még a füle se látszott ki. Hiába keltegette a szél, hiába mutogatta neki a naptárt. A nap kidugta ugyan egyszer a fejét a bunda alól, de rögtön vissza is húzta. Ilyen hidegben még a kutyát is lelketlenség kikergetni mormogta. De amíg kelmet ki nem bújik, mindig hideg lesz, korholta a szél. Előbb a hideg kotrodjékkel durcáskodott a nap, és megfordult a másik oldalára. A tavasz kulcsa nála van, gondolta, legfeljebb később jön meg a tavasz. A jó meleg ágyat senki se hagyja ott szívesen. A lusták meg éppenséggel mindent ki is találnak, csak hogy tovább pihenhessenek. Meggyőzik magukat, hogy nem lesz abból semmi baj. Pedig lett. Amíg a nap aludt, a virágok is aludtak. Az ő ágyuk, a mag, a gumó. A mag a földben rejtezik, a földön avar, ezen meg a jó meleg dunna, a hótakaró. Nem fáznak a virágok, nem is panaszkodnak. De az egyik kis virág már nagyon megunta a tétlenséget. Szerette volna már látni a világot, a világosságot, a kékséget, a napot, a virágok napját. A naptár is tavaszt jelzett már, és ők itt rostokolnak a meleg földben. A többi virág türelemre intette. Nem mehetsz ki, virágocska, a kulcsa napapónál van, és háborgatni őt nem szabad. Hát, ha elaludt, makacskodott a kis virág. Erre már felháborodtak a virágok. Ilyet mondani a napról. Sútba dobták a naptárokat, nem érnek semmit. Napapó jobban tudja, mikor lesz tavasz. A bátor kisvirág pedig ezt gondolta. Ahol kulcs van, kulcsuknak is kell lenni. S már is kisurrant a kulcsukon ő, a bátor csepp kisvirág. De bizony odakint hideg, sivár világ fogadta. Csupasz ágak zizegték. Még az eget se látod, eltakarják a felhők. Jeges szél fújt havat a kisvirágra, és befett. Meg akarta semmisíteni, de ő ismét kibújt, nem azért jött elő, hogy megijedjen. S amint ott állt a hidegben, megpillantotta őt a rigó meg a cinke. És egyszerre olyan dalba fogtak örömükben, hogy a nap felébredt. Dunnát, párnát elhajított, magára kapta a subáját, s már is indult, csak meg ne előzze őt egy semmi kis virág. A kis virág szirmához azonban odatapadt két hópehely. Elárulták, hogy a kis vakmerő még a hóesés idején merészkedett elő a csupasz világba. Napapó haragudni akart, de kinyílt a többi virág is, egyre több madár énekelt, és megenyhült a nap haragja. A bátor kis virág azóta is elsőnek nyílik, még azt se várja meg, hogy a hó eltakarodjék. Ezért a neve Hóvirág.
1: A Bátor Virág című mesét hallottátok.
0: Jó reggelt, hétalvók! Hasatokra süt a nap. Sok barát és meg annyi kaland vár ma rátok. Fedezzetek fel ma is sok csodát. Ez a Mesés Reggel, itt a Csukás Mese Rádióban. Rádió egyfejűeknek.

0: Csodás napra virrattunk. Számtalan vidám pillanat vár rátok. Mosolyogjatok ma is sokat, mert mint tudjátok, az mindenre gyógyír és mindenkinek jól áll. Csukásmese Rádió.
1: Müller Péter Sziámi, jó, ha van. Előadja nektek Kócán Panni. Az az én. Jó, ha van egy ötleted. Orromra is kötheted. Ábrándozzunk együtt róla. Jó, ha van rá egy fél óra. Jó, ha van egy bocid. Bár ügyetlen picit, nem is tud focizni. Játsz vele gombfocit. Jó, ha van egy biciklid. Hogy azon a bocit vidd. Mivel, hogy a bocik lusták, gyorsabbak a biciklisták. Jó, ha van egy medvéd. Az legalább megvéd. Ne ronsd el a kedvét, mert olyankor megtép. Vagy biciklin meglép. Jó, ha van ez. Jó, ha van az. Jó, ha nyár van, jobb, ha tavasz. Jó, ha van. Jó, ha van. Jó, ha van. Jó, ha van. Jó, ha van. Jó, ha van.
2: Jó reggelt, hétalvók! Hasatokra süt a nap! Sok barát és meg annyi kaland vár rátok. Fedezzetek fel ma is sok csodát! Ez a Mesés reggel. Itt a Csukásmese Rádió.
3: Csukásmese Rádió.
2: Rádió egyfejűeknek.
4: Marie-Louise Ware, mese a kőről, aki mindig elégedett volt. Volt odafent a hegyen, félig belemélyedve a földbe egy nagy kő. Ez a kő mindig elégedett volt. Mióta lehetett már ott, maga sem tudta. Reggel harmadtól frissen ébredt. Délben a nap megforrósította, és este, mielőtt elaludt, rózsaszínű és lila árnyalatokba öltözött. Naphosszat a tájat nézte, és nem unatkozott. Hiszen ott voltak a szomszéd hegyek, melyek nagy köpenyekbe burkolt óriásokra hasonlítottak, akik azért gyűltek össze, hogy meséket mondjanak el egymásnak. Azután ott voltak a völgyek mélyedéseiben a házak kis csomócskái, fehérek, mint a tojások a fészekben, és a templom, akár egy kövér tyúk úgy feküdt a közepükben. És ott volt még egészen távol, lent a síkságon ez a nagy, ragyogó kígyó is, a folyó. Kövünk sok mindent látott a saját hegyén is, a legelőket, a csordák jövés menését. Nyomukban csengettyű szószált, majd lejjebb az erdőt, a sötét fenyőket. Ha a szél meghajlította az ágaikat, olyan mozgással és zajjal elevenedtek meg, mint a tenger. Körülötte hollók keringtek kiáltozva, és bogarak zizegtek a száraz fűben. Az eső és a napfény úgy vonult át kövünkön, hogy a békéjét nem zavarta. Márpedig a hegy rossz szelleme nem szerette a boldog embereket, sem a nyugodt tárgyakat. Azt mondta a kőnek. Örülsz, hogy itt lehetsz? Igen, felelte a kő. Jól meg vagyok itt. Úgy, örülsz? No, majd én kiköltöztetlek innen, és elgurítalak messzire. Micsoda szerencse, mormolta a kő. Utazni fogok. Szörnyűséges földomlás keletkezett. A kő levált és elszabadult. Lejtőről lejtőre bukott, majd begurult egy mély szakadékba. Milyen finom hűvösség van itt, mondta, amint leérkezett. Ez a vizek birodalma volt. Mohaszálak és fodorkák alatt megbújva kis források csörgedeztek a szikrák között. Oda hallatszott tompa morolya egy vízesésnek, melyet a fák és bokrok elrejtettek a szem elől. A szakadék legmélyén pedig egy hegyi patak játszott bakugrást a sziklákon. Kövünk egy hegyi patak medrébe esett. Amikor az esés szédületéből magához tért, érdeklődve figyelte környezete életét. Fehér hasú, fekete pöttyös hátú pisztrángok siklottak körülötte, bujócskát játszva. Apró rákok másztak feléje, visszafelé járva, és ő alatta rejtőztek el. Mindez roppant mulatságos volt. Még mindig olyan elégedett vagy? Kérdezte fütyörészve a rossz szellem. Igen, felelte. A szellem erre dühösen kiáltotta. Majd megmutatom én neked. Elvitetlek egészen a tengerig. Micsoda szerencse, gondolta a kő. Még sosem láttam a tengert. És a hegyi patak megdagadt, zúgott, félelmetessé vált. Magával sodorta a követ, az vele bugdácsolt egészen a folyóig. A folyó belevetette a folyamba, és egy szép reggelen megérkezett a tengerhez. A kő utazása alatt megszabadult a földtől, amely besározta. Megcsiszolódott, és most szép, gömbölyű volt, fényes, sima, mint a márvány, és oly kellemes tapintású is. az emberek felvették, ujjukkal simogatták és nézegették. Milyen szép lettem, mondta a kő. Igazán örülök, hogy gömbölyű lehetek. A rossz szellem ezt is meghallotta. Belegurította az óceánba, egyenesen egy sziklahalom közepébe. Egész nap követte a hullámok mozgását, melyek a szirtekhez csapkodták. Ekkor összetört, szétmorzsolódott és kis kavicsokként a partra hullott. Milyen kellemes itt, gondolta magában, míg a fürdőzőket nézte. Gyerekek körében élt, akik parányi ásóikkal kivágyták a homokot vagy süteményeket készítettek. Addig taposódott, míg nem lágy, aranysárga homokká lett, mely vízként folyt alá az ujjak között. Érzem, hogy könnyűvé válok, oly könnyűvé, mondta még mindig örömmel. A rossz szellem végül is megfeledkezett róla. Visszatért a hegyekbe, hogy más élőlényeket és más tárgyakat gyötörjön. A kő pedig boldog időket ért meg. A gyerekek nagyon szerették napszínű homokját. Azután egy este, mikor már nem volt több, mint egy csipetnyi aranyló por, könnyű szél járt arra, végig simítva a virágzó orgonabokrokon, magával vitte őt egy illatos fuvallatban. Így tűnt el a kő, aki mindig elégedett volt.
2: Csukás Mese Rádió.
3: Hallgasd velünk a mesét. Itt a Csukás Mese Rádióban.
5: Antanténus, szórakaténus, szórakatike, tuka, alabala, bimbambusz. Te vagy az a vénkra.

Mesés reggelt. Ez a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

a sárga gólya. Élt hajdanán, Kína hegyei közt, az egyik falucskában egy szegény árva diák. Habár a fiú igen szorgalmas volt, s nagyon jól tanult, nem volt, aki eltartsa, s alig tudott némi aprót összekuporgatni. Félő volt, hogy lassan éhen fog halni. Egy nap éppen az utcán bolyongott korgó gyomorral, mikor az egyik tejaház tulajdonosa megszánta a szerencsétlen ifjút, s behívta magához. A fiúnak talán még soha nem volt olyan jó dolga. Etették, itatták, s a gazda felesége leste minden kívánságát. Hanem a fiú szerény és illemtudó természete azt tanácsolta, hogy mennie kell. Megköszönte a gazdáék segítségét, majd így szólt. Mivel pénzem nincs, máshogy hálálom meg a kedvességeteket. S előkeresett zsákjából egy sárga krétát. Majd odament a tejaház egyik falához, és egy olyan élethű sárga gólyát rajzolt fel rá, hogy az majdnem elszállt. Íme a sárga gólya. Ha megfogadjátok tanácsom, több pénzt kereshettek vele, mint amennyit valaha is tudnék adni nektek. És így folytatta. Ha a tejaház megtelik vendégekkel, kérd meg őket, hogy tapsoljanak hára. A gólya pedig le fog jönni a falról, és csodás táncot lejt majd. De jól vigyázz, ha csak egy ember látja, ki ne próbáld. A házaspár csak mosolygott a fiún. Megköszönték a gólyát, de nem hittek a varázs erejében. Aztán elbúcsúztak, és a fiú elindult a nagyvilágnak. Noha a gazda nem hitt a varázslatban, gondolta, azért mégis tesz egy próbát. Megvárta, hogy a tejaház megteljen emberekkel, majd megkérte őket, hogy tapsoljanak hármat. Éppen ahogy a fiú mondta. És akkor a madár valóban életre kelt. Leszállt a falról, és olyan szépen illegette magát a zenére, hogy mindenkinek elállt a szava a csodálkozástól. Majd mikor befejezte, mintha mi se történt volna, visszament a falra. Bizony hamar híre ment a sárga gólyának, és a tejaházba csak úgy özönlöttek a mindenféle népek, hogy láthassák a táncoló gólyát. A fogadó minden este tele volt, és a gólya minden este eltáncolta az embereknek híres táncát. A gazda pedig úgy meggazdagodott, hogy nem sokára ő lett a faluban a legvagyonosabb ember. Hanem egyszer messzi földről arra tévedt egy gazdag hivatalnok. Valami dolga volt a faluban. Mikor meghallotta a sárga gólya csodáját, ő is meg akarta nézni. Igen ám, de a hivatalnok nem volt hajlandó mindenféle jöttment pórnéppel együtt tölteni az estéjét, hát magához hívatta a tejaház tulajdonosát. Elé rakott két zsák aranyat, s megkérte a gazdát, hogy egyedül nézhesse végig a gólya táncát. A gazdát annyira megbabonázta a temérdek arany, hogy el is felejtette, mire figyelmeztette a diák. Belement az alkuba. A tejaház vendégeit elkergették, s a gazdag hivatalnok egyedül ült le az asztalhoz. Mikor hármat tapsolt a hivatalnok, a gólya lejött a falról. Ám most vidámság helyett szomorúság ült ki az arcára, és a tánca sem volt olyan pompás, mint korábban. Amint befejezte az előadást a gólya, visszament a falra. De akárhogy tapsolt neki a hivatalnok vagy a gazda, többé nem jött le onnan. Megbánta most már a gazda, hogy nem figyelt a diák intő szavaira, és a kapzsiság felülkerekedett rajta.
de nem volt mit tenni. A gólya ott maradt a falon, és idővel teljesen elhalványult. Most, hogy a sárga gólya nem parádézott többé, lassan a tejaház vendégserege is elfogyott, és a gazdának már nem ment olyan jól az üzlet. Aztán egy nap megjelent a faluban a szegény diák. Mikor a tejaházban meghallották, megörültek az árva fiúnak, gondolták, majd csak segít feléleszteni a gólyát, és ők újra vagyonos emberek lehetnek. De akárhogy szólongatták, a fiú mintha megnémult volna. Nem szólt semmit, csak a furujáján játszott egy gyönyörű dallamot. Amikor a gólya meghallotta, leugrott a falról, és a fiú után szaladt. Többé nem látta őket senkit.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Olvadás. Amikor tavasz hercegnő kopogtat tél úrfi ajtaján, s bejelenti neki, hogy ideje továbbállni, kezdetét veszi a felmelegedés. A felmelegedés egyik jele pedig az olvadás. Ti tudtok olyat mondani, ami a melegben elolvad? Például a jégkrém. A szegény hóemberkék is ilyenkor teljesen lefogynak, majd eltűnnek, mintha egy varázslat volna az egész. A vastag jégtáblákon télen sokan szeretnek csúszkálni, a véknyabbakat meg valamilyen érthetetlen módon sokan szeretik betörni. No de ezek tavasszal mind eltűnnek, akár csak a fákról és a háztetőkről lelógó hosszú jégcsapok, amelyek a napfényben úgy csillognak, mint a hókirálynő koronája. Ahogy olvad a hó, a folyókban egyre több lesz a víz. Ilyenkor a bokrok, a fák, a virágok és a fűszálak is felfrissülnek, hiszen az olvadás miatt rengeteg vízhez jutnak. Nem csoda, hogy azonnal nőni kezdenek. Ebben persze segíti őket a napfénye is. Ilyenkor én csak a szép hószobrokat sajnálom. Na de... se baj, jövőre építhetünk újakat. Most viszont örüljünk a meseszép tavasznak. Csukás Mese Rádió.
2: Csak játék, mondja dalomra a kortárs, s a jövő mit se szól rá, elfeled. Verseimet ajánlom a falaknak, úgy írtam, ahogy nekem jól esett.
0: Jó reggelt, hétalvók! Hasatokra süt a nap. Sok barát és meg annyi kaland vár ma rátok. Fedezzetek fel ma is sok csodát. Ez a Mesés reggel, itt a Csukás Mese Rádióban. Rádió egyfejűeknek.

0: Szólásmondások.
1: Képzeld, ma összevesztem Pankával. De ő volt a hibás, mert azt állította, hogy sokkal gyorsabban tud futni, mint én. Nem hagytam ám magam, mondtam neki, hogy versenyezzünk. Sajnos benne a teremben nem volt valami sok hely, és véletlenül nekimentünk a kockavárnak, amit a lányok építettek. Az óvónéni le is szidott minket. Azóta nem szólunk egymáshoz.
2: Hát, gyerekek, az egyik 19, a másik egy hiány 20.
1: Ez mit jelent?
2: Azt, hogy egyikőtök sem jobb a másiknál. Nem érdemes ezen összeveszni. És, ha jól tudom, futóversenyt sem a teremben szokás rendezni. Inkább örüljetek annak, hogy mind a ketten nagyon ügyesek vagytok.
1: Igazad van. Holnap viszek neki a kedvenc csokimból.
2: Milyen jó szívű vagy. Biztosan nagyon fog majd örülni neki. Büszke vagyok rád.
3: Szervusztok, hogy vagytok? Itt vagyok, ragyogok. Legyen szép napotok.
0: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
4: Sziasztok, gyerekek! Kassai Katalin vagyok, az M5 kulturális csatorna műsorvezetője. Most egy magyar népmesét hoztam nektek. A kőszívű ember. Hol volt, hol nem volt, hetet hét országon túl, volt egyszer egy szegény asszony, és annak volt 3 szép fia. Azt mondják a legények, hogy ők elmennek, és más országból hoznak maguknak feleséget, mert ott a faluban nem tetszik egy se. Hát ahogy mennek, mendegélnek, egy nagy erdőn vitt keresztül az útjuk. Láttak egy kicsi házikót, és oda bementek.
5: Adjon Isten öreg apánk, mondták a legények. Adna-e szállást nekünk az éjszakára?
6: Adok én szívesen.
4: Megháltak ott a legények, s reggel azt mondja nekik az öreg.
5: Halljátok-e? Erre visz az utatok, s erre is kell visszajönnetek. S amiért szállást adtam, annak fejébe azt kérem, hogy nekem is hozzatok egy szép leányt feleségül.
4: Gondolta magában a 3 legény, hogy hát minek ennek az öregnek a szép hajadon, amikor még csoszogni is alig tud. S úgy magukban kikacagták. Na, el is mentek a legények más országba, s a királyhoz elszegődtek. A királynak volt 3 igen szép leánya. A legények szolgáltak, harcoltak, s úgy megszerette a király őket, hogy a 3 leányát a 3 legénynek adta feleségül. Nagy örömmel vitték őket haza, de csak ugyan azon az úton kellett keresztül menjenek, ahol az öreg lakott. Mikor odaérnek, hát köszönnek.
5: Jó napot adjon Isten, öreg apánk! Adjon Isten! Jó sokáig oda voltatok. Látom, magatoknak szép lányokat hoztatok. Hát az enyém hol van?
4: Azt mondják a legények.
5: Nem kaptunk. Na hát, ha nem kaptatok, mind itt nekem kővé változzatok. Csak egyetlen egy leány marad meg nekem feleségnek.
4: Ahogy ezt kimondta, abban a pillanatban a 3 legény és a 2 leány kővé változott. Egy leány maradott meg, s azt ott tartotta magánál. Sepregetett, főzött, sírt a leány. Egyszer az öregnek erős jókedve volt, azt mondja neki a leány.
5: Öreg apókám, miért változtattad őket kővé? Mert az én szívem is kőből van.
4: Hát hol van a te kőszíved?
5: Ott van az ágyterítőben.
4: Az öregember elment, bolyongott az erdőben. A leány szedett egy csomó virágot, és font egy igen szép koszorút, és reátette az ágyterítőre. Este, amikor hazajött az öreg, kezdett kacagni.
5: Miért tetted azt a koszorút az ágyterítőre?
4: Azért, apókám, hogy örüljön a szíved, felkoszorúztam.
5: Kacagta az öreg. Látom, jó szívű leány vagy. Csak azt gondoltad, hogy ott van a szívem. Hely, pedig nem ott van.
4: Hát hol van a póka? Könyörgött a leány neki.
5: Hát, ide hallgass. Egy rengeteg nagy erdő közepén van egy nagy szikla, s abban a sziklában van egy madárka, s abban a madárkában van az én szívem. Aki szétveri azt a sziklát, s megfogja a madárkát, s kiveszi a szívemet belőle, akkor nekem azon nyomban visszajön a szívem.
4: Hely, a leány gondolkozott. Istenem, ki tudja ezt megtenni? Na, eltelt sok esztendő. A szegény asszony várta haza a 3 fiát. Azt hitte, már soha nem is jönnek haza. Született neki megint egy fiacskája, s az már akkorára cseperedett, hogy volt vagy 12 esztendős.
5: Édesanyám, azt mondja, nekem nem voltak testvéreim?
4: Hát, az asszony elpanaszolta, hogy volt neki bizony 3 testvére, s azok elindultak házasodni, de többé sose tértek vissza. Na, azt mondja, akkor tarisznyáljon fel engem, s elindulok a keresésükre. Szegény asszony feltarisznyálta a fiát, s nagy keserves könyhullatások között eleresztette őt is. Hát, amint megyen a legény, leült enni, s azt mondja, aki éhes, az tartson velem. Hát, uram teremtőm, az erdőből egy akkora nagy kos kijött, nagy szarvai voltak. Te legény, hívtál, itt vagyok. Na, megvendégelte azt a nagy kost a legény. Az jól lakott, s azt mondja. Húzzál ki egy szört belőlem, s ha bármilyen bajba leszel, segítségedre sietek. Na, a legény ment tovább. Hát, ahogy megint leült enni, azt mondja. Ki van itt a közelben? Még van maradék ennivalóm. Hát, odaszállott egy galambocska a vállára. Na gyere, egyél velem. Amikor jól lakott a galamb, akkor azt mondja. Húzzál ki egy tollat a szárnyamból, és bármilyen bajban leszel, segítségedre repülök. Ment a legény, s addig ment, hogy elérte azt a házacskát, ahol lakott a kőszívű ember. Bekopogtatott, de nem volt otthon, csak a leány. Jó estét! Jó estét! Hol jársz erre, hol még a madár se jár? Azt mondja a legény. Elindultam országvilágot járni. Hát te hogy vagy itt egyedül ebben a házikóban? Nem vagyok egyedül, mondja a leány. Van itt nekem egy öreg apókám, csak az erdőben bolyong most. És a leány akkor ott elpanaszkodta, hogy ott vannak azok a kőszobrok. Elmondta azt is, hogy kaphatná vissza az öregember a szívét. A legény elindult a sziklához, és mikor odaért, hej, azt mondja, ha itt lenne az a nagy faltörőkos, hogy széthányná nekem ezt a nagy sziklát. Hát, uram, teremtőm, ott termett a kos, s a szarvával csak 2-3 döfött rajta, s szét volt a nagy szikla repesztve. Most csak a galamb kéne, hogy elkapja a madárkát. Oda is repült a vállára a galamb azon nyomban, s elkapta a csőrébe a madárkát. A legény a kezébe vette, vitte hamar nagy örömmel, s hát amikor közeledett a házikóhoz, azt mondja az öregember a leánynak.
7: Jaj, hallod-e, édes leányom, nem tudom, mi van velem, de olyan melegség van rajtam, és úgy ver a szívem tájéka.
4: Hát, ahogy közeledett a legény, az öregembernek kezdtek potyogni a könnyei. Itt van öreg apám, meghoztam a szívét. Az öregember mindjárt a madárka szívét betette a saját szívének helyére, és az ugyanúgy dobogott, mint azelőtt volt. Azt mondja a leány. Most, öreg apám, élezd életre azokat a kőembereket, hadd legyenek boldogok. Életre is ébresztette őket. Megköszönték az öreg embernek, s megcsókolták egymást, és hazamentek. Nagy lakodalmat csaptak, és boldogan élnek még ma is, ha meg nem haltak.
0: Mesés reggelt! Ideje felkelni! Hasatokra süt a nap! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
8: Jancsi elköszönt az ördögöktől is, és most már hazafelé vette az irányt. Nagyon fáradt volt, már alig tudott járni, de amikor meglátta a szomszéd falu tornyát, és aztán a nagy hegyet, amelynek a lábánál az ő kis faluja van, nagyon megörült a szíve, és bizony rá is gyújtott megint a nótájára, de most már nem egyedül. Vele tartottak az erdő madarai, a mező tücskei, bogarai, és ők is fújták együtt Jancsival.

És amikor Jancsi ráfordult falucskájának főutcájára, igencsak dörzsölgetni kezdte a szemeit, minthogyha déli bábot látott volna. Egy világszép leány közeledett feléje, rózsapiros arcú, szőkehajú, búzavirág szemű. Hát bizony rögtön megdobogtatta a mi Jancsink szívét. Na de a Jancsi se volt egy csúnya legény, ő is rögtön megtetszett a leánynak. Hát amikor odaért, megfogta a kezét, megölelték, megcsókolták egymást. No, irány a templom, mondta Jancsi.

0: együtt mulattak kivilágos kivirattig, Jancsi és a babája pedig.
1: Ünnepek.
2: Adjon Isten füvet, fát, telepincét, kamarát, sok örömet a házban, boldogságot a családban.
1: Rózsafának a tövéből rózsavizet hoztam, az lesz ma a legszebb kislány, akit meglocsoltam. Drága kislány gyöngyvirágom, ma van húsvét napja, meglocsollak, mosolyogjál, mint egy piros rózsa.
3: Amennyi a zöld fűszál, égen ahány csillag jár, májusban a szép virág, annyi áldás szálljon rád.
4: Eljött a szép karácsony, aranyozott kis szánon, hozott diót, magyarót, jó gyerekeknek valót.
1: Hullahó, hullahó, hinti, hinti, hóapó, halli, halli, halli, hó, hűha, hűha, hullahó.

0: szeretet, bort és békességet.
1: Megjött már az új esztendő, olyan rongyos, mint egy kendő. A küszöbén megállok, boldog új évet kívánok.
2: Kapud előtt járok, nagyokat kiáltok, hát ha meghalljátok, minden jót kívánok.

0: Tudor kukac kideríti.
1: Halihó, gyerekek! A mikrofonnál Tudor kukac.
2: A föld felett élő állatok bőre érzékeny lehet a napra, de sokan rájöttek, hogyan védekezhetnek ellene. A maci azért nem kenegeti magát napteljel, mert a hosszú szőre megvédi a káros sugaraktól. Olyan, mintha lenne rajta egy szőrmók, napvédő kezes lábas. A disznók bőre szinte teljesen csupasz, ezért ők az emberekhez hasonlóan le tudnak égni. Az ő naptejük a sár, ezért dagonyáznak annyit, mert ez megvédi a bőrüket a napfénytől. Az elefántok sárral és porral védik meg a bőrüket, sőt, a felnőtt elefántok körbeállják a kisebbeket, hogy árnyékot vessenek rájuk.
0: Ez volt a Mesés reggel. Maradjatok velünk és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót.
3: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban.
4: Műsorajánló következik.
0: Kedves gyerekek!
5: Igen!
0: Gyereknap alkalmából a Csukás Mese Rádió egy különleges ajándékkal készül nektek május 31-től. Minden este 7 órakor az esti mese előtt egy kedves mondókát hallhattok Varga Lillától, megzenésítve. Hallgassátok, mondjátok és énekeljétek velünk együtt ti is! Aha. Megzenésített mondókák gyereknap alkalmából a Csukás Mese Rádió ajándékaként az esti 7 órás mese előtt.
5: Ez a Csukás Mese Rádió.
6: Szeretem.
0: Rádió egyfejűeknek. Vasárnap délutánonként elvarázsolunk a Csukás Mese Rádióban. Méghozzá zenével. Bulizz velünk, hagyd, hogy elvarázsoljon a zene. Várnak rád a legvidámabb gyerekdalok és a legmenőbb slágerek. Táncolj, énekelj és bulizz velünk otthon, a kocsiban vagy akár a szabadban. Minden vasárnap 3-tól házi buli. Zenevarázs a Csukás Mese Rádióban.
6: Csukás Mese Rádió!
7: Rádió egyfejűeknek.
8: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Média Klikken.

0: Bálint Ágnes, Mazsola, az ehető ház. A Futrinka utca végén szinte már a mezőn ócska molyette kalaphevert. Ez alatt a kalap alatt anyázott Manó Falvi Manó, a madárijesztők barátja. Régebben a kalap is egy madárijesztő fején díszelgett, de mióta Manó Falvi Manó megörökölte és házszántáblát szerelt rá, ház lett belőle. Sajnos október végén egy este a szél elfújta a kalapot házszámtáblástól, és Manó Falvi Manó födél nélkül maradt. Más lakás után kellett néznie. Szerencsére talált a mezőn egy jókora sütőtököt, aminek a cinkék már kiválták a belét. Ez megteszi, vélekedett a Manó. Korán sem lesz olyan meleg, mint a kalap, de legalább nem fújhatja el egykönnyen a szél. Fakérekből ajtót, ablakot mesterkedett a tökre, ablaküveg is került egy törött palack cserepeiből, tűzhelyet agyagból tapasztott, és egy rozsdás cső lett a kémény. Az agyagból tapasztott tűzhely, ha jól megtömték kukoricacsutkával, csak úgy bontotta a meleget. Már nem is bánom, hogy a kalap elrepült a fejem fölül, gondolta Manó Falvi Manó a tűz mellett üldögélve. Ez a tökház jóval melegebb lakásnak ígérkezik. Egy baj volt csupán, a tökházat mindenki meg akarta enni, aki csak arra járt vagy repült. Manó Falvi Manónak unosultalan fel kellett tápászkodni a jó meleg kuckóból, hogy a varjakat, pockokat, nyulakat elriogassa. Nem látjátok, hogy ebben a tökben laknak? Kiabálta mérgesen, lúdtól seprűjével hadonászva. Ez nem megennivaló. Lámpagyújtás után nem igen háborgatták, mert a tök házikól ablaka messzire világított, s még a legvaksibb vén varjúnak is feltűnt, hogy amiben lámpa ég, az nem ehető. Manó Falvi Manó ilyenkor nyugodtan nekiülhetett újságot olvasni. Egy este épp a híreknél tartott, leugrott a mozgó kerékpárosról, és megütötte magát Bolha Barnabás, Szalmafalvi lakos, amikor kintről csámcsogást hallott. Ugyan, ki csámcsoghat odakint? Manó Falvi Manó el se tudta képzelni, mikor azonban a tökházikó falán lyuk keletkezett, és a csámcsogást már úgy szólván a szobában lehetett hallani, Manó Falvi Manó rádöbbent, hogy valaki, lámpavilág ide, lámpavilág oda, megint belerágott a tökbe. Felkapta hát a seprűt, és kirohant. Egy induri-pinduri malac rágta a házat. Manó Falvi Manó még soha életében nem látott ilyen hitvány kis malacot. Nem is teketóriázott vele sokat, egyszerűen odébb söpörte. A kis malac gurult, és torka szakadtából visított. Ujjj, ujjj, ujjj! Majd adok én neked másnak a házát bekebelezni, fenyegette Manó Falvi Manó a seprűjével. A malacka bánatosan nyöszörgött. Éhes vagyok, már órák óta nem ettem. Akkor sem kell fölfalni a házamat, különben is adhatok neked kukoricalepényt. Tessék, kerülj bejjebb.
1: Kukoricalepény, édes drága kukoricalepény.
0: Fél perc múlva a csámcsogástól víz hangzott az egész tökház. Ez aztán ízlik nekem, mondta a kis malac két harapás között. Ne beszélj teli szájjal, figyelmeztette a Manó, és főleg ne csámcsogj. Evés közben szíveskedjél csukva tartani a szádat. A kismalac szelíd mosolyjal nézett rá, hiszen úgy nem lehet enni. Dehogy nem, biztatta a Manó. Próbálj csak meg. Rövid kísérletezés után a kismalac megállapította, hogy csak ugyan lehet csukott szájjal enni. Mire ezt jól begyakorolta, elfogyott az egész tál délről maradt kukoricalepény. Úgy jól laktam, mint a duda. Dőlt hátra a kismalac szuszogva. Még el is álmosodtam. Manó Falvi Manó megsimogatta a feje búbját. Aztán, ha hazamégy, otthon is jusson eszedbe, hogy szépen kell enni. Erre a kismalac váratlanul sírva fakadt.
1: Új, új, új, új.
0: Szent Szilva mag, kiáltott Manó Falvi Manó. Most meg kibántott.
1: Senki.
0: Szipákult a kismalac, csak eszembe jutott, hogy nekem nincs is hova hazamenne. Hát nincs otthonod?
1: Nincs. Elkergetett a gazda, mert azt mondta, hogy

0: Olyan kicsi vagyok, mint egy szemmazsola, és belőlem úgy se lesz soha tisztességes disznó. A derék Manó szíve megesett a kis malacon, azt mondta hát neki, tudod mit te, mazsola, maradj itt nálam. Úgy is mindig egyedül vagyok, s ha csak nem fúj erre a szél egy újságlapot, bizony sokat unatkozom magamban. A kis malac hirtelen szólni sem tudott örömében. Orrocskáját beletörölte Manó falvi Manó nadrág szárába, és össze-vissza röfögött. Manócska, kedves Manócska, de jó, hogy itt maradhatok. Hova is mentem volna, mivé is lettem volna? A nagy örvendezés után közös erővel betapasztották a lyukat, amit mazsola rágott a tökhéjú. Igaz, mazsola inkább csak nézte, hogyan dolgozik Manócska. Nagyon álmos volt már, el is aludt a kályhajukban.
1: Ne felejtsetek el mosolyogni, mert az minden helyzetet szebbé varázsol. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Kormos István, a muzsikás kismalac, aki elmeséli nektek Berek Kati.
3: Hol volt, hol nem, volt egy ember, annak pedig sok jószága, földje, háza, volt csordája és gulyája, birkanyája, nagykondája, számolatlan, mint az erdő, messzi látszó, mint a tenger. Disznókonda közepén egy kis kurtafarkú malac, amolyan épp három arasz, szőre göndör, farka pöndör, kicsike növendék disznó élt a legelő füvén. Héjha, dehogy élt, épp hogy éldegélt, mert csak néha nap legelt, volt egy csöpke pikulája, csodálatos muzsikája, fújta széltibe hosszába, fújta az a három arasz, kurtafarkú göndör malac. Nem volt az evésre gondja, nem kínoszta éhe szomja, mert a pikula fújásba olyan nagy örömet elt. Aj, de szépen muzsikált! Nem fújta még soha malac, lehetett bár 70 arasz, soha úgy a pikulát. Tillárom, tallárom, zengett át hét határon. De gazdája mérgesen fancsalgott a pikulára, a gyönyörű muzsikára, aszlatolgatván magában, mit tegyen, ha a malac nem eszik, ugyan nem növekedik, nem lesz belőle hízó koca, jó 200 kiló, hát akkor levágja most. Vesszen az a három arasz muzsikás göndörke malac kondérbe az aranyost, fülön fogta, hé, gyere, lesz belőled pecsenye. De az a három arasz, szőre göndör, farka pöndör, kicsike növendék disznó, muzsikás csöpkis malac gazdájának így felelt. Abból ugyan nem eszel, inkább világgá megyek, de a kondérba gazdám pecsenye én nem leszek. Ránt egy jókorát magán, istentelen igazán, gazdája földre ül, és amikor földre huppan, két markak közül kicsusszan, hopsza ki a három arasz, muzsikás, göndöri malac balfüle. És a malac messze fut, be se csukta a kaput. Isten neki fakereszt, szalad a göndöri malac, országútra egyenest. Országúton megpihen, töprenkedik emígyen. No, kis malac, mi csinálsz? Eztán merre muzsikálsz? A nagy világ előtted, lehet udvari muzsikus belőled, a király várába menj, király előtt megjelenj, játsz neki a pikulán, emet csodás muzsikán, s mindjárt nyakadba borul, mert két királyi fülével kis malacot muzsikálni nem hallhatott még sehol. Megy, megy, megyeget, országúton lépeget, pikuláját fújja, fújja, ha bevégzi, kezdi újra. Tillárom, tallárom, zenget át hét határon. Áll elé egy pici nyúl, kéri tőle jámborul. Kis malac, komám, hova? Feleli a három arasz muzsikás göndöri malac. Megyek a király elébe, királyi vár főterére, udvari főpikulásnak, királyi főmuzsikásnak, mert annak van jó sora. A nyulacska kérleli. Kis malac, komám, vigyél el, jól tudnék segíteni. Te muzsikálj bármi nótát, tartom elébed a kótát. Gyere velem, nem bánom, udvari almuzsikusnak jó nyulacska pajtásom. Mennek, mennek, megyegetnek, már kettesben lépegetnek, megyen a három arasz muzsikás göndör malac, szól az úton pikulája, csodálatos muzsikája, játszhat ő akárminótát, ha nyúl tartja a kótát. Tillárom, tallárom, zenget át hét határon. Egy kis borjú arra sétál, füle a csodától szétáll, kérdi, hé, komák, hova? Feleli a három arasz muzsikás göndöri malac, megyünk a király elébe, királyi vár főterére, én udvari pikulásnak, királyi főmuzsikásnak, mert annak van jó sora, a nyúl tartja majd a kótát, ha én csodás pikulámon rákezdek valami nótát. Kis borjú is kérleli, kis malackomám, vigyél el, jól tudnék segíteni, meglásd, tétlen nem ülök, hogyha fújod pikuládat, csodálatos muzsikádat, én majd közbe bődülök, ide figyelj, mö. Így szól egy jó nagy bőgő, gyere velem, nem bánom, udvari almuzsikásnak, jó kisborjú pajtásom. Mennek, mennek, megyegetnek, már hármasban lépegetnek. Megyen a három arasz muzsikás göndöri malac, szól az úton pikulája, csodálatos muzsikája. Kezdhető akárminótát, ha nyúl tartja a kótát, a kisborjú bő. Szól akár a nagybőgő. Tillárom, tallárom, zenget át hét határon. Egy csikó is ugra-bugra, elébük dobban az útra. Kérdi, hé, komák, hova? Feleli a három arasz muzsikás göndöri malac. Megyünk a király elébe, királyi vár főterére, én udvari pikulásnak, királyi főmuzsikásnak, mert annak van jó sora. A nyúl tartja majd a kótát, ha én csodás pikulámon rákezdek valami nótát. Kisborjú a nagybőgő, brummog mélyen, bő. A csikó is kérleli, kis malackomám, vigyél el, jól tudnék segíteni. Ha te fújod pikuládat, a nyúl tartja a kótádat, nagybőgő a borjú lesz, dobos nélkül mit kezdesz? Én majd közbe dobbantok, patáimmal koppantok. Gyere velem, nem bánom, udvari almuzsikásnak jó kis csikó pajtásom. Mennek, mennek, megyegetnek, már négyesben lépegetnek. Megyen a három arasz muzsikás göndör malac pikuláját zengeti, kótát a nyúl tart neki, a kisborjú szól akár a nagybőgő, a csikó meg dob-dob-dobbant patáival közbekoppant. Tillárom, tallárom, zenget át hét határon. Egy kis zsenge ifjú kecske, kecske gida szól mekegve. Hé, komák, ugyan hova? Feleli a három arasz muzsikás göndöri malac. Megyünk a király elébe, királyi vár főterére. Én udvari pikulásnak, királyi főmuzsikásnak, mert annak van jó sora. A nyúl lesz a kótásom, nagybőgős a kisborjú, a csikó meg a dobos. A gida is kérleli, kis malackomám, vigyél el, jól tudnék segíteni. Te pikulás, nyúl a kótás, borjú bőgős, csikó dobos, én majd énekelgetek. Mek, mek, mek, mek, mek, mek, mek. Gyere velem, nem bánom, udvari almuzsikásnak kecske gida pajtásom. Mennek, mennek, megyegetnek, már ötösben lépegetnek, királyi vár kapujához közelednek, megyen a három arasz muzsikás göndöri malac, zengeti a pikulát, tartja a nyúl a kótát, közbe bőg a kisborjú, dobbant rá a kiscsikó, kecskegida, mekeg rá, ihajlá, csuhajlá. Királyi vár elé érnek, várkapuján mind betérnek, elébük egy őr kiáll. Kérdezi a három arasz muzsikás göndöri malac, merre székel a király. Hozzájöttem pikulásnak, udvari főmuzsikásnak. Felel az őr, haj, haja, nagy a királyunk baja, nem kell annak pikulás se udvari muzsikás, olyan beteg föl se kell, ha kérdezik, nem felel, ha egy nagyot nem nevet, még ma meghal, úgy lehet. Nosza a három arasz, szőreg, göndör, farka, pöndör, kicsike, növendék, disznó, muzsikás, csöpp kismalac, a királyhoz bekopog. Hát, az csak ugyan az ágyban, vacogó foggal forog. Olyan beteg, föl se kell. Kérdezheti a kis malac, nem felel. Csak sóhajtoz. Nem kell semmi, hogyha nem tudok nevetni. Szól a kis malac. Uram, tehetsz egy próbát ugyan? Szállj ki az ágyadból végre, s nézd az erkélyről a térre. Azzal fut, hopsza le, a térre jut. Az erkélyre a király fogva-cogva, de kiáll. Királyi vár főterén, tér leges legközepén, ott áll a három arasz, muzsikás göndörmalac, sikkant a pikula, zeng a csudás muzsika, a nyúl tartja a kótát, fújja fennen a kismalac, hé, de hogyan a nótát, a kisborjú bő, szól akár a nagybőgő, a kis csikó dob-dob-dobbant, patáival közbekoppant, kecskegida meg. Hejha, felséges királyom, én jól megnevettettelek, tillárom, tallárom, zenget át hét határon. Tillárom, tallárom, zeng a király nevetése, ama csudás muzsikától messze zeng hét határon. Így szól, na te kis malac, udvari főpikulásnak most azonnal itt maradsz. A nyúl lesz a kótásod, bőgősöd a kisborjú, a csikó a dobosod, énekes a kiskecske. Itt a vége, hus, a muzsikás kismalacik fuss.
2: A Muzsikás Kismalac című mesét hallottátok.
1: Ne feledjétek! Minden kis lépés egy nagy ugrás a célok felé. Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Szólásmondások Laurával és Patrikkal.
1: Képzeld!
2: Na?
1: Ma reggel nem tudtam kinyitni az ajtót. Akárhogy ráncigáltam, nem sikerült. Aztán kiderült, hogy kulcsra volt zárva.
2: Többet ésszel, mint erővel.
1: Azaz?
2: Ez a közmondás azt jelenti, hogy mindig gondolkodj, mielőtt cselekednél. Sokszor azzal többet érsz.
0: Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: A tej útja. No, nem a tejútrendszerről fogok mesélni, amit fönn az egekben látsz, hanem arról a tejről, amit talán nap mint nap reggelente fogyasztasz. Arról a tejről mesélek most, hogy a tej, amit elfogyasztasz nap mint nap, vagy általában reggelente, hogy kerül a poharadba, ha már a reggeli kifliről, vagy a friss cipóról beszéltünk, gondolkodjunk csak, mi az, amit sokan mellé isznak. Hát mi lenne más, mint a finom tejecske? De vajon honnan jön a tej, és hogyan kerül a poharadba? Minden a tehenekkel kezdődik. Ők a tej igazi mesterei. Egy tehén naponta több 10 liter tejet is adhat. Ha jól bánnak vele, ha friss a széna, a víz és nyugalmas körülmények között tartják, akkor ők nagyon-nagyon bőségesen adják a tejet. Régen a falvakban az emberek kézzel fejték meg a tehenet. Ma már modern fejőgépek végzik ezt a fáradtságos munkát. Gyorsan, kíméletesen, miközben a tehén akár még zenét is hallgathat. Mert a nyugodt tehén több tejet ad. A friss tejet hatalmas tartályokba gyűjtik, majd teherautók viszik el a tejüzembe. Ott aztán szigorúan ellenőrzik, tiszta-e, megfelelő-e a minősége. Aztán jön a pasztőrözés, ami azt jelenti, hogy kíméletesen felmelegítik, hogy elpusztítsák a káros baktériumokat, de közben minden jó benne maradjon. A tejet ezután hűtik, szűrik, palackozzák, vagy éppen dobozokba töltik, amit te is már ismersz a boltokból. De nem csak inni lehet a tejet, készül belőle vaj, sajt, túró, joghurt, meg egy csomó finomság. Szóval, amikor reggel a cipó mellé tejet iszol, képzeld csak el, hogy ez is egy hosszú, gondos úton érkezett meg hozzád. Akár a kenyér, vagy a zsömle, vagy éppen a kifli. És ki tudja, lehet, hogy egyszer majd te is tejgazdaságban fogsz dolgozni, vagy kitalálsz egy új gépet, ami még jobbá teszi a tejet. A világ tele van felfedezni valóval. Látod, még egy pohár tej mögött is történet rejtőzik.

ez meglőtte, ez hazavitte, ez megsütötte, és ez az icike, jaj, ez a picike.

ez hazavitte. Ez megsütötte, és ez az icike, jaj, ez a picike. Mind megette.

Ez elment vadászni, ez meglőtte, ez hazavitte, ez megsütötte, és ez az itt.

0: Megette!
1: Csukás Mese Rádió. Hóvirág. Aki a virágot szereti, rossz ember nem lehet, tartja a közmondás. Én nagyon szeretem a virágokat. Ismeritek a hóvirágot? Nekem az egyik kedvenc növényem. Már a neve is olyan mese szép. Hóvirág. Mintha hópelyhekből lennének a szirmai. Tudjátok, miért különleges? Mert ő a tavasz egyik első hírnöke. Elsőként érzi meg azt, hogy a télnek már vége, s ha még hó is van a földeken, ő kelne, akkor is előbújik a fehér takaró alól, s bár lehajló virágával úgy tűnik, hogy szomorú, de megnyugtatlak benneteket, hogy nem az. Csak fáradt szegényke, mert sok erejét kellett összeszednie, hogy kibújjon a földből és a hóbuckák alól. Azt tudtátok, hogy nem szabad leszakítani? Úgy bizony, a hóvirág ugyanis védett növény. Képzeljétek, sokféle hóvirág létezik, és mind nagyon hasonlítanak egymásra. S mivel korán elnyílnak, a föld alatt pihenő hagymájuk a többi évszakot mindig átalussza. Egészen a következő tavaszig. Csukás Mese Rádió.
2: Szervusztok, kedves gyerekek! Hüvösvölgyi Ildikó vagyok, és most egy Kormos István mesét olvasok fel nektek, Vackor a táblánál, de csak tolmáccsal akar felelni. Hogy miért is választottam ezt a mesét? Mert ez a Vackor, ez egy medvegyermek. És hát rakoncsátlan is minden megtörténik vele, ami meg kell, hogy történjen egy kis gyerekkel, amikor óvodába kerül, amikor iskolába kerül. És hogy ez a mese, ez versben van írva. És ez nagyon fontos, hogy rímeket fogtok hallani. Tehát. Vackor a táblánál, de csak tolmáccsal akar felelni. Aj, te csodás iskola! Megtanítasz minden jóra. Most például mi kezdődik? Számolás és mérés óra. Eszter néni hármat tapsol. Első bések, figyelem! Most senki ne mocorogjon, a lábával ne dobogjon, ceruzával ne kopogjon, most mélységes csönd legyen. Csöndben is az első B, mert tudják, hogy Eszter néni szépen csöndben vezetgeti őket a tudás felé. Kérdi Hidegkuti Mártit. Ugye van egy rollered? Felel Márti. Van rollerem, vígan szaladozgat velem. Mondja erre Eszter néni, no, az ugyan jó lehet. De tovább kérdezi őket. Neked is van, Nagy Balázs? Felel Balázs, van rollerem. Kati néni vette nekem. Amikor elindul velem, az még csak a szárnyalás. Jól van, mondja Eszter néni. Most Maros Donka felel. Mártinak van egy rollere. Balázsnak is egy rollere. Hány rollerez, mondd meg, Donka. És Maros Donka már mondja, két rollerez, Eszter néni. Ez bizony mindenki érti, mert ebben az első B-ben ez mindenkit érdekel. Folyik szépen a tanulás, de a padban kimozog. Az a piszén-pisze Vackor állandóan sutyorog. Aj, szigorú Eszter néni. Előbb a csöpp Vackort nézi, aztán szelíden ezt mondja. Ej, Vackor, ez mi dolog? Gyere csak ide, te bogyos! Gyere csak, te sutyorgásban főkolompos! És a tábla előtt kérdi, van-e Vackor fogkeféd?
3: Van,
2: mondja Vackor. Nevet Eszter néni akkor, piszém, ez aztán beszéd. Hát a papádnak van-e?
3: Van,
2: mondja Vackor. Hát a mamádnak van-e?
3: Van,
2: mondja gyorsan, mondja hirtelen a bogyos, lompos, loncsos és bozontos elsőbés Vackor harmadszor. Eszter néni újra kérdez. Hallod-e, piszém, nem ért a felelet véget? Add össze a fogkeféket, a papádét, a mamádét, a tiedét, s mondd meg, hány fogkefétek van. Mondd csak, és fordulj felém. Áll a tábla előtt Bacskor, töri a fejét nagyon. Néz a plafonra meretten, kibámul az ablakon, bogjos bozontját vakarja, nézegeti társait, csöndben mozgatja a száját, de lenyeli szavait. Eszter néni újra kérdez. Nem tudod, csöbb bogjosom. Gondolkozz egy kicsit, kérlek, azt mi nem vesszük zokon. Hanem hiába kérleli, a csöbb bogjos szótlan áll. Nyitott iskola ablakon kibe fehér lepke száll. Már majdnem elpityeredik, csöpp gomborra bizsereg, két szem előtt a padban homálik a sok gyerek, végül kiböki riadtan. Mostan arra gondolok, hogy tolmácsra van szükségem, mert a tolmács jó dolog. Eszter néni, engedje meg, hadd jöjjön Zsófi ide, álljon a táblánál mellém, egy vagy két lépésnyire, megsúgok majd neki mindent, s ő tolmácsol szívesen. Szeretném, ha nagy bajomban a tolmácsom ő legyen. Haja-haja-hí, felbojdul az első béj. Olyan nagy nevetés csattan, hogy az iskola falai repülnének sás felé. Ezen elámul a bogjos, lompos, loncsos és bozontos piszén-pisze kölyök mackó, és tévedező eszébe roppant tudás áll belé. Torkát sírás nem kaparja, fejét büszkén fölveti, kimondja, ahogy akarja, amivel eszet teli. Egy fog kefe a papámé, egy fog kefe a mamámé, egy fog kefe az enyém. Fogkeféink, megszámlálom, s itt az eredmény a számon. Fogkeféink száma 3, kereken kimondom én. És vidáman akkor helyére ment Bacskor.
1: Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukásmese Rádió.
1: Rádió egyfejűeknek.
2: Hinta palinta, hinta palinta, repülök a magasba, lábam nyújtom előre, lebegek a felhőbe, hátrahajtom magamat, alattam a föld szalad, hinta palinta, szállj velem a magasba.
0: Mesés délelőttöt. Ma is sok mesével és dallammal készültünk. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Sziasztok! Én Katona Kinga vagyok, és a következő mesét én olvasom nektek. Csukás István. Mirmur kalandjai. Egy kis csacsi története. Kaland a konyhában, mely utazással végződik. Mirmur a kandúr sompolygott be a szobába. Felébresztette a kis csacsit a virágtartón, és jó reggelt köszönt neki. Gyere gyorsan! Most nincs itthon senki! Mutatok valamit! Sürgette. Hová? Kérdezte a kis csacsi. A konyhába! Válaszolta Mirmur. Útnak indultak. A kis csacsi észrevette, hogy a légy is kidugta a fejét a szekrény tetején, és utánuk jött. Ment a kis csapat. Elől Mirmur, a kandúr, utána a kis csacsi, s felettük repült a légy. A legyet nem hívtam, morgott Mirmur. Ad jöjjön ő is, szólt a kis csacsi. A konyha csodálatos volt. Rézedények villogtak, üvegtálak csillogtak. A kis csacsi ámult-pámult. Mirmur azonban tovább húzta, s a kályha mögül előkotort egy szép, piros bársonytakarót. A kis csacsi dicsérte is. Tetszett neki a bársonytakaró. Névnapomra kaptam, mondta Mirmur. A tisztelőimtől. A légy rászállt a kályhára, és megnézte a bársonytakarót. A kis csacsi várta, hogy majd megdicséri, mert hiszen valóban nagyon szép volt a piros bársonytakaró. Ám a légy egy szót sem szólt. Sőt, úgy tűnt, mintha gúnyosan nevetett volna, és elrepült. Mirmurnak láthatóan nem esett jól a légy viselkedése. Nagyon szép takaró, dicsérte tovább a kis csacsi, és jó puha. Ám a kandúr a legyet figyelte. A légy fölrepült az asztalra, ahol egy tányéron tejszín hab állt, és elkezdett torkoskodni.
1: Azonnal hagyd abba!
3: Kiáltott rá Mirmur. A kis csacsi is mérgesen csóválta a fejét. Mégsem illő, gondolta, hogy meghívják valahová, és azonnal torkoskodni kezd. A légy azonban oda se figyelt rájuk. Folytatta a lakmározást. Mirmur fenyegetően meresztette a bajszát, és a légy felé csapott. A légy zümmögve felrepült, de a tányér a kandúr fejére esett. Csupa tejszínhab lett Mirmur. Brüszkölve, krákogva mosta magáról a habot. A kis csacsi segített neki. Na hát ez a légy, mondta. Mirmur nagy nehezen letörölte fejéről a tejszínhabot, és felmérte a pusztulást. Hát bizony, a tejszínhab kiömlött. A tányér összetört. Szemével a legyet kereste. A légy eltűnt. Ám ekkor hangok hallatszottak az ajtó felől.
1: Gyere gyorsan!
3: Súgta a kandúr. Kézen fogta a kis csacsit, és egy ládához húzta. Fölnyitotta a láda tetejét, és belemásztak. Elől Mirmur, utána a kis csacsi. A ládában nagyon sötét volt. Kucorogtak egy jó darabig, szólni sem mertek. A konyhában nagy ribillió volt a kiömlött tejszínhab miatt. A kis csacsi hallotta a sötétben, hogy Mirmur dühöng a légyre. Egyszer csak érezték, hogy valaki fölemeli a ládát, és elindul velük.
4: Hát ez mi?
3: Kérdezte ijetten a kis csacsi.
1: Utazunk!
3: Felelte Mirmur. De a hangja nem hallatszott ijetnek. Sőt, egyre vidámabb lett.
1: Semmit se félj, mondta. Még engem látsz. Én
3: már utaztam. Nagyon érdekes dolog. A kis csacsin nem szólt semmit. Csak magában gondolta, hogy nem látja ugyan Mirmurt, de már nem fél. És az utazás valóban jó dolog lehet. És minden esetre itt van Mirmur, aki tapasztalt macskának látszik, és akiben megbízhat. És mert sötét volt, s a láda kellemesen ringatózott. Hát, mi tagadás! Szépen elaludt.
0: A kedvesség ragadós. Ragasszátok át másra is. Ez a mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
5: Szárgusztok, gyerekek! Egy Lázár Ervin mesével készültem. Banner Géza vagyok. A címe Döm-dödöm-dödöm-dödöm. Mikka-makka nagy rikoltozásra ébredt. Majd beszakadt a dobhártyája. Nem csoda, mert éppen az ő fülébe rikoltoztak. Hárman is. Nevezetesen Bruckner Siegfried, a kiérdemesült oroszlán, Aromo, a fékezhetetlen agyvelejű nyúl, és a vacska Mati. Te meg Maminti lesztek a döntőbírók, üvöltötte éppen Bruckner Siegfried. Mikka-makka először is befogta a fülét. Miféle döntőbíró? Kérdezte akkor. De nem vette le a kezét a füléről, mert amazok hárman egyszerre kezdtek kiabálni. Sőt, odajött Nagy Zoárd is, a lépkedő fenyőfa, és nem sokkal később Ló Szerafin, a kék paripa. Most már öten üvöltöztek.
6: Én tőlem megszakadhattok az ordibálásban, mondta Mikka-makka. Addig úgysem veszem el a kezem a fülemről, amíg nem kezdtek csendesen és egyenként beszélni.
5: Aromót választották szószólónak. Mikka-makka levette a füléről a kezét.
6: Arról van szó, kérlek szépen, hogy Bruckner Siegfried azt állítja, ő itt a legnagyobb költő, kezdte Aromó. És bármelyikünknél szebb verset tud kitalálni. Egy szóval.
5: Henceg.
6: Mik, hogy én hencegek? Igenis.
5: Mikka-makka újra befogta a fülét. Mindenki Bruckner Siegfriednek támadt.
6: Hadd mondja végig, Aromó.
5: Az oroszlán elhallgatott.
6: Elhatároztuk hát, folytatta a Romó, hogy költői versenyt rendezünk. Mindenki költ egy verset, és a végén te meg Maminti, a kicsi zöld tündér, eldöntitek, hogy melyik kapja az első díjat.
7: Természetesen az én versem, mondta maga biztosan Bruckner Siegfried, de megint leúrogták.
5: Jól van, mondta Mikka-makka. Ezen nem múljon. Fölült a tisztás szélén egy emelvényre Maminti mellé.
7: Ki akar versenyezni? Kérdezte.
5: Mindenki fölemelte a kezét, még Szörnyeteg Lajos, a legjobb szívű behemót, és Dömdödöm is. Valamennyien papírt és ceruzát ragadtak, és vadul nekiláttak. Csak úgy sistergett a sok ceruza. Legelsőnek Szörnyeteg Lajos készült el a verssel. Föl is állt, hogy elszavalja.
6: A múltkor Mikka-makkával fát vágni mentünk az erdőre, de olyan szerencsétlenül dőlt a fa, hogy Dömdödöm alá szorult. Hú-hú, fiú, fügy, lengettek, rengettek, fütyöréztek, fütyöréztek a többiek. Ez nem vers, kikérem magamnak.
5: Dühöngött Bruckner Siegfried.
7: Hallod, Mikka-makka, azt mondja, nem vers?
5: Méltatlankodott Szörnyeteg Lajos.
7: Mikka-makka ráncolta a homlokát. Hát, bizony, mondta aztán. Kedves Lajos,
5: ez tényleg nem vers.
6: Miért?
5: Lobogtatta a papírját Szörnyeteg Lajos. Amikor a sorok szépen egymás alá vannak írva, és minden sor nagybetűvel kezdődik, akkor miért nem vers? Mikka-makka elgondolkozott, vakarta a feje búját. Valami okosat akart kisütni, ki is sütött, mert amikor Szörnyeteg Lajos harmadszor kérdezte, hogy miért nem vers, rávágta.
7: Csak!
5: És lássuk be, igaza volt. Rögtön színre is lépett a második versenyző,
6: maga Bruckner Siegfried.
5: Pózba vágta magát, az égre emelte tekintetét, és neki kezdett.
6: Hőj, mi a kő, tyúkanyó, kend a szobában lakik itt bent.
7: Állj,
5: mondta Mikka-makka, ezt nem te írtad.
6: Hát kicsoda?
5: Háborgott Bruckner Siegfried.
6: Ki az ördög írta volna, itt van, nézd meg a papírt. Nem az én írásom ez.
7: Jó, jó,
5: vágott közben Mikka-makka. De ezt már régen megírta Petőfi Sándor. Mi meg abban állapodtunk meg, ha jól emlékszem, hogy mindenki a saját versét adja elő.
6: Úgy van,
5: helyeseltek a többiek.
6: Ki az a Petőfi Sándor?
5: Kiabált Bruckner Siegfried.
6: Soha se hallottam a nevét.
5: Elég szégyen, mondtam a Minti. De a verset akkor is ő írta. Légy szíves, saját költeményt előadni.
6: Na jó, mondta Bruckner Siegfried. Tudok én mást is. Ide süssetek.
5: Póz arc az ég felé. Neki kezdett.
6: Hely, kent, gyúkanyó, mi a kő? Itt bent lakik a szobában?
5: Ho-ho, adonászott a romó. Ugyanazt mondod, kitekerve. És ráadásul rím sincs benne.
6: Rímnek kell benne lenni?
5: Kérdezte Bruckner Siegfried Mikka Makkát.
6: Hát, nem árt,
5: mondta az. De ne az anyám gyúkját mondjad. Akárhogy forgatod, úgyis ráismerünk.
6: Na jó, mondta újra Bruckner Siegfried. Akkor nem az anyám tyúkját mondom. Elkezdte. Apám tyúkja,
5: írta Bruckner Siegfried.
6: Egy tyúk a pau mi a kő. Itt bent lakik a szobában, kend.
5: Elzavarni, kirúgni, dühöntek a többiek. Így nem lehet szavalni, háborgott Bruckner Siegfried.
6: Bizony nem, mondta Mikka Makka. Jobb is, ha abba hagyod. Itt csalással nem élsz meg. Halljuk a következőt.
5: Bruckner Siegfried elsompolygott onnan, s nagy zoárt a lépkedő fenyőfa ugrott a helyére.
6: Szavalt, csak úgy zengett. Legszebb állat az anakonda, de nem tudja ezt a ma konda. Ha ráterelnék a ma kondát, széttiporná az anakondát.
8: Agyan, miféle vers ez?
5: Mondta szemrehányóan a romó. Ilyen erővel azt is mondhattad volna.
6: Legszebb állat az Anna Ménes, de nem tudja ezt a ma Ménes. Ha ráterelnék a ma Ménest, széttiporná az Anna Ménest.
5: A többiek tapsoltak, tetszett nekik a romó gúnyolódása. Sőt, hogy köszörüljön a költő tudományen esett csorbán, Bruckner Siegfried is megszólalt.
6: Vagy azt is mondhattad volna, legszebb állat az Anna csorda, de nem tudja ezt Ama csorda. Ha ráterelnék Ama csordát, széttiporná az Anna csordát.
5: Nagy zoárt, dobozai vöröslöttek a méregtől. És azt nem mondanád meg, hogy mi a csodát jelent az az Anna csorda meg Anna Ménes?
6: Ugyanazt, amit az anakonda.
5: Kiabált közbe Vacska Mati.
6: Azaz semmit. Az anakonda igenis egy állat.
5: Bizonygatta Nagy zoárt. Ki ismeri? Tette föl a kérdést Mikka Makka.
6: Senki!
5: Zúgták a többiek.
6: Nem ér,
5: hadonászott Nagy zoárt. Tessék megnézni a természettudományi kis lexikonban. Ha nincs benne, vágjanak föl tűzifának.
8: Kinek van természettudományi kis lexikonja?
5: Kérdezte Mikka Makka.
6: Senkinek,
5: felelték kórusban.
6: Ezen nem újjon,
5: szólt akkor Maminti, és elővette zöld varázspálcáját. Csiribi, legyen itt egy csiribá. Természettudományi, pricc, kis lexikon, pruccs. És már ott is volt a lába előtt.
6: Nosza neki estek lapozták, csak úgy sistergett. Hányadik betű az ABC-ben az A?
5: Kérdezte Vacska Mati.
8: Hátulról vagy előről számítva?
5: Érdeklődött a romó, de akkor már Nagy zoárt diadallal felkiáltott.
6: Itt van az 59. oldalon.
5: És olvasta.
6: Anakonda, Eunectes murinus, állat, 10 métert is elérő, dél-amerikai óriás kígyó, áldozatát körülgyűrűzi és összeroppantja.
8: Hát legyen neked ez a legszebb állat,
5: mormogta a romó, de mit volt mit tenni, el kellett fogadni Nagy Zoárd versét, íme kiderült, van anakonda nevű állat.
8: Jöhet a következő,
5: intett Mikka Makka.
6: Ló Serafin méltóság teljesen fölállt, középre ballagott, meghajtotta magát.
9: Ha elpusztul a tulok, szarvából lesz a tülök, de ha én elpüsztülök, belőlem nem lesz tulok.
6: Hát az biztos, kiabálták a többiek, mert már most egy nagy tulok vagy. Még hogy elpüsztülök,
5: pihagott Bruckner Siegfried.
6: Püsztülök a rühigéstől.
5: Csend legyen, kiáltott Mikka Makka.
6: Ki következik?
5: Én, mondta Vacska Mati. Egy egészen rövid verset írtam.
6: Halljuk!
5: Szerda ablakában csütörtökül, és Ordít csütörtökül. Egy darabig csend volt, aztán Szörnyeteg Lajos megkérdezte.
6: Miért csütörtökül Ordít?
5: Mert csütörtök, mondta Vacska Mati.
6: Ha péntek, péntekül ordítana.
5: Idegen nyelveket nem tud? Akadékoskodott Bruckner Siegfried. Nem, mondta Vacska Mati, ez egy műveletlen csütörtök. Mikka Makka megrázta az elnöki csengőt.
6: Elég,
5: mondta. Halljuk Aromót. Aromó fölényes mosolyjal sétált a tisztás közepére, rázendített.
6: Bálomböki bagu u fan. Bálomböki big a fun.
8: Nem ér,
5: ordította közben Bruckner Siegfried. Egy hangot se értek belőle.
6: Arról nem volt szó, hogy hottentottául is lehet verset írni. Eszed tokját, hottentotta,
5: háborgott Aromó. Ez igenis magyarul van.
6: Akkor én megeszem a fülem,
5: mondta Bruckner Siegfried.
6: Már meg is sózhatod.
5: felelte Aromó. Hadd mondja végig, próbált rendet teremteni Mikka Makka. Aromó újra belefogott. Bálomböki bagú fon, bálombökö big a fún, búlámbakö bög ifon, bálumbaká bög öfin. Bilambúk a bág öfön, bölömbakú bog áfön, bölömbik a búg a fán.
7: Ez semmi, mondta Ló Szerafin. Így egy gyerek is tud verset csinálni, ha ugyanez egyáltalán vers.
5: Igenis, vers, jelentette ki Mikka Makka, akinek úgy látszik, tetszett ez a bálomböki.
7: S ha azt hiszed, hogy olyan könnyű ilyet írni, rajta bizonyítsd be. Írj egyet.
5: Nem is kell leírnom, mondta Ló Szerafin. Kapásból is elmondhatom.
7: És már mondta is.
5: Aromó újra belefogott. Kómirelű kőtyúal, komórile kütyőül. Kőmirelű kőtyúal, kamórile kütyőül. Kumaráli ketyűül, kőmuraló kityeül. Kőmürula kátyje, kemrőlú kacsóil. Kimerülő kutyahol.
7: Jó, de ennek semmi értelme sincs. Mi az, hogy kimerülő kutyahol?
5: Szólt Aromó. Kimerülhet egy zseblámpa elem, vagy esetleg egy hegymászó.
7: Te egy kutyahol?
5: Esetleg elfárad, vetette közbe Bacska Mati. Miért ne fáradhatna el a kutyahol?
7: Vagy a kutya nagyon nyomja belülről? Kelt Bruckner Siegfried is Ló Szerafin védelmére.
5: Rendben, mondta Aromó, de a módszer, ahogy a verset írtam, mégis az én találmányom.
7: Ez igaz?
5: Hagyták helyben a többiek.
7: Találmánynak nem rossz, epéskedett Nagy Zoárt, csak versnek.
5: Mikka Makka megint csengetett.
7: Halljuk az utolsó versenyzőt?
5: Nagy pironkodva előállt Dömdödöm, akiről mindenki tudja, hogy csak annyit tud mondani, Dömdödöm.
7: Így szavalt.
5: Dömdödöm, dömdödöm, dömdödöm, dömdödöm.
7: Nem ér,
5: rikoltozott Bruckner Siegfried. Akkor én meg azt mondom, hogy prompapam, prompapam, prompa, prompa, prompapam.
7: No, mondta Mikka Makka. Csak azért kiabálsz, mert nem tudod, mit jelent Dömdödöm verse.
5: Miért? Mit jelent?
7: Azt, hogy mindannyiunkat nagyon szeret.
5: Engem is? Kérdezte gyanakodva Bruckner Siegfried.
7: Persze, téged név szerint is megemlített, mondta Mikka Makka.
5: Éljen Dömdödöm, kiáltott Bruckner Siegfried. Adjuk neki az első díjat.
7: Adjuk, kiabálták a többiek. Mikka Makka és Maminti egy babérkoszorút helyezett Dömdödöm fejére. Te győztél, mondták neki.
5: Majd kölcsönadhatod krumplifőzelékembe, veregette meg a győztes vállát Bruckner Siegfried.
7: Dömdödöm meg boldogan elindult az erdő felé, és fennhangon dúdolgatta a győztes verset. Dömdödöm, dömdödöm, dömdödöm, dömdödöm.
0: Csukás Mese Rádió. Használd ma is a mosolyod, hogy megváltoztasd a világot. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Elmondom, kedves gyerekek, hamarosan a 10 órai közeleg. Tizet ütött az óra. A kis mutató a 10-esen, a nagy pedig a 12-esen áll.
1: Indul a Csukás Meseposta! Lép be velünk a mesék, a legérdekesebb történetek és persze a levelek varázslatos világába! Vár benneteket István bácsi, a mesepostás,
2: sziasztok!
1: Vakkancs és a csoda meseláda,

0: Munkálkodsz.
1: Telka néni születésnapi meglepetésére készülök természetesen.
0: Valóban? És mivel leped meg az én drága feleségem?
1: A meglepetés attól meglepetés, hogy nem áruljuk el.
0: Mit szólnál, ha én is elárulnám neked, és te is elárulnád nekem? Én minden évben saját készítésű...
1: Nem szabad! Most csod be a kertből, Terka néni, még meghallja.
0: Igazad van, és úgy akkor már nem is lenne olyan nagy a varázs.
1: Pontosan.
0: Te is készülsz, kiskutyám?
1: Hogy készül-e? Meseposta városának apraja nagyja Terka néni születésnapjára készül.
0: Igazán megható. Az én kedves szomszédom Petra már át is adta a saját kezűleg készített ajándékát. Szerintetek mi volt az?
1: Már is kiderül! Füleljetek!
2: Kedves Csukimukik, ez itt a meseposta.
3: Írjatok levelet István bácsinak a mesepostásnak.
4: A kapuk nyitva állnak, jön a sok levél.
2: Csukás meseposta, jó kedv, borítékolva.
5: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
6: Gévai Csilla, a Pünkösdi Rózsa meséje. Előadja Gubik Petra. Városkámban, jártamban, keltemben sok-sok érdekes dolog történik velem. Az egyiket elmesélhetem? Az egész úgy kezdődött, hogy Terka nénit, a világ legkedvesebb szomszédasszonyát szerettem volna meglepni valami egyedi és szép dologgal születésnapja alkalmából. Sok mindenre gondoltam. Először arra gondoltam, hogy veszek Terkának egy gerebjét. Hogy már van neki? Igaz. Aztán arra gondoltam, hogy írok neki egy verset. De nem álltak össze a sorok. Ezért ezt az ötletemet is elvetettem. Egyik este aztán hallgattam a rádiót. Egy lány csodálatos népdalt énekelt. A pünkösdi rózsa kihajlott az útra. Belemászott a fülembe a dallam, és napokig csak ezt dúdolgattam. Talán innen jött az ötlet. Elhatároztam hát, hogy Terka néninek, akinek a kertjében csodálatos pünkösdi rózsabokrok is vannak, festek szülinapjára egy csodálatos pünkösdi rózsát. El is mentem a városka művészboltjába festékekért. Amit viszont ott találtam, arra nem voltam igazán felkészülve. Odaálltam ugyanis az akril festékekkel teli polc elé, és válogatni kezdtem a tubusok között. Először a zöld festék szólított meg.
7: Petra! Szióka! Na, mennyit viszel belőlem? Vigyél vagy három tubussal? Biztos egy fenyőerdőt szeretnél festeni, és ahhoz sok zöldet fogsz használni.
6: Mielőtt bármit is mondhattam volna, megszólalt a piros festék.
7: Halihó, Petra! Ide néz! Itt vagyok! Jó, felül! Nézd csak a szemembe! Aha! Te valami virágot szeretnél rajzolni? Ott csillog a szemedben a szenvedély. Kitalálom! Piros tulipán? Nem! Aha! Vörös rózsa! Nagyon jó választás! Vigyél belőlem négy tubussal, az talán elég lesz.
8: Petra! Kék napot kívánok! Eget festenél? Vegyél ékszínkéket! Vizet festenél? Vegyél türkiszkéket! Öt tubus a kékekből, és elkezdődik a kék korszakod.
6: Kezdtem megelégelni a dolgot. Miért a festékek akarnak dönteni helyettem? Viszont, igazam igaz, kissé tanácstalan voltam. Nem nagyon szoktam festeni. Főleg nem akril festékkel, főleg nem pünkösdi rózsát. Már potyogtak is volna a kosaramba a színes tubusok, ha nem lép be a boltba abban a pillanatban Fütyürke. A festészetben igencsak jártas Fekete Rigó, és nem ment meg engem a felelőtlen festékvásárlástól. Na várjatok, mesélek egy kicsit Fütyürkéről. Őt tényleg úgy képzeljétek el, mint egy igazi, század elejé francia festőt. Fején svájci sapka, kabátja természetesen fekete, és csőrében kókadozik egy négy

0: velülő here. Azt hiszem, ő is festékért jött az üzletbe, de őt nem rohamozták meg a tubusos festékek, sem az ecsetek. Talán, mert rajta rögtön látszott, hogy ő aztán tudja, mit akar. Amikor meglátott, kitört belőle a trillázó nevetés. Ha-ha, pi-pi-pi, Petra, mi van, pi-pi-pi, parancsolgatnak neked a festékek? Fütyürke, hát téged az ég küldött, köszöntöttem megkönnyebbülten. Ti-ti-ti, tényleg a szelek szárnyán érkeztem, de térjünk a lényegre. Mit akarsz festeni? Pünkösdi rózsát. Pi-pi-pi, pünkösdi rózsát? Az igen. Miért? Mi ebben a különös? Mert a pi-pi-pi pünkösdi rózsa megfejtéséhez csak a legnagyobbak értettek. Pi-pi-pi Picasso, Monet, no meg pi-pi-pi Pissarro. Inkább fessek mást, dehogy is pi-pi-pi pillanat. És már repült is a festékek felé. Azt hittem, tele fogja tenni a kosaramat különböző harsány, tavaszi színekkel, de ő csak egy fehér, egy rózsaszín és egy zöld akrilfestékes tubust választott nekem. Egy kisebb vásznat, meg egy igen kecses végű ecsetet. Miután minden kelléket megvettünk, hazamentünk, és a nagy szobámat átalakítottuk műteremmé. Még kötényt is akasztottam magamra, ha netán kifröccsenne a festék, ne a ruhámra menjen. Hazafelé vettem 3 szál csodálatos rózsaszín pünkösdi rózsát is, és betettem egy vázába. Ezek után elkezdtem festeni. Fütyürke értőmesterként segítette a munkámat. Megmutatta, hogy kell világosabb és sötétebb rózsaszínt keverni a fehér festék segítségével. Soha nem hittem volna, hogy ilyen jó képet tudok festeni igazi vászonra. Az, hogy Fütyürke nem engedte, hogy abba hagyjam az alkotást a felénél, nagyon sokat segített nekem. Ott állt felettem, bátorított és fütyült a nehézségekre. Amikor elkészült, még nem tartottam különösen szépnek a képemet a csodálatos pünkösdi rózsákról. De aztán kivittem a festményt a kertbe, a rózsabokromnak, és megkértem a rózsafejeket, hogy őszintén mondják meg a véleményüket róla. Ha hiszitek, ha nem, a virágoknak nagyon tetszett a kép, és arra kértek, hogy fessem le őket máskor is, mert akkor az én nappalimban is lógni fog egy ilyen remek kép róluk. Végül Fütyürke is megdicsért. Pi-pi, Petra! Te ezt most nagyon eltaláltad! Szeretem a bátor ecset kezelésedet, a nagyívű szirom ábrázolásodat és az igazi festőkhöz méltó színhasználatodat. Legközelebb, ha gondolod, lefesthetsz engem is. De előtte még köszönsd fel a mi pi-pi pompás pi-pi postás mesternénket, Terikét! Így is lett. Miután megszáradt a kép, becsomagoltam, és átvittem hozzá az ajándékomat. Nagyon tetszett neki. Azt mondta, hogy ez a kép a téli estéken is eszébe fogja juttatni az ő színes tavaszi kertjét. Az én boldogságom ettől a dicsérettől határtalan lett. Úgy bazsajogtam egész nap, mint a bazsarózsa. Vagy mint a pünkösdi? Ki tudja?
1: A pünkösdi rózsáról vagy bazsarózsáról nekem Terka néni születésnapján kívül mindig egy gyerekkori élményem jut eszembe.
2: Meséld el, István bácsi, kérlek! Csuki bukikáid is biztosan szeretnék hallani, igazam van?
1: Na jó, nem bánom. Szóval, amikor annyi idős lehettem, mint ti, Csuki mukikáim, akkor kitaláltuk az én bodzakürti legjobb barátommal, hogy mi leszünk a pünkösdi királyok. Tudjátok, ezt a címet komoly próbatétellel nyerhetett csak el.
2: Milyen próbatétellel?
1: Hú, már hetekkel pünköst előtt elkezdtünk rá készülni. Futottunk az udvaron körbe és körbe, ugráltunk a patak egyik partjától a másikra, még az iskolában menet is versenyeztünk, hogy minél gyorsabbak legyünk a nagy napra, amikor is a legügyesebb legényt megválasztják pünkösdi királynak.
2: De mitől olyan nagy dolog pünkösdi királynak lenni?
1: Nem mondtam még?
2: Nem, egyáltalán nem mondtam, szóba se került. Csak az, hogy futkároztatok össze-vissza.
1: Akkor csak a legfontosabbat felejtettem el. Szóval az lehet a pünkösdi király, aki a legbátrabb és legügyesebb, és ha elnyeri ezt a méltó címet, akkor egy teljes évig, de legalább egy napig, ő mondhatja meg, hogy mit játszunk, és én nagyon szerettem volna nyerni.
2: Na akkor idén én leszek a pünkösdi csodameseládik a király.
1: Majd Palkóval megmérettetitek magatokat. Mit szólsz?
2: Majd meglátjuk. Nem tudom, hogy mi lehet vele meg a csodakutyájával, amiről a múltkor mesélt.
1: Hát majd megkérdezzük tőle, Ládikám. De visszatérve a pünkösdhöz, ilyenkor énekelni is szoktunk. Például azt a Pünkösdi rózsa kiajlott az úta című népdalt is, amit a Csukás Meserádióban is hallhattok most hétvégén.
2: Jaj, csak ne a hangutánzó nyivákoló énekelje, mint a következő pompom mesében.
3: Ez a Csukás Meseposta, ahol a televeled is várja István bácsi, a mesepostás.
4: Ez a meseposta, kedves gyerekek!
5: Szervusztok, kedves gyerekek! Én Nagy Sándor vagyok, és most én mesélek nektek. Csukás István Pompom újabb meséi. Hangutánzó nyivákoló. Pompom ült az ágon, és nyugtalanul hintázott, bár a szellő most is szeléden mozgatta az ágat lágyan, föl, aztán le, és persze középre is. Tavaszi hangok zsongtak, a madarak vidáman csiripeltek, de Pompom nyugtalan volt és ideges. Csak fél füllel figyelt a tavaszi hangokra. Azért volt nyugtalan és ideges, mert nem jött Picúr. Mormogva lesekedett, fészkelődött, izget mozgott az ágon. Hol lehet? Miért nem jön? Csak nem beteg? Már rémeket látok. De mit csináljak, ha ideges vagyok? Türelem, türelem, gondolkozzunk logikusan. Tegnap még semmi baja nem volt, vagyis nem beteg. Akkor már csak az maradt, hogy valami miatt nincs kedve jönni. Illetve iskolába menni. Mintha le akarná késni az első órát. Na, nézzük csak. Mi lesz ma az első óra? Itt van az egész óra rend a fejemben. Énekóra. Az lesz ma az első óra. De az ének szép, és énekelni jó. Akkor hol késik Picúr? Lehet, hogy nem szeret énekelni. Végre meglátta Picúrt, ahogyan lassan, nagyon lassan lépkedett. Pompom gyorsan ráköszönt, és egy csapásra elmúlt a nyugtalansága és idegessége. Szia, Picúr! Végre, hogy itt vagy! Hova rohansz, illetve miért nem rohansz ilyen feltűnően? Veled mehetek? Valami nagyon fontosat akarok mondani. Szia, Pompom, mondta Picúr bágyattan. Velem jöhetsz? És egyáltalán nem rohanok. Legjobb lenne egy helyben állni, és lekésni az iskolát. Mi az a fontos? Pompom látta a bágyadságot és a rossz kedvet, igyekezett felvidítani Picúrt, harsányan harsogott, mint egy vásári kikiáltó. Óriási szenzáció! Ide figyúzz! Titkos verebek hozták a titkos hírt, a fantasztikus hírt. Én éppen, hogy elcsíptem, vagyis előttem nincs titok, de nincs ám. Nincs olyan titkos veréb, akiből egy pillanat alatt ki nem szedném a híreket. Szóval megtudtam az óriási, fantasztikus hírt. Figyelj, Picúr, te is akarod tudni? Bögd már ki, mi az a titkos hír, mormolta Picúr bágyadtan. Mondom, és most már nem titok, hogy már te is megtudod, hogy itt a tavasz! Ébred a természet, ébredj te is! Itt a tavasz, és gyönyörűen énekelnek a madarak, hallod? Picúrnak legörbült a szája, és sírva fakadt. Keservesen sírt, és hüppögött. Hüpp-hüpp! Pompom meghökkent, értetlenül hallgatta a sírás rívást, hüppögést. Nem értem. Macska legyek, ha értem. Nagyon szépen kérlek, mondd meg nekem, mi abban a sírni való, hogy itt a tavasz? Picúr újra sírva fakadt, csak úgy potyogtak a könnyei. Nyáú, brühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühüh Pompom látta, hogy itt nem lesz értelmes beszéd. A sírásból kell megfejteni, hogy mi a baj. Óvatosan megkérdezte. Lehet, hogy nem a tavasszal van a baj? Picura fejét rázta és szipogott, és hüppögött egyet. Aha, értem. Az iskolával van baj. Netán az első órával van baj. Netán az énekkel van valami bibi. Picur szipogva, hüppögve bólintott.
6: Szip, szip, hüpp, hüpp.
5: Nem szeretsz énekelni? Vagy az a baj, hogy szeretsz, csak a szolmizálás nem megy? Az volt a baj, hogy énekeltél és rossz jegyet kaptál? Picur szaporán bólogatott, és még szaporában sírt, bömbölt, szipogott és hüppögött.
6: Szip, szip, hüpp, hüpp.
5: Pompom tudta, hogy jó nyomon van. Lázasan törte a fejét, összeszedte az eszét, hogy megvigasztalja Picurt. Résztvevő hangon így szólt. És most nyivákolsz, nyekeregsz, kornyikálsz és nyikorogsz. Haj, haj, nem mondom, egész jól csinálod, pedig ha nem tudnád, ez még semmi. Picur abba hagyta a szipogást, megdörgölte a szemét, és nyűgösen megkérdezte. Semmi? Mi a semmi? Pompom magában felsóhajtott, hogy végre már beszél. Nem szipogsz, gyorsan folytatta. Ez a kornyikálás, ez a semmi. Hogy úgy mondjam, nagyon kezdő. Ó, ha hallanád, csak egyszer is hangutánzó nyivákolót. Az igen, ő aztán tud nyivákolni, nyekeregni és kornyikálni, hajjaj. Ebben senki sem veheti fel vele a versenyt. Se éneklésben, se szolmizálásban, de nem ám, aha, ebben ő verhetetlen. Picur teljesen magához tért, nem szipákolt és nem hüppögött. A kíváncsiság mindent elnyomott. A szeme csillogott és érdeklődve kérdezte. Ki az a hangutánzó nyivákoló? Pompom nagy levegőt vett, hadonászva és lelkesen belefogott a mesébe. Elmeséljem? Akarod hallani? Illetve akkor elhallgatsz? Na figyelj! Hangutánzó nyivákoló kiskorában nagyon helyes gyermekecske volt. Szerette is mindenki, becézte is mindenki. De ahogy az előbb mondtam, akkor még olyan kicsi volt, hogy beszélni sem tudott. Vagyis olyan kis kukapocok volt. Kis néma nokedli. Ez akkor nem is tűnt fel senkinek, ám amikor nőni, növekedni kezdett, és egy nyik nem sok, de annyi sem jött ki a torkán, arra azért már mindenki felfigyelt. És aggódni kezdtek. És nem csak aggódtak, hanem beszélni is tanították. Szép türelmesen fogtak hozzá, ahogy kell. A mama szeliden rámosolygott, lágyan csengő hangon szólt. Mondd szépen, mama! Hangutánzó nyivákoló némán rázta a fejét, konokul összeszorította a száját, és nem mondott semmit. A papa összeráncolta a homlokát, és szigorúan szólt. Mondd szépen, papa! Hangutánzó nyivákoló mereven nézett, összepréselte a száját, és nem mondott semmit. A nagymama ráemelte ne felejtskék szemét, és édes hangon így szólt. Mondd szépen, hogy nagymama! Hangutánzó nyivákoló elhúzta száját, ingatta a fejét, és nem mondott semmit. Utoljára a nagypapa ültette a térdére, s harsogó trombita hangon így szólt.
7: Mondd szépen, hogy nagypapa!
5: Hangutánzó nyivákoló csücsörítette a száját, szívta az orrát, és nem mondott semmit. A nagypapa dübegurult, rezes hangon méltatlankodott.
7: Hát milyen huszár lesz az én kisunokám? Azt a részfám fütyülőjét annak a kuka fejednek, tanítson meg téged a macska beszélni, ebatta kölyke.
5: Hangutánzó nyivákoló a vállát vonogatta, hogy neki mindegy, ha macska, akkor legyen macska. Lekászálódott a nagypapa térdéről, és elindult, hogy megkeresse a macskát. Hogy gyorsan közbeszúrjam, azért nem beszélt, mert nem szerette az emberi beszédet. Ugyanis olyan érzékeny füle volt, hogy a beszédben nem talált semmi dallamot, így nem is érdekelte. A macska az esőcsatorna alsó nyílásában lapult, várta az egereket. Hangutánzó nyivákoló elébe állt és felhúzta a szemöldökét. A macska dühösen nyávogott, meg integetett, hogy menj innen, elfogod a kilátást.
8: Nyáu, nyáu!
5: Hangutánzó nyivákoló fülelt, elmosolyodott, hiszen ez csupa fülbemászó muzsika, és egy hatalmasat nyávogott.
8: Nyáu, nyáu!
5: A macska bebújt a csatornába, mert a nagy nyávogásra egy kutya loholt arra, mérgesen hörgött és morgott.
8: Hol a macska? Most elkapom a nyavajást!
5: Fogát csattogtatva nézte hangutánzó nyivákolót.
8: Töcsi, nem láttál itt egy macskát? Pedig az előbb itt nyávogott. Utána, roham, bau, bau, bau!
5: És elrohant. Bau, bau, mondta hangutánzó nyivákoló boldogan. De nem hallotta senki, csak a verebek a fán. Gúnyosan csiripeltek.
8: Csirip, csirip!
5: Hangutánzó nyivákoló fölnézett és visszacsiripelt.
8: Csirip, csirip!
5: A verebek gyanakodva néztek.
8: Ez túl nagy verébnek. Ez nem veréb, ez valami más. Lehet, hogy veréptől babújt ellenség?
5: Minden esetre gyorsan elrepültek. Hangutánzó nyivákoló is elsétált, fülelt, hallgatózott, hogy milyen muzsikáló hangok vannak még a nagyvilágban. Igazán igyekezett, és nagyon szorgalmas volt, és mivel kiváló volt a hallása, minden hangot pontosan utánzott. Na hát, ebből lett aztán a nagy galiba, mert azt hitték, hogy csúfolódik. Így aztán innen is elzavarták, meg onnan is, meg mindenhonnan. Egy motorbicikli robogott el a nyitott ablak előtt, rettenetesen berregett. Az ablakot gyorsan becsukták, majd kinyitották, mikor csend lett. Berregett vigyorogva hangutánzó nyivákoló. Az ablakból mérgesen kikiabáltak.
8: De hát már elment! Mi az, ami berreg? A visszhang?
5: Egy rendőr fütyült a sarkon egy szabálytalanul kanyargó autó után. Az autó menekült, amikor szemből is felhangzott a füty. Hangutánzó nyivákoló fütyült lelkesen. Az autó megállt, a sofőr rémülten felkiáltott.
8: Be vagyok kerítve! Megadom magam!
5: Meglátta a fütyülő hangutánzó nyivákolót, dühösen sziszegett.
8: Te voltál! Mindjárt elnadrágollak! A szívbajt hozod rám, te nyavajás!
5: Hangutánzó nyivákoló elfutott, pihegve és lihegve leült egy vastag, nagy fal tövébe. Mikor kifújta magát, gyönyörű hangot hallott a magasból, és utána keserves sóhajtozást. Fent egy öreg orgonaművész sóhajtozott és szomorkodott, mert elromlott az orgonában egy síp.
9: Do, ré, mi, fá, szó, lá, ti, hol a do, hol a cé, ajjaj, nincs tovább, nem szól, nem szelel, néma, és pont a magas szé romlott el. Hogy fogok orgonálni cé hang nélkül, honnan veszek egy cé sípot?
5: Hangutánzó nyivákoló a fülével követte a hangsort, és éles hallásával rájött, hogy melyik az a hang, amelyik hiányzik. Harsány hangon felvisított.
9: Cé, cé!
5: Az öreg organista meglepődve felrikkantott, örvendezve kiabált.
9: Cé, cé, de hiszen ez szól, de hiszen ez megjavult. Nem is nyomtam le a billentyűt, vagy csak a fülem káprázik? Nem, nem káprázik, szól, kintről szól, na hát.
5: Kihajolt az ablakon, meglátta hangutánzó nyivákolót.
8: Te voltál?
9: Cé, cé,
5: zengte hangutánzó nyivákoló mosolyogva. De szép tiszta cé, ritka manapság ilyen tiszta hang.
8: Gyere fel, gyere, gyere gyorsan, sürgette az ablakból integetve.
5: Hangutánzó nyivákoló felment, az öreg organista lelkesen magyarázott.
8: Jó hallásod van, és szép, tiszta hangod.
5: Akarsz nekem segíteni? Ugyanis elromlott a C-sípom. Ez a billentyűje, ha ezt lenyomom, akkor énekeld a C-hangot, érted? Hangutánzó nyivákoló bólintott, hogy érti, hogy semmi az egész. Akkor most kipróbáljuk, a kezemet figyeld, egy, két, há... Futkostak az ujjai a billentyűkön, és amikor a C billentyűt lenyomta, hangutánzó nyivákoló felsivított.
9: C! Nagyszerű!
5: Örvendezett az organista, s folytatta az oktatást. És most nagyon figyelj, ha azt mondom, hogy fuvola, akkor szép, puhán énekeld. Ha azt mondom, hogy kürt, akkor ércesen. Mikor azt mondom, hogy hegedű, akkor lágyan. Kezdhetjük?
9: Fuvola!
8: Bravo!
9: Most kürt?
8: Pompás!
9: Hegedű, tökéletes. Most eljátszunk egy rapszódiát. Rajta!
5: Hangutánzó nyivákolónak nagyon megtetszett az orgonálás. Ott is maradt estig. Azután meg minden nap visszament, és játszottak, és muzsikáltak. Mindenki gyönyörködve hallgatta, mert nagyon szép volt. Különösen az egyik hang, a magas C. És csodák csodája, beszélni is megtanult, igaz, hogy egy kicsit furcsán. A családja ámulva hallgatta, hogy beszélt, valahogy így.
9: Do, ré, mi, fá, szó, itt a kóborló, mi, ré, mi, tudok köszönni, ré, do, ré, teszem köszi, ré, do, ti, do, a gyomrom korgó, kivágom a magas szét, megfőtte már az ebéd, éneklem a magasát, hozzátok a vacsorát, C-dur, B-dur, A-dur, D-dur, nem nyávogok, mint a kandúr.
5: A nagymama összecsapta a kezét, és áradozva mondta,
9: megjött a drága, a nagymama szeme világa, és milyen szépen beszél, milyen dallamosan, éhes a kis fitéz, és kéri a vacsorát.
5: Pompom befejezte a mesét, mosolyogva nézett le Picurra.
9: Hát így történt, és nem nyekergett, és nem nyivákolt többé.
5: Remélem, te se nyivákolsz. Remélem, hogy megjött a hallásod.
9: Remélem, hogy nem izgulsz az énekórától.
5: Picur nevetett, már egyáltalán nem izgult, és nem félt, hiszen semmi az egész, hiszen olyan könnyű énekelni. Cé! Énekelte csengő hangon. Pompom bólogatott, s mivel akármilyen lassan mentek, megérkeztek az iskolába. Reménykedve megkérdezte. Picur, megvárhatlak? Do, ré, mi, fá, szó, lehet róla szó, do, do, ré, ré, mi, lehet megvárni, szolmizált a Picur, és befutott az ajtón, hogy lenekésse az énekórát.
1: Ti is énekeljetek jó hangosan, úgy, mint hangutánzó nyivákoló.
2: Do, ré, mi, fá, szó. Ez most csuki jó!
1: Hogy nekem? Köszönöm szépen, hogy idehoztad, Vakkancs. Már bontom is a levelet. Kedves István bácsi, Péteri Patrik vagyok, 6 éves és óvodás. Tárnokon lakom. Én is készítettem anyának meglepetést, ahogy mondtad. Minden este 19 órakor hallgattam a Süsüke világot lát adásait, és én is küldtem a pályázatomat, hogy részt vehessek a csukisztikus gyereknapi rendezvényen. Remélem, sikerülni fog. Nagyon vártam már az új mesesorozatot is, és tetszett a Maszat Marci is. Mindig hallgatlak titeket, amikor csak tehetem. Várom már a nyári szünetet, ilyenkor a szüleimmel el szoktunk menni a Balatonra, és idén is tervezzük meglátogatni a Csukás Színházat is. Te tudod már, hová mész nyáron pihenni Terka nénivel? Köszönöm, hogy elolvastad a levelem, Patrik. Én köszönöm, hogy írtál nekem. Még pontosan nem tudom, hogy mi hova megyünk a nyáron, az én születésnapos Terka nénimmel, de az biztos, hogy beszámolok majd róla nektek. Örülök, hogy tetszenek a sorozatok. Hétfőn pedig újabb mesesorozat indul a Csukás Mese Rádióban este 19 órától. 2 héten át hallhattok történeteket a guruló barátokról, amiben különböző járművek lesznek. Busz, vonat, traktor, roller, motor és még kerékpár is.
2: Igazán vicces nevűek, például Szeréna, Sziréna, Pöfögő, Patrik, Kékfény, Karcsi, Pedálka, Petra.
1: Nekem Suhanó Janó a kedvencem, ő egy roller, de szimpatikus Arató Aladár is, aki egy szorgos traktor. Szóval érdemes lesz hallgatni. Igen, látom, hogy ide készítetted is. Csukisztikusan nézel ki rajta. Olvasom is a hozzátartozó levelet. Kedves István bácsi, Marton Beni vagyok, Diósdról. A 9 éves testvéremmel, Botival írom ezt a levelet. Lerajzoltam neked a kedvenc elektromos gokártom, meg a csodamese ládikát, meg Vakkancsot is. Ő nagyon cuki. Képzeld, voltunk a Sümegi várban is. Szia, Beni és Boti! A Sümegi vár az igazán szép hely. Nincs is jobb, mint egy szép tavaszi napon egy jó nagyot kirándulni.
2: Jöjjön hát akkor egy igazi tavaszi mese!
3: És most jöjjön egy csodás mese egyenesen a csoda mese ládából. Csukás mese posta. Jó kedv borítékolva.
10: Sziasztok, én Koltai Bori vagyok, az M5 kulturális csatornán vagyok műsorvezető, és képzeljétek, én tavasszal születtem, a tavasz közepén, és ezért nekem a tavasz a kedvenc évszakom. Most is egy tavaszi mesét hoztam nektek. Zeg Zoltán, tavaszi mese. Szellőcske a tengeren túlról jött, együtt szállt a felhőkkel. A hosszú úton barátságot is kötöttek egymással, és sok mindenről elbeszélgettek. Én megöntözöm a göröngyös földet, mondta a felhő. Várnak is már az emberek. Hát még engem, dicsekedett a kis szellőcske. Nagy öröm az én érkezésem, mert én üzenetet hozok a fecskéktől, meg a gólyáktól. Így beszélgetve röpködték át a hegyeket, völgyeket. És amikor az első faluhoz értek, elbúcsúztak egymástól. Kiki a maga dolgára, mondta a felhő méltóságosan, s már suhant is a mezők felé. Sok szerencsét, kiáltott utána szellőcske. Amint egyedül maradt, elgondolkozott, kihez is menjen előbb. Az ereszaljához, vagy a kéményhez, mert a gólya is, a fecske is megígértette vele, hogy az ő otthonát keresi fel előbb. Míg így töprengett, egyszer csak egy kéményt vett észre. Ha már itt vagyok a kéménynél, gondolta magában, hozzámegyek előbb. Oda is szállt tüstént. Szép jó reggelt kívánt, s elmesélte, milyen messziről jött, s hogy üzenetet hozott a gólyától. Elbúslakodott a kémény. Jaj, ne szomoríts, nem tudod, milyen beteg vagyok. Alig állok a lábamon. Nem sokára lebontanak, s a gólya hiába keres engem. Olyan szomorú volt, hogy szellőcskének kellett vigasztalnia. Ne búsulj, majd én elmesélem a gólyának, milyen jó szívvel vagy hozzá. Föl is vidult a kémény, mert hirtelen eszébe jutott valami. Van a gazdámnak egy nagy kertje a falu végén. Van abban egy óriási szénakazal. Mondd meg a gólyának, telepedjen oda. És gondoljon néha rám is, tette hozzá sóhajtva. Szellőcske megsimogatta a kéményt és tovább repült. Egy kopott kis ereszajnál megállt. Ez lesz az, gondolta. A fecske úgy magyarázta, hogy előtte egy diófa, mögötte egy eperfa. Oda köszönt hát az ereszajjának. Honnan jössz, szellőcske? Kérdezte azt tőle. Talált ki! Tán valami örömhírt hozol, hogy olyan víg vagy. Azt én. Bajosan hozhatsz már nekem örömhírt. Öreg vagyok és beteg. Nem sokára összedűlök. Pedig a fecske üzent néked, azt üzeni, hogy útban van hazafelé, s alig várja, hogy láthasson téged. Szomorú lett erre az ereszalja. Nem érem én már azt meg, sóhajtotta. De várj csak! Átszólok a testvéremnek, az sokkal fiatalabb nálam, s mindig azon búsul, hogy sose volt még fecske lakója. Ott aztán olyan szállása lesz, hogy csak no. Úgy is lett. A szomszédban egy szép kis új ház fehér lett ki az udvarból, frissen volt meszelve, s az ablakdeszka meg az ereszalja szép zöldre festve. Akarsz-e fecske lakókat? Kiáltott át az öreg ereszalja. Hogy ne akarnék? Örvendezett a fiatal, és vele örült a kerítés melletti bodzabokor is. Jönnek a fecskék, susogta vékony kis gajaival boldogan. Nem volt már szomorú az öreg ereszalja sem. Örült ő is, hogy a szomszédból áthallatszik majd a fecske csicsergése, s mégsem lesz olyan elhagyott öregségében. De örült a diófa s az eperfa is, hogy mégiscsak fecske hintázik az ágaikon. Látod, szellőcske? Mondta most az öreg ereszalja. Nem hiába hoztál hát üzenetet. Menj a fecske elé, s mondd meg neki, siessen. Hozza magával a tavaszt és a napsugarat. Mindnyájan tárt karokkal várjuk. Szellőcske megsimogatta az öreg ereszalját, megsimogatta a fákat is, aztán nekilendült a levegőnek. Meg se állt, amíg a fecskével nem találkozott, s aztán együtt szállt véle hazafelé. Vidámabb lett az élet mindenütt. Örültek kertek és ligetek. S többet mosolyogtak az emberek is.
2: Jaj, de jó! Milyen finom!
1: Mi a jó? Mi a finom? Miről beszélsz, ládikám?
2: A napfényről, István bácsi! Az ablakon át egy pillanatra rám sütött a napocska. Jaj, de kellemes volt!
1: Azt elhiszem, a napfényt mindenki szereti. Az emberek, a növények, de még az állatok is.
2: És a beseládikák is.
1: Igen, azok is. Ha? Telefon. Telefon, csörög a telefon. Igen ám, de hol csörög a telefon? Hoppá! Már látom, itt van a kis asztalon, a sólámpa mögött. Elbújt a kis zsivány. Úgy látszik, hogy ő nem szereti a napfényt. Halló!
11: Halló, itt a meseügyi hatóság. Van az ön lakásában egy bizonyos meseládika?
1: Van. Csak nem követett el valami bűnt, tessék mondani.
11: Dehogy nem. A tudomásom szerint a maga meseládikájának nincsen sárkányos meséje.
1: De bizony, hogy van.
11: Akkor nincs neki kalózos meséje.
1: Kalózos meséje is van neki.
11: Na és téli mesével hogy áll?
1: Van, olyan is. Az én ládikámnak mindenféle meséje van. Nem tetszik tudni olyat mondani, amilyen ne lenne neki.
11: Akkor feladom. Csak meg akartalak tréfálni, nagyapa.
1: Tudtam, hogy te vagy az, Palkó. Megismertem a hangodat. Örülök, hogy jó kedved van.
11: Pedig pár napja még nem volt az. Emlékszel a szomszédunk kutyájára, Morzsira?
1: Természetesen, a csoda kutyára.
11: Képzeld, elmeséltem neki néhány gyermekkori emlékemet, s mit hallok másnap az iskolában az egyik osztálytársamtól, Bendegúztól? Pont azokat a dolgokat emlegette, amit elmeséltem Morzsinak. Kiderült, hogy Bendegúz kihallgatta a titkos beszélgetésemet a szomszéd kutyussal. A fagylaltostól jött éppen hazafelé, és amikor meglátta, hogy egy kutyával beszélek, egy fa mögé bújt, és ott hallgatózott.
1: Hogy mik vannak? Még jó, hogy ezt megtudtad, különben a kutyát hibáztattad volna, hogy kifecsegte az emlékeidet.
11: Igen, Morzsi megbízhatóbb, meghallgat, és nem is adja tovább a titkomat senkinek. A Neferejts utcában az egyik kedvenc négylábú barátom. Wow, wow, wow!
1: Nekem pedig vakkancs. Tudod, kisunokám, a kutya az ember leghűségesebb barátja.
2: Na meg a meseládika!
1: Igazad van, ládikám, te is hűséges vagy, csak ne zsörtölődnél annyit.
11: Üzenem a maga ládikájának, hogy a meseügyi hatóság hamarosan fel fogja keresni, és kideríti, hogy valóban minden mese megtalálható-e benne.
1: Rendben, nyomozó úr, jöjjön csak, jöjjön. Terka asszonyság finom mézes süteménnyel várja majd uraságodat.
11: Ki nem hagynám. Szia, nagypapa!
1: Szia, Palkó! Hogy ez a Palkó milyen egy humoros gyerek, alig várom már, hogy ide érjenek, és közösen megünnepeljük Terka néni születésnapját. Tudjátok, én azt szeretem a legjobban, amikor mind együtt vagyunk, mert az olyan jó.
2: Mint az esküvőkön?
1: Igen, ládikám, mint az esküvőkön. De ez honnan jutott eszedbe?
2: Az előző mese alatt megkérdeztem Terka nénit, hogy még mit szoktak csinálni pünköskor, és ő azt mondta, hogy régebben ilyenkor hirdették ki a fiatal párok, hogy lakodalom lesz.
1: Terka néninek igaza van, a fiatal legények egy szál pünkösdi rózsával is jelezték, hogy az adott lány tetszik nekik.
2: Na és akkor erről eszembe jutott egy nagyon vicces mese.
1: Melyik, ládikám?
2: Az, amikor a csiga elindult a lakodalomba, csak hogy elnézte a dátum.
1: Psss, ládikám, ne mondd el a csattanót, inkább hallgassuk meg együtt.
2: Már indítom is a mesét.
12: Kedves csukimukik, ez itt a Csukás Meseposta.
3: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
13: Szervusztok, gyerekek! Szelednyei Béla vagyok, és most én olvasok nektek egy mesét. Fecske László, a csiga, akit lakodalomba hívtak. Láttatok már csigát lakodalomban? Pedig még ők is megházasodnak, ha szeretik egymást. Akkora ünnepséget rendeznek, hogy valamennyi csúszómászó a csodájára jár. Az ilyesfajta eseményt a csigák általában esős időre tervezik, mert a vizes talajon jobban lehet táncolni. Ez bizony a giliszták is jól tudják. Egyszer Pamlag Manfred, a nősülés előtt álló éti csiga úgy döntött, hogy meghívja a családja minden tagját a nagy ünnepségre. Írt is vagy 200 levelet, hiszen nagy volt a család, s a borítékokat sziszegi, a fürge gyík hordta szét. Minden címzetnek elvittem a meghívókat, kedves barátom, mondta a gyík, miután visszatért Alamuszi Manfred lakásához. Az összeset? Ez nagyszerű. Bárcsak én is ilyen gyors volnék, mint te, jegyezte meg a csiga. No és minden rokonom otthon volt?
8: Igen, mindenki. Egy valaki költözött el csupán, még pedig Csusszanó Alajos. Ő a gólya réten telepedett le, de neki is elvittem a küldeményt, csak kicsit tovább tartott az út, mint a többiekhez.
13: Pamlag Manfred a fejéhez kapott. Atya ég, elfelejtettem, hogy Alajos már jó pár hónapja bejelentette a költözését, de hiszen így lemarad a lakodalomról.
8: Annyi baj legyen, lesz itt rokon elég. Arról te nem tetsz, hogy ő kell, mert más éghajlatra vágyott, mondta a gyík nevetve, majd elköszönt a csigától, s elviharzott.
13: Pamlag Manfred nem tehetett mást, készült az esküvőre. Gondolta, igaza van a gyíknak, hiszen nem ő mondta Alajosnak, aki mellesleg a nagybátyja volt, hogy költözön minél messzebb az egyébként minden kényelmet megadó csigatanyától. Eközben Csusszanó úr nagyban készült az útra. Kalapot tett, becsomagolt a bőröngyébe, és egy pillanatra ismét elővette a gyíktól kapott meghívót.
8: Mikor is lesz a nagy esemény?
13: Motyogta magában, miközben a lap alján keresgélte a dátumot, amelyen a boríték felbontásakor simán átsiklott.
8: Majd kiugrattak a szemei, amikor azzal szembesült, hogy a lakodalom 3 nap múlva lesz esedékes. Szent ég, ennyi idő alatt nem érek oda. Hogy is gondolták ezek? Várhattak volna vele még pár hetet, mit hetet, pár hónapot?
13: Így mérgelődött Alajos, de mivel nem tudott mit kezdeni a helyzettel, azonnal útnak indult. Mindez alatt a csigatanyán elkezdődtek az előkészületek. Kondér asszonysága, menyasszony, édesanyja éjjel-nappal süteményezett. Csigák tucatjai hordták az asztalokat és a székeket a nagy esemény helyszínére. A menyasszony, Szempilla Róza, el volt ragadtatva a gyönyörűségtől, a leendő férje ráadásul egy hatalmas csokrot készítetett neki az esküvőre. El is jött a várva várt nap, de Csusszanó Alajosról semmi hír nem érkezett. Azt sem tudták, hogy elindult-e, sem az, hogy egyáltalán szánékában áll-e megjelenni a lagzin. Rajta kívül mindenki ott volt, és akkora mulatságot csaptak, hogy azt még a vakond is hallotta a föld alatt. Hajnalig tartó tánc vette kezdetét, s az ifjú pár együtt vágta fel a 3 emeletes tortát. A zenét a Tücsök trió szolgáltatta, akik még másnap reggel is húzták a nótát. A 200 fős társaság nagy sogára oszlott fel, s az újdonsült pár elvonult a mézesetekre. Parack Izabella édenkertjébe, amely a fiatal csigák kedvenc kikapcsolódási helyszíne volt. Napok múlva tértek csak vissza, s idővel megszületett az első, a második és a harmadik gyermekük is. Meg sem álltak 20 csiga csemetéig. Pamlag Manfred és Szempilla Róza mindig is nagy családról álmodott, s végül be is teljesedett az álmuk. Családi fényképek is készültek róluk, amelyeket Optika Kázmér, a cserebogár készített. Egy vasárnap reggel nem várt vendég érkezett. Pontosabban elkésett vendég, Csusszanó Alajos toppant be fáradtan, meggyötörten a csiga családhoz.
8: Ugye nem késtem el, ugye nem maradtam el a nagy eseményről,
13: lihegte kimerülten.
8: Annyira siettem, hogy már a napokat sem számoltam. Kik ezek a kis lurkók?
13: Mutatott az őt körülálló kis csigákra, miután kissé magához tért. Ők a gyerekeink, felelte Manfred.
8: Egy kicsit késett csak el, drága nagybátyám, de se baj. A legkisebbik keresztelőjéről már nem fog lemaradni. Azzal együtt nevettek, s az elkövetkező napokban meg is ejtették az újabb eseményt, amelyen Csusszanó úr volt a díszvendég, s akire az ünnepséget követően hosszú út várt hazáig.
1: Ugye milyen mulatságos mese volt ez? A csigák hatalmas lakodalmat rendeztek Pamlag Manfréd és Szempilla Róza tiszteletére. Volt ott zene, tánc, sütemény, három emeletes torta, és még a giliszták is biztosan megirigyelték a jó kedvet. Csusszanó Alajos bácsi pedig hiába igyekezett, csak nagyon-nagyon későn érkezett meg, de szerencsére a csiga család így is örömmel fogadta, és a kis csigák keresztelőjére még pont időben érkezett. Pünköstkor is nagyon szerettek együtt ünnepelni, mert ez a tavasz végét és a nyár kezdetét jelentette. Ilyenkor már minden zöldelt, nyíltak a virágok, és örültek annak, hogy új élet ébred a természetben. Ezért díszítették fel a házakat zöldágakkal és virágokkal, hogy még szebbé tegyék az ünnepet, és megmutassák, mennyire örülnek a tavasznak. Sőt, úgy tartották, hogy a zöldágak megvédik őket a rossztól. Táncoltak, énekeltek is, mert úgy gondolták, hogy a vidámság szerencsét hoz az egész évre. A pünkösdi királyról már meséltem nektek, de mi lenne a királlyal királyné nélkül? Tudjátok, az oviban is szoktatok párválasztó játékokat játszani.
2: Bele sem merek gondolni, hogy veled mi lenne Terka néni nélkül.
1: Bizony, Ládikám, a lányok is választottak pünkösdi királynét, virágkoszorút tettek a fejére, körbejárták vele a falut, énekeltek, és jó kívánságokat mondtak, hogy sok gyümölcs és zöldség teremjen, és sok boldogság érkezzen az emberekhez.
2: Mi lenne, István bácsi, ha zsigák is választanának pünkösdi királyt és királynét?
1: Biztosan rendeznének egy hatalmas csúszóversenyt az eső utáni pocsolyák mentén. A győztes talán még egy egész kosárnyi salátalevelet is nyerne jutalmul.
2: És ha én lennék a pünkösdi csodameseládik a király, akkor én mit nyernék?
1: Szerintem azt, Ládikám, hogy egész nap mesélhetnél.
2: Az valami csokisztikus lenne, István bácsi.
1: Tegyük fel, Ládikám, ha most megválasztanának téged pünkösdi csodameseládika királynak, akkor milyen mesét választanál a csukimukiknak?
2: Nehéz kérdésem. Jaj,
1: megvan.
2: István bácsi, ez tökéletes lesz.
1: Fülelünk is, Ládikám.
3: Csukás meserádió. Csukás meseposta. Jó kedv borítékolva.
14: Orgoványi Anikó, Földanya napja.
15: Jó reggelt, hétalvók! Rekeke! Iskirigyék! Leptelenke! Ébresztő! Keljetek fel!
14: Rekette Békaréka a patakpartról, hogy felébressze a barátait.
15: Hagyjál békén!
14: Morogta mérgesen Iskiri a gyík, és a másik oldalára fordult.
15: Még alszom.
14: Nyafogta Lepkelenke, és mélyebbre fúrta magát a harangvirág szirmai közé.
15: Ne lustálkodjatok már! Hasatokra süt a nap! Eltelni? Egy-kettő!
14: Bíztatta barátai tovább Békaréka, és friss vizet fröcskölt feléjük a patakból.
15: Hé! Nem ér locsolkodni! Nincs húsvét!
14: Tiltakozott Iskiri.
15: Hagyd abba a fröcskülést, Réka! Nedves szárnyakkal nem tudok repülni!
14: Kényeskedett Lepkelenke, de Békaréka nem hagyta magát lerázni.
15: Tudjátok-e, milyen jeles nap van ma?
14: Kérdezte.
16: Mi? Milyen nap? Nyeles nap? Milyen nyeles nap?
14: Kérdezett vissza Lepkelenke, félreértve a kérdést.
15: Nem nyeles, hanem jeles! Azt jelenti, hogy fontos nap, olyan ünnepféle,
14: magyarázta Réka. Iskiri gyík felkapta a fejét a hírre.
15: Valakinek talán a születésnapja van, kérdezte érdeklődve.
16: Langyos, angyos,
14: rejtélyeskedett somolyogva Béka Réka.
15: Ma van a föld napja. Miféle földé? Az a vakontúrási, ahol napozni szoktam? Kérdezte. Nevetett Réka. Még hogy vakontúrás, a föld annál sokkal, de sokkal nagyobb. Erre már Lepkelenke is felérénkült. Én tudom, a föld egész a nádasig tart. Amikor fölrepülök az 500 éves töltyfa tetejére, akkor ellátok a patak túlsó felére. Na, ott a nádasnál van a világ vége. A föld olyan nagy, hogy nem láthatjuk a végét. Legfeljebb a felhők érzékelik a méreteit, amit úsznak az égen, meg a repülők, amik néha itt zsógnak el a fejünk fölött, mondta Réka. Hűha! Ámuldozott Lepkelenke. Egyszer majd én is fölrepülök olyan magasra, hogy lássam a föld határait. Iszkiri gyíkot is felbillanyozta az ötlet.
17: Én meg elfutok a világ végére, és lenézek a széléről.
15: Béka Réka ezen jót mulatott. No, az érdekes lenne, a földnek sehol nincs vége, mert a föld gömb alakú. Olyan, mint egy tojás, kérdezte Iszkiri gyík, és a saját születésére gondolt. Egyszer majd ki kell belőle egy kicsi földfióka. Ó, dehogy is. A föld belsejében nem fióka van, hanem izzó láva, ami időnként kitör a tűszányokból.
17: Arról már hallottam, okoskodott tovább Iszkiri. Őseim, a dinoszauruszok gyakran találkoztak vele, sokszor megégette a talpukat.
15: Bizony, bizony, még ma is előfordul a földön vulkánkitörés, de sokkal, sokkal ritkábban, nyugtatta meg barátait Réka. Akkor mihez hasonlít a legjobban? Érdeklődött tovább Lepkelenke.
17: Hát olyasmi, mint egy hatalmas, színes labda.
15: Milyen színű?
17: Az űrből nézve kék, a tengerek és a levegő réteg miatt, ami körbeveszi. Föld anyának is nevezik, mert ritka, élettel teli bolygó.
15: Mi go?
14: Huncutkodott Iszkiri.
17: Nem mi go, hanem bolygó. Égitest, ami a nap körül kering,
14: magyarázta türelmesen Béka Réka.
15: És mikor áll meg?
17: Soha. Csak kering és kering, megállás nélkül. Emiatt változnak az évszakok, mert mindig más oldalát mutatja a nap felé.
15: Nem szédül el?
17: Nem, bizony. Pedig keringés közben még forog is a saját tengelye körül. Ezért váltják egymást a nappalok és az éjszakák.
15: Én is szeretek forogni. Szeretek, lelkesedett Lepkelenke. Játszunk mi is napot meg földet.
17: Stipistopi, én leszek a nap, vágta rá Iszkiri.
15: Jó. Akkor én meg a föld leszek, hagyta rá Lenke, és elkezdett keringeni, és forogni Iszkiri körül.
17: Két kör után azonban megtántorodott.
15: Jaj, elszédültem, sóhajtozott meginogva.
17: Vigyázz, mert könnyen eleshetsz a nagy pörgés forgásban, figyelmeztette Réka, majd így folytatta. Gyerekek, ideje munkához látni. Segítsünk földanyának, hogy egészségesebb legyen.
15: Miért? Beteg talán?
17: Van elég baj a szegénynek. Ugye a föld tüdeje az erdő, de egyre kevesebb van belőle. Ezért nehezebben lélegzik. A gyárak füstjei mérgezik, hőemelkedése van. A tengereit és vízpartjait elborítja a műanyag szemét. És emiatt sok állat elpusztul.
15: Ó, szegény földanya, ez tényleg komoly baj, sopánkodott Lenke.
17: Ha a föld nagy, mi meg kicsik vagyunk, akkor is tehetünk érte valamit? Kérdezte Iszkiri elgondolkodva.
15: Hát persze,
17: hát sok kicsi sokra megy, válaszolta biztatóan Réka.
15: Mégis, mivel gyógyíthatnánk meg a földanyát? Érdeklődött Lepkelenke.
17: Hát először is nézzünk körül a saját környezetünkben, és tegyük rendbe azt, javasolta Iszkiri. Takarítsuk ki a patakot, mert tele van szeméttel. Nem győzöm kerülgetni a sok hulladékot úszás közben. A múltkor is felsértette a lábam egy törött üveg, panaszolt a békaréka. Én meg majdnem beszorultam egy eldobott üdítős palackba, sopánkodott Lenke. Mert neked mindenbe bele kell nyalakodni, ugye? Heccelődött Iszkiri. Na, ne vitatkozzatok, inkább gyerünk, szedjük ki a szemetet, és válogassuk külön. Amit lehet, hasznosítsunk újra, a többit rakjuk a szétválogatós gyűjtőbe, indítványozta Réka. Ültessünk fát is a földanya tiszteletére, kiáltotta lelkesen Lepke Lenke. Hát, ez is jó ötlet, csak fogjunk már hozzá. Elkezdték húzni, vonni a patakba ragadt hulladékokat, de nehezen boldogultak vele. Mi ehhez kicsi kis gyöngék vagyunk, bizonytalanodott Lenke. Segítségre van szükségünk. Iszkirinek hirtelen eszébe jutott a megoldás. Hívjuk el Zsizsit, az energiamanót, ő biztosan tud valami megoldást. Ó, ahhoz tudni kellene a varázsigét, sóhajtotta Lenke, de Réka már közbe is vágott. Én tudom! Háromszor el kell mondani egymás után, hogy Zsizsi, gyere Izibe, Zsizsi, gyere Izibe, Zsizsi, gyere Izibe. A barátok háromszor megismételték a varázsigét, és ekkor egy sistergő gomolygó ködoszlopból előlépett Zsizsi, az energiamanó. Sziasztok, pajtikák! Ti szólítottatok? Jól hallottam, hogy a varázsigémet kiáltottátok? Igen, mi hívtunk, kedves Zsizsi Manó, válaszolták a barátok. Mit tehetek értetek? Kérdezte a Manó. Ma van a földnapja. Szeretnénk valami jót cselekedni földanyáért, de kicsi kis gyengék vagyunk. Segítségre lenne szükségük. Tudsz nekünk segíteni? Megpróbálhatom. De előbb mondjátok el, hogy mi a tervetek, kérte a kis csapatot Zsizsi Manó. Szeretnénk kitisztítani a patakot, és külön válogatni a hulladékot, meg újrahasznosítani is, amit lehet, meg facsemetét is szeretnénk ültetni a földanya tiszteletére, vágtak egymás szavába türelmetlenül. No, minden csak szép sorjában. Nem könnyű, amit kértek, mert ehhez eszközökre van szükség, de szerencsére van, mert elhoztam a varázsákomat. Abban minden benne van, amire szükségetek lehet. Mondjátok velem együtt a varázsigét. Csiribicsiribá, ákombákom, teljen meg a varázsákom. A barátok Zsizsivel együtt elmondták a varázsigét, és ekkor zúgás-búgás sistergés hallatszott, és csodák csodája, kinyílott a varázsák szája. No, lássuk csak, mi van a bendőjében. Zsizsi Manó óvatosan belenyúlt a zsákba, majd egyesével kiemelte annak tartalmát. Oho, nézzetek ide! Van benne ásó, kapa, gerebje, és még egy locsolókanna is. Meg szemete zsákok és kesztyűk, meg egy facsemete is, örvendezett Lepke Lenke. No, akkor munkára fel! Biztatta a kis csapatot Zsizsi Manó. A barátok hozzáláttak a patak tisztításhoz. Édes süssetek! Milyen kincset találtam, kiáltott fel Iszkiri, amikor egy bakancsba harapott bele a gerebjéje. Kitisztítom, kivélelem, és jó meleg kuckót készítek belőle télire.
16: Ezt nézzétek! Tisztára jó darázsgarázs!
14: Mutatott rá Lenke egy lyukacsos végű nátkötegre.
16: Kiszárítjuk, és már bele is költözhetnek a szárnyas, beporzó barátaim.
17: Ez meg mit keres a patakban? Kérdezte Réka, miközben kipecsázott egy ásványvizes flakont. Jó lesz madáretetőnek, mondta, és félretette a még hasznosítható halomba.
14: Így válogatták, rakosgatták a hulladékokat, és közben a locsi-pocsi patak szépen megtisztult. s nevéhez méltóan vígan csörgedezett, szabaddá vált medrében, tovább, tovább a nagy folyó, majd még tovább a tenger felé.
17: No, ezzel megvagyunk, állapította meg elégedetten Iskiri, és lerakta a gerebjét.
15: Milyen gyönyörű, tiszta lett a patak. Megint vígan lubickolhatok benne,
14: jelentette ki boldogan Béka Réka.
16: A partjára pedig visszatérhetnek a vadvirágok, és akkor sorra kóstolgathatom az illatos nektárjaikat,
14: örvendezett Lepkelenke.
17: Ügyesek vagytok, megdicsérlek benneteket, mondta elégedetten Zsizsi Maló.
16: Most pedig ültessük el a facsemetét, türelmetlenkedett Lenke.
15: Nézzetek ide, hát ide éppen jó.

0: Nekem meg izomlázom lett. Pihenjünk egy kicsit.
1: Zizi Manu azonban közbeszólt. Várjatok, még ne pihenjetek le. A legnagyobb varázslat még hátra van.
2: A legnagyobb varázslat? A legnagyobb... Mi lenne az?
1: Kérdezték a barátok izgatottan.
0: Varázsoljunk egy valódi facsemetét, amit a gyerekek igaziból is elültethetnek.
2: Jaj, de jó ötlet! De hogyan csináljuk?
1: Zizi Manu meglengette a varázspálcáját.
0: Mondjátok utánam háromszor a varázsigét.
1: Csiribicsiribá, tarka csapcska macska, ez a kicsi csemete legyen élő fácska. Na gyerünk! Csiribicsiribá, tarka csacska macska, ez a kicsi csemete legyen élő fácska.
3: A három jó barát Zizi Manuval együtt elmondta a varázsigét, és lássatok csodát! Egy igazi, élő facsemete termett előttük, amit aztán a gyermekek elültettek a földanya tiszteletére és a saját örömükre. Ezt a fát aztán éveken át gondozták, féltve óvták, öntözték, úgy vigyáztak rá, hogy még az unokáik is látni fogják.
4: Tényleg tökéletes választás volt, Látikám. Tudjátok, sok kicsi sokra megy, és ha összefogunk, akkor együtt bármire képesek lehetünk. Áj, Istenem, drága csukimukikáim, mennyi izgalmas kaland vár rátok a jövő héten is. Már alig várom, hogy beszámoljatok róla. Ha tehetitek, menjetek ki a szabadba, az erdőbe, a kertbe, a friss levegőre. Szeressétek és segítsétek egymást. Írjatok vagy rajzoljatok nekem a kedvenc helyeitekről, ahol a legboldogabbak vagytok. Kérjétek meg anyut, aput vagy a tesót, hogy segítsen nektek levelet írni, illetve olvassanak nektek meséket és verseket. Én, István bácsi, a mesepóstás, itt leszek, és várom a soraitokat. Szevasztok, csukimukik!
5: A Csukás Meseposta most egy időre bezárja kapuit. Ha most valamiről lemaradtál, hallgass meg az ismétlést holnap délután 5-től. Jövő szombaton pedig újra jön István bácsi és a Csukás Meseposta. Ne feledd, írj vagy rajzolj nekünk, és küldd is el! Részletek a Csukás Mese Rádió weboldalán.
6: Ez a meseposta, kedves gyerekek!
5: Csukás Meseposta. Jó kedv borítékolva. Cifrapalota. Népmese és népzene a mesés délelőttben.

felejtsetek el mosolyogni, mert az minden helyzetet szebbé varázsol. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

ne feledjétek! Minden kis lépés egy nagy ugrás a célok felé. Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Az égigérő passzúj. Hol volt, hol nem volt? Élt egyszer egy özvegyasszony, kinek nem volt egyebe, csak egy bátor kisfia, meg egy soványka tehene. Így éldegéltek hárman szegénységben, de annál nagyobb boldogságban. Hanem egy nap elfogyott az ételük az asztalról, s akárhogy is bánkódott az asszony, a tehenet el kellett adniuk a piacon. El is küldte a fiát, csináljon neki egy jó vásárt. A fiú épp hogy kiállt árulni hajnalban, s már el is adta a tehenet. Csak épp nem pénzzel váltották meg, hanem egy szem passzújjal. Örült az ifjú a frissen szerzett portékának, hiszen azt mondták, varázs ereje van. Mutatta otthon az anyjának a babszemet, de az keservesen sírni kezdett a dicséret helyett. Mi lesz velünk, fiam? Éhen fogunk halni! Édesanyám, ennek varázs ereje van, próbálta vigasztalni a fiú. De az anyja nem hitt neki. Legény gondolta, próbát tesz. Még aznap este elültette a babszemet. Alig tudott aludni, annyira várta, hogy kihajta a passzúj másnap. Lássatok csodát! Reggelre az apró magból kinőtt egy égigérő passzúj. Közelebb ment, megvizsgálta, de akárhogy nézte, a tetejét nem látta. Na, édesanyám, szólt a fiú, útnak indulok, megmászom ezt a passzút. Az anyja könyörgött, hogy maradjon, de a fiú nem tágított, fogta magát és felmászott. Reggel indult neki, de csak mászott, mászott, és már a nap is lement, mire elérte az eget. Volt ott egy nyílás, amin kiszűrődött egy kis világosság. A fiú követte, bemászott a lyukon át, és a túloldalon igazi földön túli birodalom várt rá. Úgy csillogott minden, hogy a fiú nem hitt a szemének. Aztán észrevett a távolban, a felhők tetején egy takaros kis házat. Közelebb ment, és gondolta, szállást kér éjszakára. Bekopogott, és egy vénséges fénasszony nyitott ajtót. Tudod, tehez kinek az otthona? Nekem bizony a hétfejű sárkány az uram. Nem sokára hazatér a vadászatból. Ha itt talál, köret leszel a vacsorához. Megijedt most a legény. Kérlelte a banyát, bújtassa el, mire megérkezik a sárkány. És mivel az asszonynak jó szíve volt, kigondolt valamit, hogy elrejtse a fiút. Hozott egy nagy teknőt, és a fiút a földre fektette, majd rá a teknőt, hogy teljesen belepje. Aztán fogta az egészet, és betolta az ágy alá. Csendre intette, ne mocorogjon, ha jön a sárkány. Nem kellett soká várni. Amint éjfélt ütött az óra, betoppant a hétfejű sárkány. Hóna alatt egy tyúkkal. Letette az asztalra, majd ráfürmett. Tudj egyet, vagy megfőzlek. Hiszitek vagy sem, a tyúk úgy megijedt, hogy egy aranytojás bújt ki belőle. Sárkány pedig addig szólongatta, míg a vacsorához elég tojás nem jutott. Miután jól lakott, egyszer csak megcsapta az orrát az idegen szag. Mi ez a szag? Kit rejtegetsz előlem? Rejtegetni? Ér ugyan senkit? Már megint nem tudsz a szagok között különbséget tenni, hát ez csak a tyúk! A sárkány megnyugodott, és lecsukódott a szeme. De az asszony se bírta tovább az ébrenlétet. Úgy, ahogy volt, elaludt ülve a széken. A legény közben türelmesen várt a teknő alatt, és mikor látta, hogy mindketten alszanak, előbújt, hóna alá kapta az aranytojástól jó madarat. Aztán futott, amilyen gyorsan csak bírt. Odaért a lyukhoz, hátra pillantott, látta, hogy a sárkány a nyomában ló. Elkapta a legény a passzúj szárát, és olyan gyorsan csúszott lefelé, hogy a tyúk majdnem kiesett a kezéből a nagy lendületben. Amikor megérkeztek a földre, fiú fogott egy fejszét, és hamar kivágta a növényt. A sárkány pedig, aki már éppen mászott lefelé, akkor átesett, hogy többet fel sem kelt. A nagy robajra felkelt a fiú édesanyja,
hogy örült, mikor egyszem gyerekét meglátta. Meglásd, édesanyám, ezentúl lesz mindig mit enni. Ez a tyúk eleget fog tolni. Ugyan, hiszen alig van rajta hús, ezért a piacon nem kapsz egy fél paszújt, kételkedett az anyja, de akkor a fiú odaszólt egyet a tyúknak. Tolj egyet, kedves madaram! S abban a pillanatban tojt egy aranytojást a fiúnak. Hogy csodálkozott az édesanyja? Még a szája is tátva maradt. Addig szórongatták a madarat, amíg a sok aranytojásból össze nem jött annyi pénz, hogy vegyenek egy szép házat, meg egy pajtát. Nem volt többé gondjuk semmire, csak élték tovább boldogan az életüket.

0: csillagt a bongóz a fazékból. Utána a molnár fazekastól, stól, stól, stól, fazekastól, stól, stól, stól, fazekastól.
1: Erre kakas, erre tyúk, erre van nagy gyalog út. Taréja, haréja, ukkodja fazékba, zsupsz. Kukuriku, jó reggelt, mondja kakas, ha felkelt. Keljetek fel, gyerekek, óvodába menjetek.
2: Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Szervusztok, gyerekek! Szulák Andrea vagyok, a Kerek Élet Fája című könyvből, amely a Jeles Napok mesekalendáriuma fogok mesélni, Bajzát Mária válogatásából. A mese címe Bolondnál is bolondabb. Aki elmeséli nektek, Szulák Andrea. Volt egyszer valahol, ahol a zabot bugylibicskával hegyezik, egy falu. A falu szélen egy kis házikó, a kis házikóban meg egy legény és három leány testvére. Egyik nap a legény kiment a mezőre szénát gyűjteni. Mivel egymaga nem győzte, kiment vele a két kisebbik lány is. A legnagyobb lány otthon maradt főzni. Már kora délelőtt nekiállt, hogy idejében elkészüljön az ebéddel, de vizes volt a fa, és csak nagy keservesen gyulladt meg a tűz, utána meg úgy lobogott, hogy a lány elégette a hagymát. A kis borjú épp a konyha előtti gyérfűben legelészett, amikor elbődült az égett hagyma szagára. No, a lány megijedt, de rettenetesen. Azt gondolta magába, a kis borjú most fogja magát, elindul a faluba, és elhírezteli mindenkinek, hogy ő elégette a hagymát. Már pedig, ha ennek híre megy, akkor őt el nem veszi senki fia, befellegzett a férjhez menésnek. Ott hagyott hát csapott papot, a tűzre nem ügyelt tovább, az ebédre se gondolt, csak megfogta a borjút, és tartotta erősen, hogy el ne menjen. Elharangozták a delet, a mezőn a szénagyűjtők megéheztek, és várták az ebédet. De hiába várták, az ugyan nem jött. A legény hazaküldte a középső lányt. Öregy húgom, nézd meg, hol marad az ebéd, mit csinál a nénéd? A lány haza is ment, és látja ám, hogy a nénje a kisborjút fogja, és el nem mozdul mellőle. Jaj, hát mi lelt, édes néném, miért fogod a kisborjút? Ne is kérdezd, édes húgom, vizes volt a fa, csak nagy keservesen gyulladt meg a tűz, utána meg úgy lobogott, hogy elégettem a hagymát. A kis borjú meg elbődült hangosan, láttam rajta, hírelni akarja a szégyenemet a faluba. Márpedig, ha ennek híre megy, akkor engem el nem vesz senki fia, de még lehet, hogy téged sem. Akkor aztán befellegzett a férhez menésnek. Ó, édes néném, akkor fogjuk együtt erősen a borjút, nehogy szégyen hozzon ránk. Ez alatt a mezőn nem győzték tovább várni az ebédet. A legény hazaküldte a legkisebb leányt is. Gyere, húgom, nézd meg, hol marad az ebéd, mit csinálnak a nénéid? A lány hazament, látja ám, hogy a nénjei a kisborjút fogják, s el nem mozdulnak mellőle.
4: Jaj, hát mi lelt titeket, édes nénéim, miért fogjátok azt a kisborjút?
0: Ne is kérdezz, édes húgom, vizes volt a fa, csak nagy keservesen gyulladt meg a tűz, utána meg úgy lobogott, hogy elégettem a hagymát. A kis borjú meg elbődült hangosan, láttam rajta, hírét vinni indul a szégyenemet a faluban. Márpedig, ha ennek híre megy, akkor engem el nem vesz senki fia, de még lehet, hogy titeket sem. Akkor aztán befellegzett a férhez menésnek.
4: Ó, édes néném, akkor fogjuk együtt erősen a borjút, nehogy szégyent hozzon ránk.
3: A legkisebbik leány is beállt a sorba, most már hárman fogták a borjút. A bátyjuk várta őket, várta, azután otthagyta a félig rakott szekeret, és elindult haza, hogy végére járjon, mit csinál a három lány.
0: Jaj, hát mi lehet titeket? Miért fogjátok a kis borjút?
4: Ne is kérdezd, édes bátyám. Vizes volt a fa, csak nagy keservesen gyulladt meg a tűz, utána meg úgy lobogott, hogy elégettem a hagymát. A kis borjú meg elbődült hangosan, láttam rajta, hogy hírelni akarja a szégyenemet a faluba. Márpedig, ha ennek híre megy, akkor engem el nem vesz senki fia, de még lehet, hogy a húgaimat sem. Akkor aztán befellegzett a férhez menésnek.
3: A legénynek még a lélegzete is elakadt, és majdnem szélütést kapott, ahogy ezt meghallotta. Hátat fordított a lányoknak, és elindult világot próbálni, a húgaihoz hasonló bolondokat keresni. Mit gondoltok? Talált?
2: Mesés délelőttet! Ma is sok mesével és dallammal készültünk. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: vagy.
1: A kedvesség ragadós. Ragasszátok át másra is. Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: A király és a bognár. Magyar népmese. Aki elmeséli nektek, Szabó Gyula.
3: Hol volt, hol nem volt, hetet hét országon is túl volt, kidőlt kemencének bedőlt oldala volt, túl onnan túl, innenen innen, volt egyszer egy király. Ennek a királynak az udvarában mindenféle mesterember volt, még bognár is. Dolgozott is valamennyi reggeltől estig, csak a bognárnak nem fért a nyakára munka. Az éjjel-nappal a kocsmában lakott, evett, ivott, muzsikáltatta magát, különb sora volt, mint a királynak. Csak tűrte egy darabig ezt a király, de egyszer mégis megsokallotta, s maga elé hívatta a bognárt. Na te ingyen élő bognár, rivalt rá a király. Nem érdemled meg, hogy Isten áldott napja rád süssön, de majd megdolgoztatlak én úgy, hogy vért izzadsz. Még ez órában menj ki az erdőbe, s holnap reggelre olyan százakós hordót csinálj nekem, hogy azon se fúrás, se faragás ne legyen, mert különben karóba kerül a fejed. De bezzeg elmúlt a bognár virágos kedve. Ment nagy búsan az erdőbe. Nézegette a fákat, egy-kettőt meg is kopogtatott a fejszéjével, de levágni bizony nem vágta le. Ugyan minek? Nem is törte többet a fejét, leült egy fa alá, s a nyakából kiakasztotta csikos tarisznyáját, kenyeret, szalonnát kotorászott elé, s nagy bújában, bánatában falatozni kezdett. Gondolta magában, jól lakik utoljára. Amint enne, eddegélne, oda sompolyog egy róka, köszönti a bognárt, s mondja neki. Vess egy falást nekem is, szegény bognár legény, két napja, hogy egy befaló falást nem sok annyit sem ettem. Nesze, hogy ne adnék, mondotta a bognár, és vetett neki egy jó darab kenyeret, s szalonnát is mellé. No te bognár legény, köszönöm a jóságodat, meg is hálálom. Tudom én, hogy mitől fáj a fejed, de ne búsulj, mert reggelre meg lesz az a hordó, te csak aludjál bátran. Hitte is, nem is a bognár ezt a beszédet. Lefeküdt, s egész éjjel aludott, mint a fekete föld. Hát, szeme szája tátva maradt reggel, mert csak ugyan megvolt a százakós hordó, s nem látott azon emberi szem se fúrást, se faragást. De bezzeg tátva maradt a királynak is a szeme szája, mert ő is sok minden csodát látott, de még fúratlan, faragatlan hordót ő sem világ életében. Egy szó nem sok, annyit sem szólt, csak csóválta a fejét jobbra-balra, mintha mennykő kerülgette volna. Ahogy viratt, hivatta a bognárt ismét, s mondta neki. Hallod-e te ingyen élő bognár? Adok én neked olyan munkát, hogy vért izzadsz belé. A holnap reggelre magától járó vasas szekeret nem csinálsz, bizony mondom, karóba kerül a fejed. Kimegy a bognár a palotából nagy szomorúan, nyakába veti a tarisznyát, karjára akasztja a fejszéjét, s megy az erdőbe, ott is az alá a fa alá, amelyik alatt hált, s elkezdett falatozni. Kettőt sem falt, ott volt a róka. Hely, édes rókám, éhes vagy-e? Az vagyok, szegény bognár legény. De nagyobb a te bajod az én éhségemnél, de csak feküdj les, aludj, egyéb gondod ne legyen. A bognár lefeküdt, aludt reggelig, s hát ott állott mellett a vasas szekér. Ott volt a róka is. O te szegény bognár legény, ülj a kocsira, oda visz, ahová parancsolod. De nesze, adok egy sípot is, s ha bajba kerülsz, csak fuvincsd meg, hasznát veszed, meglásd. Megköszöni a legény a róka jóságát, elbúcsúzik tőle. Aztán felül a kocsiba, s parancsolja annak, hogy meg se álljon a király udvaráig. A király, ahelyett, hogy megdicsérte volna a bognárt, rákiáltott keményen. Na, ilyen-olyan ördöngős bognárja, látom, hogy az ördögökkel cimborálsz, de mégis előbb-utóbb karóba kerül a fejed. Van nekem 100 nyulam, s ha azt 3 napig úgy meg nem őrzöd, hogy egy se hibázzék, kerékbe töretlek, s a fejed karóba húzatom. De most már igazán búsult a bognár. Hátra ment az ólhoz, kieresztette a 100 nyulat, s nagy nehezen kiterelte a mezőre. De azok, Adta hét lelkét, alig, hogy odaértek, s ahányan voltak, annyi felé szaladtak. Hely, szegény bognár legény! Futott erre-arra mindenfelé, csak úgy szakadt az izzadság a hátáról, de akár a világból is kifuthatott volna, pipa dohány sem ért a futása. Na most csak ugyan vége az életének. Billeget, ballagot, meg-megállt, gondolkozott, és egyszerre csak eszébe jut a síp, amit a róka adott. Eléveszi, beléfúj, háta segít rajta. És én csak ugyan. Az első fovintásra összeszaladott mind a 108-100 felől, és olyan szépen eregéltek hazafelé előtte, mint meg annyi kezes bárány. A király már várta a kapuban, a lábát két felé vetette, úgy mentek el alatt egyenként a gyulak, s számolta pontosan. Na, azt ugyan számolhatta. Egy híja sem volt a 100-nak. Másnap reggel is kihajtotta a nyulakat, de most ügyet sem vetett rájuk. Hadd szaladjanak szét! Lefeküdt egy fa alá, s aludt, mint a bunda. Hanem a királynak nem volt nyugta, most már csak ugyan szerette volna elpusztítani a bognárt, mert szentül hitte, hogy az ördögökkel cimborál. Rávette a leányát, hogy öltözzék parasztgúnyába, menjen ki a bognárhoz, s ha másként nem, csókért is, csaljon el tőle egy nyulat. Adjon Isten nyulak pásztora, köszönti a király kisasszony. Fogadj Isten, király kisasszony, hát te ismersz engem, nyulak pásztora. Ismerem bizony, király kisasszony. Noha ismersz, adj egy nyulat nekem. Annyi pénzt adok, hogy úr lehetsz belőle egész életedre. Egy sem eladó pénzért, király kisasszony, de 3 csókért adok 3-at is. Elég nekem egy is, nyulak pásztora. Adott a bognárnak 3 cuppanós csókot. És az a legszebbet kiválasztotta a király kisasszonynak. Szaladott nagy örömmel haza a király kisasszony, de búra fordult az öröme, mert amikor éppen ment fel a grádicson, a bognár belefújt a sípjába, a nyúl kiugrott a király kisasszony kezéből, s utcú, visszaszaladt a mezőre a többihez. Este egy híja sem volt a 100 nyúlnak. De csak nem tudott megnyugodni a király, s másnap a feleségét küldötte a parasztgúnyában, ám a bognár azt is megismerte, s annak is csak 3 csókért adott egy nyulat. Az ám adhatott, azt is visszasípolta, mikor a király éppen a kilincsre tette a kezét. Na, ördögatta fattya, morbogta a király magában, megállj, holnap én megyek ki. Felöltözött ő is parasztgúnyába, jó zsíros bundát akasztott a nyakába, s köszöntötte a bognárt. Adjon Isten nyulak pásztora, fogadj Isten földi. Így fogadta, pedig tudta jól, hogy a királlyal van dolga. Aztán kérdezte, hát, mi jóba jár földi? Megvennék egy nyulat, ha eladná, jó pénzt adnék érte. Nem lehet, földi, pénzért a királynak sem adhatok, hanem ha a botommal verhetek kendre 12-t, Isten neki vigye a nyulat. Mit gondolt, mit nem a király? Ő bizony lehasalt, s biztatta a bognárt, hát csak számláld rám, fiam. No, ennek ugyan nem kellett a biztatás. Olyan 12-t vert a királyra, hogy az bőgőnek nézte az eget. Akkor aztán odaadta a nyulat. Hiszen, gondolta magában a király, majd elfelejtem a botot, de te megemlegeted, ördögadta fattya. Keményen megmarkolta a nyulat, s futva futott hazáig. De amikor éppen a kilincsre tette a kezét, megszólalt a síp, s utcú neki vesd el magad, a nyúl kiugrott a kezéből, s meg sem állott, míg a mezőre vissza nem szaladott. Na te betyár, mondotta a bognárnak este, még egyszer elküldlek a nyulakkal, de jól vigyázz az életedre. Jól van, a bognár másnap megint kiajtotta a nyulakat, de ment csak hamar a király is utána, mégpedig a magától járó vasas szekéren. Vitt 3 üres zsákot is. Adj Isten, nyulak pásztorra! Fogadj Isten, felséges király! Adjak-e nyulat? Algas ilyen-olyan teremtette, nem nyúlért jöttem, hanem azért, hogy töltsd meg ezt a 3 üres zsákot igazsággal. Én jó szívvel, mondta a bognár, hát az úgy volt, hogy ide jött a király kisasszony, én is adtam, ő is adott, aztán kijött a királyné, én is adtam, ő is adott, kijött a király, én is adtam, és egy szót se többet, inkább a pokol fenekére kerüljek, sem hogy a csúságomat halljam. Hiszen csak a pokol fenekét kellett, hogy emlegesse, neki lódult a magától járó szekér, s nagy zörgéssel, zakatolással elszaladt, meg sem állott a pokol fenekéig. Mit volt, mit nem tenni, más királyt választottak helyébe, és akár hiszitek, akár nem, a bognárt választották. A bognárból lett király, feleségül vette a király kisasszonyt, és még ma is élnek, ha meg nem haltak. Itt a vége, fuss el véle.
2: A Király és a bognár című mesét hallottátok.

0: Üldözte a vadász a szarvas, a csoda szarvas, de lenyilazni nem tudta. Nem tudta, mert a jó szellemek megakadályozták ebben. De ahogy üldözte, egyre messzebb és messzebb került, míg nem egyszerre csak eljutott egy gyönyörű szép erdőbe. És ez úgy megtetszett neki, hogy a vadász elhatározta, ezt a vidéket választja otthonául. Itt épít házat családjának. Egyszer régen mi is így jutottunk el erre a vidékre, amelyet úgy hívnak Magyarország.
1: Sziasztok, én Herman Lilla vagyok, és én is a Csukás Mese Rádiót hallgatom.

0: Használd ma is a mosolyod, hogy megváltoztasd a világot. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok gyerekek, én Berettyán Nándor vagyok, és most én olvasok nektek. Mesék és mondák Mátyás királyról. Hendókmester és Pusadeák. Hendókmester, Mátyás király legkedvesebb íródeákja volt. Pusadeák pedig a Hendókmester leghaszontalanabb szolgája. Hendókmesternek négyszögletes kisfeje volt, összeszorult benne a sok tudomány. Pusadeáknak nagy buksi feje, abba meg szétszaladt az a kis ész, ami kerülközött benne. Akkor még más világ volt, mert még akkor nem volt ABC-s könyv. Azért nem volt pedig ABC-s könyv, mert még nem tudtak könyvet nyomtatni. Hanem ha valami okos ember írt valami szép könyvet, azt a tudós emberek szépen lekörmölgették ízről ízre, betűről betűre. Mivel pedig ilyen tudós emberek abban az időben kevesen voltak, igen nagy volt az ő becsületük. Különösen nagy volt pedig Hendókmesteré, aki a bőrből készült papírosra olyan szép kerekbetűket pingált luttollal, hogy majd legurultak onnan. De még tán le is gurultak volna, ha Hendókmester olyan szép tulitarka rózsákat, tulipánokat, szarvasokat, madarakat nem pingált volna a papír szélére, amilyeneket erdőn, mezőn soha se látni. És éppen azért nem kívánkoztak sehova se a gyönyörű betűk, mert ilyen szép társaságot úgy se találtak volna máshol, mint a Hendókmester könyveiben. Mivel ez a Hendókmester ilyen nagy tudós férfi volt, Mátyás király nagyon szerette a keze munkáját, s arannyal váltotta be a királyi könyvtárba. Megengedte neki, hogy mind a két füle mellett hordhasson egy-egy kihegyezett lúttollat, mely engedelemre büszke is volt Hendókmester. No, az nem nagy sor, pittyeztette el a száját Pusadeák. Nekem két lúttoll helyett egész kócsak szárnyam van. Csak hogy nem a fülem mellett hordom, hanem a süvegemen. Aj, bizony, Pusadeák, látszik, hogy nem jártál ott, ahol a tudományt osztogatták, pirongatta Hendókmester. Pusadeák erre nagyot rántott erős izmos vállán. De bizony nem is kívánkozok én arra a tájékra. Úgy vélem, nagy, zörgős marad annak a csontja, aki tudományt abrakol. Szó ami szó, nagyon cingár kis ember volt Hendókmester, s csak ugyan zörögtek a csontjai, mikor rákiáltott a deákra. Azért adott pedig a király a kezem alá, hogy írástudót neveljek belőled. Vagy jobban szeretnél csetlőbotló katona lenni? Pusadeáknak az apja Mátyás király katonája volt, Szabács ostrománál harcolt a török ellen, s ott fogadta meg a király, hogy embert neveltet hű katonája árvájából. A király állta is a fogadást, hanem az csak nem akart ember lenni. Vidám fiúvá serdült, de mindig csak a játékon járt az esze. Nagy, barna szeme csak olyankor homályosodott el, ha az apját emlegették. Hendókmester nagyon kapott az ilyen ritka perceken. Oda szólt a papírosai közül a deáknak. Add derrébb a piros festékes békateknőt. Pusadeák erre oda nyújtotta azt a békateknőt, amelyikben a kék festék állt. Nem volt ő neki se esze, se kedve ez a pepecseléshez. És bizony, ilyenkor megesett, hogy Hendókmester haragjában nem a papíros festette ki az ecsettel Tili tarkára, hanem Pusadeák képét. Sose lesz belőled két lúttollas tudós, te deák. Bizony, kevés reménység volt ahhoz, sehogy se tudott Pusadeák a lúttollal bánni. Igaz, hogy nem is igen törte magát érte. Ha csak szerit ejthette, kifeküdt a ház végébe a nagy eperfák alá, és azzal mulatta magát, hogy mindenféle dirib darab fából éppen olyan virágokat, madarakat, szarvasokat faragott, mint amilyeneket odabent Hendókmester pingált. Össze is faragcsált mindent, ami keze ügyébe esett. Jobb is, ha inkább faragcsálsz, kedves öcsém, mondogatta Hendókmester. Adok neked 100 aranyat, ha az ecsetnek is olyan mestere leszel, mint a bicskának. Nagyot nézett Pusadeák, s addig-addig nézte a mester 8 lábú szarvasait, hogy utoljára ő is a kezébe kapta az ecsetet. Nem is tette le addig, míg tele nem pingálta a mester szép fehér palástját mindenféle tarka-barka ákombákomokkal. Úgy beletemetkezett a bőrökbe, hogy se látott, se hallott szegény feje, csak arra riadt föl, mikor Busadeák meglebegtette rajta a palást két szárnyát. Adjon Isten, Hendók mester! Na ide nézzen! Nincs az a piros festék, amelyiknél Hendók mestert pirosabbra ne festette volna a harag. S lett volna drága dolga a bőrsimító sonfabotnak, ha ebben a percben egy nagy orrnak az árnyéka nem vetődik a fehér ablakfüggönyre. Jaj, a király! Sertült ki az ajtón Hendók mester. Busadeák pedig a kezébe kaparította a sonfabotot, elővette a bicskáját, és becsusszant az asztal alá. De csusszalhatott volna ő a föld alá is. Mégtán oda is lehallatszott volna Mátyás jó ízű nevetése, hogy Hendók mestert meglátta a tuli tarka palástban. Néni mester, tám be akarsz állni Mihóknak, hogy ilyen cifra gúnyába öltöztél a tiszteletemre. Mivel pedig Mihók nem egyéb volt, mint a Mátyás király, udvari bolondja, Hendók nagyon zavarodottan kapkodta össze magán a csúffá tett palástot. Nem ismerette Busadeákot, uram király? Olyat pingálna a te királyi palástodra is, ha a keze ügyébe kerülne? Az ám, mosolygott a király. Régen nem hallottam a hírét Busadeáknak. Lesz-e belőle ember, Hendók mester? Soha bizabból, uram király. Úgy áll a kezében a lúttól, mint a beszelőnyél. Le nem tud vele írni egy i betűt se. De fából kifaragom még a gácsér farkú betűt is. Futott elő az asztal alól a deák, s oda tartotta a király elé a botot. Olyan R betű volt annak a végére faragva, hogy Hendók mester se rajzolt különbet. Hát, miért gácsér farkú ez, öccse? Kérdezte a király. Hát azért, mert a gácsérnek is éppen így áll a farka, magyarázta a deák. Van még nekem ilyen cifraságom több is. Azzal odaszaladta a vakablakhoz, és elejbe szórt a királynak egy marék fából faragott betűt. Megvolt ott az egész ABC, csak hogy Busadeák egynek se tudta a becsületes nevét. Ez a kerekképű, ez a háromlábú, ez a kis egyenes, ez a nagyhasú, ez a félnyakú, ez meg a Hendók mester formájú. A kerekképű volt az O betű, az M a háromlábú, az I a kis egyenes, a B a nagyhasú, az F a félnyakú, az X meg a Hendók mester formájú. Különösen ez az utolsó esett zokon Hendók mesternek. Táncolt is mérgében a két lúttól les fel a füle mellett, mintha csak az udvari hegedűs húzta volna neki. Csak akkor pihentek meg, mikor Mátyás odafordult Hendókhoz. Mondsza csak, mester, sebes munka-e az az írás? Ojjé, mosolygott boldogan a mester. Ha jó kedvemben vagyok, 10 betűt is lepingálok 1 óra alatt. Azt mondja erre a király. Akkor a Busadeák tudománya többet ér, mint a tiéd. Mert azzal 100-szor sebesebben megy az írás. Azzal fogta a sonfabotot, belemártotta a gácsér farkút a fekete festékbe, és egy szempillantás alatt 10 R betűt lenyomott vele a papírosra. Aztán hol az egyik, hol a másik fa betűt mázolta be saját királyi kezével, és azt nyomogatta oda velük egy aranyszérű kutyabőrre. Busadeák, udvari, könyvnyomtató mester. Hogy lehessen ez? Csóválta Hendók a fejét. Hiszen olvasni se tud a málé. Majd megtanul. Nézett rá a király a Busadeákra. De úgy ám, hogy a deák lesütötte a fejét, mert nem bírta ki azt a parancsoló tekintetét. És nem telt bele egy hét, úgy olvasott a deák, mint a parancsolat. Ő lett az első könyvnyomdász Magyarországon. Nem sokat ér az a sebes mesterség, vélte Hendók mester, aki most már csak a maga gyönyörűségére pingálta az ecsettel a szép gömbölyű betűket, hanem azért halála napjáig azt vallott, hogy igazából ő találta ki a könyvnyomtatást. Mert ha ő nem festegetett volna, Busadeák sohasem faragott volna fából betűt. Mátyás király nem szólt semmit, hanem azért én mégiscsak azt hiszem, hogy az ő esze találta ki igazán a könyvnyomtatást.

0: Kidobjuk, zsupsz, zsíp, zsup, kender, zsup, ha megázik, kidobjuk, zsupsz.
1: Mesés délelőttet! Tartsatok velünk ma is! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Ez volt a Mesés délelőtt. Maradjatok velünk és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót.
1: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban.
2: Műsorajánló következik.
0: Kedves gyerekek, képzeljétek! Mintegy 400 rajzpályamű érkezett a Süsüke Mesés Világa című felhívásunkra. Fantasztikus alkotások érkeztek tőletek. Gyereknap előtt egy nappal, május 30-án bulizzunk együtt a Csukás Mese Rádió és az M2 Mese TV közös gyereknapi rendezvényén.
3: Csukás Mese Rádió!
0: Rádió egyfejűeknek. Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Május 25-től új sorozat indul hétköznap este 7 órától a Csukás Mese Rádióban. Fecske László, Guruló Barátok című mesesorozatát Kőszegi Ákos meséli el. Robogó Robi nagyvárosi kalandjaiból kiderül, hogy miként ismerkedik meg a városlakó többi járművel. Guruló Barátok. Május 25-től új sorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától.
2: Műsorajánlót hallottatok. 1-2, 1-2. Induljon hát az ebédidő. Mindkét mutató a 12-esen áll. Evés előtt mossatok kezet rendesen.
0: Gyerekek, halihó! Itt a Csukás Mese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás ebéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szúnyogálni támad kedvetek.
4: Hallgass te is!
0: Ez a Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
5: Szervusztok gyerekek, én Bordi András vagyok, a Kossuth Rádió műsorvezetője és bemondója. Václav Csritek, moha és páfrány. Hogyan készítettek cipőt az óriásnak? Egyszer a tisztáson szúnyogok muzsikáltak, mire előlibbent egy apróka tündér és táncra perdült. Hol lassan és kecsesen lejtette a táncot, hogy a fűszál is alig rezdült tőle, majd meg olyan sebesen, hogy a fűmagok is szanaszét röpködtek. Moha meg páfrány nézték és kopogták a ritmust. Egyszer csak felkiált az apróka tündér.
6: Áú, megbotlottam egy kőben!
5: Valahonnan fentről, a fellegekből lekiáltott egy hang. Úgy mennydörgött, hogy majd elvitte a sipkájukat.
7: Az nem kő volt, hanem a hüvelykujjam.
5: A hüvelykujhoz ugyanis egy óriás tartozott. Az apróka tündér úgy megijedt, hogy elfutott a vörös áfonya bokrok közé. A fátyla csak úgy csapkodta a bokáját.

0: De megütöd a hüvelykújjad, mondta Moha.
1: Az óriás elgondolkodott egy kicsit, majd a tenyerével akkorát csapott a homlokára, hogy csak úgy csattant.
2: Tudjátok mit? Ledőlök egy kicsit a domb mögé, ti meg addig csináljatok nekem táncra való cipellőt, parancsolta,
1: aztán egyik lépéssel átlépte a tisztást, a másikkal az erdőt, a harmadikkal lefeküdt a domb mögé. Egy kis idő múlva odament Mohához és páfrányoz az apróka tündér, és azt mondta. Akarjátok, hogy megint táncoljak nektek egy kicsit?
2: Nem akarjuk, urrogta le a tündért páfrány.
3: És miért nem akarjátok?
1: Csodálkozott az apróka tündér.
0: Azért, mert az óriás mindent széttapod itt nekünk, mondta Moha.
3: Akkor ne csináljatok neki cipellőt, tanácsolta az apróka tündér.
0: Igen ám, akkor meg mezitláb tapod itt szét mindent, mondta páfrány.
1: És a két törpe olyan búna keresztette fejét, hogy még a fű is hervadásnak indult tőle. Ekkor az apróka tündér egy lépést tett ide, egy lépést tett oda.
3: Én már kieszeltem, mit tegyünk.
0: Egy tündér sohasem eszelhet ki semmi okosat, fortyant fel páfrány.
3: De én már kieszeltem,
1: erősködött az apróka tündér,
3: legelőször is hozzatok baltát, ráspolyt meg vésőt.
1: Moha tüstént el is hozta a házikó mögött álló fészerből a kétszerszámokat. Aztán a tündér elvezette őket a két tölgyfa tönkhöz. Az ilyen tönk gyökerei majdnem a föld szívéig érnek.
3: Ebből a két tönkből csináljatok az óriásnak cipőt, mondta az apróka tündér, ebben van minden furfang.
1: Amint ezt elmondta, elbújt az áfonyabokrok között. Moha meg páfrány egy ideig kerülgette a tönköket.
0: Ez csak a féle tündér ötlet, mondta egy kis idő múlva páfrány.
1: Moha megragadta a baltát, és már vágta, vájta a tönköt. Időnként megmérte hány arasz, a finomabb munkákra a ráspolyt meg a vésőt használta. Páfrány egy ideig csak csapkodta a baltát a másik tönkhöz, de azután ő is munkához látott. Előbb a baltával elvégezte a durvább munkát, aztán szép, finoman kivájta, csiszolta a tönk belsejét. A két kis ember így készített baltával, ráspollyal és vésővel egy pár tönk cipellőt az óriásnak.
2: A domb mögül pedig már jött is az óriás. Belebújtotta lábát a cipellőbe, nagyot fújt a felhőkbe, hogy vihar kerekedjék és legyen muzsika. Most olyan táncot járok, amilyet még nem látott a világ, hercegett.
1: És elkezdte volna a táncot. Egy ideig húzta a jobb lábát, majd a balt, de a tönk cipellő egy lépést sem engedett, nem lehetett felemelni. Az óriás egy ideig tehetetlenül erőlködött a cipellőben, aztán égtelen haragra gerjedt.
4: Szeretném én azt látni, hogy ne tudjak benne táncolni,
1: kiáltotta, és teljes erejéből nekifeszült a cipellőnek. A föld belsejében nagyot recsent roppant valami. Kifordultak a gyökerek, s a nagy nekirugaszkodástól az óriás megbotlott a sziklában, erdőben és dombban, majd valahol a hegyeken túl elterült a földön. Ekkor előjött az apróka tündér, és azt mondta páfránynak.
3: No, ugye? Ez csak a féle tündér ötlet volt.
5: Töltsetek sok időt ma is a szabadban. Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Mosolyogj ma is sokat! A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok! Réka vagyok, és már mondom is a mai találós kérdésemet. Furfarag, de mégsem ács. Kopog, mint a kalapács. Fák orvosa, doktora. Erdőben az otthona. Mit is mondtam? Fák orvosa. Akkor ez a kis bogárka a szó nem lehet. Az is fúrja a fát, de nem tesz vele jót. Kopogtatja az erdei fákat. Úgy bizony, de gyorsan kitaláltátok. Ez a harkály. Jó volt ma is együtt találgatni veletek. Nagyon okosak vagytok. Ti láttatok már harkályt?
0: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Csukásmese rádió.
1: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukásmese rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Ez a Gyerekek Rádiója.
1: Rádió egyfejűeknek.

0: Bimbo. Hol volt, hol nem volt, élt egyszer egy ember, aki olyan szegény volt, mint a templomegere. Egy roskadozó kunyhóban éldegélt feleségével, fiával és legféltettebb kincsével, Bimbo nevű tehenével. A szegény ember mindig kora hajnalban kelt, megfejte a tehenet, majd kivitte a teljes bödönöket a piacra. Így Bimbónak hála minden nap került némi falat a család asztalára. Hanem egy nap a szegény ember arra ébredt, hogy a pajtában csak Bimbó hűlt helyét találta. Fiával mindjárt Bimbó keresésére indultak, először a szomszédban kérdezősködtek, aztán a faluban. Ám este végül üres kézzel tértek haza, Bimbót senki sem látta. A szegény ember kétségbe esett. Gyere csak ide, Jancsi fiam! Mondja csak, édesapám! Napkeltekor indulj el a Bimbó keresésére. Mennék én helyetted szívesen, de öreg vagyok én már az eféle kalandokhoz. A fiú nem sokat teketóriázott, mikor a nap első sugarai megjelentek, ő már a vidéket járta rendületlen. Először a mezőn nézett szét, ahol Bimbót szokta legeltetni, ám néhány lerágott fűcsomón kívül egyebet nem talált. Következő útja az erdőbe vezetett, arra a helyre, ahol Bimbó kedvenc virágai nőttek, ám a tisztáson egy árva lelket sem talált. Ahogy telt múlt az idő, a nap egyre magasabban járt, a fiú pedig kezdett elfáradni a nagy hőségben. Leheveredett egy fa alá, és hangosan kiabálni kezdett. Bimbó kedves! Mondd, merre jársz? A gazdát hiányol már! Hirtelen hangos bőgés hallatszott az erdő sűrűjéből. Mire a legény pedig gyorsan talpra ugrott, és elindult a hang irányába. Segíts, Bimbó! Merre keresselek? Kiabált, miközben átvágott a szúros bokrok között. Végül a tehénbőgés egy hegy lábához vezette. Kiálts, Bimbó, merre jársz? Mire keserves bömbölés hallatszott a távolból, a hegy teteje felől. A fiú pedig bátran elindult felfele. Csak mászott és mászott, egyre magasabbra és magasabbra, még a legfélelmetesebb szakadékok sem állhatták útját. Mikor végre felért a hegytetőre, széjjel nézett, de egy elhagyatott rozog a kunyhón kívül semmit sem talált. Kedves Bimbó, hol vagy, sehol sem látlak? Hangzott a felelet, s a fiú tudta, hogy már közel járhat. Elindult lefele a hegyoromról, s miközben a sziklákat kerülgette, egyszer csak megpillantott a Bimbót egy fához kötözve. Na most aztán meglódult a legény, és a lábát a nyakába kapva szaladt le a hegyről. Drága Bimbóm, hát élsz, már azt hittük, nem látunk többé. Örvendezett és megölelte Bimbót. Majd gyorsan eloldotta a kötelet, és elkezdte hazafele terelni a tehenet. Épp csak egy órája lehettek úton, mikor a fiú hallja, hogy mögöttük valaki torka szakadtából ordít. Hátra néz, és akkor látja, hogy két csúf óriás fut utánuk, egy vénasszony meg a lánya. Mindjárt utolérnek minket, és akkor bizonyosan meghalunk. Jaj, Bimbó, most mit csináljunk? Egyet se félj, kicsi gazdám, csak tépj ki egy szálat a farkamból, és dobd a földre. A fiúnak a szája is tátva maradt a beszélő tehén láttán. Na, ne tásd így a szád! Inkább tépd ki azt a szőrszálat! A fiú úgy tette, ahogy Bimbó mondta. Most pedig változ folyóvá, de olyan hatalmassá, hogy senki ne tudjon átkelni rajtad! Parancsolta Bimbó, s abban a pillanatban a szőrszálból széles folyam lett, és elvágta az óriások útját. Ám a folyó nem szegte kedvét a vén szipirtyónak, és oda kiáltott a lányának.
1: Hozd ide az apád ökreit, majd azok felszívják ezt a temérdek vizet.
0: A lány térült, fordult, és már vissza is tért két óriási barna ökörrel, akik egy szempillantás alatt kiitták a mederből a vizet. A fiú futott tovább Bimbóval az úton, kisvártatva pedig megjelent a nyomukban a banya és a lánya.
2: Itt vannak mögöttünk, ha utolérnek, meghalunk!
0: Kiáltott a legény, de a tehén nyugalomra intette.
1: Egyet se félj, kis gazdám! Csak tép ki egy szállat a farkamból, és dob le a földre!
0: Mikor a fiú kitépte a szőrszálat, Bimbó ráparancsolt.
1: Változ hevesen égő mágjává, de olyan hatalmassá, hogy a madarakon kívül más ne juthasson át rajtad.
0: És erre az aprócska szőrszálból egy óriási tüzes mágia halom lett. Mikor az óriások odaértek, elnevették magukat.
1: Nézd csak, milyen apró tűzrakás! Hívd csak ide azt a két foltost!
0: A lány füttyentett egyet, s már is ott termett a két ökör, kinyitották a szájukat, és csak úgy ömlött ki belőlük a rengeteg víz.
1: A tűz egy pillanat alatt elaludt, az óriások pedig könnyedén átléptek a megmaradt farakáson és hamun. Na most segíts rajtunk, Bimbó, mondta a fiú, mikor meglátta a két óriást. Kicsi gazdám, ne félj, amíg engem látsz. Tép ki még egy utolsó szálat.
0: A fiú kitépte, és lehajította a földre, mire Bimbó olyan magas hegyet varázsolt belőle, aminek a csúcsa az eget verte. Mikor a gonosz boszorka elért a hegylábához, tudta, hogy az ökrök most nem segíthetnek rajta. Törte a fejét, hogyan juthatnának át a túloldalra, és akkor eszébe jutott a férje vasfúrója.
1: Eredj haza, lányom! Hozd csak ide az apád vasfúróját!
0: A bestia megpróbált alagutat fúrni a hegyen keresztül, és mikor elkészült vele, elégedetten nézte a középen tátongó lyukat. Majd fogta magát, és bemászott a nyílásba. Csak mászott és mászott előre, még egyszer csak megakadt. A lyuk túl szűknek bizonyult, és a vén szipirtyó beszorult a nyílásba. Próbált kimászni előre, majd hátra, de a termetes asszony moccanni sem tudott. A boszorka toporzékolt mérgében, de hiába. Örök életére ott ragadt. A legény és Bimbó szerencsésen hazajutottak, és azóta is boldogan éltek, ha meg nem halt.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Tavaszi mozgás. Hú, épp most futottam egy kört. Hogy az milyen jól esett? Teljesen kimelegedtem. Tudjátok, a testmozgás az nagyon fontos mindenkinek. Idősebbeknek és fiatalabbaknak egyaránt. Aki sportol, az nagyon egészséges. Tavasszal pedig különösen jól esik a szabadban tornázni. Futás közben, mivel gyorsan vesszük a levegőt, a tüdőnk kitágul, mint egy lufi. A friss levegő pedig erőt ad a testünknek. A mozgás által erősek és egészségesek leszünk. Éppen ezért hasznos dolog labdázni, fogócskázni, ugrálni, egy szóval a szabadban játszani. Ha megfigyelitek, ezt csinálják a kismadarak is. Kergetőznek és játszanak. Ők is tudják a titkot, hogy aki mozog, az ritkábban lesz beteg. Ráadásul, ha napközben kellemesen elfáradunk, este úgy fogunk aludni, mint a tej.
0: Csukás Mese Rádió.

Ókmokfók. Töltsetek sok időt ma is a szabadban. Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Minden nap egy újabb kaland. Tartsatok a Csukás Mese Rádióval. Ma is.
1: Csukás Mese Rádió.
2: Lázár Ervin virágszemű. Abból már sok botrány származott, hogy valakinek szép szeme van. De ilyesféle perpatvarról, ami Varga Julcsa szeme miatt kerekedett, állítom, még a legöregebbek sem hallottak. Mert Varga Julcsát, ha netán nem tudná valaki, virágszeműnek nevezik. Azért, mert gyönyörűséges kék szeme van. Nos, hát ebből lett a haddelhad. Mert egy szép napon a karcsú sisakvirág nem átallotta azt mondani, semmi kétség, Varga Julcsa szeme olyan, mint én. Ami igaz, igaz, a karcsú sisakvirág igen szép. Senki szemének nem válna szégyenére, ha ráhasonlítana. Nem is lett volna baj ebből a kijelentésből, ha nem hallja meg néhány másik virág. A fürtös gyöngyike fel is csattant mindjárt, még hogy olyan, mint te. Jobb, ha elhallgatsz a sápatag színeddel. Varga Julcsa szeme éppen olyan, mint én. Na erre lett riadalom zenebona. Rikoltozott a tavaszi csillagvirág, hogy már pedig csak is őtőle kölcsönözhette a színét Julcsa szeme. Az ibolya hasát fogta nevettében, még hogy azt képzelitek, és én? Az erdei gyöngyköles erre lelilázta ibolyát. Nem is kék vagy, lila, mondta dühösen. Ha én lila vagyok, akkor Julcsa szeme is lila. Vegyétek tudomásul, kiabálta az ibolya. Erre aztán előpattant a búzavirág is. Ti mertek ezen vitatkozni, nézzetek meg engem! Még szerencse, hogy nem tudtak egymáshoz közelebb menni, mert biztos hajba kaptak volna. Különösen akkor, amikor a közönséges gubóvirág is beleszólt a vitába, ennek aztán nekiestek mind a hatan. Te mersz közbe szólni, hiszen még a neved is közönséges. Akkora volt a ricsaj, hogy a szundikáló füvek mind felébredtek. Hát, mondhatom nektek, nincs annál csúnyább, mint amikor a virágok veszekednek. Gondolhatjátok, kitett igazságot? Természetesen Mikka Makka. Éppen arra járt, majdnem mindig arra jár, amerre kell, és felkiáltott. Te úristen, színvak lettem! A virágok elhallgattak, egyszerre kérdezték. Színvak? Miért? Reggel, amikor erre jártam, mondta Mikka Makka, világosan láttam, hogy ezen a helyen 7 kék virág virít. Persze, mondták a virágok, és most meg 7 vöröset látok. Hopp, egymásra néztek a virágok. Hát bizony nem Mikka Makka volt színvak, hanem ők vörösödtek ki a méregtől. Gyorsan visszakékültek hát, és előadták az ügyet Mikka Makkának. Ó, mondta Mikka Makka, ti oknondiak vagytok. Ez a legegyszerűbb a világon. Varga Julcsa szeme hétfőn, karcsú sisakvirág, kedden fürtös gyöngyike, szerdán tavaszi csillagvirág, csütörtökön ibolya, pénteken erdei gyöngyköles, szombaton búzavirág, vasárnap meg közönséges gubóvirág. Azért mondta a gubóvirágot vasárnapra, mert titokban ezt tetszett neki legjobban. És közben persze, folytatta Mikka Makka, Varga Julcsa szeme egész héten szebb, mint ti heten együttvéve. Ebben meg is nyugodtak a virágok, és azóta boldogan kékellenek, virítanak.
1: Mosolyogj ma is sokat! A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Énekeljetek velem, hogy a hangunkat még hetet hét határon túl is hallják. Na gyertek, kerekedjünk most föl, és menjünk el együtt a vásárba, vásároljunk 5 darab állatot.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Szeretem a meséket. Az állatos mesék a legjobbak.
2: Ez a Csukás Mese Rádió.
0: Rádió egyfejűeknek.
3: Balla Piroska. Mese a mosolyát megtaláló királylányról. Előadja nektek Kubik Anna.
4: Egyszer volt, hol nem volt, egy messzi-messzi királyságban, olyan messze, hogy még a napsugár is elfáradt, mire odaért, élt egy szomorú királylány. Soha senki nem látta mosolyogni. Csak sóhajtozott naphosszat reggeltől estig, és lehorgasztott fejjel sétált a palotában. Csak a legöregebb szolgáló emlegette néha, hogy hely, de gyönyörű szeme van a királylánynak. Bár csak többet látnánk az arcát. Ilyenkor a fiatalabbak megkérdezték rögvest. Mondja már meg, öreg apám, miért szomorú mindig a királylány? Az öreg szolgáló azonban nem tudta a választ. Sajnos már senki nem emlékezett rá, hogyan vesztette el a királylány a mosolyát. A palotában sokáig próbálkoztak mosolyt fakasztani a királylány arcára. Mindenfélét kitaláltak, hogy megmelengessék a szívét. Nem használt semmilyen praktika, bűvös módszer, és az orvosságok sem. Hívtak tudósokat, orvosokat, varázslókat, tündéreket, mindenféle javasasszonyokat, gyógynövények ismerőit, de jöttek mindenfelől vitézek, mutatványosok, bohócok. Nem jártak sikerrel. Nem tudtak mosolyt varázsolni a leány szomorú arcára. Ahogy telt az idő, a palotában élő emberek megszokták a mosolytalan királylány szomorúságát, és mivel nem találtak megoldást bajára, inkább elkerülték őt. Azonban a palota kertjében élő állatok nem így gondolkodtak. Sokan voltak, sokfélék, és ha néha veszekedtek is apró cseprő dolgokon, abban egyetértettek, hogy ők bizony nem adják fel. Szerették volna visszakapni régi gazdájukat. Az igazi, kedves, napsugaras arcát akarták látni, és újra megnyitni a szívét. Nekifogtak hát, hogy kitalálják, mit évők legyenek. Tanakodtak, vitatkoztak, beszélgettek, hangoskodtak, és volt, hogy csak némán ültek, és törték fejüket. A felkelő nap ásítozva nézte a tanácskozó állatokat, aztán napnyugtakor álmélkodva búcsúzott tőlük. A hold pedig a legfényesebb csillagokat küldte, hogy világítsanak felettük. Nem is tudom, hányszor táncolt az égen a nap és a hold, meddig töprengtek az állatok. Végül úgy döntöttek, hogy mindenki énekeljen a saját nyelvén a királylánynak. Hiszen ha a kakas hajnali éneke a hatalmas napot fel tudja ébreszteni, akkor lehet, hogy a szomorú királylány szívét is felkelti mély álmából. De egytől egyig meg akarták próbálni. Az állatok izgatottan várták, hogy a királylány mikor sétál majd ki a palota kertjébe. A szél figyelte a palota ajtaját, és amikor meglátta a koronás leányt a kert felé indulni, rögtön erősen fújni kezdett. Amerre a királylány haladt, a fák levelei gyors táncba kezdtek. A szél így figyelmeztette a barátait, hogy közeledik a királylány. Az állatok felsorakoztak, és kedvesen elállták az útját. A büszke kakas rögtön előrelépett, megrázta a tollát, megköszörülte a torkát, és elkezdte a nótáját. Kukurikú, kakas vagyok, várom szépséges mosolyod! A királylány felemelte fejét, sóhajtott egy nagyot, és ezt mondta. Köszönöm, szép volt a dalod, de én szomorú vagyok. Aztán nem látták gyönyörű arcát, mert lehajtotta a fejét. A kakas után a kedves tyúkanyó következett.
5: Kat, kat, kat, kat, kat, kat, kadács! Ha mosolyogsz, kapsz egy tojást!
4: A királylány felnézett egy pillanatra, sóhajtott, és ezt válaszolta.
6: Köszönöm, szép volt a dalod, de én még szomorú vagyok.
4: A tyúkanyó után puha lépteivel előállt a macska.
7: Ha mosolyogsz, nem leszel szomorú?
4: A királylány felnézett, sóhajtott egy nagyot, és ezt suttogta.
6: Köszönöm, szép volt a dalod, de én még szomorú vagyok.
4: A macska még hozzádörgölőzött a király kisasszonyhoz,
7: és aztán átengedte helyét a kutyának. A kutya csóválta a farkát, majd szokatlan módon két lábra állt, és elkezdett énekelni.
5: Váú, váú, vak, vak, vak, vak, lássam mosolygó arcodat!
7: De királylány nem mosolygott, csak sóhajtott.
6: Köszönöm, szép volt a dalod, de én még szomorú vagyok.
7: A kutya visszafutott helyére, és reménykedve várta, hogyan énekel a ló. A ló elegánsan odalépett, majd megállt, és rákezdte.
5: Nyihaha, nyihaha, nyihaha, úgy vágyom kedves mosolyodra.
7: Aztán vágtázott is egy kört a kertben. Azt gondolta, neki most végre sikerült. De csalódottan látta, hogy a királylány csak sóhajt, ingatja a fejét, és újra ezt rebegi.
6: Köszönöm, szép volt a dalod, de én még szomorú vagyok.
7: A ló után a tehén következett, aki épp egy fűcsomót rágcsált, de miután lenyelte, szépen rázendített.
8: Mosolyt ide félre, bú!
7: De hiába zengett a dal, a király kisasszony nem lett vidám. A tehénnek is ugyanazt felelte.
6: Köszönöm, szép volt a dalod, de én még szomorú vagyok.
7: A kacsa és liba együtt totyogtak, a tolluk még vizes volt, így kicsit igazgatták a csőrükkel. Úgy gondolták, ha ketten énekelnek egyszerre, akkor ez a furcsaság majd mosolyt fakaszt a királylány mosolytalan arcára. A liba a kacsára nézett, csőrével intett, hogy nosza.
5: Gigaga, mosolyodra várunk már.
7: Nem ragyogott fel erre a dalra a királylány mosolya, de még a nap is elbújt a felhők mögé. Annyira sajnálta, amikor ezt hallotta ismét.
6: Köszönöm, szép volt a dalotok, de én még szomorú vagyok.
7: Ám ekkor a fűszálak zöld tengerében apró sárga foltot vettek észre. A foltocska mocorgott, meg-megállt, közeledett, és kétségbe esetten csipogott. A királylány nagyon kíváncsi lett, hogy ki vagy mi rejtőzik a fűszálak között. Lehajolt hát. Egy sárga, pelyhes kis csibét talált. A csibe a fáradtságtól már alig pihegett, így a királylány a tenyerébe vette és felemelte.
9: Csip, csip, csip! Hozzád igyekeztem, hogy felvidítsalak, de megbotlottam egy kőben, és megütöttem a lábam. Nem értem ide időben, hogy énekeljek neked. Kisten, sajnálom.
7: Így csipogott alig hallhatóan a kis csibe, és belesimult a királylány tenyerébe. Ő pedig érezte a csibe pihepuha tollának érintését, és azt is, ahogy a kis állat végre megnyugodott. Régen bezárkózott szívében melegséget érzett, és ez a melegség szétáradt a testében. Hirtelen őt ölelte a nap minden sugarával. A kert virágai is élénk színekben kezdtek pompázni, hallotta a madarak énekét, a patak csobogásának dallamát. Felébredt a szíve a hosszú álom után. A fejét felemelte, az állatok pedig csodálkozva figyelték, ahogy mosolyogni kezd. Szomorúságát, mintha elfújták volna, még a szeme is vidáman csillogott. Ne félj, csibe, meggyógyítlak, forrásvízzel megitatlak, puha fészek lesz az ágyad, újra jó lesz fájós lábad, vigasztalta a királylány a bátor csibét. És ha a királylány el nem mosolyodott volna, az én mesém is tovább tartott volna.
0: Csukás Mese Rádió. Ma egy olyan szép Petőfi Sándor versidézet jutott az eszembe. Az illatokról szól. Hallgassátok csak! Igen, az illat a virág beszéde. annak dala ez. Sok mindent látunk, hallunk és érzékelünk, és bizony szagolunk is. Amikor illatokat érzünk, akkor azt az orrunk segítségével tesszük. Ha például megszagolsz egy virágot, akkor ha becsukod a szemedet, még inkább érezni fogod a virág illatát, mert akkor mindened az illatára fókuszál, és nem viszi el a figyelmedet a látásod. Amikor tél végén vagy tavasz elején beleszagoltok a levegőbe, hihetetlen illatkavalkát fogad benneteket. A föld illata, a virágok illata, a fák illata mind-mind ott lengedez körülöttetek. Számotokra melyik virág illata a legkedvesebb? Az orgonáé? A bodzáé? Micsoda? Te a gyöngyvirág illatát szereted a legjobban? Na, akkor ezt neked is küldöm. Zelg Zoltán, csilingel a gyöngyvirág. Csilingel a gyöngyvirág, fehér a ruhája. Meghívja a virágokat tavasz esti bálra. Öltözik az orgona, lila a ruhája. Kivirít a kankalin, a szegfű és a májva. A vadrózsa rájuk nevet. Bolondos a kedve. A rigó is füttyent egyet. Hely, mi lesz itt este? Táncra perdül a sok virág. Illat száll a légben. Őrt állnak a gesztenyefák, illemtudón, szépen. A szellő is megfürdik a virág illatban, s arra ébredünk fel reggel. Napsugaras nyár van. Csukás Mese Rádió. Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
10: Szervusztok, kedves gyerekek! Kisfaludi Zsófi vagyok, és most én fogom elmondani nektek Sam Teplin, Nyuszóka és a Nagyvilág című meséjét Müller Gerda fordításában. Nyuszóka a hegy lábánál fekvő kertjükben áldogált, miközben anyukája, Anyuszi, szép mintákat festett egy kosárra. Bár csak kilátnék a sövényen, sóhajtott bánatosan Nyuszóka. Miért? Kérdezte az anyukája. Mert kíváncsi vagyok, mi van mögötte. Nagyon szeretem a kertünket, de nem ismerek semmi mást ezen kívül.
11: Ki akarsz kukucskálni? Kérdezte Anyuszi.
10: Igen, nagyon, lelkendezett Nyuszóka, és örömében felleugrált.
11: Megengeded?
10: Hát persze, felelte az anyukája, csak mász fel a hátamra, és kapaszkodj jó erősen. Anyuszi oda ment a kert legmagasabb fájához, és felugrott a legalacsonyabb ágra. Aztán egy magasabbra, majd egy még magasabbra. Nézd, ott egy ösvény, kiáltotta Nyuszóka. Azon pedig egy mókus. Szia! Köszönt barátságosan a kis állatnak. Szia! Köszönt vissza mókuska. Miért vagy fent a fán? Mert azt gondoltam, valami érdekes van a sövény mögött, felelte Nyuszóka. És igazam is volt. Szeretnél velem játszani? Így mókuska átjött hozzá, és rögtön összebarátkoztak. Együtt sütisztek és teáztak. És itt véget is érhetne ez a történet. De ekkor Nyuszóka felnézett a kert melletti hegyre, és megint töprengeni kezdett. Nem látok át a hegy túloldalára, pedig annyira kíváncsi vagyok, mi lehet ott. De a hegy olyan magas, sokkal magasabb, mint a sövény, így sose fogjuk megtudni, igaz? Ekkor Anyuszi furcsa dolgot tett. Oda sétált a kosárhoz, amit az előbb festett ki, és beleugrott. Nyuszóka belekapaszkodott a kosárba, és kikukucskált. Először az ösvényt pillantotta meg, ahol mókuskával találkozott. Majd, ahogy a ballon magasabbra szállt, közeledett a hegy csúcsa, míg nem a kosár pont fölé emelkedett, és magasra kúszott a fénylő kék égbolton. És ekkor a hegy másik oldalán meglátta a mezőket, az erdőket, a patakokat, és a messzi távolba nyúló kis ösvényeket, amelyek egyre kisebbek és kisebbek lettek, ahogy a hőlégballon feljebb repült. Hiha! Csodálkozott el Nyuszóka. Mi ez? Ez a világ, felelte Anyuszi. Egy nap, amikor elég nagy leszel, te magad is megnézheted. elmehetsz majd messze, a hegyeken túlra. Nyuszóka ámulva nézelődött egy darabig. Jó hatalmas a világ, ugye? Kérdezte. Azt hiszem, én még nem akarok nagy lenni. Lassan ereszkedni kezdtek. Nézzétek, mutatta Nyuszóka, ott a kertünk, és a fa, amire felmásztunk, és az ösvény, ahol megláttam Mókuskát. Minden olyan picinek tűnik. Jaj, jó lesz végre hazaérni. Anya, sütizhetünk és teázhatunk megint Mókuskával. Hát persze, felelte anyuszi. Ahogy szép lassan hazafelé repültek a légballonnal, megfordultak, hogy integessenek a hatalmas világnak, ami lassan eltűnt a szemük elől, a hegy háta mögött.

0: Mesés Meserádió. Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Meserádió. Rádió egyfejűeknek.
1: A béka király. Hol volt, hol nem volt, élt egy király, kinek olyan gyönyörű leánya volt, hogy a napra lehetett nézni, de rá nem. A világ minden tájékáról jöttek a kérők, de őt bizony egyik sem érdekelte. A király kisasszony napjait a palota melletti tónál töltötte. A nagy hársfa alatti kútnál ücsörgött naphosszat, olvasott, vagy aranygolyójával játszadozott. Ám egy napon túl magasra dobta fel a labdácskáját, nem tudta elkapni, és az beleesett a kútba. A golyó leért a kút fenekére. A királylány fölé hajolt, de bizony nem látott semmit. Olyan mély volt. Szomorúan leült hát egy padra, és sírva fakadt. Ám akkor hirtelen megszólította valaki. Miért búsulsz, kedves király kisasszony? Még a kút mélyén is hallani keserves sírásod. A király kis

0: Asszony felkapta a fejét, körülnézett, de nem látott senkit. Egyszer csak egy kövér varangyos békára lett figyelmes, aki éppen a kút falán mászott fel. Te szóltál hozzám az imént? Kérdezte tőle. Bizony én, felelte a béka. Mégis mi bánt, hogy ilyen szomorúan sírdogálsz? Az aranygolyócskám, hüppögött a király kisasszony, beleesett a kútba, talán már sosem látom viszont. És ha azt mondanám, hogy én felhozom neked, mivel hálálnád meg? Kérdezte tőle a varangyos. Megkaphatod drága köveim, ékszereim, a fenséges ruháim, de még az aranykoronám is. Odaadom mindenem, amim van, kérhetsz tőlem bármit. Nem kérek én egyebet, csak hogy a játszópajtásod lehessek. Egy asztalnál, egy tányérból együnk, az ágyadban együtt heverészünk. Ha megígéred, s betartod, beugrom a kútba, és felhozom a játékod, mondta a béka. A királylány nagyon megörült, hogy visszakapja játékát, így hát belement a varangyos alkujába. Úgy lesz minden, ahogy csak szeretnéd. Ám eközben magában azt gondolta. Na persze, még hogy játszópajtások, mi ketten, hisz ő itt él a leveleken. De a béka már le is úszott a kút mélyére, s egy pillanat múlva elő is bukkant, szájában a királylány aranylabdájával. Odaadta a lánynak a golyót, az felkapta, és már futott is vele haza a palotába, hátra sem nézett a csúf békára. Másnap a király és lánya éppen a főasztalnál ebédelt, mikor valaki kopogtatott az ajtón. Kedves királylány, engedd be pajtásod! Habár nem sok kedve volt, de apja parancsára a lány végül kinyitotta az ajtót. De egyből be is csapta, mikor meglátta, hogy a béka az. Ki volt az? Ki nem kívánt vendég nálunk? Kérdezte az öreg király. Hagyja, édesapám, csak egy ronda varangy volt az. És miért keresett téged, kedves lányom? A lánynak nem volt választása, elmesélte hát az egész történetet az apjának. Éppen befejezte, mikor a béka újra bekopogtatott. Kedves királylány, nyiss ajtót! Hát nem tartod be, mit tegnap ígértél? A lány legszívesebben elbújdosott volna, de apja rászólt. Az ígéretet bizony be kell tartani. Menj ajtót nyitni. A király kisasszony, mivel mást nem tehetett, beengedte a békát. Az pedig egy szempillantás alatt fel is ugrott a székre, majd az asztalra. Nem érem el a tányért, tolt közelebb, kedves barátném, kérte a béka. A lánynak nem volt választása, megosztotta tányérját az újdonsült játszópajtásával. Mikor a béka jól lakott, így szólt a királylányhoz. Elfáradtam, kedves királylány, vigyél a szobádba, s fektess a párnádra. A király szigorú arcot vágott. A bajban segített, s te így hálálod meg? Így hát a lány kénytelen kelletlen, de felvitte az állatot a szobájába. Azonban az ágya helyett a sarokban fektette le. Azt ígérted, az ágyadba fektetsz, itt nem kényelmes, mondta a béka. Ezért hát a királylány megfogta a békát, és az ágyára tette. De most már nyugton légy! A béka bemászott a pihe-puha sejemtakaró alá, és hirtelen nyoma veszett. Helyette pedig ott ült az ágy szélén egy csillogó szemű daliás királyfi. A királylány azt sem tudta, hova nézzen, milyen varázslat ez. Évekkel ezelőtt egy gonosz boszorkány megátkozott, és békává változtatott. Csak te oldhattad fel a varázslatot, szépséges királylány, mesélte történetét a királyfi. Újra megkérdezem hát, feleségül jössz hozzám, s leszel pajtásom egy életen át? A király kisasszony megörült a lánykérésnek, s igent mondott nyomban. Országra szóló lakodalmukat még aznap meg is tartották. ezután pedig boldogan éltek, míg meg nem haltak.
1: Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Létai Lajos édesanyámnak. Ha csak egy virág volna, én azt is megkeresném. Ha csak egy csillag gyúlna, fényét ide vezetném. Ha csak egy madár szólna, megtanulnék a hangján. Amit csak szép és jó volna, édesanyámnak adnám.
0: Mosolyogj ma is sokat! A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Otthagyjuk. Messzi földön élt egy özvegy király, 12 fiával és egyetlen leányával. A királyfiak szépek voltak, daliásak, mindenben igyekeztek apjuk kedvére tenni. A királylány pedig szebb volt a napnál is. Aranyhaja csillogó fürtökben omlott vállára. Boldogságuk mégsem tarthatott soká, mert a király egy nap újra megnősült. Újdonsült felesége egy boszorka volt, aki ki nem állhatta az árvákat, s magának akarta a királyságot. Gonosz varázs erejével megátkozta a király fiait. Változzatok fekete madarakká, repüljetek messzire, ahová a szem nem lát már el. De az átka nem teljesülhetett be, mert a fiúkban erősebb volt a jóság, mint a boszorkában a gonosz, és kecses, fehér hattyúkká változtak. Ám így is el kellett hagyniuk szeretett húgukat és apjukat. Szárnyra keltek tehát, és messzire elröpültek. Akkor a királyné a lányka ellen fordította minden varázs erejét. Varangyos békákat tett a lány fürdővizébe, és megparancsolta, hogy azok a lány testén ugráljanak, és csúfítsák el szép fehér bőrét. Csak hogy mikor a lány a vízbe lépett, az a víz kristálytisztává változott, mert ez a lány maga volt a megtestesült jóság. A varangyok pedig hiába ugráltak. Egymás után piros pipacsokká változtak. Látva ezt, a királynő új tervet eszelt ki. Diónak levével kente be a lány egész testét, ami hófehér bőrét koszos barnára festette. Úgy vitte a király elé, és azt hazudta, egy parasztlány surrant be a palotába. A király nem ismerte meg saját leányát, és az őrökért kiáltott. A királylányt megnémította a boszorka, így szólni nem tudott, hát sírva szaladt világgá. Elindult hát, hogy megkeresse elveszett bátyjait. Addig bolyongott, míg el nem nyomta az álom egy tópartján. Reggel a tó vizében megmosdott, és tovább indult. Hamarosan egy öreg anyókával találkozott, aki elmondta neki, hogy királyfiakat ugyan nem látott, de éppen 11 hattyút látott a tenger felé repülni, talán ők azok. Elindult hát. S mikor a sziklás tengerpartra ért, a nap már lemenőben volt. Testvéreit nem látta, de talált 11 hófehér hattyútollat. Majd meglátta a fehér madarakat, akik egyenest hozzárepültek. Amint a nap lenyugodott, a hattyúk átváltoztak, és bátyjai álltak előtte. Az átok miatt nappal hattyú alakban kell élnünk, csak éjszakára változhatunk vissza. De nem maradhatunk ezen a vidéken tovább, mert közeleg a hideg tél, és holnap útra kell kelnünk, mondta a legidősebb. Vigyetek engem is magatokkal, kérlelte őket a királylány. A királyfiak nádból nagy hálót fontak éjjel, hogy együtt maradhassanak, és azon vihessék magukkal útjukra a kishugukat. Négyen fogták a háló négy sarkát, és még négyen minden oldalát. Kapaszkodott a királylány erősen a hálóba, mert rémisztő magasban szálltak már a tenger felett. A tenger nagy volt, és végtelenül széles. A királylánnyal is lassabban haladtak a hattyúk, mint hitték, és már a nap is lemenőben volt. Partot kell érnünk, mielőtt emberré változunk, kiáltott a legidősebb, és minden erejüket megfeszítve csapkodtak szárnyaikkal. Ám végül sikeresen partot értek, és eztán minden nap, míg testvérei hattyúként úsztak a vizen, a királylány az erdőt járta, és gyűjtötte a csalánt, hogy ingeket szőjön bátyjainak, hiszen az átok szerint csak így változhatnak vissza emberré. A növény sebesre csípte kezét, de a királylány nem riadt vissza a fájdalomtól, és folytatta a munkát. Bátyjainak, látva fájó sebeit, elerett a könnyük. Ám a könnycseppek a lány kezén begyógyították a sebeket, elmosták a fájdalmat. Egy nap
A hattyúk éppen a tavon úszkáltak, mikor vadászkutya jelent meg a sziklán, nyomában egy egész udvartartással. A birodalom ifjú királya volt vadászaton, és mikor meglátta a lányt, egyből beleszeretett. Magával vitte palotájába, s ott díszes ruhákba öltöztették, igazi királynőként bánt vele mindenki. De a lány egyre csak búslakodott. Gondolta hát a király, hogy a munkája hiányzik neki, ezért külön termet állítatott, s csalánt hozatott, hogy a lány folytathassa az ingek varrását. Mikor már csak egyetlen egy ing volt hátra, elfogyott a csalán. Akkor éjjel a holdfényénél kiosont a királylány a palotából, és a város temetőjében talált csalánbokorról szedett leveleket az utolsó inghez. Ahogy visszafelé lopakodott, meglátta őt az udvari pap, aki kezdettől nem szívelte a lányt, és boszorkánsággal vádolta meg a király előtt. Mivel a néma lány védekezni nem tudott, boszorkánynak kiáltották ki, és halálra ítélték. De a király kegyéből megengedték neki, hogy a tömlőcben is varhasson. Elkezdte hát az utolsó csalán inget. Reggel az ing egyik ujja még hiányzott, de már jött érte a hóhér és a mágiához vezette. A lány az égen egyre testvérei után kutatott, hiszen ha ő meghal, bátyjai sem szabadulhatnak ki hattyú testükből. De a hattyúk követték húgukat, és most leszálltak a mágia mellett az odasereglett nép ámulatára. Akkor a királylány rájuk dobta az ingeket, és a hattyúk abban a pillanatban királyfiakká változtak. Csak az egyikük egyik karja helyén maradt hattyúszárny, mivel az utolsó ujjat már nem volt ideje befejezni a királylánynak. Most, hogy megtört az átok, megszólalhatott. Elmesélte történetét a fiatal királynak. Ő pedig szerelemmel telve visszafogadta, s testvéreivel a birodalomban boldogan éltek, míg meg nem haltak.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Mit vegyünk fel tavasszal?
2: Sziasztok! Hogy vagytok? Hát én sajnos kissé megfáztam, mert nem hallgattam az anyukámra. Jaj, jobban fel kellett volna öltöznöm, hiszen tavasszal még csalóka az idő. Anyukám mondta, figyelmeztetett, hogy öltözzek rétegesen, s ha melegen van, fokozatosan vegyem le magamról a vastagabb ruhákat. A nagy futkározás közepette persze jól kimelegedtem, így aztán ledobálva magamról a kabátot, pulcsit, pólóra vetköztem. Most már tudom, hogy nem kellett volna. És persze nem kellett volna levennem a sapkámat sem, de hát olyan szépen sütött a napocska. A szomszéd kislányom még sál is volt, és egy vastagabb cipőt húzott fel. Ő nem lett beteg, csak én. Anyukám azt is mondta, hogy tavasszal a napsütés erős lehet, ami miatt sokan naptejjel is bekenik magukat, mint nyáron, nehogy leégjen a bőrük. Megtanultam a leckét, az öltözködésre nagyon oda kell figyelni. Különben pórul járhatunk. Figyeljetek oda ti is, és hallgassatok a szüleitekre.
0: Csukás Mese Rádió.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Hallgasd velünk a mesét. Itt a Csukás Mese Rádióban.
2: Sziasztok, Szacsvai László vagyok. Írjatok ti is levelet István bácsinak, a mesepostásnak.
3: Sziasztok, gyerekek! Én Koltai Bori vagyok, az M5 kulturális csatornánál dolgozom, és most én fogok nektek felolvasni egy mesét. Vadadi Adrián, Kalamajka a piacon. Kicsi Mackó, Málna Maci és nagymama a piacra sétáltak. Nagymama büszkén mutatta be az unokáit mindenkinek.
4: Milyen aranyos bocsok!
3: Csapta össze a mancsát nyúlanyú, és a gyerekeknek ajándékba egy-egy sárgarépát adott.
4: Erősek, egészségesek!
3: Bólintott Mókus bácsi, és teletömte mogyoróval a zsebüket.
4: Na hát, hogy megnőttek, pedig csak most születtek!
3: Álmélkodott a sün, és két szép, mosolygós almát húzott le a tüskéiről. Nagymama bezsebelte a bókokat, és már tolta volna tovább a babakocsit, de akkor Kicsi Mackó megtorpant.
4: Málna Macinak nagyobb almája van,
3: méltatlankodott. Ha nagyobb, hát nagyobb, mondta nagymama.
4: Ez nem igazság, mert ő még kicsike, és én meg ekkora vagyok,
3: nyújtózott magasra Kicsi Mackó. De mivel senki sem törődött a bajával, sutty,
4: kikapta Málna Maci mancsából az almáját, és a helyére nyomta a sajátját.
3: Málna Maci felvisított, Kicsi Mackó almáját eldobta, és a magáét akarta.
4: Alma! Alma!
3: Zokogta. Ej, te! Dörmögött nagymama Kicsi Mackóra. Ha nagyobb vagy, akkor legyél te az okosabb. De Kicsi Mackó nem akart okosabb lenni. Inkább beleharapott az almába, és jó ízűen rágcsálta.
4: Alma! Alma!
3: Sikított Málna Maci. Akkora ramazuri kerekedett, hogy aki csak a piacon volt, mind oda nézett. Nagymama nem szerette a sok tekintetet. Legugolt, és azt súgta Kicsi Mackónak.
4: Add vissza az almát Málna Macinak! Nem adom!
3: Kiáltott fel Kicsi Mackó. Látod, hogy sír? Próbálta győzködni nagymama.
4: Látom!
3: Pislantott Kicsi Mackó a húgára. Málna Maci egyre hangosabban, egyre elkeseredettebben sivított. Így hát nagymama, hogy véget vessen a veszekedésnek, kivette az almát Kicsi Mackó kezéből, és visszaadta Málna Macinak. Csak akkor meg Kicsi Mackó zendített rá.
4: Az az enyém! Az enyém!
3: És kitépte az almát Málna Maci mancsából. Nagymama csak állt a kalamajka közepén, és kibudjant egy könycsepp a szeméből. Kicsi Mackó meghökkent. Te tudsz sírni? Nézett meglepődve. Tudok, törölte meg a szemét nagymama. Akkor Kicsi Mackó nagyot nyelt. Visszaadta az almát Málna Macinak, aztán leguggolt az elgurult almáért, megdörgölte a bundájában, és odaadta nagymamának. A babakocsi újra elindult. Málna Maci békésen rágicsált, nagymama és Kicsi Mackó pedig közös almát harapdált.
4: Milyen aranyos bocsok,
3: mondogatta, aki csak látta őket.
0: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
5: Sziasztok, gyerekek! Réka vagyok, és ha hiszitek, ha nem, újra itt vagyok egy izgalmas találós kérdéssel. Így hangzik. Ez a kedves barát mindig a lábad alatt ólálkodik, amikor bemész egy szobába. Lehet nagyon puha. Vagy kemény. És van, hogy szép színekben pompázik, de van, hogy csak egyszerű egyszínű. Néha segít melegen tartani a lábadat, máskor meg tiszta marad, ha rajta jársz. Találkozhatsz vele a padlón, a szoba közepén. Ó, lehet rajta ülve építőkockázni. De a fürdőszobában? Ó, még a hálószobában is megtalálható. Mi lehet ez? Vajon rájöttél már? Igen, ez a szőnyeg. Ez volt már a találós kérdésem. Remélem élveztétek. Legközelebb is találkozunk. Sziasztok!

0: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukásmese rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Szerbusztok, kedves gyerekek! Én Müller Péter vagyok, a barátaim Sziáminak hívnak, úgyhogy ti is hívhattok úgy mostantól. És hogyha nagyon röviden be kéne mutatkoznom, és hát miért nem, mert azt úgy illik, akkor én az a szerencsés vagyok, aki abból él és azt csinálja, amit szeret. Picikorom óta verseket írok, dalokat, néha el is éneklem őket, és most mesélni fogok nektek. A következő mese a Csengő Barack Móra Ferenc nyoma. Máig se tudom, miért hívtuk gyermekkoromban a szőlőszomszédunkat Gilice bácsinak. Annyi erővel Vércse bácsinak is hívhattuk volna. Én legalább sose hallottam turbékolni szegény Jámbort, hanem a sivalkodása még most is hasogatja a fülemet. Nincs az az éhes Vércse, amelyiknél különben nem értette volna ezt a mesterséget. Vékony keszegember volt az öreg, nem is tudom, hova fért el benne a nagy mérgesség. Azt hiszem, a nagy báránybőr sapkájában tartogathatta, azért nem merte levenni a fejéről, még nyárderekán se. Elég volt neki, ha az árnyékunk odavetődött a gúnyhója, azaz a kúnyhója elejbe.
2: Hé, szedte vette rossz különcei, megálljatok csak, hadd kötöm szorosabbra a nyakra valótokat.
1: De hiszen úgy elhordtuk mi onnan a nyakra valót, hogy lóháton se lehetett volna bennünket úttól érni. Hanem azért nem telt bele egy alma megevésnyi idő, már akkor megint körülsüvöltözött bennünket Gilice bácsi.
2: Hihi, szélhorta népei, várjatok csak, hadd járatom el veletek a kutyakopogóst.
1: Sehogy se tudott bennünket szívelni. Ha akkor a gyereket látott is, mint az öklöm, mindjárt úgy tátogatta rá a száját, mint a harcsa. Azt gondolta volna az ember, mindjárt elnyeli.
2: Hé, a gyereknél nincs rosszabb partéka a világon. Az még a cserebogárnál is gonoszabb szerzett, mert a cserebogár csak a levelét teszi le a fának, de a gyerek a gyümölcsöt herdálja el.
1: Sose bántotta pedig a Gilice bácsi fáit senki se. Bizonyosan még a cserebogarak is féltek tőle. Hát mi hogyne féltünk volna? Határos volt a szőlője, a milyenkel. Egyszer a nagy tüköralmafája éppen a lába mellé hullajtotta le a legszebb termését. Azóta se láttam olyan mosolygó almát. Mégse jutott eszembe beleharapni. Bizonyosan megakadt volna a torkomon. Félve fogtam a két ujjam közé, hogy meg ne égessen, és áthajítottam a mezsgyén. Abban a percben hallatszott a félelmetes süvöltés.
2: Hí, még ilyen gyereket se láttam, mióta a világon vagyok.
1: Gyerembe szedtem a lábamat, de Gilice bácsi megkapta az ingem ujját.
2: Hí, öcskocs, el nem eresztelek, addig, míg meg nem jutalmazlak. Tudja, Gilice bácsi, mi a becsület?
1: Akkor jártam először a Gilice bácsi szőlőjében, és akkor is azt gondoltam, valami mesebeli kertben járok. Nem tudom, mit csinálhatott az öreg a fáinak, de azt ki nem lehetne mondani, milyen volt azokon a termés. A szilva akkora, mint mi nálunk az alma. Az almák olyanok, mintha négyből nőtt volna egy. A gyönyörű, aranyszínű körtéknek minden ágát külön-külön fel kellett támogatni.
2: Ide nézzük se!
1: Csapott a vállamra Gilice bácsi, és rámutatott egy őszi barack fára. Nem volt azon barack, csak egyetlen darab, hanem olyanban nem vásik még tán a tündérek foga sem. Akkora, mint az öklöm. Az egyik oldala piros bársony, a másik oldala sárga bársony.
2: Hé! Ez az a híres csengő barack, amiért fél világot bejárt az egyszeri királyfi. Ezt nem lehet ám elvinni, mert ez egyszerre megcsendül, ha hozzányúl valaki.
1: De már akkor úgy nézett rám Gilice bácsi, mint aki nagyon szeretne már nem látni. Hurcolgottam is kifelé sebesen, de még egy hét múlva is a csengő barackkal álmodtam, amit jutalomképpen mutatott meg Gilice bácsi. Tudta ő, mi a becsület. Hát még a következő nyáron mennyit eszembe jutott a csengő barack. Rossz esztendő volt. Még levelet se termettek a fák, nem, hogy gyümölcsöt termettek volna. Hat határban híre hamva se volt körtének, almának. Örültünk, ha csicsókát kaptunk, mikor nagyon megbecsültük magunkat. Annál nagyobb híre volt a Gilice bácsi csengő barackjának. Azt most is megáldotta az Isten. Éppen 100 darab volt rajta. 100 aranyat ért ez ebben az ínséges időben. Nincs is az a gyémánt, amit úgy őriznének, mint Gilice a fáját. Egész nap ott süvöltözött körülötte, s mikor zsendülni kezdett a gyümölcs, még hálni is oda járt a fa alá, s nem volt bizodalma még magában sem. Azt mondta a szőlőcsősznek, kisborús Sós Imrének,
2: Imre öcsém, két szemed legyen erre a fára, mert ha egy darab híja lesz a 100-nak, akkor elmehetsz oda, ahol a barcakad, ha rajta kapsz valakit, se irgalom, se kegyelem neki, még ha tulajdon magam lennék is.
1: Kisborús Sós Imre csak annyit mondott, hogy ne féljen, gazduram, ott leszek akkor én is. Az pedig nagy szó volt, mert kisborús Sós Imre akkora darab ember volt, hogy nyárfának beillett volna, hanem azért harmadnap reggelre mégiscsak elveszett a 100 barackból egy, a legszebb, a legérettebb csengő barack. Gilice bácsi akkorát csüvöltött, hogy valahány fecskéje volt a szőlőhegynek, az mind elvándorolt a másik hegybe. Azt gondolták, itt akarnak országgyűlést tartani a vércsék.
2: Jaj, neked, kisborús Sós Imre!
1: Csikorgatta a fogát Gilice bácsi.
2: Jaj, neked, szőlőcsősz, ha elő nem adod a tettest!
1: Valahol a harmadik szőlőbe lakott a csősz, de olyan hamar ott termett Gilice bácsi a füstös csőzgunyhó előtt, mint a jeges eső. Nagy csendesség volt, csak a kukoricalevelek zizegtek a szélben. Gilice bácsi töltyért csinált a tenyeréből, s elrikkantotta magát.
2: Hey, Imre! Szőlőcsősz Imre!
1: Szőlőcsősz Imre nem mutatkozott, hanem a kukorica közt egyre erősödött a zörgés. Alig, hanem hörcsög motoszkál itt, Gilice bácsi széthajtotta a leveleket, s hirtelen visszakapta a fejét. Sápadt, betegszemű kisgyerek csúszott mászott a földre terített gyékény ponyván. Nagyon meglátszott az Isten adtán az ínséges idő. Ahogy meglátta a haragos bácsit, mosolygosra csücsörítette össze maszatos kis száját, és dicsekedve tartotta elejbe Vézna kis kacsóját.
3: Bajack, bajack!
1: Az volt bizaz, barack. Mégpedig az aranyhúsú csengő barack. A századik, a legbársonyosabb, legérettebb. Gilice bácsi lehajult a gyerekhez, mikor egyszerre rávetődött a kisborús Sós Imre hosszú árnyéka. A nagy szálember úgy lehorgasztotta a fejét, mint elszáradt csúcsát a nyárfa, alig bírt egy-két szót nyöszörögni. Itt vagyok. Gilice bácsi hirtelen fölkapta a fejét, és elkezdte a száját tátogatni. Nagyon szeretett volna süvöltözni, de hiába. Nem bírt sehogy sem. Ahelyett a köhögés vette elő, ellalakasztotta a szavát.
2: Hát, nini, te vagy az! Kisborús Sós Imre? Hát, mit is akarok mondani te neked? Hallod-e, Imre fiam, míg a barackban tart, minden nap hozz egyet ennek a beteg poronytnak-e? Hallod-e? Érted-e? Tudod-e? Na-na!
1: Gilice bácsi réges-régen nem süvöltözik már. Idegen kézre került a szőlő, megöregedett a csengőbarack fája is, ritka rajta a levél, mint öregember fején a hajszál, de azért, mikor elmegyek mellette, mindig úgy hallom, mint a sok-sok angyalka csilingelne rajta, édes szavú ezüst csengőcskékkel.

0: Csukás Meserádió.
1: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Meserádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Akinek van rugó a lábában, az indítsa be azt a bizonyos rugót, én pedig mesélek. Méghozzá Petőfi Sándor bácsi

el, hogy a mai hajókázásunk utolsó számához érkeztünk, ezért én azt hiszem, itt az ideje, hogy bemutassam nektek, hogy kik voltak azok a zenész úri emberek, akik segítettek nekünk ebben a jó kis játékban. Van egy hangszerünk, ami gyönyörű aranyszínű. Van egy hangszerünk, ami csodálatosan piros. És van egy ezüst színű hangszerünk is. Név szerint pedig szaxofon, klarinét és fovola, aki pedig mind a három hangszert megszólaltatta, Olá Marci! Egy kis virtuális tapsal én megjutalmazom. De van ám itt még egy színes hangszer, egészen másfajta, mint az előző három. Csodálatosan szép színe van, és húrok találhatóak rajta. Ezt a hangszert pedig

néha. Itt a másik oldalon is látok egy hangszert. Egészen mély a hangja. Húrok találhatóak rajta, és csodás színe van. Ennek a hangszernek pedig az a neve, hogy...

teljesen tudok tapsolni, azt hiszem, hogy eljöttek csak. Van itt egy olyan hangszer, ami nagyon sok részből áll. Van hangosabb, meg halkabb része, van olyan csörömpölősebb, meg van olyan mélyebb hangú rész rajta, és ezt a hangszert pedig úgy hívják, hogy

0: aki pedig énekel, és játszott veletek nem más, mint Szabó Zsejke.
1: Mi vagyunk a Handa Banda zenekar, és nagyon szépen köszönjük, hogy velünk tartottatok. Még egy kicsit pattog.

0: Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás ebéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szúnyókálni támad kedvetek.
1: Aranyos, te is.
0: Ez a Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

magam sem ültek sokáig, talán csak egy fél óráig. Mikor felkerekedtek, hogy már végre hazamennek, egy szarka szállt felettük, és így kiáltott. Mit csináltok, három nyulak? Úgy ültök ott, mint az urak? Úgy bizony, mint az urak? Feleltek a három nyulak. Ezután már urak leszünk, ebédre rókahús teszünk. Nem fogjuk az időt lopni?

Mikor lenézek a földre, három nyulak ülnek körbe, s összebújva tanácskoznak, jaj, mekkora nyulak voltak, jaj, mekkora fejük, szájuk, a medve kisegérke hozzájuk. Hát még miről beszélgettek, hogy eztán csak rókát esznek.

sose láttam ilyen szörnyet. Ottan ültek három szörnyet, három nyúl volt, de akkora, fél méter is volt egy foga. Hát még miről beszélgettek, hogy eztán csak farkas tesznek. Na hiszen egyéb se kellett. A farkas futni kezdett, a rókával versenyt futott, majdnem az orrára bukott. Addig futott, amíg szembe nem jött vele egy nagy medve. Hová szaladt, farkas koma?

erre készültek. Akkora volt foguk szájuk, kisegédke vagy hozzájuk. Hát még miről beszélgette, hogy eztán csak medvét esznek.

lihegve. Így szaladtak erdő szélre, szomszéd erdő közepében, hát amint szaporán szedték a lábuk, szellő sem érjen utánuk. Amint futottak lihegve, egy vadász jött velük szembe. Nézi is őket nevetve, együtt szaladt róka, medve, na hiszen

szörnye. Puska sem öli meg őket. Három nyulak, de akkorák. Nem láttál még ilyen csodát? Szedte lábát a vadász is, eldobta a puskáját is, ijedtében megfogadta, most az egyszer érjen haza. Csak ne farják fel a szörnye, sohasem vadászik többet. Ez alatt a nyuszi házban, fűszálakból vetett ágyban, három nyuszi aludt szépen, összebújva a békességben.

0: Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, Csorba Lóci vagyok. Én írtam a Nem táncolsz jobban, mint én című számot, de most egy másik produkció következik, a Nem mesélsz jobban, mint én. Na mindjárt kiderül, hogy így van-e. Gani Zsuzsa, Muki és Bajszi. Egyszer, valamikor réges-régen egy kis faluban élt egy kis kutya, Muki. Imádta a nyarat. Amikor sütött a nap, ott hemperget vígan a fűben, vagy kergetőzött a vidám gyerekekkel a mezőn. Még a sárkány eregetést is élvezte. Amikor a szellő magasabbra fújta a papírsárkányt, fark csóválva ugatta meg. Szerette szimatolni a tiritarka virágok szirmait. Hű, de finom az illata, mondta bódultan. Egyik nap, amikor Muki a réten sétálgatott, meglátott egy csapat kisegérkét, akik szomorkodva üldögéltek az árnyas fűben. Szervusztok! Micsoda szomorú arcokat látok, mondta nekik Muki. Miért vagytok ennyire bánatosak? Az egyik kisegér, Bajszi, megszólalt. Szervusz, Muki! Azért, mert nagyon félünk a macskáktól. Milyen macskáktól? Kérdezte Muki. Hát akik itt élnek a környéken. Círmostól, hógolyótól, aki fehér, mint a hó, és Kormitól, aki fekete, mint a holló. Ó, tudom, kikről beszéltek, de hát ők olyan aranyosak. Csak még játékosak, hiszen kölyök macskák. Nem sokkal nagyobbak, mint ti. Igaz, de attól még szeretik az egereket, és mi vagyunk az egyik kedvenc eledelük. Ebben igazad van. Muki megértette a kisegérkék aggodalmát. Nekem is voltak félelmeim, sőt, vannak is, és szerintem mindig is lesznek. De megtanultam, hogyan legyek bátor, hogyan tudjam kezelni ezt az érzést. Nem volt egyszerű, kitartónak kellett lennem, de nem adtam fel. Te, komolyan, mitől féltél? Sok mindentől. Rettegtem a sötéttől, az árnyéktól, de rájöttem, hogy sem a sötét, sem az árnyék nem bánt. Mindennek és mindenkinek van árnya, még nekem is, nektek is. Nekünk is. Hát persze. Hogy? Például, ha süt a nap az égen, mindig követ. A folyó tükrében szálló madárkának is van árnyéka. A vízpartján álló fáknak a víz tükrében látható. A benne úszkáló kacsáknak is van, és még sorolhatnám. Este pedig, ha valahol, valami vagy valaki

Dehogy, mosolyodott el Muki, de köszönöm, jól esik, ha így gondolod. Köszönöm, hogy ezt is elmondtad nekünk. Nagyon szívesen, felelte Bajszi. Akkor mi is megtanuljuk megtalálni a bátorságunkat, hogy élvezhessük a nyár minden pillanatát. Tegyétek azt! Muki megtanította a kisegérkéknek, hogyan kell rejtőzni a bokrok között, hogy észrevétlenek maradjanak. Megmutatta nekik, hogyan figyeljék meg a környezetüket, hogy időben észrevegyék a veszélyt. Azt is megtanította nekik, hogyan mozogjanak gyorsan és ügyesen, hogy megusszák a macskák karmait. Ó, ezt a szüleink is így mutatták. Hát hallgassatok rájuk, és tanuljatok tőlük. Ők nagyon tapasztaltak. Így teszünk, ígérjük. Nagy előnyötök, hogy fürgék vagytok. Ráadásul akármilyen pici lyukban el tudtok bújni. ez igaz. Ezen aztán jót kuncogtak az egérkék. Megfogadták Muki tanácsait, és megtanulták tőle a bátorságot. Szüleik tanácsára is hallgattak, minden nap egyre jobban bíztak magukban, és egyre kevésbé féltek a macskáktól. Egyre jobban nőtt az önbizalmuk, és egyre több kalandot vállaltak, azért az óvatosságról se feledkeztek meg. Egy nyári nap Muki és a kisegérkék úgy döntöttek, hogy felfedezik a falu melletti erdőt. Az erdőben vidám madárdal töltötte be a levegőt, és a napfény suhintása átszűrődött a lombkoronák között. Az állatok ugrándoztak, futkároztak, és boldogan élvezték a nyáratta szabadságot. Muki és a kisegérkék belevetették magukat a kalandokba, felfedezték az erdő titkait, meglátogatták a tópartot, és megmászták a legmagasabb fát. Együtt szaladgáltak a réten, és ugráltak a virágok között. Boldogan teltek napjaik.

Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: izgalmas nap vár rátok. Kívánom, hogy találjátok meg a mai nap csodáit.
1: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Hogyan lett az indiánoknak lovuk? Indián népmese. Egyszer régen, valahol egy indián falucskában árva kisfiú éldegélt a nagy folyó partján egy kis sátorban. Gyengécske fiú volt, és mivel gyermek volt még, vadászni nem tudott. Ezért aztán kéregetnie kellett, hát ha valaki megszánja, és ad neki valamicskét a napi betevő falatra. Voltak, akik semmit nem akartak adni, csak gorombán rászóltak a fiúra. Erígy innét, te semmire kellő, te ingyen élő! Van is eszünkben egy ilyen mi haszna kölyöknek adni a finom ételünket. Akadtak azonban olyanok is, akik szívesen segítettek. A törzsfőnök például időről időre finom falatokat, húst, lepényt vagy éppen ruhát adott a fiúnak. Akkoriban az indiánoknak még nem volt lovuk. A nagy szellem nem gondolta, hogy szükségük lehet rá, így aztán az indiánok gyalog jártak. Amikor valami nehezet kellett cipelniük, a kutyákat hívták segítségül, vagy egyszerűen a vállukra kanyarították a terhet. Tavasszal, amikor a prérin megjelentek az első bölénycsordák, az indián családok minden évben útra keltek, odahagyták a falvakat. Vadászni indultak, élelemről és szörméről kellett gondoskodniuk a családjuk számára, és csak nagyon sokára tértek haza. Ilyenkor a kisfiú mindig magára maradt, ennie sem volt mit. Minél tovább volt egyedül, annál inkább legyengült, egyre elcsigázottabb lett. Szomorúan teltek magányos napjai az üresen hagyott sátrak között a kihalt faluban. Pontosan így történt minden ezen a tavaszon is. Egy hajnalon felkiáltott a dombtetőn álló őrszem. Bölények! Itt vannak a bölények! A vadászok megragadták az íjakat, a nyilakat meg a láncsákat, és nekivágtak a prérinek, eltűntek a porfelhőben. Néhány perc leforgása alatt mindegy szálig eltűntek az emberek a faluból. A fiúcska leült a sátor elé, és arra gondolt, hogy milyen jó volna együtt lenni a többiekkel, vadászni, szembeszállni a veszéllyel. Annyira elkeseredett nagy magányában, hogy keserves sírásra fakadt. A könnyek végig gurultak az arcán, és a földre hulladtak a porba. Ekkor a fiú mint a hangot hallott volna. Ne szomorkodj, inkább tégy valamit, szólt a hang. A fiú csodálkozva kémlelt körül. Vajon ki szólítja, és miért mondja ezt neki? Ugyan hát mit tehetne ő, a gyenge, mi haszna gyermek? A földre pillantott a lába elé, ahol a könnyei sárpocsolyát kerekítettek a porral keveredve, és eszébe ötlött, hogy gyúrhatna valamit a sárból. Talán egy kutyát, gondolta. Legalább nem érezné annyira egyedül magát. Ekkor igen különös dolog történt. A gyermek maga sem értette, hogy hogyan. Rövid kutyaláb helyett négy hosszú, karcsú, patás lábat formált az állatnak. A két hegyes fül miatt a sárszobor feje sem emlékeztetett egy fékarcnyit sem a kutya fejére. Nyakát sűrű sörény borította, széles háta, erős tompora mögött hosszú, dús farok lengedezett. A fiúcska keze között alakuló szobrocska végül egy porcikájában sem hasonlított semmiféle kutyára. A fiú a sárállatra pillantott, és mélyet sóhajtott. Úgy látszik, elkalandozhatott a figyelmem, mondta. Megpróbálom újra. Ismét neki veselkedett, de másodszor is éppen olyasforma állat kerekedett ki a keze közül, mint az imént. Egymás mellé állította a szobrokat. A két állat úgy festett, mintha legszívesebben azon nyomban messzire szaladt volna szélsebes vágtában. Igazán különös, gondolta a fiú. Egyszeriben olmos fáradtság telepedett rá. Lehúnyta a szemét, és azon nyomban elaludt, és különös álmot látott. Álmában a nagy szellem mosolyogva szólt hozzá. Én formáltam a te kezed által ezeket az állatokat. Lónak hívják őket, kitűnő teherhordók, ha pedig a hátukra ülsz, úgy repülhetsz, mint a gondolat. Most azonban túlságosan kicsik még. Ha azt akarod, hogy minél hamarabb akkorára nőjenek, mint a sápadtarcúak lovai, a nagy folyó partjára kell vinned őket, ott kell legelniük 4 teljes napon át. Ekkor a nagy szellem elhallgatott, majd tova tűnt a felhők között. A fiú felébredt, fogta a két sárszobrocskát, és a nagy folyó partjára vitte őket, ahol zöldebb, dúsabb fű termett, mint másutt. A sárszobrok, amelyeket a nagy szellem lónak nevezett, egyszeriben életre keltek, felnyerítettek, és rögvest nekiláttak a zsenge zöld fűnek, és percről percre nőttek, növekedtek a fiú szeme előtt. Napnyugtakor a fiú visszavezette a lovakat a faluba, és hogy ne csípje meg őket az éjszaka hidege, a saját sátrában adott szállást nekik. Másnap, amint felkelt a nap, ismét a folyóhoz vitte őket. A lovak egész nap legelésztek, és estére akkorára nőttek, hogy már nem fértek be a sátorba. Akkor a fiú a törzsfőnök sátrához ment, amely jóval tágasabb volt az övénél, és ott szállásolta el a lovakat. A harmadik nap ugyanúgy telt, mint az előző. A negyedik nap reggelén a fiú felült az egyik ló hátára, és bejárta vele az egész környéket. Még soha életében nem volt ennyire boldog és büszke. Többé senki sem fogja megvetni, senki sem fogja semmire kellőnek tartani. Annyira repesett a szíve, hogy a nagy szellem intéséről bizony megfeledkezett. Ha azt akarja, hogy a lovacskák akkorára nőjenek, mint a sápadtarcúak lovai, 4 teljes napig kellett volna legeltetnie őket a folyóparton. Csakhogy a fiúcska szemében már most olyan hatalmasnak és erősnek tűntek a gyönyörű jószágok. Akár el is mehetne a vadászok után a prérire, megmutathatná nekik, hogy mit alkotott. Alig várta, hogy láthassa a szemükben a csodálatot, amikor megpillantják az állatokat. A menekülő bölények nyomát követte a prérin, s hamarosan rá is bukkant a társaira. Lóháton szemvillanásnak tetszett csupán az út. A másik ló lobogó sörénnyel vágtatott a kis lovas nyomában. Amikor a törzsfőnök meg a többi vadász megpillantotta a fiút, csodálkozva szaladtak eléje. A fiú mindent elmesélt, a vadászok újjongva ünnepelték, és a világ legtalpra esettebb gyermekének nevezték. Hát hogy is tarthatták valaha mi hasznának? A nagy szellem eközben a felhők közül nézett lefelé, s összevont szemöldökkel szemlélte az örvendező indiánokat. Haragudott a fiúra, amiért az nem hallgatott rá, s nem legeltette 4 teljes napon át a lovakat. Így a lovak nem nőttek akkorára, mint ahogy ő szerette volna, kisebbek voltak még a sápadtarcúak állatainál. A nagy szellem hosszan gondolkodott, azután végül úgy határozott, hogy ezek a lovak eztán már ekkorák is maradnak, ám gyorsabbak lesznek a többi lónál, és mivel kisebbek is, távolabbról is szinte alig mutatkoznak meg a préri magas fűvében, így remekül lehet majd vadászatra használni őket. A nagy szellem elmosolyodott, és elfelejtette haragját. Attól a naptól fogva hívják az indiánok apró termetű lovait póninak, azaz kislónak. A fiúból, aki a nagy szellem közbenjárásával megalkotta a lovakat az indiánok számára, mire felnőtt, a törzs legderekabb vadásza vált. Amikor a törzsfőnök meghalt, ő lépett a helyébe, és hosszú éveken át bölcsen vezette az indiánokat.

0: akarsz jó napot?
1: Rétszer utca, fogadom. Mit kerülöd, mit fordulod az én házam tájékkel?
0: Azt kerülöm, azt fordulom a házat tájékkel. Nagyon megszerettem lesebbik lányodat, Rebeka.
1: Lipítem

0: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: A csirketojás. Aki elmeséli nektek, Mahó Andrea.
2: Hol volt, hol nem volt, volt a világon egy szegény asszony, és annak a szegény asszonynak volt 19 tojáskája és egy kotlócskája. Hát bizony megültette, és az egyik tojásból egy akkora hatalmas csirke kelt ki, hogy még akkora csirkét senki se látott. De alig bújt ki a tojásból, valahogy a kotló kiment a kert mellett, s a csirke is kibújt a kerítésen, s oda a kapu elejébe akkorát tudott az a napos csibe tojni, hogy a forgalmat megállította. Jöttek szekerek, megrakva gabonával, búzával, árpával, rozzsal, de bizony a tojástól senki se tudott se erre, se arra menni. Mindenki meg kellett álljon. Mi van itt? Miféle csuda ez? Hát egy nagy tojás. Na, hamar valaki kitalálta, hogy hozzanak csak egy terűszalmát, s a tojást meg kell sütni, aztán megeszik. Úgy is tett. Hamar egy ember hozott egy nagy terűszalmát, s a tojásra rárakta. S ott bizony szőrény szálán megsütötték. Aztán aki csak arra járt, akár a csodát akart látni, akár a tojást akart enni, megállt egy időre. A budlibicskával, késsel, villával, ki mivel érte tojást evett. Volt ott egy szegény ember, az is budlibicskával látott hozzá a tojáshoz. Hát ahogy falatozott, véletlenül a bicskáját belejtette a tojásba. Na, mérgelődött, csak nem hagyom annyiban az én drága fehérvári budlibicskámat, hanem én lemegyek utána és visszahozom. Egy nagy, hosszú lajtorját keresett, s azon a tojásba leereszkedett. Hát a sötétben, ahogy matatta a bicskáját, keresi, összetalálkozott a keresztapjával. Adjon Isten, keresztapám! Adjon Isten, édes fiam! Hát te mit keresel itt? Én a budlibicskámat. Ahogy ettem a tojást, belejtettem. Azt te hiába keresed, legyintett a keresztapja. Én hajtottam haza a csordát, s ökröstül, tehenestül, mindenestül mind ide beleesett. Már 3 napja keresem, de sehol sem találom a csordát. Akkor te hogy találnád meg a budlibicskádat? Jobb, ha kimászunk, s mi is esszük tovább a tojást, mert amíg mi itt keresgélünk, addig megeszik, s nekünk nem jut belőle. Így aztán szép lassan kimásztak a tojásból, és ők is neki láttak tojást enni. Még most is eszik, ha el nem fogyott. Aki nem hiszi, nézze meg, valamelyik utca sarkán, forgalmas helyen megtalálja.
1: A Csirketojás című mesét hallottátok.
0: Csukás Mese Rádió.
3: Találós kérdés.
4: Sziasztok, Réka vagyok. Egy érdekes rejtvényt hoztam nektek. Így szól a találós kérdésem. Ez a tárgy 2 kis üvegből áll, amelyeket egy vékony nyak köt össze. A felül lévő homok lassan lecsorog az alsó részbe. Akkor használják, ha meg akarnak mérni egy kis időt, például társasjáték közben, vagy sütésnél. Na, kitaláltátok már? Igen, a homokóra. Jaj, de ügyesek vagytok. Szerintem nagyon megnyugtató nézni, ahogy pereg lefelé a homok. Ez volt a találós kérdésem. Sziasztok!
0: Csukás Mese Rádió.

0: Grimm testvérek, a muzsikusok. Egyszer volt egy ember, és annak egy szamara. Fén volt a szamárs, mert hogy kevés hasznát vették a vénsége miatt, még a bogáncskórót is sajnálta a gazdája, és azon járatta az eszét, hogy túladjon rajta. Azért, hogy szamár a szamár mégiscsak észrevette gazdája szándékát, és gondolta magában, elinal gyorsan. Na, nem is sokat gondolkodott, búcsút mondott a kapufélfának, és elindult. Ugyanhová indult? Ő bizony egyenesen Brassóba indult. Hát oda meg minek? Minek? Akár hiszitek, akár nem, föltette magában, hogy beállott muzsikusnak. Értő ehhez is, hogy ne értene. Ment mendegélt a szamár, s útközben találkozott egy kopóval. Vén volt ez a kopó is. Ott feküdt az út szélén, és sóhajtozott magában. Hely, de megöregedtem, hely, de legyengültem. Bezeg régen, mikor jól tudtam szaladni, de jó dolgom volt. Megállt a szamár, s kérdi. Mit sóhajtozol? Mit keseregsz, kopó barátom? Hát, hogy ne sóhajtoznék, hogy ne keseregnék, mikor leöregedtem, nem tudok szaladni. A gazdám már ki is mondta rám az ítéletet, meglő, mivel hogy nem veszi hasznomat. No bizony, ha meg akar lőni a gazdád, gyere velem. Én megyek Brassóba, ott beállok muzsikusnak, beállhatsz te is. Jó hangod is van, meg értesz bizonyosan a doboláshoz is. Majd meglátod, milyen úri dolgod lesz. Én trombitálok, te dobolsz, ez lesz szám csak a szép muzsika. Mondasz valamit, mert jár a szájad, mondotta a kopó, és a szamárhoz szegődött. Indult vele Brassóba. Még egy fél órányira sem haladtak, találkoztak egy vén macskával. Az útszélén támolygott szegény fejes olyan szomorú volt, mint a háromnapos esős idő. Hát neked meg mi bajod, vén bajusz vitéz? Kérdezte a szamár. Ó, ne is kérdezd, felelte a macska. Megöregedtem, a fogamat elhulladtam, nem tudok egeret fogni, s vízbe akar folytani az asszonyom. Hát ezt érdemlem én? Hely, bezzeg, hogy becézett, mikor százával fogtam az egeret? Na, hát sose búsulj, mondotta a szamár. Tarts velünk, gyere Brassóba muzsikusnak. Te úgyis értesz az éjjeli muzsikához, olyan dolgod lesz ott, amilyen még nem volt világéletedben. Egy percet sem gondolkodott a macska, kezet csapott a szamárral, hozzájuk szegődött, s most már hárman mentek Brassó felé. Mentek, mentek, mendegéltek, aztán egy faluba értek, s ott egyszerre csak meglátnak egy vén kakast, amint a kapu tetején gubbaszkodik nagy búsan. A fejét lecsüggesztette, a szárnyát eleresztette, aki látta, megesett rajta a szíve. Adj Isten jó napot, sarkantyús vitéz! Hát neked mi bajod? Ejnye, de levitéz lettél! Hát, hogy ne lelkem, szamár atyám fia, mikor az asszonyom vendéget vár holnapra, s az én öreg húsomból akarja megtraktálni. Ó, te bolond, mondotta a szamár, csak nem engeded ezt. Gyere velünk Brassóba, állj be a mi bandánkba. Neked szép hangod van. Éppen csak te hiányoztál. Hopp, lerebbent a kakas a kapuról, s egy nagyot kukorékolt, ment a bandával nagy gangosa. Mentek, mentek, mendegéltek, s estére egy erdőbe értek. Ott mindjárt szállást vertek. A szamár meg a kopó lefeküdtek egy nagy fa alá, a macska meg a kakas fel a fára, a fának a tetejére. De minek előtte elaludtak volna, a kakas széjjel nézett, s hát nem messzire valami tűzvilágot pillantott meg. Mindjárt szólt is a társainak. Halljátok-e? Ide nem messze tűzvilágot látok, ott bizonyosan ház van, mondta a szamár. No bizony, akkor kászálódjunk fel, s menjünk oda, mert ez nem valami kényelmes szállás. Nem sokáig gondolkodtak, hanem felszedelőzködtek, s mentek a tűzvilág felé. Amint mentek, mind nagyobb, nagyobb lett a tűzvilága, s egyszerre csak ott állottak a ház előtt. Rablók háza volt az. A szamár, mint legnagyobb a bandában, egyenest az ablakhoz ment, s benézett. Na, mit látsz, vén szamár? Kérdezte a kakas. Hejhaj, terített asztalt, rajta étel, ital, de mennyi? Asztal körül zsiványok ülnek, esznek, isznak, vígan vannak. Bezzeg, de jó volna, ha mi is az asztal mellé telepedhetnénk, mondotta a kakas. Elhiszem azt, hagyta helyben a szamár. Összedugták a fejüket, mind a hányan voltak, s tanakodtak, hogy mind tudnák széjjel ugrasztani a zsiványokat. Mert hogy mind nagyon okosak voltak, nem sokáig tartott a tanakodás. Halljátok csak, mit csináltak? azt, hogy a Szamára két előlábával feltámaszkodott az ablakpárkányára, a kutya felugrott a Szamár hátára, a macska a kutyára, s a kakas a macskának a feje tetejére. Mikor így szépen elhelyezkedtek, egyszerre elkezdtek muzsikálni. A Szamár ordított, a kutya ugatott, a macska nyávogott, a kakas kukorikult, aztán emellett a víg muzsikaszó mellett betörték az ablakot, uccú be a házba. Haj, Szűz Mária Szent József, megijedtek a zsiványok, azt hitték, hogy kísértetet láttak. Nosza, felugráltak az asztal mellől, s hanyathomlok szaladtak ki az erdőbe. Egyéb sem kellett a muzsikusoknak. Letelepedtek az asztal mellé, ettek, ittak, muzsikáltak, s oly virágos kedvük fakadt, hogy szinte kirúgták a ház ódalát. Éjfél felé elámosodtak, a tüzet eloltották, s lefeküdtek. A Szamár kiment a szérűs kertbe, s egy kazal tövében feküdt le. A kopó az ajtó mögé heveredett, a macska a tűzhelyen nyúlt el, a kakas pedig felszállt a kakas üllőre. Egy perc múlva, kettő múlva aludtak, mint a bunda, de bezzeg nem aludtak a zsiványok. Ezek jó messziről nézték, lesték nagy ijetten, hogy mi történik az ő házukban. Egyszer csak látják, hogy a tűzvilága elalszik, a ház elsötétedik, gondolják, hát ha eltávoztak a kísértetek. Eredj, nézd meg, mondotta a vezér az egyiknek, hadlám elmentek-e? Elment a zsivány, betapogat a házba, megy egyenest a tűzhelynek, mert hogy ott parazsat látott pislákolni. Az ám, a macska szeme volt az, de hát ezt a zsivány nem tudta. Hogy tudta volna? A gyufát a macska szeméhez tartotta, na de hiszen tarthatta, a gyufa nem gyúlt meg, de történt egyéb. A macska a zsivány arcába szökött, ráfújt, s össze-vissza karmolta. Csí, megijedt a zsivány, szaladt esze nélkül, de amint az ajtón kifelé szaladt, a kutya az inába harapott, mikor meg az udvaron szaladott szörnyű jajgatással, a Szamár a kazal mellől hatalmasan ódalba rúgta. Csak a kakas nem bántotta. Ez a nagy lármára felébredt, s torka szakadtából kiabált, hogy kukurikú, kikeriki, s csapkodta a szárnyát. Szaladott a zsivány esze nélkül, s alig tudta elmondani, hogy mi történt vele. Jaj, jaj, fussunk, ameddig a szemünk lát, nincs itt maradásunk. A tűzhelyen egy vény boszorkány ül, ez amikor tüzet akartam gyújtani, a szemem közé fújt, s az arcomat össze-vissza karmolta. Az ajtó mellett meg egy ember állott, ez meg egy nagy késsel az inamba vágott. Szaladok hát az udvarra, el a szénakazal mellett, ott meg valami fekete szörnyeteg úgy ódalba vágott egy doronggal, hogy egész életemre arrókódulok. A ház tetején ül a bíró, az meg mind azt kiabálta, hogy hozzátok ide a zsiványt, hozzátok ide! Na, többet még a ház felé sem mertek tekinteni a zsiványok. Szaladtak, mintha szemüket vették volna. A muzsikusok pedig ott maradtak a házban, éltek vígan, amíg volt miből. Máig is élnek, ha meg nem haltak.
1: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Kedves gyerekek, kedves felnőttek, szeretettel köszöntelek benneteket, Vágó Bernadett vagyok. Ma én mesélek nektek. Babuka a fűben, norvég népmese, átdolgozta Beke Margit. Egy királynak 12 fia volt. Mikor fiai felnőttek, egy-egy lovat adott mindegyiknek, és azt mondta, vágjanak neki a világnak, keressenek feleséget. Azt is megmondta, hogy ő csak olyan lányt fogad el menyének, aki egy inget megfon, megsző, meg is var egy nap alatt. A fiúk együtt indultak el, de útközben csúfolni és bosszantani kezdték a legkisebb öccsüket, Hamujankót.
1: Te csak eredj, ahová akarsz! Vagy kocog haza! Nekünk nem kell lesz!
0: Mondták. A kis királyfi tudta, hogy hiába kérlelni őket, béküljenek meg vele. Hát, visszafordult, de letért az útról, és mezei meg erdei ösvényeken kocogott tovább. Egy tisztáson leszállt a lováról, leült egy fatörzsre, és búslakodni kezdett. Egyszer csak észrevette, hogy mozognak a fűszálak a lába előtt. Lehajol, nézi, hogy mi van ott. Hát egy csepp kis leányul a fűben, csepp kis karosszéken, és háta mögött a gyeppöröngynek, mintha ajtaja, ablaka volna. Meg is szólítja a kislány csengettyű hangon.
2: Miért búsulsz, jó legény? Mi a bánatod?
0: Hamujankó mindent elbeszélt az öklömnyi szépséges leánynak, az pedig vigasztalta.
2: Ne búsulj! Ha elfogadsz engem menyasszonyodnak, most mindjárt megfonom, megszövöm, meg is varrom apádnak az inget, és nem lesz hiba benne.
0: Elfogadlak, de még milyen szívesen, örvendezett a királyfi, mire Babuka a fűben hármat tapsolt. És a gyepgöröngyből kilépett három, még nála is kisebb, takaros szobalány, és guzsajt, szövőszéket, varrószerszámot hoztak neki. Hamujankó csak ámult, bámult, milyen gyorsan jár az a csepp kis keze. Egy-kettőre elkészült az ing. A fiú szépen összehajtogatta, zsebre tette, hogy elvigye édesapjának. Kicsit restelte ugyan, hogy az ing nem nagyobb az egér farkincájánál, de azért átadta az öreg királynak, amint mátkájának megígérte. És a királynak tetszett a csepping, semmi hibát nem talált benne. Bele is egyezett, hogy a fia feleségül vegye a leányt, aki küldte. Hamujankó hát sietett vissza, megkereste Babukát a fűben, és fel akarta ültetni maga elé a nyeregbe, de a csepp leányka inkább a saját kocsiján akarta palotába hajtani. Előállt a hintó, jobban mondva a szép kis ezüst kanál, amely elé négy parányi fehér egérke volt fogva. A fiú nagyon vigyázott, hogy a lova lába hozzá ne érjen a mennyasszonyi kocsihoz, de a patak hídján mégis megtörtént a baj. A ló lába megcsúszott, és a vízbe rúgta az ezüst kanalat Babukástól, egerestül. Akkor egyszer csak szétválnak a habok, és kiemelkedik egy aranyhajú, szép, nagy lány. Arca vonásról vonásra ugyanaz, mint Babukáé volt. Megváltottál a varázslattól, édes párom, mondja. Gyere, üljünk be mind a ketten az én hintómba, és hajtsunk egyenest édesapádhoz. A csepp fogat is átváltozott ám. Ott várt már rájuk a parton. Mire a palotához értek, a 11 nagyobb fiú már ott volt a 11 csúnya, mérges menyasszonnyal, és majd szétpukkadtak mérgükben, mikor meglátták Hamujankó gyönyörű menyasszonyát. Itt a vége, fuss el véle.
3: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukásmese rádió. Rádió egyfejűeknek.
4: Sziasztok gyerekek, Sipos Szilvi vagyok, az M5 kulturális csatorna műsorvezetője, és most én mesélek nektek. Lázár Ervin, Vacska Mati a nagy egyetemes világméretű csaló. Vacska Mati igencsak működött. Úgy fogtok tisztelni, mint a sicc, mondta működés közben, és zörgött-börgött az üvegekkel, pancsikált a gyanús lében, labdázgatott a ványadt barackokkal. Na persze, Aromó azonnal elhúzta a száját. Ha egy macskaféle azt mondja, hogy sicc, annak jó vége nem lehet, mormogta. De Vacska Matinak aztán mormoghatott, Vacska Mati zavartalanul zörgött-börgött, pancsikált és labdázgatott tovább. Azaz nem egészen zavartalanul, mert Ló Szeráfin megkérdezte. És mitől fogunk úgy tisztelni, mint a sicc? Ez az, mitől? Bődült el Bruckner Siegfried. Attól, hogy gazdag leszek, mondta nagy büszkén Vacska Mati. Mint a sicc? Kérdezte szörnyeteg Lajos. Igen, mint a sic, mondta megvetően Vacska Mati. Ha szabad érdeklődnöm, mitől fogsz meggazdagodni? Kérdezte gúnyosan Bruckner Siegfried. Nem látod? Mondta Vacska Mati. Barack befőttet csinálok. Ezekből a ványat barackokból, heherészett Ló Szerafin. Ványat? Még hogy ványat? Nevetett Vacska Mati. Igenis, ványat, kiabált Aromó. Mi az, hogy ványat? Csenevész, ösztövér, gyöszös, csökött. Vacska Mati úgy látszik ezt a pillanatot várta, mert abba hagyta a zörgésbörgést, a pancsikálást, a labdázgatást, hősi pózba vágta magát. Valóban, mondta fenkölten, a barack az ványat, csenevész, ösztövér, gyöszös, csökött. De ti, kisföldhöz ragadtak, nem ismeritek Vacska Mati nagy, egyetemes, világméretű agyvelejét. A hatás elsöprő volt. Szájtátva bámulták őt az egy Aromó kivételével. Aromó csak vihogott. Talán a nagy egyetemes világméretű agyvelődet akarod befőttként eladni? Nyúlnak nyúlfarknyi esze, legyintett Vacska Mati. Most megismerkedhettek a nagy Vacska Mati nagy egyetemes világméretű agyvelejének nagy egyetemes világméretű találmányával, a nagy egyetemes világméretű befőttes üveggel. Ide süssetek! Ettől a szónoklattól még Aromóba is némi kis tisztelet költözött. Oda sütött hát ő is. Vacska Mati meg, mint egy bűvész, fölkapott egy ványat barackot, magasra emelte. Mi ez? Kérdezte drámai hangon. Egy dió, suttogta Szörnyeteg Lajos. Nem téged kérdeztelek, mérgelődött Vacska Mati. Azt akartam mondani, védekezett Szörnyeteg Lajos, hogy egy dió nagyságú barack. Ez a helyes beszéd, bólintott Vacska Mati. Ványadt ez a barack? Hát bizony, mondták a többiek. Nem kétséges, jól mondjátok. Ványatka, gyöszöcske, csenevészke. De ezt figyeljétek. Meglóbálta a feje fölött a barackot, és mint egy varázsló belehelyezte az előtte fényeskedő befőttes üvegbe. Fölhördültek a csodálkozástól. A ványatka barack akkorának látszott a befőttes üvegben, mint egy sárga dinnye. Na hát ez az, mondta büszkén Vacska Mati. Az emberek kapkodni fognak a befőttem után. Ez az én nagy, egyetemes, világméretű találmányom. Jobban mondva, ez a te nagy, egyetemes, világméretű csalásod, mondta Aromó. Fölcsillant Vacska Mati szeme. Azt mondod, hogy ez egy nagy, egyetemes, világméretű csalás? Bruckner Siegfried böffentett. Még kérdi! Nagyító üvegből csinál befőttes üveget, és még kérdi! Vacska Mati kivirult. Akkor ez azt jelenti, ez nem jelenthet mást, mint hogy én egy nagy, egyetemes, világméretű csaló vagyok. Ló Szerafin bólintott. Az bizony, az emberek majd boldogan megvásárolják a befőttedet, mert azt gondolják, hogy csoda befőttet vásárolnak csoda barackból. Odahaza kibontják, és ványat, töppet, vacak, mogyorónyi barackot találnak az üvegedben. Akkor aztán lesz hadd elhadd, mondta Bruckner Siegfried. Bizony, folytatta Ló Szerafin, sose mosod le magadról, hogy nagy, egyetemes, világméretű csaló vagy. Az emberek köpnek, ha találkoznak veled. Sőt, pöknek, bólogatott Szörnyeteg Lajos. Bizony, köpnek és pöknek, vette át a szót sugárzó arccal Aromó, és soha többé egy szavadat sem hiszik. Árulhatsz nekik akkora barackot, mint egy úritök, akkor sem veszik meg, mert azt hiszik, becsapás. Megrendül benned a bizalmuk, mondta komoran Bruckner Siegfried, te nagy, egyetemes, világméretű csaló. De hát ez nagyszerű, ugrándozott Vacska Mati. Miért volna ez nagyszerű, nézett rá szemrehányóan Ló Szerafin. Gondoljátok, hogy bevesznek akkor abba a könyvbe is, aminek az a címe, hogy nagy, egyetemes, világméretű csalók? De beám, rikkantott Bruckner Siegfried, még a fényképed is benne lesz, szemből is, meg profilból is. Nagyon jó fénykép arcom van, suttogta boldogan Vacska Mati. Híres ember leszek, nagyon híres! És már vitte is a piacra a befőttjeit. A szégyentelent néztek utána mogorván a többiek. Na, a piacon körülállták ám Vacska Mati portékáját. De gyönyörű barack, mondták az emberek, de csodálatos, ilyen szép barackot még sose láttunk. Hogy adod, Vacska Mati? Vacska Mati csak vihogott örömében. Ugye csodálatosnak látjátok? Miért ne látnánk annak, amikor az? Mondták az emberek. Mégiscsak én vagyok a világ legnagyobb csalója, rikkantott boldogan Vacska Mati. Már miért volnál? Mert ezekben a befőttes üvegekben akkora barackok vannak, mint egy ma született dió. Ha-ha! Hogy mondhatsz ilyet? Mérgelődött egy nagy bajszú, amikor a saját szememmel látom, hogy gyönyörű nagy barackok. Vacska Mati a hasát fogta nevettében. Na itt van, nyisd csak ki! Mennyiért adod? Ingyen, mondta Vacska Mati, nyisd csak ki! A nagy bajszú kinyitotta az üveget, kivett egy barackot. Na nézd, tényleg, mint egy csökött dió. Na hát, úgy kacagott a nagy bajszú, majd kidült az oldala. Ham, bekapta a ványat barackot. Édesnek édes, mondta, és úgy nevetett, majd a torkán akadt a barackmag. Az emberek meg egyre többen tolongtak Vacskamati körül. Nézd, milyen mókás, kiabálták, na hát! Vacskamati osztogatta a befőtteket. Ezt nézzétek meg, mit tud a nagy, egyetemes, világméretű csaló. Nagy vigasság volt, nagy befőttevés. Ekkora ingyenes, kacagásos befőttevésre még a legvénebbek sem emlékeztek. Nem is emlékezhettek, mert ilyen még nem volt, amióta világ a világ. És talán nem is lesz, mert ilyesmi csak egyetlen egyszer fordulhat elő a világon. Nagy ünnepelve, nótaszóval, rikogatva, sikogatva kísérték haza Vacskamatit. Oda nézzetek, már verik, mondta Ló Szerefin. Dehogy verik, mondta gyanakodva Aromó. Éppen, hogy majdnem a vállukon hozzák. Néztek nagy ámuldozva. Éljen Vacskamati, kiabálták az emberek. Na, mi az? Kérdezte Bruckner Siegfried. Meggazdagodtál? Ugyan gazdagság, legyintett Vacskamati. Nem érdekel az engem. Nem látod, hogy a nagy, egyetemes, világméretű csalásomat ünneplik? Mert én vagyok a földön a legnagyobb, legegyetemesebb, legvilágméretűbb csaló. Aromóra nézett. Te meg csak egy pici, egyetemetlen, világméretlen mezei nyúl vagy. Fúj, mondta mérgesen Aromó. Vacskamati meg fáradtan a fűre hajtotta a fejét, és az égzengető ünneplés és helyehúja közepette elaludt. Legalább nekünk is hagytál egy üvegbe főttet? Kérdezte boldogtalanul Bruckner Siegfried. De hiszen kérdezhette, mert egyfelül a befőt már réges-rég elfogyott, másfelül, mert Vacskamati már aludt, s mosolygott álmában, mert arról álmodott, hogy a világ legnagyobb, legegyetemesebb és legvilágméretűbb csalója.
3: Tudor kukac kideríti.
5: Halihó, gyerekek! A mikrofonnál Tudor kukac. A Föld nem egy nagy sárga jó. Ha keresztbe vágnánk, különböző rétegei lennének. A legmélyebb része 6300 km mélyen fekszik. Ez akkora távolság lefelé, mint amilyen messze van Magyarországtól Tanzánia. Vagyis jó mélyen. A vulkánok lyukak a Föld mélyére. A vulkánból előtörő magma a Föld köpenyében fortyog. Valójában kőzet, ám mivel itt rettentő meleg van, megolvadt és folyékony. Olyan, mintha egy hatalmas kohó lenne a Föld belsejében.
3: Műsorajánló következik. Kedves gyerekek, képzeljétek! Mintegy 400 rajzpályamű érkezett a Süsüke Mesés Világa című felhívásunkra. Fantasztikus alkotások érkeztek tőletek. Gyereknap előtt egy nappal, május 30-án bulizzunk együtt a Csukás Mese Rádió és az M2 Mese TV közös gyereknapi rendezvényén.
6: Csukás Mese Rádió!
3: Rádió egyfejűeknek. Vasárnap délutánonként elvarázsolunk a Csukás Mese Rádióban. Méghozzá zenével. Bulizz velünk, hagyd, hogy elvarázsoljon a zene. Várnak rád a legvidámabb gyerekdalok és a legmenőbb slágerek. Táncolj, énekelj és bulizz velünk otthon, a kocsiban vagy akár a szabadban. Minden vasárnap 3-tól házi buli. Zenevarázs a Csukás Mese Rádióban.
6: Csukás Mese Rádió!
7: Rádió egyfejűeknek.
3: Kedves gyerekek!
8: Igen!
3: Gyereknap alkalmából a Csukás Mese Rádió egy különleges ajándékkal készül nektek május 31-től. Minden este 7 órakor az esti mese előtt egy kedves mondókát hallhattok Varga Lillától, megzenésítve. Hallgassátok, mondjátok és énekeljétek velünk együtt ti is! Aha. Megzenésített mondókák gyereknap alkalmából a Csukás Mese Rádió ajándékaként az esti 7 órás mese előtt.
8: Ez a Csukás Mese Rádió.
6: Szeretem.
3: Rádió egyfejűeknek.
9: Még több újrahallgatható és újra nézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
3: Műsorajánlót hallottatok. Aludtatok eleget? Álmodtatok szép kék eget? Délutáni alvás véget ért. A kismutató a hármasra ért. A nagymutatót a 12-esen találjátok. Induljon a móka, kis barátok! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás ebéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szúnyókálni támad kedvetek.
1: Hallgass te is!
0: Ez a Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Gévai Csilla, Holdfényszüret. Előadja Szabó P. Szilveszter. A szivárvány után futó. Nyári mese. Nyár volt, és Simi összes barátja elutazott, csak ő nem. Tudjátok, az édesapja elméleti fizikus kutató volt, és épp egy nagy találmány bemutatása előtt állt a kollégáival, csak meg kellett várni a nagy eredményt, ami bármikor bekövetkezhetett, akár már holnap is. Simi anyukája is dolgozott egész nyáron. Ő meteorológus nő volt, és sokszor szerepelt a tévében. Naponta elárulta az embereknek a várható időjárást úgy, hogy közben mindenféle felhőkön meg villámokon kellett átlépdelnie, de nagyon ügyes volt, soha nem bukott orra időjóslás közben. Simi ma reggel is megnézte anyukáját a tévében, ahogyan mosolyogva átbújt egy papírszivárvány alatt, és közölte a világgal, hogy a mai nap lesz talán a legforróbb, amit ebben a városban valaha mértek. Erre a hírre Nagyi, aki a konyhából azért félfüllel hallgatta az időjárást, üledezni kezdett, hogy ez már nem is igaz, és nem győz mentás jeges teát készíteni, és ő szíve szerint most egy tengerparton hasalna napszemüvegben a kedvenc filmsorozat színésze társaságában, aki épp bekeni a hátát napolajjal. Simikém, persze téged is magammal vinnélek a tengerhez, de ma be kell érnünk az itteni park játszóterével. Nézzünk a legforróbb nap lángoló szemei közé. Ilyen hangzatosan fejezte be a beszédét Nagyi, mert bizony szerette a nagy szavakat. Talán ma megtörténik, suttogta maga elé Simi, és bizakodóan indult az előszobába, hogy felvegye a szandáját. Mikor nagymamájával megérkeztek a játszótérre, rögtön leültek a vadgesztenyefa alatt a kedvenc padukra. Nagyi sosem spórolt a méreg drága napvédőkrémmel, ha unokája arcáról, tarkójáról és végtagjairól volt szó. Simi nem volt könnyen barátkozós típus, így még egy darabig nem kelt fel Nagyi a mellől. Megfigyelte, hogy melyik gyerek hogyan viselkedik a téren, ki az, aki barátságos játékot játszik, és ki az, aki éppen játszótársa fejét próbálja megszabadítani a hajától vagy a fülétől. Simi már otthon gondosan előkészítette játéka hozzávalóit, két marék fehér csigaházat, 8 kiszárított mággubót, egy nejlon zacskónyi különböző méretű kavicsot, térről maradt törött karácsonyfa díszek darabkáit egy dobozkában, egy csomag spárgát, kisollót és egy tavaly nyaraláskor készült fényképet a családjáról. Ezek a holmik mind ott lapultak a hátizsákjában. Végül felállt a padról, felvette a zsákját, és elköszönt. Szia, mamika, felmegyek a játszó felső részébe, ha bármi kell, csak szólj, jövök, sietek. Mert nem csak a Nagyi vigyázott ám az unokájára, hanem fordítva is. Simi mindig szemmel tartotta a Nagyit, hát ha megvédheti őt valamitől. A játszótér felső részét nem árnyékolták be a park fáinak lombjai. Ezen a részen alig játszottak a gyerekek, mert túl meleg volt ahhoz, hogy sokáig itt üldögéljenek, vagy épp futkározzanak a tűzőnapon, és különben sem akadt itt sok látnivaló, nem voltak homokozók, érdekes faépítmények és csúszdák sem. A felső tér közepén egy nagy aszfaltsáv húzódott. Talán régen azért építették ide, hogy itt tarthassák meg a kutyák és a macskák futóversenyét. Tűnődött el már többetszer rajta Simi, miközben belenyomta cipője orrát a nyúlós aszfaltba. Végre, végre megtörtént, megolvadt, kiáltott fel rögtön, aztán lázasan elkezdte kipakolni hátizsákjából a kincseit. Először a kavicsokat nyomta bele a forró aszfaltba, így készítette el a kép keretét. Aztán a mággubókat helyezte el óvatosan, még mindig a kép szélébe. A spárga ahhoz kellett, hogy kis indákat készítsen belőlük a gubók közé, mert ezektől a vidám kacskaringóktól lett a kép olyan hangulatú, mintha az egész egy nyári réten játszódna. A fényképet pontosan a kavics keret közepébe rakta, majd fehér kagylókkal rakosgatta körbe. Aztán jöttek a törött karácsonyfadíszek darabkái, arany, ezüst és sárga kis mozaikok, amelyek a napfényben úgy ragyogtak, mint a gyémántok. Lassan összeállt Simi képe. A legvégén bottal véste bele az aszfaltba nevének kezdőbetűit. Igen, címe is lett a képnek. Ecset nélkül készült. Ekkor már egy ideje különös alak állt Simi háta mögött, aki láthatólag nagyon meg volt elégedve a kisfiú munkájával. Gyöngyöket nem szoktál használni? Azok is nagyon jól mutatnak a forró aszfaltban. Simi egy szemvillanás alatt hátrafordult, hogy megnézze ki az, aki megtörte a felső tér csendjét. A fickón nagy cilinder volt, és az arca egy kicsit hasonlított nagymamája kedvenc filmszínészére, de ennek a cilinderesnek a tekintete sokkal szelidebb és játékosabb volt. Igaz, a nagymama színésze mindig fel volt valamiért háborodva a képernyőn, főleg nőkkel és rablókkal veszekedett sokat. Nem akartalak megijeszteni, bocsáss meg, csak nagyon tetszik a képed. Egy kicsit emlékeztet az én régi munkáimra, ezért mertelek megszólítani. Simi, mert nem volt a kapkodás híve sem, várt néhány pillanatot a válasszal. Aztán úgy döntött, hogy kérdésre kérdéssel felel. És befagyott tó jegére próbáltál már rajzot karcolni? Viccelsz, számtalanszor! Nem akarok szerénytelennek tűnni, de a specialitásom a korcsolyám élével karcolt rajz. Akkora kacskaringókat tudok kikorcsolyázni, hogy én kanyarintom a legszebb gomoly és bárány felhőket a jégre. Mondjuk ehhez a művészeti ághoz megfelelő lábizmokra is szükség van. Simi most először mosolyodott el. Tetszett neki a válasz. Te is dolgozol a nyáron? Fordította komolyra a szót Simi. Én állandóan dolgozom. Úgy hiszem, igazi megszállott vagyok. És mi a foglalkozásod? Szivárványkutató vagyok. A barátaim szerint csak színcsavargó. Ha feltűnik egy szivárvány az égen, én már is indulok, hogy felkutassam, honnan ered. Milyen furcsa hivatás, tűnődött Simi, de aztán belegondolt, hogy az apukája ugye elméleti fizikus, anyukája meteorológus, hát miért ne lehetne egy olyan ember, aki a szivárványok természetét kutatja? Sőt, végül is az anyukámmal még kollégák is szegről végről. De akkor miért érdekelnek a rajzok és a képek is? Kérdezte tovább a kisfiú. A szivárványt szeretik lerajzolni az emberek, engem pedig minden érdekel, ami a szivárványról vagy a színekről szól. Bevallom, azért lestem meg a rajzodat, mert titokban abban reménykedtem, hogy lesz rajta szivárvány is. A szivárvány jól látható, de megfoghatatlan. Vidám, de egyben tekintélyt parancsoló is, ahogyan áthajlik a horizont felett. Mivel a jelenség leggyakrabban eső után mutatkozik az égen, így ezeken a forró, száraz napokon leginkább a múzeumokban vigasztalódom egy-egy szivárványos festménnyel. Esetleg elmegyek a könyvtárba, és szivárványokról készült fotókat nézegetek. Ma viszont hétfő van, a legtöbb múzeum és könyvtár zárva tart, ráadásul ma van az év legforróbb napja, sehol egy esőfelhő. Akkor ma szabadnapos vagy. Vegyük úgy. Ha most látnál egy szivárványt, azonnal elrohannál? Igen, de előbb elköszönnék tőled, mosolygott el megint a színcsavargó. És mit lehet kutatni a szivárványon?
1: Több kutatási területem is van. Az egyik felvetésem az, hogy talán évszázadokon keresztül észrevétlenül változnak a színek, de ezt ugye nagyon nehéz bebizonyítani. Az univerzumban talán sokkal több szín létezik, mint amiről mi tudunk, csak itt a Földön nincsenek jelen, vagy a szemünkkel nem tudjuk érzékelni. Az is lehet, hogy ezek a színek nagyon szégyenlősek, és ügyesen elbújnak előlünk. Képzeld csak el, lehet, hogy van egy olyan szín, hogy krán. Lehet, hogy gyönyörű szín, csak itt nem található meg a földön. Sőt, a szivárvány színeiből sem lehet kikeverni, bár a tudósok most azt állítják, hogy ezekből a színekből minden szín ki lehet keverni. Én ifjonti koromban belebetegedtem ennek a krán színnek a keresésébe. Buzgón néztem a festményeket, hát ha meglátok egy olyan árnyalatot, aminek nem tudtam eddig a létezéséről. Bánatomra egyszer sem került a szemem elé olyan szín, amit eddig nem ismertem volna. Arra gondoltam, hogy talán a fehér színben, amiben a világ összes színe benne van, meglelhetem a kránt, de hiába néztem bele a fehérbe. Az nem lett más, csak fehér. Mindenben ezt a krán színt kerestem, és olyan dalokat dúdoltam magamban, hogy a fehérben minden szín benne van, a feketét minden szín ellöki. Kutatlak, krán szívem, merre vagy, tán szemem végül ki nem böki. De a kutatásom kudarcba fulladt, én pedig búskomorságba estem. Ekkor jött az én fekete korszakom, és ekkor születtek meg bennem azok a versek, melyeket igazából már én magam sem értek. A fekete szivárvány, átragyog a járdán, titokzatos színek, kutatom, de minek? Aztán egy nap szerencsésen sikerült kilábalnom e sötét korszakból. Ott ültem a kertemben, sötét öltönyben, egy fekete meteorit követ tartva a kezemben, fejem tele fekete gondolatokkal, mikor is házam kéményéből egy igen karcsú szivárvány szín hajlott felfelé a magasba. Szinte sugároztak a falaim a boldogságtól, berohantam a házba, és képzeld, a szobámat egy szivárványoszlop szelte át. Beálltam a színes fényoszlop közepébe, és színzuhanyt vettem. Ettől a perctől kezdve érzem a munkám értelmét. Így, ha meglátok egy égre feszült szivárványt, pontosan tudom, hogy ahonnan ered, ott valami jó történik éppen. Mi csak ennek a boldogságnak a kihirdetését látjuk az égen. De most ezt miért is kezdtem elmondani? Talán csak el akartad mesélni nekem, válaszolta egyszerűen Simi.
2: Lehet. Lehet.
1: És azon gondolkoztál már, hogy a szivárványt miért nem színárványnak hívják?
2: Nem tudom, de gondolom te se.
1: Én se. Talán ez volt a színcsavargó utolsó mondata Simihez. Ezek után már csak jólesően hallgattak egymás mellett. Nézték Simi új képét középen a fényképpel, melyen még a tavalyi nyár színei tündököltek. Lehet, hogy tényleg észrevétlenül változnak a színek? Gondolta Simi magában, mert ezen a fényképen a tengerkék színét egyszerre nagyon különösnek látta, mintha most találkozott volna először ezzel az árnyalattal. Ekkor észrevette, hogy a nagymamája mellett már ott ül az anyukája is. Nagyon mosolyogtak és integettek felé, hogy jöjjön le hozzájuk. Épp meg akarta mutatni a színcsavargónak a nagymamáját, de már csak egy cilindert látott távolodni a bokrok mögött. Lenézett a képre, és ekkor meglátta a kutató üzenetét, amit a kép mellett hagyott egy múzeumi belépő hátuljára firkantva. A színek az üdvözletüket küldik neked. Izgatottan várják a további képeid. Isten veled. Krán. Simi anyukája alig várta, hogy megölelhesse kisfiát. Szinte ragyogott a boldogságtól. Simi, apukádék felfedezték, működik. Valami új színképlet, és kijött az eredmény, hadarta izgatottan. Pár nap, és mehetünk a tengerhez, és képzeld, az idő sem romlik el addigra. A nagyi közben Simi tekintetét fürkészte.
2: Ki volt az a rokonszenves fickó, akivel ott fent nagyban diskuráltál? Ha jól láttam, nagyon hasonlított az én filmszínészemre a délutáni sorozatomból. Miért nem mutattál be neki?
1: Akartalak, de sietett. Csináltunk egy képet ott fent, a címe Krán bujócskázik, árult el vidáman Simi, de aztán egész úton hazafelé azon tűnődött, hogy mi is történt ma vele valójában.
0: Csukásmese Rádió.
3: Találós kérdés.
4: Sziasztok, gyerekek! Réka vagyok. Gyújtsuk be a fantáziánkat, mondom is a találós kérdést. Így szól. Ez a tárgy lehet vékony vagy vastag. Általában viasz az anyaga. Ha meggyújtják, pici lánggal világít, és lassan olvadni kezd. Szülinapi tortán gyakran láthatod, de áramszünetben is hasznos segítség lehet. Na mi ez? Igen, a gyertya! Én imádom nézni, ahogyan vidáman táncol a kislánk. És mindig mielőtt elfújnám, kívánok valamit nagyon erősen, hát ha teljesül. Ez volt a találós kérdésem. Sziasztok!
0: Csukásmese Rádió.
5: Szólásmondások Laurával és Patrikkal.
6: Képzeld, mi történt.
7: Na?
6: A nagymamám nekem adta egy kinőtt kardigánját.
7: Ó, ez kedves tőle.
6: Igen, de van rajta egy kis folt.
7: Jaj, hát ajándéklónak ne nézd a fogát.
6: Tessék?
7: Az ajándéklónak ne nézd a fogát közmondás azt jelenti, hogyha ajándékot kapsz, ne fintorogj, vagy ne keresd benne hibát, hanem örülj neki, hiszen jó szándékkal adták.
0: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
8: Móra Ferenc, a király kenyere. Aki elmeséli nektek, Básti Lajos.
9: Hol volt, hol nem volt, ne keresden túl volt, neve sincsen, innen volt. Az egyszeri királynak csak egyetlen egy foga volt, az is beletörött a beletlen kenyere keletlen hajába. Híj, mákos terengette, mézes borongatta, ütött az asztalra az egyszeri király. Micsoda király vagyok én, hogy még béle sincs a kenyeremnek. Hozzatok hamar a péktől egy kalács cipót. Béle foszlós legyen, haja, mint a sejem. Gyémántos főudvarmester oldalba könyökölte a rubintos főkamarást, rubintos főkamarás az aranyos főajtónállót, aranyos főajtónálló az ezüstös főszakácsot, ezüstös főszakács vászonkötős kiskuktát, a vászonkötős kiskukta a tenyerébe szedte a lábát. Gyíknak ment el, csigabigának jött vissza. Van már kis szék, csak lába kék, uram király, tisztel a pék. Vékával méri becsületed, magyaró éjjel a hiteled. Annyi már nála az adósságunk, hogy a harmadik szomszéd ajtaját is mind telekrétázta vele. Hí, kécskei, kecske, csókai, csóka, fohászkodta el magát az egyszeri király. Micsoda király vagyok én, hogy még a pék se állt hitelbe. Hamar vigyetek neki egy erszény aranyat a láda fiából. 100 aranypengőt, ragyogó csengőt. Főudvarmester odlaba könyökölte a főkamarást, főkamarás a főajtón állót, főajtón álló a főkincstárost, főkincstáros elment, mint a sólyom madár, visszajött, mint ólom madár. A fejemnek grácia, üres a láda fia, nagy pénznek kis helye, csak azzal van tele. Híj, túrótlan, rétes, almátlan, béles! Keseredett el az egyszeri király. 100 palotámban 1000 terem, nincs egy betevő falat kenyerem. 1000 szolgámon arany a ruha, csupán ír rajtam rongyos a suba. Tenger jobbágyom, özön az adó, s nem maradt belőle se író, se savó. Kis balta, nagy foka, mi ennek az oka? Egyszeri királynak könnye záporozott. Vászonkötős kukta hamar rostát hozott, könnyeit a király abba ejtegette, úgy, hogy az udvarát árvíz fenyegette. Bánja a kánya, legyintett a király. Könnyeimet addig el nem állítjátok, ameddig a nincsnek okát nem adjátok. Gyémántos szolgák, gyöngyös cselédek eszük összetették, s mit kisütöttek, aranytárcán a király elé tettek. Uram király, az adó úgy elolvadt, mint a hó. Hiszi a piszi, legyintett a király. s mint a sebes eső könnye záporozott, vászonkötős kukta, lyukas vödröt hozott, könnyeit a király abba eregette, már az egész várost árvíz fenyegette. Gyémántos szolgák, gyöngyös cselédek addig súgtak, búgtak, míg valahára megint észhez nyúltak. Verejtékből pergett az adó rakásra, hogy a nap rásütött, elszállt, mint a pára. Vakvarjú látta, süketjúk hallotta, legyintett a király. A könnye még százszor jobban záporozott, hamar a kiskukta, lyukas hordót hozott, könnyeit a király abba ejtegette, már egész országát árvíz fenyegette. Úgy megijedtek az udvari méltóságok, hogy bújtak volna már a láda fiába is, ha belefértek volna. Kapkodtak fűhöz, kapkodtak fához, csak a kukta kapott a lisztes hombárhoz. Ürgette, forgatta, zörgette, kongatta, utoljára kimarkolt belőle egy maréklisztet. Van itt ész, hamar kész, uram király, ide nézz. Látod ezt a maréklisztet?
3: Palacsinta bukta, látom ám, kukta.
9: No, uram király, mire ez a marékliszt a te markodba kerül, megtudod, hova lett az adó. A kiskukta ekkor szétnyitotta a markát, belehullajtotta a lisztet a főkincstároséba.
3: Tedd, ami a tiszted, add tovább a lisztet.
9: Főkincstáros adta a lisztet a főszakácsnak, főszakács a főudvarmesternek. Ide is ragadt, oda is ragadt belőle, végre semmi sem maradt belőle.
3: Hallod-e, kukta, ebből se lesz bukta. Csóválta meg a fejét a király, mikor a főudvarmester belerázogatta a tenyerét az övébe. Mindnyájunknak lisztes lett a marka, hanem nekem csak az ujjamhegyére jutott egy kicsi.
9: A kis kukta azt a kis lisztet is letörölgette a vászonkötőjével a király ujjáról, és azon közben azt csúgta a fülébe. Uram királyom, láthatod magad, hová lesz a te tenger aranyad? 100 kézen átfolyik, egy szemig elkopik.
3: Hé, talpra is ugrott az egyszeri király, és úgy szétütött a sok udvari léhűtő közt, hogy egy se állt meg, ne keresd től, ne vesincsik. A láda kulcsot pedig átnyújtotta a kiskuktának. Fiamnak mondom, te viseled gondom.
9: No, a kiskukta gondját is viselte, úgy, mint a tulajdonapjának.
3: Ő felsége többet sose panaszkodott, étele, itala meg nem fogyatkozott, napjában 3 kenyeret evett meg, hanem a haját meghagyta nektek.
8: A Király kenyere című mesét hallottátok.
0: Mesés délután a Csukásmese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
10: Sziasztok! Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Bordás Roland vagyok, a Nemzeti Színház színésze. Kiskoromban anyukám nagyon sok mesét olvasott fel nekem. Most pedig rám került a sor, hogy én olvassak fel nektek. Hallgassátok szeretettel. Fiú mesék. Borzas a tengerparton. Vakáció, hurrá, itt a vakáció, kiáltozik boldogan a két testvér, Liza és Alex, akik most értek haza az évzáróról, és nem győznek ugrálni örömükben, hogy véget ért a tanév és kezdődik a nagyszerű nyári szünet, amely mindig annyi meglepetést tartogat. Megyünk nyaralni, hurrá, kiáltoznak egyre, és Borzas, a gyerekek kiskutyája először döbbenten nézi ezt a fergeteges jókedvet, de nem sokáig habozik. Inkább vidáman, vakkantva beáll ő is táncoló gazdái közé, és körbe-körbe forogva együtt örül velük. Anya lázasan csomagol. Sorra veszi elő a gyerekek holmiait. Lassan mindent ruhák és játékuk borítanak. Apa eközben porfogó húzattal takarja le az összes bútort. Borzas kihasználja, hogy éppen senki nem figyel rá, és beoson a gyerekszobába, mert nagyon szeret Liza babáival játszani, még az a maga módján. A játék voltaképpen abból áll, hogy Borzas lelöki a mackókat az ágyról. A babákat pedig a hajuknál fogva lerángatja a földre, és morogva addig rázza cibája őket, míg a sírós baba rá nem zendít, a sípolós mackó meg sípolni nem kezd. Remek móka, kár, hogy Liza mindig megharagszik, amikor Borzas játszik. Végre minden kész van, és a család elindul a hosszú útra. A tenger messze van, ezért Borzas lassan elszúnyad anya ölében. Míg a gyerekek olvasgatnak, anya segít apának. Figyeli az útjelző táblákat, hogy ne tévedjenek el. Hosszú órák múltán végre megérkeznek. Hamar kipakolnak, és irány a part. Borzas rettentő izgalomba jön, mert ekkora vizet még soha nem látott. Ezt azonnal meg kell kóstolni, úgyis megszomjazott. Lelkesen belenyal a vízbe, de azonnal ki is köpi. Fúj, ez sós! Milyen víz ez? Kicsit beljebb megy, hát ha ott nem olyan rossz ízű a víz. Ebben a pillanatban hatalmas hullám érkezik, felkapja a kiskutyát és kiveti a partra. Borzas felháborodva ugatja a rakoncátlan hullámokat. Így köszönteni egy jó barátot! Anya és Liza bekeni magát napolajjal, mert bőrük nagyon érzékeny és hamar leégnek a tűző napon. Borzas éppen ezt a pillanatot választotta, hogy alaposan megrázza magát és lefröcskölje Lizát, aki csak nevet az egészen. Apa ráparancsol Borzasra, hogy maradjon a pokrócon, míg meg nem szárad, nehogy a bundájába ragadjon a homok. Borzas azonban hamar elunja az üldögélést, inkább felfedező útra indul. Na hát, mi lehet ez a furcsa jószág? Nézzük csak, hány lába is van? Milyen viccesen araszol. Vajon lehet vele fogócskázni? De a kis rák, akivel Borzas barátkozni akar, egykedően caplat tovább. Borzas pedig rájön, hogy a napsütötte föveny bizony nagyon forró. Jobb lesz visszafordulni, mielőtt még a tappancsai ropogósra sülnek. Gyerünk, mártózzunk csak meg egy kicsit. Nem is olyan rémisztőek ezek a hullámok? A sok fürdéstől Borzas úgy elfárad, hogy a délután fennmaradó részében már nem is megy be a vízbe. A parton mindenfélét lehet kapni. Üdítőt, fagyit, szendvicset. A gyerekek kedvence a pálcikás jégkrém, de a csigafagyit is szeretik. Borzas lecövekel a kioszk előtt, és egyre csak az incsiklandozó fagyi képeket nézi. Bárcsak kaphatna egy csokisat, azt mindennél jobban szereti. Hogyan lehetne kihalászni egy jégkrémet a hűtőládából? Borzas türelmesen vár a megfelelő alkalomra, amely nem is várat sokáig magára. Az eladó kinyitja a hűtőládát, hogy kivegyen egy jégkrémet az egyik vásárlónak. Borzas csak erre vár, gyorsan bemászik a sok kincs közé, és lelkesen elkezdi feltúrni a fagyasztó tartalmát, hogy megtalálja kedvencét. Ekkor azonban borzalmas dolog történik. A vevő fizetett, és a fagylaltárus gyorsan visszacsukja a hűtőláda tetejét, hogy a sok jégkrém ne romoljon meg. Borzas így fogoly lesz a finomságok jégvermében. Borzas kétségbe esett ugatását senki nem hallja a remekül szigetelt fagyasztóládából. Még szerencse, hogy sok gyerek áll a sorba a hűs csemegéért, így a jégkrémárus nem sokára megint kinyitja a ládát. Hogy elkerekedik a szeme, amikor egy hidegtől vacogó kiskutya néz rá vissza a jégkrémek közül, Borzas alig áll a lábán, de legalább kiszabadult. Borzas, kiskutyám, hát te merre jártál? Faggatja Liza a reszkető jószágot, de Borzas csak lerogy a finom forró homokra, és élvezi a cirógató napsütést. Milyen jó, hogy ilyen meleg van. A kiskutya hamar magához tér, és már is azon töri a buksiját, hogy miként kergetőzhetne a sirályokkal, ezekkel a vicces fehér madarakkal. Lelkes farcsóválással segít Lizának homokvárat építeni, és Alexnek is, aki merítőhálóval színes kagylókat keres a gyűjteményébe. Borzas, nehogy megint elcsavarod nekem, figyelmezteti Liza a kutyust. Folyton csak aggódunk, érted? Látod ott azokat a sziklákat? Mi ott leszünk egy darabig, de te el ne mozdulj innen. Borzas szófogadóan csóválja a farkát, és elhatározza, hogy ezúttal nem rosszalkodik. De aztán hamar unatkozni kezd, és megfeledkezik arról, hogy az imént még szót akart fogadni kis gazdáinak. Bóklászni kezd, és kisvártatva egy hölgyhöz ér, aki hasonfekve napozik, rádiót hallgat és olvasgat közben. Mellette egy nyitott tubus fényvédőkrém hever. Borzas kíváncsian szaglászta a tubust, amely nagyon finom illatokat áraszt. Lehet, hogy ez valami pástétom, amilyet anya szokott a szendvicsekre kenni? A kiskutya nem sokat töpreng, inkább elhatározza, hogy megkóstolja a pompás csemegét. Óvatosan megnyomja a tubust az egyik tappancsával, de ekkor szörnyű kiáltás harsan, és a visító hölgy kapálozva hentereg, Borzassal összegabajodva. A krém egyenesen az arcába fröccsent. Borzas menekülőre fogja, és meg sem áll a szikláig, ahol Liza és Alex kardlót gyűjt. De persze kíváncsiságának most sem tud parancsolni, és így felborítja a kis vödröt, amelyben a fekete kardlók pihennek. Na hát, milyen érdekes, vajon milyen belül ez a fura valami? Addig-addig piszkálja az egyik kardlót, míg az kicsit szétnyílik. Borzas megpróbálja még jobban szétfeszíteni, de ekkor a kardló becsípi a tappancsát. Au! Vonyít fájdalmasan Borzas, mire Liza rögtön oda siet a megsebzett kiskutyához, és óvatosan lefeszegeti a lábáról a kardlót. Majd miért keveredsz te mindig bajba? Dorgálja kedvesen, aztán ölbe kapja a kis sebesültet, és visszaviszi a napozóplédre. Borzas fáradtan összegömbölyödik a pokrócon, és azonnal elalszik, mert a sok kaland nagyon kimerítette. Az sem zavarja, hogy körülötte gyerekek labdáznak. A vízben hatalmas zajjal halacskáznak. Ő rendületlenül alszik. Szüksége is van a pihenésre, hiszen holnap még több izgalmas felfedezés vár rá.
0: Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
11: Ez az undi kocogni megy, ez kosarazik,

Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió. Gondolkodtatok már azon, hogy mennyi mindent lehet csinálni tavasszal a szabadban? Például szaladgálni, medvehagymát szedni, de csak szülői felügyelettel. Felásni a kertet, virágot és más növényeket ültetni, megmetszeni a fákat a szüleitekkel vagy a nagyszüleitekkel. Vagy csak egy nagyot mosolyogni a játszótéren a sok csodálatos zöldülő faláttán. Te is látod a változást? A természet ébredését? Nem bírtam ki, és hoztam nektek egy csodálatos vers részletet a tavaszról. Benjamin László, béke. Tavasz van. Milyen szép tavasz van. De jó futkosni a szabadban. A fű magas, sűrű a lomb, csízbúvik ott, és vadgalamb. Száll a gyermekek nevetése. Tavasz, vidámság, ez a béke. Csukás Mese Rádió.
1: Sziasztok, Peszteritz Dóri vagyok, 17 éves, és most én fogok nektek olvasni. Hallgassátok sok szeretettel! Gani Zsuzsa, Eszti és Lili a lepke. Gondolkoztál már azon, hogyan lesz a hernyóból lepke? Ebből a meséből megtudhatod. Egy szép kora tavaszi napon a nőstény lepke egy növény levélre rakta le a petéjét. Ha hiszitek, ha nem, Eszti pont azt keresgélte kíváncsian a levelek fonákján és a növények szárán. Egyszer csak örömében felkiáltott. Megtaláltam! Attól kezdve, amilyen gyakran csak tudott, oda ment hozzá és figyelte a változást. Egyik alkalommal észrevette, hogy Lili elragadó hernyó lett. Gyorsan beszaladt a szobájába a nagyítójáért, és pillanatokon belül visszatért vele. Jó alaposan megszemlélte a szép, színes hernyót. Természetesen egy újjal se ért hozzá, nagyon vigyázott rá. Megfigyelte, hogy a fején van a szája, egy pár, azaz két rövid csápja, két oldalt hat pár icipici pontszeme, sőt még azt is, hogy mennyi pici lába van. Milyen szép vagy, Lili! Mosolyodott el Eszti, de az nem felelt. A káprázatosan szép hernyó hihetetlen gyorsasággal nőtt. Eszti minden nap, reggel, délben és este megfigyelte a nagyítójával. Egyszer csak valami megváltozott. Lili megkereste a számára legideálisabb helyet a bebábozódáshoz. Gondolt egyet, levedlette a bőrét és átalakult. Hiába jött ki Eszti naponta többször is megnézni a változást, Lili édesen szunyókált a gubójában. Több hétig is ebben a kemény állapotban bebábozódva maradt. Eszti ez idő alatt szeretettel gondozta aprócska kis kertjét. Már majdnem el is feledkezett Liliről, amikor egy erősebb fuvallat az eszébe juttatta. Jaj, majdnem elfeledtem a kis barátomat! Vajon mi van vele? Történt azóta valami változás? Már futok is hozzá. Épp jókor ért oda, mert megrepett a burok, és egy ékes, álomszép lepke kezdett előbújni belőle. Mily ragyogó a világ, és milyen illatos! Nézett körül csodálkozva Lili. Szervusz, Eszti! Köszönöm, hogy oly sokszor meglátogattál, gondoskodtál rólam, és vigyáztál rám. Nagyon szívesen, örömmel tettem. Egy pillanatra Lili ráröppent a vállára, majd a kéz fejére. Volt alkalma jól megfigyelni. Látta, hogy a feje két oldalán egy-egy aprócska gömb alakú szem, a tetején meg két csáp van. Nini, három pár lábad is van. Milyen gyönyörű, színes a két pár szárnyad. Nagyon szép vagy, mondta Lilinek. A lepke gondolt egyet, egy pillanatra Eszti orrára szállt, megcsiklandozta, azzal hús, elrepült. Vigyázz magadra, kis Lili, kiáltott kacagva utána. Ha már úgy is kijöttem a kertbe, gyomlálok egy kicsit. Felveszem a kesztyűmet. A nemrég esett záporeső nagyon kedvezett a gazoknak is. Gyorsan megnőttek. Ilyenkor könnyen kijön gyökerestül a gyom. Ígyni, kész is lett. Ó, de jól megtisztítottam a konyha kertemet. Milyen más lett? No, de a mélegelőmhöz ahhoz nem nyúlok. Ugyanis a meg nem művelt kertrészemben az elszaporodó vadvirágok, a pitypang, a kökörcsin, a kankalin és még sorolhatnám, nagyon fontosak a gyűjtögető méhek számára. Jé, milyen szép hálót szőtt a pók! Ez egy igazi mestermű, és milyen erős! Állapította meg jókedvűen. Egyszer csak meglátta Lilit, aki épp erre szállt. Vigyázz, nehogy berepülj a pók hálójába! Kiáltotta még időben. A kislepke valószínűleg meghallotta, mert tovább röppent és leszállt egy másik virágra a közelben. Még sokszor látta őt a kertben, jól érezhette magát, ő pedig óvta őt, vigyázott rá, ahogy minden másra is. Nem is csoda, hisz lenyűgöző volt a kert. Eszti haját simogatta a szellő, az arcát melegítette a nap, lepkék és katicák röpködtek a színpompás virágok között, méhek gyűjtögettek szorgosan, és boldogan zsongott a kert az aprócska rovaroktól. Ha nem hiszitek, járjatok utána!
0: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: A Csiga család. Egy elhagyatott romos udvarház, óriási lapulevelekkel benőtt kertjében éldekélt a Csiga család. Csiga papa és Csiga mama. Testük hófehér színű volt, csigaházaik pedig gyöngyházfényben tündököltek, mikor a napsugarai megvilágították őket. A csigapapa és a csigamama felett bizony már eljárt az idő, s mivel nem született gyerekük, végül úgy döntöttek, hogy örökbe fogadnak egy árva kis csigát az egyik szomszédkertből. Az apróságot nagyon szerették, s mindent megadtak neki, amiről csak egy kis csiga álmodhatott. Esténként a csiga család a nappaliban üldögélt, s míg a csiga mama olvasott, a csiga papa az ifjú csigát okította, aki csak úgy szomjazott a tudásra.
2: Jegyezd meg! Egy meg egy az kettő!
3: Egy meg egy az kettő!
1: Ismételte meg a csiga fiú. Majd izgatottan felkiáltott.
3: Kérdezhetek valamit? Mi van a lapuerdőn túl?
1: A kérdés bizony nagy fejtörést okozott a csigapapának, mert még egyikük sem járt a kert határánál messzebb. Nem tudták, mit rejt még a nagyvilág. Hosszas gondolkodás után végül a csigapapa azt felelte.
2: Az erdőn túl nincs semmi.
1: A csigamama meghallotta férje válaszát.
3: Ugyan, hisz ott van még az udvarház. Bár csak bekerülhetnénk az udvarházba,
1: sóhajtott fel, és elmerült emlékeiben. Ugyanis a csigamama még emlékezett rá, mikor az udvarház csak úgy nyüzsgött az élettől, s a csigák között a legnagyobb megtiszteltetésnek számított, ha valamelyikük a bálozók ezüstányérján végezte, mint vacsora.
4: Ó, azok a régi szép idők! Sóhajtott egyet.
3: Mesélj még!
1: Kérlelte a kis csiga.
2: Ugyan! És sokkal jobb nekünk itt a lapuerdő biztonságában, ahol senki sem zargat minket.
1: Zsémbelt a csigapapa, aki nem szerette a változásokat. Ám ahogy a csigafiú egyre idősebb lett, úgy a kíváncsisága is egyre csak nőtt. Mindig arról álmodozott, hogy egyszer elhagyja a lapuerdőt, és felfedezi a világot. Sokszor mondogatta is otthon, de a csiga szülők csak legyintettek.
2: Majd kinövi.
1: Ám a csiga nem adta fel az álmát, és egy nap a szülei elé állt.
3: Köszönöm, amit eddig tettetek értem, de most már szeretnék a magam ura lenni. Szeretnék világot látni, és egy kedves feleséggel hazatérni. De hiszen nem kell ahhoz messze menni, hogy feleséget találj magadnak. Ha jól tudom, a lapuerdő másik felén él néhány csiga család, s mintha épp lenne egy eladó sorban lévő lányuk, vágta rá a csigamama.
1: A fiú végül engedett szülei akaratának, és elindultak közösen, hogy mennyasszonyt keressenek a lapuerdőben. Elsőként a hangyához kopogtattak be.
3: Jó napot!
2: Jó napot! Miben segíthetek?
3: A fiúnak keresünk feleséget, és gondoltuk maga annyi felé jár kell. Ismeri az erdő összes lakóját. Biztos van ötlete, hol találunk hozzávaló teremtést.
2: Ez így igaz. Tudok is valakit, aki éppen megházasodna. A szépséges királynőnk az.
3: Lehet, hogy királynő, de van-e saját háza?
1: Kérdezett vissza a pökhendi csiga.
2: Még hogy háza? Egy egész kastélya van, 100 meg 100 szobával, olyan magas, hogy alig látni a tetejét.
1: Mutogatott a levegőben lelkesen a hangya.
3: Köszönjük a segítséget, de a hangyabojt inkább meghagyjuk másnak,
1: vélekedett a csigamama. Azzal tovább indultak a lapuerdő széle felé, a pocsolya közelébe, ahol a szúnyogok mulatták az időt.
3: Szúnyoguraság? Maga a levegőből mindent lát és hall. Mondja, ismer jó házból való csigalányt a környéken?
5: Igazán köszönöm a dicsérő szavakat, ami azt illeti, a minap találkoztam egy bájos csigalánnyal a szomszédos ház udvarán, magányosan éldegél egy csipkebokor alatt.
3: A csigafiúnak mindjárt felcsillant a szeme a hír hallatán.
4: Végre egy kis kaland,
3: gondolta magában. A csigamama és a csigapapa oda már nem kísérték el, féltek a lapuerdőn túli világtól. Fiúkat is megpróbálták lebeszélni, ám ő hajthatatlan volt. Másnap hajnalban felvette a hátizsákját, és elindult a szomszéd kert felé, hogy megkeresse a csigalányt. A csigafiú egész állónap csúszott és mászott, csak éjszakánként pihent meg egy lapulevél vagy egy páfrány oldalában. Olyan elszánt volt, hogy pár nap alatt eljutott egészen a kerítésig. Egy magas kőfal választotta el egymástól a két kertet. A bátor csiga felmászott rá, majd a tetejéről szétnézett, és egy hasonló kertet pillantott meg, mint az övé. Egy aprócska házat látott, előtte egy halastó terült el, és a kerítéstől nem messze megpillantotta a pirosló csipkebokrot. Óvatosan lekúszott a kerítés másik oldalán, majd nekivágott a bozótnak. A csigalány a gombaháza előtt sepregetett, mikor a csigafiú köszöntötte. A két kis csiga egymásra nézett, és rögtön tudták, hogy egymásnak teremtette őket a sors. Néhányszor randevúztak még a közeli tó mellett, majd a fiú megkérte a csigalány kezét. Az esküvőt a lapuerdő árnyékában tartották, és a csigaszülők igazán kitettek magukért. Apró Szent János bogarak világítottak mindenhol, s a kert összes lakója tiszteletét tette az eseményen. Hála a kis csiga bátorságának és kíváncsiságának, végül megtalálta a párját, és közben még egy kis kalandban is volt része. Azt tervezi, hogy jövőre a szüleinek is megmutatja, hogy mi van a kerítés túloldalán.
6: A tigris.

0: Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás ebéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szunyókálni támad kedvetek.
1: Hallgass te is!
0: Ez a Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Szegény ember szerencséje. Finn népmese. Aki elmeséli, Fodor Imre. Két porta volt egymás mellett, az egyik porta egy gazdag emberé volt, a másik egy szegény emberé. A szegény ember mindennel próbálkozott, dolgozott látástól vakulásig, mégsem ment semmire. Az írtás földjük is egymás mellett volt, csak egy erdős szakadék választotta el a két földet egymástól. A nap még fenn volt az égen, amikor a gazdag ember béresei abba hagyták a munkát és hazamentek, a szegény ember csak törte magát tovább is. Közben néha mégis leült, s megtömte a pipáját. Hát egyszer csak mit hall a gazdag ember írtás földjéről, recsegés, ropogás hallatszott. A fatönköket égette egy ember. Ki vagy? Kérdezte a szegény ember. A gazdag ember szerencséje vagyok. Miért nem jössz át az én földemre is? Menj, és beszélj a magad szerencséjével. Hát az meg hol van? Ott alszik az írtás földet szélén. Rókaprém bunda van rajta, sejmes a bélése. A szegény ember odament és felébresztette a szerencséjét. Hé, te, szerencsém! Miért alszol? Miért nem égeted a fatönköket? Ebben a bundában? Kérdezte a szegény ember szerencséje. Hát nem tudnál valamiképp segíteni rajtam? Ha kedved volna kereskedni, segíthetnék neked. De hogy fogjak hozzá? Eredj horgászni, kifogod az első halat, s annak a hasába drága köveket találsz. Annak a drága kőnek 50 000 tallér az ára. Ez jó lesz kezdetnek. A szegény ember kereskedni kezdett, 7 esztendő elmúltával, nem 100 000, hanem 7x100 000 tallér volt a vagyona. Ez az igazság, aki megtalálja a szerencséjét, annak minden sikerül.
0: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

Csukásmese rádió. Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukásmese rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Sziasztok, én Panni vagyok.
1: Sziasztok, én Máté.
0: Máté.
1: Panni.
0: Játszunk valamit.
1: Mindenképpen. Mit?
0: Mondjuk fogócskázzunk.
1: Most nincs kedvem mozogni. Most futottam az udvaron.
0: Jó, akkor valamit csináljunk egy helyben. Gyöngyfűzés?
1: Most ahhoz sincsen kedvem. Viszont nekem van egy ötletem, ami szerintem neked tetszeni fog.
0: Kitaláljam?
1: Nagyon jó a kérdés. Barkóbázzunk.
0: Jó.
1: Rendben, én gondolok.
0: Jó.
1: És te pedig kitalálod, Panni, remélhetőleg.
0: Biztosan.
1: Bízom benne. Kérek pár másodpercet, amíg gondolkozom ezen.
0: Haj, megvan már.
1: Igen, kitaláltam.
0: Állat.
1: Nem.
0: Tárgy.
1: Igen.
0: Jó, használati tárgy.
1: Abszolút, nagyon sokszor használjuk.
0: Reggel használjuk?
1: Reggel is használhatod.
0: De este is használhatom?
1: Hát este inkább fogat szoktunk mosni, de lehet használni, igen.
0: De hogyan ide a fogmosás?
1: Ki tudja, Panni? Neked kell kitalálnod.
0: Jó, te biztos tudod. Akkor... hangos?
1: Hangos? Nem. Mármint a fogmosás?
0: Hát te mondjuk elég hangosan mosol fogat.
1: Igen, mert jó dolog fogat mosni.
0: Jó, akkor miből készülhet? Fémből van? Jó, de neves, neked könnyű, te tudod.
1: Igen, én tudom. Jó, bocsánat, nem akartalak kinevetni. Nem fémből készül. Egy sokkal fontosabb anyagból.
0: Üvegből?
1: Nem.
0: Műanyagból?
1: Nem.
0: Jó, hát fából biztos, hogy nem.
1: Márpedig szerintem fából készül.
0: Fából készül, és a fogakhoz van köze...
1: Jó úton haladsz, Panni.
0: Fogkefe. Várj, nem szabad rá kérdezni. Biztos a fogtisztításhoz van köze.
1: És nagyon kellemetlen problémákat tudunk vele okozni, ha nem megfelelően használjuk. Én például többször nem megfelelően használtam.
0: De miért? Esetleg vág?
1: Nem, szúr. Ezt nem kellett volna mondanom.
0: Haha, segítettél? Hát akkor tudom. Ilyen tű alakja van, nem?
1: Igen, ki fogod találni.
0: És hogyha a kukorica a fogam közé megy, akkor azzal ki tudom piszkálni. Fogpiszkálóra gondoltál?
1: Igen, arra gondoltam. Nagyon ügyes vagy. Tényleg ügyes vagy. Le a kalappal.
0: Sokszor meg szoktad szúrni magad?
1: Előfordult már, igen.
0: Ezt úgy tudod elkerülni, hogy kéred a szüleid segítségét.
1: Milyen okos vagy, Panni, hogy erre én miért nem gondoltam? Biztos segítenek majd. Ti kitaláltátok volna?
0: Én kitaláltam.
1: Hallgassatok ti is Pannira, és kérjétek a szüleitek segítségét.
0: Sziasztok!
1: Sziasztok! Tartsatok velünk legközelebb is.
2: Csukás Mese Rádió.
3: Rádió egyfejűeknek.
4: Sziasztok, kedves gyerekek! Ifjabb Bazsinka József vagyok, a Bartók Rádió műsorvezetője, tuba művész, három gyermek édesapja. Nagyon szeretek nekik mesét olvasni, úgyhogy fogadjátok ti szeretettel Sztelek Csilár Döme és Gombót című meséjét. Akkor ezt mondta Isten: alkossunk embert a képmásunkra, hozzánk hasonlóvá. Uralkodjék a tengerhalain, az égmadarain, az állatokon, az egész földön és mindenen, ami a földön csúszik-mászik. Jaj, de aranyos! Kiáltott Döme, mikor a sétából hazafelé tartva meglátott egy kicsi vörös cicát. Cica, cica! Lelkesedett Bubu is. A cica átbújt a kerítésen és keservesen nyávogott. Biztos éhes, állapították meg közösen. Hadd vigyük haza, könyörgött Döme. Mindig pont ilyen cicára vágytam. Anya végül beleegyezett. Otthon a cica a fotel mögé vackolta be magát. Alig volt nagyobb Döme kezénél. Gombócnak nevezték el. Nézd, hogy alszik, mondta Döme apának. Gombóc elaludt a kosárban, így szerencsére nem ijedt meg az állatorvos rendelőjében várakozó kutyáktól. Szép, egészséges kis cica, állapította meg az orvos, mikor sorra kerültek. Az alapos vizsgálat után Gombóc kapott védőoltást, Döme szerint nagyon hősiesen viselkedett. Így tartsd a kezedben a cicádat, mutatta az orvos, hogy ne nyomódjon a hasa. A doktor pontosan elmondta, amit egy ilyen apró állat gondozásáról tudni kell. Döme nagyon figyelt és rettentő büszke volt, hogy saját állata lehet. Anya, gyere be kérlek, nézd Gombóc mekkorákat ugrik, kiabált ki Döme anyának. Gombócnak néha határtalan jókedve kerekedett. Ez Döme nagyon szerette. Ilyenkor a cica vadászósat játszott. Össze-vissza rohangált, és lesből rávetette magát a gyanútlanul arra közeledő zsákmány lábára. Ez valóban fantasztikus, ismerte el anya, de azt gondolom jobb lesz, ha a másik szobában játszol vele, nehogy Bubu megsérüljön. A nappaliban Gombóc bebújt az asztal és a fotel mögé, megkergette az elgurított labdát, majd hosszan üldözte a fonalat, amivel Döme szaladt előtte. Nagyszerűen szórakoztak mindketten. Amikor Döme észrevette, hogy Gombóc lerágta a mackója fülét, nagyon sírt és haragudott a cicára. Anya alig győzte vigasztalni. Gyere, mondta végül. Ahelyett, hogy bánkódunk, varjunk inkább egy új fület a mackónak, javasolta. Sikerült éppen megfelelő anyagot találni. Az új fül szinte szebb lett, mint az eredeti. Döme teljesen megnyugodott, és a haragja is elszállt. Azért jobb, ha máskor nem hagyod elől a mackódat, nehogy Gombóc a másik fülére is kedvet kapjon, mondta anya nevetve. Közeledett a várva várt balatoni nyaralás. Hadd vigyük Gombócot is, kezdte újra a könyörgés Döme. Mi a fürdéssel és a pancsolással leszünk elfoglalva, bíztatta anya. Gombóc a vizet nagyon nem szereti, a házban pedig igen magányosnak érezné magát egész nap egyedül. Meg se fog ismerni, amikor hazaérünk, próbál Döme újabb érveket találni. A cicák nem felejtik el egykönnyen a gazdájukat. A nagymamánál a lehető legjobb helye lesz arra az időre, döntötte el határozottan apa. Borzasztó büdös, kiabált ki Döme a kamrából. Anya megkérte, segítsen kitakarítani Gombóc vécéjét. Ezt a munkát Döme utálta, de vállalta, mert ez is hozzátartozik a citatartáshoz, ahogy anya mondta. Te egy hős vagy, dicsérte anya. Olyan nagy öröm nekem, hogy rendesen gondját viseled a cicának. Jövőre már Bubu is elég nagy lesz ahhoz, hogy segítsen neked. Jó lenne, ha holnap már jövőre lenne, felelte Döme, majd egy alapos kézmosás után már szaladt is a konyhába, mert anya épp a kedvencét főzte ebédre. Még mindig olyan játékos, mint kiskorában, állapította meg apa. A cica egy éves megtalálásának örömére kapott egy sárga golyót, egy szivacsot, amit kedvére marcangolhatott, és persze a kedvenc eledelét. Emlékeztek? Kérdezte anya, amikor Gombóc felmászott a szárítóra és nem mert lejönni? Meg amikor elbújt a szekrényben és órákig hiába kerestük? Folytatta Döme. Meg amikor nem néztem oda, és elvette a reggelimet, mondta Bubu. Sokáig nevettek és mesélték egymásnak Gombóc egyéves kis életének emlékezetes és vidám kalandjait. A cica pedig boldogan játszott közben.
2: Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Gyere!

Deutschland.

Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Big Bang. Álmos a kukoricaszár. Elosod az alkony.

0: Folytatódik Mesesál. Csukás Mese Rádió.
1: Találós kérdés.
0: Sziasztok, gyerekek! Réka vagyok. Jöjjön egy ritmusos találós kérdés. Ez a hangszer lehet kisebb, vagy óriási. Többféle anyagból is készülhet. Nem is olyan könnyű megszólaltatni. Ütnöd kell, és már is dübörög a hangja. Zenekarokban is gyakran hallani. A ritmust ő diktálja. De sárkányhajózáskor is találkozhattok vele. Ott az evezés tempóját is ennek a hangszer segítségével adják. Na, mi ez? Doppergést kérek? Bizony, ez a dob! Én mindig elkezdek táncolni, ha meghallok egy jó dobolást. És úgy csinálok, mintha én dobolnék. Mindig ezt játszom. Ez volt a találós kérdésem. Sziasztok! Csukás Mese Rádió.

0: A varázsige. Rényi Magda meséjét Zulnai Zsuzsa mondja el.
1: Erzsóknak hívták azt a kislányt, akiről a mesém szól. Szöszi göndör haja volt, ne felejts színű szeme, és délutánonként mindig a szobában üldögélt az asztal mellett, és betűket meg számokat rajzolt a füzetébe. Egy alkonyatkor azonban sehogy sem akart haladni a betűvetés. Hiába igyekezett Erzsóka, nem sikerült egyetlen egy szép íbetűt sem leírnia. Az egyik hanyat vágódott, a másik hasra pottyant, a harmadiknak meg görbe lett a háta. Ült hát Erzsóka az asztal mellett, és rajzolt 77-et, de igazi szépet, szálegyenest, délceget, bizony egyetlen egyet sem. Amikor pedig odakinn a napocska aludni tért már, és a 78. I betű is megsántult valahogy, a kislány elpityeredett. Nem megy, sehogy sem megy. Mondtam én délben anyunak, hogy az I betűt sohasem fogom megtanulni, szepegte, és odaejtette a tűhegyű piros tolszárat az asztalra. A tolszár nagyot koppant a fényes falapon, a koppanásra egyszerében megrezzent a füzet, és valahonnan a lapjai közül kibújt egy icinyke-picinyke I betű. Délcegen kiegyenesítette a hátát, kackiásan fejébe csapta csöpnyi pontsipkáját, és halkan megszólalt. Ne busulj, Erzsóka, ne sírj, segíteni akarok néked, hallgass ide! Erzsóka fölemelte a fejét, s amint ránézett a kis jövevényre, egyszerében kisütött szemében a mosolynapsugár. Az a vékony kis hang pedig újra megszólalt. Ha azt akarod, hogy mindegyik testvérem, amit a füzetedbe írsz, ilyen szép legyen, egyenes legyen, mint én vagyok, akkor figyelj ide. Látod ezt a piros derekú tollat itt az asztalon? Látom, persze, hogy látom, hiszen az enyém, felelt Erzsóka. Tudd meg, hogy az a toll nem csak olyan akármilyen írószerszám. Ez bizony minden számod gyönyörűségesen leír, csak ismerni kell a varázsigét, aminek engedelmeskedik. Varázsigét, csapta össze a tenyérét Erzsóka, és a lélegzete is elakadt a nagy ámuldozástól. Úgy, ahogy hallod, folytatta az íbetű. Ha majd legközelebb kezedbe veszed a tollat, lehelj rá kétszer, és mondd ki magadban azt a szót, hogy akarom. Ha így teszel, meglásd, soha többé nem kerülnek majd gírbe-gurba betűk a füzetedbe. De jól vigyázz! Ha véletlenül kicsúszna a szájadon az, hogy sose fogom megtanulni, akkor a csodatól elromlik. Talán örökre. Jó munkát, Erzsóka, mondta az I betű, és talán mondott volna még többet is, de zengő-bongó hangon éppen 8-at ütött a szobafalán függő régi óra. Erzsóka hang felé nézett, aztán lepillantott az asztalra, de a csöpp pontsipkás jövevényt már nem találta sehol. A füzet lapján csak a sok nyomorék íbetű szomorkodott. Hogy is hol csak? Dörzsölte meg Erzsóka a szemét, és fölvette az asztalról a piros tolszárat. Az írószerszám pedig most, csodák csodája, szinte belesímult a tenyerébe, és tüstént engedelmeskedett. Minél többször mondta Erzsók, hogy akarom, annál szebb, annál több egyenes hátú, pompás íj sorakozott egymás mellé a füzetébe. Egy-kettőre elkészült a lecke, s mert későre járt az idő, Erzsók aludni mehetett. A varázs igéről azonban nem feledkezett meg soha többé. Ha nem akart kerekre sikerülni a potrohos ó, ha nem fogadott szót a hetes hosszú lába, vagy rosszalkodni kezdett a B-betű furfangos kacskaringója, Erzsóka csak kimondta a varázsigét, és a piros szárú írószerszám legott segített. A kurta kis szavacska éppen olyan csodatollá változtatta azután is, mint akkor, azon a legelső estén.

Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: történt már megint?
1: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Mesélős Meserádió.
1: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Meserádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Kányádi Sándor, Ballaga folyó. Előadja Gyarmati Erik. Ballaga folyó csöndeskén, füzek állnak a part mentén. Nézik a vizet, bámulják. Ámuldoznak a vén fűzfák. Kérdik egymást, s a folyót is, hová ballag a sok-sok víz. A folyó csak ballagdál, meg-megáll minden pataknál. Fölveszi őket becézve, ülteti, mintha szekérre. Viszi, ringatja, dajkája. Néznek a fűzfák utána. Összesusognak, aggasztja őket a folyó nagy titka. Víz fölött fecske cikázgat örömére a fűzfáknak. Tőle is kérdik, s megtudják végre a folyó nagy titkát. Tengerbe ballag tengernek, állnak a fűzfák, merengnek, s véges végig a part mentén rügyezni kezdnek csöndesként.

0: Na, ebből se lesz biznisz.
1: Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok, gyerekek! Ma én mesélek nektek. Tóth Augusztának hívnak. Csukás István, Mirmur kalandjai. Egy kis csacsi története. A világutazók előadják a tündérkirály kisasszonyt, meg a hétfejű sárkányt. Már jó ideje éltek az udvaron a világutazó kis csacsi és barátai, mikor egy reggel Paprika Jancsi azt mondta nekik, hogy jó lenne, ha bemutatnának valamit. Mert, mondta, feltétlenül meg kell hálálni valamivel azt a sok kedvességet, amit új ismerőseiktől kaptak. Igen, feltétlenül, helyeselt Samu, a kis csacsi. De mivel háláljuk meg? A többiek is gondolkozni kezdtek, de nem jutott eszükbe semmi. Mondd meg te, mondták Paprika Jancsinak.
3: Hát,
2: válaszolta Paprika Jancsi,
3: játszhatnánk színházat.
2: Úgy, mint a múltkor, csak tovább. Egy-két próbát csinálnánk, a ládát átalakítanánk, és este már meg is tarthatnánk az előadást. Az ötlet mindnyájuknak nagyon tetszett. Plakátot is rajzolhatnánk, mondta Mirmur. Én már láttam olyat. Elfogadták a plakátot is, és megbízták vele Mirmurt, hogy rajzolja meg, és ragassza ki a nyúlketrec oldalára, lehetőleg feltűnő helyre, hogy mindenki lássa. Mirmur el is indult, keresett egy nagy papírt, és félrevonulva rajzolgatni kezdett rá. Addig a többiek is munkához láttak. Bóbice ruhákat vart színes vászondarabokból, csinnadrattal, gajakból lócákat, székeket eszkábált, arra ült majd a közönség. Paprika Jancsi pedig a kis csacsival a láda oldalára írta nagybetűkkel. Baba színház. Az E betűn kicsit gondolkoztak, de különben rendben ment minden. De legszebben azért mégiscsak a plakát sikerült. Egyszerűen gyönyörű volt. Mirmur kiszögezte a nyúlketrec oldalára, a többiek körülállták, és úgy bámulták. Volt azon minden. Először is le volt rajzolva Paprika Jancsi, a kis csacsi, Bóbice, Csinnadratta, legvégül pedig Mirmur. Ezen bizony eltátották a szájukat.
3: Hogy csináltad?
2: Kérdezte a kis csacsi, és rettenetesen büszke volt Mirmurra.
4: Csak úgy, emlékezetből, válaszolta Mirmur.
3: Na hát, mondta Bóbice, és mégis, hogy hasonlít mindegyikünkre?
2: Aztán megcsodálták még a ruhákat, amelyeket Bóbice vart, és a felírást a láda oldalán, és a lócákat, székeket is.
3: Csak egy baj van, mondta Csinnadratta.
4: Mit fogunk eljátszani?
3: Hazám,
2: szólt a kis csacsi.
4: Bár Bóbice énekelhetne, Paprika Jancsi esetleg szavalhatna, Mirmur pedig tornázhatna.
2: De Paprika Jancsi csak mosolygott. Nem, nem, mondta. Ma este a tündérkirály kisasszonyt fogjuk előadni, meg a hétfejű sárkányt.
4: A többiek szólni sem tudtak az ámulattól, Paprika Jancsi folytatta.
2: Bóbice lesz a tündérkirály kisasszony, Csinnadratta fogja kiszabadítani, Mirmur lesz a faripa, a kis csacsi pedig a súgó.
4: A súgó? Az mi?
2: Kérdezte a kis csacsi. Az minden rendes színházban van, válaszolta Paprika Jancsi. A legfontosabb ember. Ő súg a színészeknek.
4: Az már más, mondta a kis csacsi.
2: Vállalom.
4: Csak egy baj van, szólt Csinnadratta. Ki lesz a hétfejű sárkány?
5: Én!
4: felelte Paprika Jancsi.
3: Nem jó, mondta Csinnadratta. Neked csak egy fejed van.
4: Az ám, mondták a többiek.
3: Neked csak egy fejed van.
4: Semmi baj, válaszolta Paprika Jancsi. Mérmúr rajzol még hatot egy papírra, és azt a nyakamba akasztom.
2: Hát ebbe mindnyájan belenyugodtak, és elvonultak tanulni a szerepeket. Este aztán jött ám a közönség. Ott volt az udvar apraja nagyja. Elfoglalták a lócákat, székeket. Akinek nem jutott hely, az leült a földre. A galambok pedig egyenest az üres nyúlketrecre guggoltak.
4: Megkezdődött az előadás.
2: Paprika Jancsi, mint hétfejű sárkány, nyakában a hat fejjel, őrizte Bóbicét, a tündér király kisasszonyt, Csinnadratta pedig jött Mirmurral, aki most paripa volt, és kiszabadították. Egyedül a kis csacsi nem tudta, hogy mit csináljon.
4: Súgott. Súgott,
2: de azért az is nagyon jól hangzott. Olyan volt, mintha a szél zúgna. Nagyon nagy sikerük volt. Sok-sok tapsot kaptak. A galambok meg azt bukták, hogy még, de hát már késő volt. Paprika Jancsiék meghajoltak, megköszönték a tapsot. A közönség pedig hazament aludni.
1: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Tavaszi zsongás. Feladatot kaptok tőlem. Menjetek ki az udvarra, és szagoljatok bele a levegőbe. Finom illata van a tavasznak, nem igaz? Érezni benne a virágok, a frissen lenyírt fű és a napmeleg szél illatát is. Én még a pecsenyét is érzem, amit a szomszédnéni sütöget. Ilyenkor ugyanis már nyitott ablaknál főzőcskézik. Na és mennyire jó kint lenni a napon? Aj, elmondhatatlan érzés. Megtelnek a játszóterek, az utcák, a sétányok, és nagy nevetéseket visz magával a tavaszi szellő. A kitakarított házakban pedig esténként, amikor lefekszünk, szinte érezni lehet a természet bódító illatát. A napocskától egyébként sok D-vitamint kapunk, ami sokkal erősebbé tesz minket. Erősíti a csontjainkat, de még a fogainkat is. A szürke téli napok miatt gyakran szomorkás a hangulatunk. A meleget adó napfénye viszont jó kedre derít bennünket. Tudjátok mit? Ennek örömére rajzoljátok le nekem a napocskát, és küldjétek el a meserádióba. Remélem, hogy jó sok rajzot kapok majd, mert akkor a kedvem is jobb lesz. Sziasztok!
0: Csukás Mese Rádió.

A róka és a gólya. Már hosszú hónapok óta a hó uralta az erdőt. Az állatok már mind a tavaszt várták. Különösen a róka, aki a nagy fehérségben csak nehezen talált zsákmányt. És ilyenkor a vörös bundája is feltűnőbb volt vadászatkor. Már egészen kiéhezett szegény rókakoma, de végre előjöttek a napsugarak, és melegükkel felolvasztották a sok havat. Az első friss hajtások után pedig a róka is megfialt, három kis vörös kölyke született. A gólyák az elsők közt tértek vissza déli tájakról, és most háztetőkön, kéményeken, villanyoszlopokon építgették fészkeiket. Az erdő határában egy magas póznán is letelepedett egy gólyapár, és hamarosan megszülettek a kis fiókák is, akik most éhesen tátották csőrüket. Féltő szüleik nem merték őket egyedül hagyni, hát inkább felváltva mentek a békákra vadászni. Az erdőn túl nagy láb terült el. Rengeteg béka és hal élt ott a vizekben, elegendő élelem jutott hát a gólyafiókáknak. Csak hogy amikor a rókakölykök nagyobbak lettek, anyjuk a lábhoz vezette őket, mert a vizek partján sok kacsa pihent meg. A gólya gyanakodva nézte, ahogy bugdácsolnak a rókakölykök, de úgy gondolta, amíg őt nem bántják, nem lesz viszály köztük. Ám a kölykök akkora zajt csaptak, hogy a békák egyszerre mind a vízbe ugrottak. Szegény gólya egyet sem tudott így elkapni, nem volt mit hazavinni csemetéinek. Egyszer aztán megelégelte a gólya a rókakölykök hancúrozását, s rákiáltott az anyjukra. Rókakoma, én eddig téged nem zavartalak vadászatodban. Hát te is vidd máshová a kölykeidet, mert én így nem tudom mivel etetni az enyémet. Ugyan mégsem járja, hogy a szabályokat egy madár diktálja, felelte a róka. Talán te keres magadnak más vidéket. Etesd a fiókáidat béka helyett bogarakkal, férgekkel. Ezen aztán úgy hajba kaptak, hogy az egész erdő visszhangzott tőlük. Dult fúlt a gólya, és már készült, hogy harcba száll a rókával, de a róka megenyhült az éjjel. Kedves gólya barátom, kérem elnézésed, igazad van, valamiből mindnyájunknak élni kell. Fogadd el hát bocsánat kérésül, vacsora meghívásom. A gólya nem igen tudta, mire vélni a dolgot,

levesírt az oduba. Mély tányérban tálalta a levest a róka. Jó étvágyat, mondta, és neki láttak a lakomának. De a gólya a tányérból nem igen tudott enni. Hosszú csőrével csak kavargatta az ételt, míg a róka vígan lefegyelt. Ahogy a róka végzett az ebéddel, kocintottak a békére. Nos, látom, mégsem békét kötni akartál, inkább csak megmutatni, melyikünk a nagyobb ész. Hanem akkor cserébe fogadd el az én meghívásom. Legyél holnap te az én vendégem, mondta a gólya. Ó, a legnagyobb örömmel, mondta a róka kajánvigyorral. Legalább a fiaidat is megismerhetem, azzal elbúcsúztak egymástól. Az lesz ám a lakom a gyerekek, friss, finom, omlós fiókahús lesz a holnapi étketek, dörzsölte a kezét a róka. Másnap a róka meghagyta fiainak, hogy várják meg otthon, ő pedig elindult a gólyához. Ment, amerre a gólya mondta neki. De az út végén nem volt más, csak néhány bokor, meg a magas villanyoszlop. Szép napunk van, nem igaz? Köszöntötte a gólya a magasból. Gyere csak, kedves róka, vár már az ebéd! A róka látta már, hogy most visszakapja a tréfát, de még nem tudta, mi vár rá. A gólya megsajnálta és leszállt a fűbe. Csak tréfálkoztam, barátom, akár csak te a minap. Itt a bokrok árnyékában üljünk le inkább. Már is tálalom a vacsorát. A róka bosszankodott. Kölykei otthon várják a vacsorát, hiába. Jött a gólya hamarosan, szárnyai közt két korsóval. Olyan hosszú volt a korsó nyaka, hogy a gólya egész csőre elfért benne, kényelmesen fogyaszthatta a békalevest. A róka viszont hiába igyekezett, orra a korsóba nem fért bele. Vacsora végeztével így szólt a gólya. Látod, róka, nem te vagy az egyetlen, aki, ha kell, kitalál egy-egy cselt. Kössünk hát most már tisztes szövetséget. Osszuk meg az órákat. Vadászat közben ne zavarjuk a másikat, ajánlotta. A róka kénytelen, kelletlen kezet nyújtott, és éhesen elkullogott. Nem elég, hogy éhen maradt. Ilyen késői órán kell kölykeinek is vadásznia. Így tanította a gólya móresre a rókát. Aki a leckét nem feledte, és a gólyát ezután messziről elkerülte.

0: zavar.
1: Sziasztok! Gregor Bernadett vagyok. Írjatok ti is levelet István bácsinak, a mesepostásnak.
2: Sziasztok, gyerekek! Réka vagyok, és itt van egy újabb találós kérdés a számotokra. Így hangzik. Ez a dolog sok színben és nagyon sok fajtában létezik. Ha belenyúlsz, mindig találsz benne valamit, de sosem tudhatod, mit rejt. Kivéve abban az esetben, ha átlátszó. Hordhatod a válladon, a hátadon, de ha olyan kicsi, a kezedben is foghatod. Ha iskolába mész, akkor segít neked elvinni a könyveidet. Mindenkinek hasznos társ lehet. Mi lehet ez? Igen, ez a táska! Fantasztikusan ügyesek vagytok! Ez volt már a találós kérdésem. Remélem, élveztétek. Hamarosan újra találkozunk. Sziasztok!

az a nadelefántot, ha meghívják tejára, az a kormányát dugja be a buta, az egy kézkönnyelmű szék, mire felszíta a tejjáját, leharapták rég az ormányát, van-e fódormánya, ő neki, apu mondd meg már, na hát, apu hodd medd be, az a nadelefánt, a szlám ballangjába, apu hodd medd be, apu hodd

Miki. Ugye erszényes az a kenguru ott, az egy új erszény vagy régi. Az a kis medve, mikor halad esik, kell-e hozzá sóda víz. Mi a kedvence, a szilva íz, vagy a frissen megfőtej, megriz. Ugye spenótot ősz.

I va pint szépe, sose megy a zsiráv, sose kell változni néki. Ezt egy jó kislány, hogyha ide figyel, hát azonnal meg is érti. Sose hordoz pénzt, az a kenguru ott ugye érted évikém. A medvének nem kell szilva, és sem a frissen megfőtt tejbegríz. Mire Éva így szól, érdem én, c-

Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Az aranynyilvessző. Hol volt, hol nem volt, élt egyszer egy öreg király, akinek a palotáját olyan csodálatos kert vette körül, hogy ez egész világ csodájára járt. Ugyanis ebben a kertben vakítóan zöld selyemfű nőtt, mely minden szemet elkápráztatott. De a király nem örülhetett sokáig a csodaszép fűnek, mivel valaki minden éjjel megdizsmálta. A király katonákat állítatott a kertjébe, először csak 2-3, majd 10, végül 100, de mint hiába. Mintha álomszellő terítette volna le őket a lábukról, egy sem tudott ébren maradni. A királynak pedig nem maradt más ötlete, mint hogy kihirdesse: aki az én selyemfüvemet megőrzi, annak adom a lányom és a fele királyságom. Jöttek is szerencsét próbálni az ifjak a világ minden tájáról, de bárhogy is próbáltak ébren maradni, végül mindegyiket elnyomta az álom. A bátor próbatevők kezdtek elfogyni, és a király egyre inkább kezdett elkeseredni. Ám akkor megjelent a palotában egy szegény legény, s kérte, hadd próbáljon ő is szerencsét. De nem akármilyen fiú volt az. A faluban az a hír járta, hogy olyan éles a szeme, hogy még a jövőt is látja. Örömmel fogadta hát a király, s a fiú már is kiment a kertbe, hogy közelebbről szemügyre vegye. Éppen a maradék selyemfüvet vizsgálgatta, mikor egy vékony hang megszólította.
1: Fiam, adnál egy kevéske kenyeret? Már vagy 3 hete nem ettem.
0: A fiú körbenézett, de nem látott senkit. Akkor valaki megrántotta a nadrágja szárát, egy egérke volt az. A jóságos fiú tört neki egy darabka kenyeret, és a kisegér nyomban be is falta.
1: Igazán köszönöm, hogy segítettél rajtam,
0: cincogta az egér.
1: És mivel olyan jó voltál hozzám, most én is segítek rajtad. Ha leszáll az éj, ülj le a kerítés tövébe, és akkor jöhet bármilyen álomszellő, te nem fogsz elaludni. Éjfélkor pedig jön majd Tündér király az aranyszínű paripájával. De te csak dobd elé ezt az aranynyilvesszőt, és akkor a fű reggelre újra kinő,
0: mondta az egér, majd átnyújtotta a fiúnak a nyilvesszőt, és elfutott. A legény pedig leült a kerítés tövébe, és csak várta, hogy mikor jön el az éjjel. Aztán egyszer csak megmozdultak a fák levelei, s fújni kezdett az álomszellő. Ám a fiún nem fogott a varázslat. Csak ült tovább, és várta a Tündér királyt. Nem sokára meg is érkezett. Hangos lódobogás közepette. A fiú pedig előkapta tarisznyájából az aranynyilvesszőt, s ledobta a paripa elé a fűbe. Aztán hagyta, hadd legeljen, amennyit csak akar, ő pedig lefeküdt a földre, és elaludt. Hely, volt ám nagy csodálkozás reggel! A király azt se tudta, hova legyen örömében, mert a selyemfűből nem hiányzott bizony egy centi sem. Na jól van, te legény, megőrizted a selyemfüvemet. Állom a szavamat, cserébe odaadnám a legszebbik lányomat. Igazán köszönöm, de addig meg nem házasodhatom, míg az aranynyilvesszőmet meg nem találom, válaszolta a legény. A király próbálta marasztalni, de a fiú a fejébe vette, hogy visszaszerzi az aranynyilvesszőt. Felkapta hát a tarisznyáját, kezébe vette vándorbottyát, és elindult. Gondolta legalább, világot lát. Éppen az országúton mendegélt, mikor szembe találkozott egy kocsissal. Hiszitek vagy sem, ott volt a kalapjában az aranynyilvessző. Mit kérsz azért a nyilvesszőért, komám? Szólította meg a legény a kocsist. Inkább én adok érte 100 pengőt, ha kihúzod a kalapomból, mert eddig akárhogy próbáltam, sehogy sem sikerült. Kihúzom én, de pénz helyett inkább arra kérlek, hogy taníts meg mindenre, amit tudsz. Ha csak ennyit kérsz, azt könnyen teljesíthetem, felelte a kocsis, legény pedig megfogta a nyilat, és már ki is rántotta a kalapból. Na, akkor bizony te voltál az a gazfickó, aki megdobtál vele. Majd adok én neked, gondolta magában a kocsis. Együtt mentek át tovább, és nem sokára beértek egy sűrű, sötét erdőbe. Miközben átvágtak rajta, útjukat állt a három kupacba rakott fa.
1: Élj fel az elsőre!
0: Kiáltott a fiúnak a kocsis, a fiú pedig engedelmeskedett. Aztán a kocsis fogott egy gyufát, és meggyújtotta a kazalfát.
1: Arra felelj most nekem! Tudsz-e annyit, mint én?
0: Kérdezte a kocsis.
1: Dehogy tudok!
0: Felelte a fiú, és a rakásfa egy szempillantás alatt porig égett. A fiúnak nem esett baja,
1: ám akkor a kocsis
0: felküldte a második halomra. És minden úgy történt, ahogy előtte, a kazal leégett, de a fiúnak a haja szála sem görbült. Akkor a kocsis a harmadikra is felültette, de közben sejtette már a legény, hogy mire készül a kocsis, és mikor nem figyelt, leugrott a farakásról.
1: Futott a szegény fiú, ahogy csak bírt, majd elérkezett egy patakhoz, és mikor fejest ugrott, hirtelen aranyhallá változott. Mire a kocsis odaért, az aranyhal már messze járt. Akkor a kocsis bukfencezett egyet, és ő pedig cethallá változott. De mivel a patak túl keskeny volt neki, ezért minduntalan beszorult a sziklák közé, és nem tudta utolérni a legényt. Közben az aranyhal kiúszott a partra, és mikor kiugrott a vízből, aranygyűrű lett belőle. Éppen arra járt egy király kisasszony, és felvette.
2: Kedves királylány, csak arra kérlek, ha kiugrik a vízből egy ember, akárhogy is kérlel, ne adj oda neki. Mondd, hogy építsen aranyhídat át a folyón, s akkor megkaphat.
0: A lánynak megtetszett a beszélőgyűrű, s mikor kiugrott a kocsis a vízből, nem adta neki. Megkaphatod a gyűrűm, de csak is akkor, ha olyan aranyhídat építesz a folyón, amilyet még nem látott a világ, mondta kacagva a király kisasszony, majd ott hagyta a kocsist. Másnap, mikor a királylány a folyóhoz sétált, legnagyobb meglepetésére ott állt a ragyogó aranyhíd. A kocsis pedig a híd lábánál várta, és már nyújtotta is a kezét a gyűrűért. Ám a leány óvatlan volt, s véletlenül lejtette a gyűrűt a földre. A gyűrű azonban zabszemmé változott, és elkeveredett a porban. De a kocsis nem ijedt meg. Bukfencezett egyet, s menten kakassá változott. Majd elkezdte felcsipegetni a zabszemeket. Közben észre sem vette, hogy a zabszemből apró hangya lett, és mikor a kakas nem figyelt, felmászott a lábán, és jól megcsípte. A kakas menten összeesett, a hangya pedig hangosan felkiáltott. Úgy látszik, mégiscsak többet tudtam nálad. És mikor a hangya visszaváltozott szegény legényé, megköszönte a királynának a segítséget, majd visszaindult a király udvarába. Mikor megérkezett, olyan világra szóló lakodalmat csapott, hogy az alattvalók azóta is arról beszélnek. Ha nem hiszitek, járjatok utána.

0: Zsong a világ, mint a mékas, te csak a madárra hallgass, vagyis én rám, kurióra, leg okosabb szóra.
1: Van itt ész, van itt ész, ha két fej összenéz, megtanítunk a szépre, jóra hallgass, kurióra.
2: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukásmese rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Sziasztok, Igar József Péter vagyok, Bicskéről érkeztem, 12 éves vagyok. A vers címe Dóka Péter, férfi dolog.
4: Jaj, micsoda szégyen, mondta a nagyi. Ilyet a családban még sosem. Ilyet még senki. Csak nagyapád meg ne tudja. Biztosan a sok tévézés, meg a furcsa barátaid, akik sose köszönnek. Le is kell ülnöm. Picit szédülök. Nagyon megvisel.
5: Ez az, fiam, mondta nagyapa. A vér nem válik vízzé. Én magam is sokat huncutkodtam, nagy vagány voltam, annyi biztos. Igazi fene gyerek.
6: Híres vagabund, az iskola réme.
4: De a nagyinak egy szót se, mert gyenge a szíve szegénynek.
5: Már megint te, mondta az anyám. Mit kell még elviselnem? Minden fiú ilyen? Miért is nem egy lányt szültem? Egy pici, aranyos, dolgos kislányt. Vehetnék neki cuki ruhát, meg pillangó formájú hajcsattot. Azt a kéket. Tisztára, mint az apád. Jobb, ha neki el sem mondod. Van baja elég. Csak így tovább, fiam, mondta apám. A te korodban én is. Aztán máskor ügyesebben, hogy el ne kapjanak. És másnak ne mondd el, mert ebben a családban csak én értelek meg. Jól jegyezd meg, fiam. Ez férfi dolog.
2: Ez a mesés délután. Csukásmese rádió. Rádió egyfejűeknek.

a magányos herceg. Egy réges-régi legenda szerint létezett a Földön egy olyan ország, ahol mindenki párra lelt. Az összes férfi megházasodott, mindegyiknek jutott szép feleség, minden asszonynak hűséges férj. Egyetlen magányos lélek sem akadt. Mivel senki nem maradt egyedül, ez volt a boldog emberek országa. A szomorúságot még hírből sem ismerték az ott élő emberek, hiszen a legfontosabb mindenkinek megadatott. Talán már 1000 év is eltelt, mire megtörtént a baj. Mit ad Isten, pont a király egyetlen fia nem találta meg élete párját. Pedig már jócskán abban a korban volt, mikor illett volna megházasodni. Sötét lepelként borult az addig ismeretlen búbánat a királyi udvarra. Lassan az egész birodalomban elterjedt a félelem, hogy az évezredes boldogság egyszer véget ér. A hír pletykaként kapott szárnyra az alattvalók között, s a nagy tanakodásban minden házasság gyanússá vált. Lehet, hogy valójában az én feleségem a királynő, és én csak bitorlom szerelmét? Így gondolkoztak a férfiak. A nők pedig fordítva. Talán én lehetnék a palota legelső hölgye? Királylánynak szánt a sors, de én beértem egy egyszerű férjjel? Mivel mindenki hibáztatott valakit, kezdett eltűnni a szeretet. A trónörökös bánata pedig csak nőttön nőtt. Már nem is saját maga miatt aggódott. A gyanakvó, szomorkodó nép furdalta a lelkiismeretét. Minden férfi közül ő kételkedett magában a leginkább. Egy nap odaállt a király elé, s ellentmondást nem tűrő hangon kijelentette. Apám, el kell hagynom az országot, mielőtt egymást hagynák el a házastársak. Idegen földön fogok élni, s ki tudja, egyszer talán egy királylánnyal térek haza. A vén uralkodó, hogy könnyeit palástolja, mélyen lehajtotta fejét, s csak intett a hercegnek. Ahhoz nem volt elég ereje, hogy szavakkal is búcsúzzon gyermekétől, hisz tudta, igaza van. Amilyen lehangoltan hagyta el hazáját a királyfi, olyan jó kedve kerekedett, amikor elért a szomszédos birodalomba. Ott nem mindenkinek akadt párja, de ezért nem őt hibáztatták. Nagy kő gördült le a szívéről. Első útja a palotába vezetett, hiszen azt rebesgették, hogy ott él a legszebb király kisasszony. A herceg tátott szájjal ámult a mérhetetlen gazdagságon. Minden ház, minden kocsi, de még a legszegényebb inasok cipőfűzője is aranyból volt. Az aranykirály, mert hogy így hívatta magát az uralkodó, rögtön maga elé kérette a magányos trónörököst. Tudom, hogy mi áradban vagy, herceg. Tedd hát fel kérdésedet, szólt az aranykirály minden mellébeszélés nélkül. A királyfi nem tudott ilyen gyorsan felelni. Vakította a trónterem fényessége, s egy pillanatra el is feledkezett a leány kérésről. Miért van minden aranyból felség? Kérdezte végül. Az egész udvar meglepődött, értetlenkedve duruzsolni kezdtek. Hogy boldogok legyünk, szólt nevetve. A te országod talán arany nélkül is boldog? Tette még hozzá gúnyosan. Szíve szerint azt mondta volna, hogy nekik nem számít az arany, mert egymástól boldogok az emberek. Az én országom most nagyon hasonló a tiédhez. Az egyetlen bánatunk, hogy még mindig aglegény vagyok, felelte végül a herceg. Nem fogsz csalódni. Köztudott, hogy az én lányom a legszebb a világon. S most te is láthatod a saját szemeddel. Ahogy az aranykirály kimondta ezeket a szavakat, kinyílt a trónterem hatalmas ajtaja, s belépett rajta a csillogó hajadon. Aranyruhájánál csak arca volt ragyogóbb. A királyfit szinte elvakította a földön túli szépség, s úgy érezte, végre szerelembe esett.
első látásra. Az aranyhercegnő megállt az ifjú előtt, kezét csókra nyújtotta, és unottan azt kérdezte. Szerelmes vagy belém? Igen, vágta rá a trónörökös. Bármit megtennél, értem? Érted, átúsznám a világtengert. Húzd át hosszában, oda és vissza, utána a tiéd leszek, mondta hidegen az aranykirálylány, és azzal visszavonult szobájába. A királyfi abban a pillanatban a partra vitette magát, és a hullámok közé ugrott. Már rég nem látta a maga mögött hagyott tengerpartot, de a szárazfölddel együtt elhalványult előtte a királylány arca is. Rá kellett jönnie, hogy amit érzett, nem szerelem volt. Egy arra járó hajó felvette potyautasnak, s egy hét után kikötöttek egy újabb országba. A gyémánt király birodalmában. Rögvest a palotához ment, mert az a szóbeszéd járta, hogy ott él a legeslegszebb királylány. A gyémánt király rögtön fogadta. A lányom kezéért jöttél, jól tudom, hát csodáld meg őt! A gyémánt hercegnő belibbent a terembe, de olyan fényességgel pompázott, hogy a hercegnek káprázott a szeme, és szédülni kezdett. Eddig egy kérőm sem tett értem eleget. Te feláldoznád magam a kedvemért? Kérdezte a lány. Többet is tennék érted, fenség? Felelte az ifjú. Kelj át mezítláb a világhegyen, majd vissza, és akkor a tiéd leszek, szólt a király kisasszony, s kivonult a teremből. A herceg azon nyomban nekilátott a nagy útnak. Féltette utolsó esélyét, s az igazat megvalva menekülni is akart abból a bódító gyémánt országból. Alig kapaszkodott pár métert, tudta, hogy most sem szerelmes. A herceg napokig bolyongott étlen szomjan a kietlen pusztaságban. Már nem is állt a lábán, mikor egy kis viskóhoz ért, s megpillantott egy lányt, aki a kertben serénykedett. Rögtön látta, hogy valójában ő a legszebb lány a világon. Meghalnék, érted? Ennyit tudott csak mondani. Erre a lány szelíden elmosolyodott, s annyit felelt. Nekem az is épp elég, hogy élsz. Abban a pillanatban tudta a herceg, hogy szerelmes. Azóta beszélik abban a különös országban, ahol mindenki párra lel, hogy a királyuk a saját hátán hozta haza a feleségét. Átkelt vele a világhegyen, átúszta a világtengert, s még csak el sem fáradt. Annyi bizonyos, hogy azóta mindenki boldogan él, pár

0: Csukás Mese Rádió. Pillangó születik. Ugye ismeritek Süsüt a sárkányt? Tudjátok-e, hogy melyik repülő rovar a kedvence? Segítek! Szép, színes pilleszárnyai vannak. Úgy van, a pillangó. A pillangót lepkének is nevezzük. Lepke vagy pillangó, egyre megy. És azt tudtátok-e, hogy hogyan születik meg ez a csodálatos rovar? Elmesélem. Ha hiszitek, ha nem, a pillangó hernyóként jön a világra, és amikor eljön az ideje, egy átalakuláson megy át. Hernyóként levelekkel táplálkozik, csúszik, mászik, s amikor már elég nagy, keres magának egy megfelelő helyet, és bebábozódik. Hogy mit jelent ez? Azt, hogy egy kemény burkot, egy biztonságot nyújtó tokot épít maga köré, amelyben aztán egy igazi csoda történik. A hernyó átalakul pillangóvá. Kinőnek a szárnyai, átalakulnak a lábai, a feje, egy szóval a testének szinte minden porcikája. Néhány hét elteltével pedig kibújik a bábból, s miután megtornáztatta és megszárította a napon a szárnyait, a levegőbe emelkedik. S míg a hernyó levelekkel táplálkozik, a belőle kifejlődött lepke nektárt iszik a virágokból. Nekem a pillangókról mindig az angyalkák jutnak eszembe. És a legszebb, hogy gyönyörű színben játszó szárnyaik vannak. Van, amelyik teljesen hófehér. Van, amelyik csíkos, és van, amelyik pöttyös. Egyeseknek a szivárvány minden színében pompázik a szárnya. Ugye ti is szoktatok velük kergetőzni? Na de ne feledjétek Süsü szavait. Csak gyönyörködni szabad bennük, megfogni őket nem. Csukás Mese Rádió.
1: Selma Lagerlöf, Nils Holgersson csodálatos utazása, a fiú, akit Nils Holgerssonnak hívtak. Így volt, ahogy mondom. Volt egyszer egy fiú Svédországban, akinek örökké azon járt az esze, hogyan bosszantsa és gyötörje az embereket és az állatokat. A többi gyerek félt tőle, az állatok pedig, ha csak meglátták, menekültek előle. A fiú egy parasztnak, Holger Nilssonnak volt a fia, ezért kapta a Nils Holgersson nevet. A szülők nagy gondban voltak a fiúk miatt. Az apja szinte minden nap elmondta, mi lesz a mi Nils fiunkból? Minden munka alól kivonja magát. A szülők vasárnap templomba készültek. Mivel az apa attól félt, hogy Nils megint rosszalkodna, egy könyvet adott neki azzal, hogy olvasson el belőle 13 oldalt. Ha majd hazajövünk, ellenőrzöm, hogy csak ugyan elolvastad-e. Nils csalódott képet vágott, mert már kigondolt néhány huncutságot. Ehelyett most a szobában gubbaszthat és tanulhat. A könyv fölé hajolt, és mélyet sóhajtott. Viszketett a talpa, úgyhogy mindegyre fölkelt és járkált a szobában. Egyszer csak ilyetten állt meg. Csak nem egy tolvaj lopózott a házba? Annak a súlyos ládának a fedele, melyben az anyja a fehér neműt tartotta, nyitva volt. Nils közelebb ment, és nem hitt a szemének. A láda peremén egy vénséges vén, ráncos manó lovagolt. Széles karimájú kalap, és a nyakán és manzsettáján fehér csipkével díszített, fekete ruha volt rajta, pici lábán pedig fekete, csatos cipő. Nils már hallott a szorgalmas manókról, de valahogy jóval nagyobbnak képzelte őket. A ládán lovagló manó azonban csak akkora volt, mint a hüvelyk ujja. Nem, gondolta Nils, ettől nem kell félnem. Ezt nyugodtan bosszanthatom egy kicsit. De nem mert hozzányúlni, ezért némi töprengés után a szúnyoghálót leakasztotta az ablakról, jókedvűen meglóbálta, és zsupsz, ráborította a manóra. Gúnyosan fölkacagott, és meghintáztatta a csapdába esett manót. Ha szabadon engedsz, kapsz tőlem egy aranytallért, kiáltotta ilyetten a manó. Nils egy kicsit megrettent a hangjától. Gyorsan elengedte az emberkét, és már is egy aranytallér ütötte a markát. Mekkora szamár vagyok, gondolta nyomban. Többet is kérhettem volna. A Manó talán a fejembe varázsolhatta volna ezt a 13 oldalt. Akkor nem kellene olvasással bajlódnom. És mielőtt az emberke eltűnhetett volna, már is újra a hálóban gubbasztott. Ilyen könnyen nem úszod meg, kiáltotta a fiú. Ennél többet kell tenned. Alig, hogy kimondta, úgy megtaszította valami, hogy a szoba túlsó sarkába repült, és elveszítette az eszméletét. Amikor magához szért, a Manó eltűnt, és a láda fedele is be volt csukva. Nils zavartan nézett körül. Mi történt? Annyira megváltozott minden. Az asztal és a szék ijesztően nagyra nőtt. A Manó elvarázsolta volna a szobát. Nils föltápászkodott, és visszament a helyére, hogy folytassa az olvasást, de nagyon hosszúnak érezte az asztalig tartó utat. Útközben belenézett a fali tükörbe. Iszonyodva nézte a tükörképét. Törpe lett belőle. Egy icipici emberke, egy vakarcs, aki nem nagyobb, mint a hüvelykujja. Kiszaladt az udvarra, hogy megkeresse a Manót. Azonnal csinálja vissza a varázslatot. A libák hangos gágogásba kezdtek, amikor meglátták az apró teremtést. Úgy kell neked, kiabálták. Hányszor kergettél meg bennünket bottal? A tyúkok kotkodácsolva futkostak körülötte. Kot-kot-kot, úgy kell neked. Hányszor tépkedted ki a tollunkat és kergettél le a tojásainkról? Kukurikú, rikoltotta a kakas. Azt kaptad, amit megérdemeltél. Hányszor cibáltad meg a szép piros taréjomat? Kutyafüle, méltatlankodott Nils Holgersson. Inkább azt mondjátok meg, hová bújt a Manó? Azt már nem. Megérdemelted, hogy elvarázsolt. Kiáltozták egymást túlharsogva a baromfiak. Nils bement a tehénistálóba. Hát, ha oda bújt a Manó. Amikor a tehenek meglátták a parányi fiút, hangosan bőgtek. Ezt jól megkaptad. Hányszor hajítottad utánunk a facipődet? Még darazsat is dugtál a fülünkbe. Hallgassatok el végre, kiáltotta mérgesen Nils. Inkább azt mondjátok meg, hova bújt a Manó? Mindenki tudja, de nem áruljuk el neked, jelentette ki Riska, az egyik tehén, és a többiek rábólintottak. Hirtelen Nils előtt termett a macska, és dühösen ráfújt. Úgy megrángattad a farkamat, hogy fájt. Megérdemelted, hogy elvarázsoljanak. Nils most is el akarta kapni a macska farkát, de az akkorát lökött rajta a mancsával, hogy hanyatt esett. Most óriási, izzószemű szörnyetegnek látta. Megcserélődtek a szerepek. Többé nem félnek tőle az állatok. Neki van tőlük félnivalója. Az udvar és a ház minden sarkában lázasan kereste a Manót, de azt mintha elnyelte volna a föld. Végül fölmászott a kőfalra, és lenézett az udvarra. A libák és a tyúkok még mindig őt ócsárolták. Hogy megérti a beszédüket? Ez is új volt. Lassan rájött, hogy többé nem ember, és talán sosem lesz újra az. Nyomorult törpe! Kiáltott föl mérgesen. Ha még egyszer elém kerülsz! De hirtelen tudatára ébredt, milyen kicsi, és elhallgatott. Soha életében nem érezte magát ilyen nyomorúságosan.

Énekeljetek velem, hogy a hangunkat egészen heted hét határon túl is hallják. A következő dal titkos nyelven fogom énekelni, és az a legeslegügyesebb, aki kitalálja, hogy melyik dalt énekelem, úgyhogy hegyezzétek nagyon a fületeket.

Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Ez volt a Mesés délután. Maradjatok velünk és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót.
1: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban.
2: Műsorajánló következik.
0: Kedves gyerekek!
3: Igen!
0: Gyereknap alkalmából a Csukás Mese Rádió egy különleges ajándékkal készül nektek május 31-től. Minden este 7 órakor az esti mese előtt egy kedves mondókát hallhattok Varga Lillától, megzenésítve. Hallgassátok, mondjátok és énekeljétek velünk együtt ti is! Aha. Megzenésített mondókák gyereknap alkalmából a Csukás Mese Rádió ajándékaként az esti 7 órás mese előtt.
3: Ez a Csukás Mese Rádió.
4: Szeretem.
0: Rádió egyfejűeknek. Vasárnap délutánonként elvarázsolunk a Csukás Mese Rádióban. Méghozzá zenével. Bulizz velünk, hagyd, hogy elvarázsoljon a zene. Várnak rád a legvidámabb gyerekdalok és a legmenőbb slágerek. Táncolj, énekelj és bulizz velünk otthon, a kocsiban vagy akár a szabadban. Minden vasárnap 3-tól házi buli. Zenevarázs a Csukás Mese Rádióban.
4: Csukás Mese Rádió!
5: Rádió egyfejűeknek.
1: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Május 25-től új sorozat indul hétköznap este 7 órától a Csukás Mese Rádióban. Fecske László Guruló Barátok című mese sorozatát Kőszegi Ákos meséli el. Robogó Robi nagyvárosi kalandjaiból kiderül, hogy miként ismerkedik meg a városlakó többi járművel. Guruló Barátok. Május 25-től új sorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától.
6: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
2: Műsorajánlót hallottatok. Este 6 óra van, tik-tak, tik-tak. Elment ez a nap is, pék-pak. Vacsorához készülünk. Ezt az órán a mutatók jelzik nekünk. A kisebb mutatót a 6-oson látjátok, a nagyobbat pedig a 12-esen találjátok.
0: Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. 6 óra elmúlt. Hangolódhatunk a vacsorára és az esti készülődésre. Csodás esti mesék várnak rátok, és mesés dallamok. Maradjatok velünk, és elrepítünk benneteket a mesék és az álmok birodalmába. Mesés estét mindenkinek. Ez a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
7: Kedves gyerekek! Oswald Marika vagyok, imádom a mesét gyerekkorom óta. Most Csukás István meséjét fogom elmondani nektek. Remélem, hogy nagyon tetszeni fog nektek ez a csodálatos mese. Csukás István, Tóbiás és a ló. Tóbiás sétálgatott, arra jött egy ló, s köszönt, hogy jó napot. Megemelte a kalapot. Tóbiás ámult-bámult, micsoda esemény, kalap van a ló fején, na hát, én is köszönök, úgy illik, s megemelte a kalapját. Tóbiás így szólt, te ló, legyünk barátok, e barátság nagyon kedvemre való. Szereted a fagylaltot? Vaníliát, málnát, citromot? Kérek két nagy adagot. A ló a száját kitátotta, s egyből bekapta. Nem rágta, nem ízlelte, egyből lenyelte. Kicsit kaparta a torkát, se baj. Gyere, együnk rá egy tortát. A ló a száját tátotta, s a tortát egyből bekapta. Nem rágta, nem ízlelte, egyből lenyelte. Ilyen, mondta Tóbiás, ez az új divat nem vitás. De nagyon nagy volt a falat, majdnem a torkán akadt. Arra jött egy dagadt fuvaros, az esze csavaros, a szeme zavaros. Meglátta a lovat, amit evett. csúnyán felnevetett. Ha az enyém lenne e pompás állat, tudnám én, hogy mit csináljak.
8: Tóbiás szólt. Hadd látom, utolérsz-e négy lábon? Mendegéltek, nevetgéltek, kocogtak és ügettek, nekivágtak utcáknak és tereknek.
7: Lesben állt a dagad fuvaros, szeme sötét zavaros. Itt a pányva a nyakadba, jó szoros. Füstös kémény vakablak, megállj te ló, elkaplak.
8: Tóbiás rémülten látja, hogy fogolya barátja. Szép nyakába pányva. Jaj, mit tegyek?
7: Törd a fejed, Tóbiás. Ész kell ide, csel kell ide, nem vitás.
8: Van ész, van csel. Itt egy csizma, itt a párja, a fuvaros felpróbálja, s a csürdöngölöd víga járja.
7: Gyere, egércimbora, bújj oda. Bújj bele, és ne sajnáld, csiklandozd meg a talpát.
8: Jön a dagat, felkiált, hogy meglátja a csizmát.
7: Itt egy csizma, itt a párja, sehol sincsen a gazdája. Trallarom, én ezt most felpróbálom.
8: Fel is húzza, ám az egér csiklandozza, és míg víg táncol, bokázik, Tóbiás elvágtázik.
7: A fuvaros földre rogyott, lehúzta a csizmát legott, s a kisegér meg elfutott.
8: Tóbiás is messze járt, megmentette a barátját.
7: Győzött a jó, vesztett a rossz, hoppon maradt a fuvaros. Nem ér a nyomunkba se.
8: Így végződött a mese.
1: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Sziasztok, én Herman Lilla vagyok, és én is a Csukás Mese Rádiót hallgatom.
1: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Az éhes teve és a tolvajok. Angol mese. Fordította Láng Anikó. Aki elmeséli nektek, Bodrogi Gyula.
1: A teve egy napon izgatottan ügetett ki házából a többi állat gyülekező helye felé. Ide figyeljetek! Mindnyájan ide figyeljetek! Kiáltotta. Míg náthásan ágyamban feküdtem, köhögtem és tüsszögtem reggeltől estig, és egy falat sem ment le a torkomon, valaki ellopta a púpomat. Ez felháborító. Tudni akarom, ki tette. Ugyan teve, koma, ezt senki sem tehette. Nyugodj meg, itt valami tévedésnek kell lennie. Csillapította a tevét elefántné asszonyság. Tévedés, mordult rá a teve. Rablás ez, semmi más. Be is jelentem a rendőrségen. Ezt alig, ha teheted, mondta elefántné asszony. Különösen azért, mert nekünk állatoknak nincs rendőrségünk. Különben meghívlak benneteket a házamba, kaptok egy kis jó ízű harapnivalót, és megpróbálunk valami megoldást találni. Kétlem, hogy sikerül, dünnyögött a kárvallott teve. De azután kordult egyet a gyomra, nem akadékoskodott hát tovább, ment a többiekkel, és csak hamar megtelt a vendője elefántné asszony ízes főztjével. Amikor a zebra megkérdezte őt, hogy az ágy alatt megnézte elveszett púpját, csak megvetően keresztül nézett az oktondi állaton. Felháborodott a legyintett melső lábával, amikor a zsiráf kisasszony szerényen megjegyezte, hogy biztos-e abban, hogy volt púpja egyáltalában. És miután a rinocérosz rejtélyes szemhunyorítással megkérdezte, hogy hol látta legutoljára az elveszett púpot, a teve mérgesen ledobta a szalvétáját. Ugyan hol láttam volna? Természetesen a hátamon, vágott vissza. Ahol mindig lenni szokott, rendes körülmények között. Éppen itt. Ezzel hátranyúlt a megszokott helyre, és csodák csodája, a púp ott volt. Épp úgy, mint máskor, a háta közepén. Kitette oda? Kitette vissza, amíg nem néztem hátra, kiabálta a megzavarodott teve. Senki sem tette oda, felelt a rinocérosz, mert én egész idő alatt figyeltem, s azt vettem észre, hogy minél többet eszel, annál nagyobbra nő hátadon a púp. Hát persze, örvendezett a teve. Teljesen elfeledkeztem róla, hogy a púp a tartalék-táplálék tárolására való. És mivel én napokig nem ettem, az egész tartalék elfogyott, és így nem maradt púpom. Elolvadt, mint a hó a tavaszi napon. Olyan ártatlanul nézett elefántné asszonyságra, hogy a sietve odatolt elé még egy tányér főzeléket. Edd meg! Akkor nem fordulhat még egyszer elő ilyesmi, mondta mosolyogva. Igazad lehet, hagyta rá a teve, és jó ízűen megette az egész tányér ennivalót. Most történt talán életében először, hogy a falánk teve igazán jól lakhatott.
0: Az éhes teve és a tolvajok című mesét hallottátok.
2: Csukás Meserádió. A napnak lassan vége, de még vár rátok néhány kaland és mese. Csukás Meserádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Hallgass velünk te is ezt a dalt.
2: Szervusztok, gyerekek! Harsányi Gábor vagyok, Gabi bácsi, színművész író. Egy nagyon aranyos mesét olvasok fel nektek, akinek az írója Csukás István. A mese címe Mitől álmos a szék? A kis csacsinak feltűnt, hogy a szék mindig alszik. Hátát a falnak támasztotta, átaludta az egész napot. Szép szék volt, a támláját faragások díszítették, a karfája végén két fényes rézgomb csillogott. Jaj, csak egy percre ébredne fel, hogy bemutatkozhassak neki, gondolta magában a kis csacsi. Majd figyelni fogom. Egyszer csak a szék megmozdult, mintha nyújtózkodott volna. A kis csacsi gyorsan lemászott a virágtartóról, oda sietett a székhez, és így szólt. Én vagyok Samu, a kis csacsi. És te ki vagy?
3: Hogy? Én? Ki van itt? Ja, én vagyok a szék.
2: És ásított egyet. A kis csacsi türelmesen várt, míg a szék befejezi az ásítást, és megkérdezte. Mitől vagy ilyen álmos?
3: Lakodalomban voltam, felelt a szék. Egész éjjel nem aludtam.
2: Lakodalomban? Hát ez nagyon érdekes. Hogy kerültél oda? Kérdezte a kis csacsi.
3: Kölcsön kértek,
2: válaszolta a szék, és lehúnyta a szemét. A kis csacsit nagyon érdekelte a lakodalom, és egy kicsit megrázta a szék lábát.
3: Mi az? Ki van itt?
2: Ébredt fel a szék. Én vagyok, szólt a kis csacsi. Nem mesélnél valamit a lakodalomról?
3: Szívesen, felelt a szék.
2: Az úgy kezdődött, hogy kölcsön kértek. Ezt már hallottam, gondolta a kis csacsi, de nem szólt közben, nehogy megharagudjon a szék.
3: És bevittek egy nagy-nagy szobába. A szobában állt egy hosszú-hosszú asztal. Az asztalon volt sok-sok tányér, és a tányéron volt sok-sok...
2: A szék ásított egyet, és elaludt. A kis csacsi nem tudta, hogy mit csináljon, de mert nagyon érdekelte a lakodalom, óvatosan megrázta a szék lábát.
3: Mi az, ki az? Ja,
2: ébredt fel a szék.
3: Hol is hagytam abba?
2: A tányéron volt sok-sok, emlékeztette a kis csacsi.
3: Csont, vágta rá a szék. Csont?
2: Rögtent meg a kis csacsi.
3: Ja, mondta a szék, csontos később volt, mikor már lerágták róla a húst. Aztán jöttek a vendégek, engem a főhelyre állítottak. A mennyasszony ült rám. Bizony, dicsekedett a szék. Aztán jött egy ember, szalag volt a kalapján,
2: verseket mondott. Milyen verseket? Kérdezte a kis csacsi.
3: Várj csak, na, mindjárt eszembe jut, mondta a szék. Ma itt mindenki nevessen, a fazékba beleessen.
2: Biztos, hogy így volt, kérdezte a kis csacsi.
3: Biztos, felelte megsértődve a szék. Ha nem hiszed, nem mesélek tovább.
2: Hiszem, szólt a kis csacsi. Csak mondjad.
3: És aztán táncoltunk. Láttad volna, milyen szépet táncoltunk. A piszkafa ugrott középre, derékon kapta a seprüt, s úgy járták a csürdöngölőt.
2: Hol?
3: A szobában? Kérdezte a kis csacsi. Nem, mondta a szék. A kamrában. Minket kivittek, kellett a hely bent. De a zene azért behallatszott, és a zsíros bödön énekelt mély hangot.
2: Várj csak, ezt énekelte.
3: Dön-dön-dön-dön-dön, éljen a bödön.
2: Jaj, nagyon szép, mondta kis csacsi.
3: Várj csak, mondta a szék. Teljes csupor is énekelt. Por-por-por, éljen a csupor, ezt énekelte.
4: Ásított a szék. Egyre emlékszem a lakodalomból.
2: Nagyon érdekes volt, szólalt meg a kis csacsi. És te igazán nagyon fontos helyen álltál.
3: Ugye? Kérdezte a szék. Most már érted, hogy miért vagyok olyan álmos?
2: Eltúlzod ezt az álmosságot, gondolta magába a kis csacsi, de nem mondta meg a széknek. Megköszönte a beszélgetést, és elbúcsúzott. De a szék nem válaszolt. Már az igazak álmát aludta.
0: Csukás Mese Rádió.
5: Találós kérdés.
6: Sziasztok, gyerekek! Réka vagyok.
5: Ma egy téli mókáról hoztam nektek találós kérdést. Így szól. Ez a jármű nem gurul, hanem csúszik. Akkor a legjobb, amikor vastag, puha hó borítja a dombokat. A mókázás elengedhetetlen kelléke, hiszen csak ráülsz, kapaszkodsz, és siklasz is lefelé a lejtőn. Lehet fából vagy műanyagból, és hatalmasakat lehet vele szórakozni. De persze csak óvatosan. Na, kitaláltátok? Igen, ez a szánkó! Én mindig ezt várom télen, hogy lehessen menni egy jót szánkozni a barátaimmal. Ez volt a találós kérdésem. Sziasztok! Csukásmese Rádió.

Alvás előtt egy kis varázslat. Gondoljatok azokra a szép pillanatokra, amiket ma megéltetek. Mesés este, a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

Mikor kicsi fiú voltam, mindenfélét barkácsoltam. Szegecseltem, kopácsoltam, taligát, hajót ácsoltam. Domboldalban, szőlős kertben kunyhót levélszint emeltem, belé töklámpást szereltem, öreg csősszel énekeltem. Ha szobából szabadultam, amerre csak megfordultam, sárkalibám, kőpalotám, sírva hagytam magam után. Volt a küküllőn egy malom, mormolását most is hallom. Életünk ott vigan tölt el, sok szép napom leörölte. Lejáratta sok jó órám, az idő volt benne a molnár. Feljebb volt egy fűrészmalom, fenyődeszkát vágtak azon. Lejjebb egy ványoló malom, fodros gyapjút mostak azon. Volt messzebb egy lisztmalom is, a molnárja tolvaj, hamis. Ha a zsilipjét lezárta, amennyi szép pisztráng márna, mind bekerült kosarába, onnan pedig a hasába. Malmunkat úgy építettük, a patakot elvezettük, ahol a legjobban siet, gyeppel megdugtuk a vizet, hogy torpanjon vad folyása, megfogtuk vesszőfonással. A kavics közt árkot vájtunk, ahol kellett sáncot hánytunk, partjára ültettünk fenyőt, zsurlót, páfrányt, lengedezőt. Iszamos nagy kövek alatt fogtunk belé kövihalat, a folyókán fels leúztak, a markunkból kikicsúztak. Megzavart, ilyet kárász nép, oldalazva, mintha másznék, evickélt ki a patakba, hol a bothal majd bekapja. Gát felett a sima tükrön, vízipók suhant ezüstlőn, tűző napban korcsolyázott, s a cipője el nem ázott. Égerfák alatt a mélyből kis búvárrigó merült föl, kőre röppent, megriadva, s mert itt már nem ő a gazda, jajszó tört fel a szívéből, úgy szemlélte, hogy mi épül. Nagy volt a faragás, fúrás, bicska villant, hult a faragács. Úgy faragtuk, úgy gyalultuk, ahogy apánktól tanultuk, ahogy ő is az apjától, vagy talán a nagyapjától. A kerékhez tengely kellett, magyaróbotból kitellett, hogy hat küllő férjen bele, vastag maradt a közepe. Ebbe furtunk hat kis lyukat, hegyes küllő végnek utat, s a küllőket meghasítva bekopácsoltuk a likba. Meghasított küllő végbe hat lapátkát tettünk még be, s ezzel kész is volt a derék, hat lapátú malomkerék. A folyóka régen várta, sebes zúgóját kínálta, hol szűk volt, mint holmi szurduk, ágas fáinkat leszúrtuk, s rájuk tettük a kereket. Meg is indult, s úgy peregett, akár valami motolla, s vizét megszivárványolta. Hát egyszer csak nő a malom, s egyre nő a csodálat. Roppant kerekek forognak, nehéz kövek nyikorognak. Nagy zsákkal jön egy vénember, tele a zsák búza szemmel. Beleönti a garatba, aztán zsákját földhöz csapja. Aztán jön egy ifjú legény, nagy-nagy zsák a hátán, fején. Künt is állnak, tolakodnak, az örletők sokasodnak. Száll a liszt akár a pára, zokog a malom zihálva, s mindez szörnyű leckét rórám, mert hogy én vagyok a molnár. Izzott a nap a küküllőn, mint a tüzes vas az üllőn. Harmatos nyárvégi reggel már ott jártam a beregben. Lábam gyorsan odatartott, hol tegnap hagytuk a malmot. Csorgón csergedezve csorgott, a kereke fürgén forgott. Oly jól tudta, mi a dolga, mintha száz éve ott volna. Hol van az éjjeli csoda? Örletőknek semmi nyoma, s a hatalmas álommalom nem nagyobb, mint a kobakom.
Hát egyszer csak minyamányi otterem malom csodálni. Átgázoltak vasszigonnyal, maguk gyártották bizonnyal. Rozsdás szigony a kezükben, halvacsora az ezükben. Martban döfködik a halat, hát ha vaj egy fenn is akad. Ahogy járnak ott fels alá, egyszer csak a malom megáll. Keresvén a baj okát ott, láttunk egy iszonyú rákot, amilyen senki se látott. Úgy beült a kis malomba, mintha a molnára volna. Az ollója fél tenyérnyi, bajsza vége farkát éri. Malmunk farkával csapdossa, ollójával mind mardossa. Szerencse, hogy Mányi s Minya cseppet sem volt Nyányi Minya. Szigonnyal hamar kidobták, s egy nagy kővel lenyomtatták. S amíg Minya tüzért szaladt, rőzsét gyűjtöttünk az alatt. Megjött a szén egy csuporban, fát raktam rá, legugoltam. S addig fújtam, míg a lángja meg nem perzselt a falánkja. Aztán a rákot kiszedtük, a kő alól tűzbe tettük, megsütöttük, és megettük. Én kaptam az egyik ollót, még sohasem ettem oly jót. Mányinak jutott a másik, Minyának a fogavásik. Neki csak a farka jutott, s nagy mérgesen hazafutott. Ha te is eljöttél volna, tál neked is jutott volna. Ha nem a bajsza, a lába, nem jöttél volna.

0: Csukás Meserádió.
1: Készüljetek a vacsorára, és számoljátok meg a kezeteken a napközben megtapasztalt csodákat. Ki hány ujját mutatja? Mesés este a Csukás Meserádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
2: Jeleket elemez a nyomoz, tele van nyommal a homokoz, tarkak és tenyerek sorozata, köz

0: a sikátorban.
1: Az csak egy kis egér.
0: Túl nagy ez kis egérnek.
2: Megállj, most megvagy.
0: Jaj!
3: Lecsillant valamin a nagy itt, a detektív így szól, apropó. A

0: elni szoktunk csiba irány.
1: Csukás meselárni.
2: Fogmosáskor alul is mosd, ne csak felül. Meglátod, az idő gyorsan repül. Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: mesés estét. Itt a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Az igazi ágy. Német mese. Mesélő Forró Bence. Volt egyszer egy kisfiú, aki nagyon szerette a kicsi ágyát, s bizony talán jobban is a kelleténél, mert minden áldott nap egy kicsit tovább szeretett volna a meleg paplan alatt megbújni, amikor eljött a felkelés ideje. Történt azonban, hogy a kisfiú egyszer látogatóba volt egy pajtásánál, s annak sokkal nagyobb ágya volt, mint neki, és nem szalmazsák volt benne, hanem puha matrac. Ettől a naptól kezdve a kisfiú már nem szerette az ágyát, s bizony estéről estére sírva aludt el a szalmazsákos kicsi ágyon, a meleg paplan alatt. Addig sírt, amíg a sírását meg nem hallotta az álomtündér, s el nem határozta, hogy segít rajta. Így történt, hogy amikor egy este a kisfiú elálmosodott, az ágya helyén aranyos bölcsőt pillantott meg, olyan cifrát, olyan szépet, hogy eleinte hozzáérni is alig mert. Végre azért mégis belefeküdt, hanem alig húzta magára a paplant, amikor az aranybölcső elkezdte ringatni, és ringott, ringott, még az álmában is ringatta. A ringatástól azt álmodta, hogy hajón van, kinn a nagy viharos tengeren, s a hajó addig inog és bugdácsol alatta, amíg végül felborul, ő meg belepottyan a hideg vízbe. Erre aztán ilyettében felébredt, s bizony igen rosszul érezte magát a cifra bölcsőben. Az álomtündér mindjárt észrevette, hogy ez a bölcső nem az igazi. Hát másnap estére olyan ágyat varázsolt a helyébe, hogy a kis királyoké se volt különb. Hatalmas selyem sátor borult fölé, a függönyén aranybojtok csüngtek, az ágy négy sarkán négy csodaszép faragott oszlop tartotta az aranyozott mennyezetet, s a piros bársony függönyök között nagy-nagy csönd volt. A kisfiúnak először ez az ágy is nagyon tetszett, de utóbb a sok függöny alatt megfüllett a levegő, és megint csak felébredt. Ki is szállt volna az ágyból, de akárhová nyúlt, mindenütt csak a súlyos függönyökbe ütközött, mintha valami bársony ketrecbe zárták volna. Az álomtündér másodszor is észrevette, hogy rossz ágyat varázsolt a régi helyébe, így aztán harmadnap ismét más ágy várta a kisfiút. Ez aztán igazán egyszerű ágy volt, olyan, mint akármelyik kisfiújé. Csak hogy valamivel mégis jobb legyen, az álomtündér beletett három derékaljat, öt párnát, meg egy akkora pocakos vastag dunyhát, mint egy hegy. A sok párnától olyan magas lett az ágy, hogy létrán kellett felmászni a párnák tetejére, de olyan puha is lett, hogy amikor a kisfiú belefeküdt, valósággal elmerült benne. Nem látszott ki már a párnák közül csak az orrahegye, és bizony ebben az ágyban sem aludt jól. A sok derékaj és dunyha között csuromvizesre izzadt, forgolódott, reggel elcsigázottan ébredt fel, és már csak is a régi ágya járt az eszében. Az álomtündér erre mit tehetett egyebet? Visszavarázsolt a helyére a régi ágyat, benne a szalmazsákkal. A kisfiú pedig olyan jól aludt benne, mint még soha életében, s úgy érezte, hogy az ő egyszerű kis ágya többet ér nem csak a pajtás a széles puha ágyánál, hanem a világ minden ágyánál is.

0: A Búbos Banka fészke. Aki elmeséli nektek, Mahó Andrea.
1: Egyszer volt, hol nem volt, még hetet hét országon is túl, volt egy szép tarka madár. Annak a neve volt, de még ma is az, Búbos Banka. Amint repkedett jobbra-balra, erre-arra, hát lát egy helyen egy gyönyörű, ügyes fészket. Megnézegette alaposan, s elkezdte kérdezni a többi madártól. Ez a fészek milyen madári? Ki csinálta ezt? Milyen ügyesen meg van csinálva? Azt mondta neki a többi madár. Az a sarka fészke, ő csinálta ezt, a sarka. Na hát akkor a Búbos Banka addig ment, amíg találkozott a sarkával, s megkérdezte tőle. Maga csinálta ezt a fészket? Azt mondta rá a sarka. Én. Legyen szíves, azt mondja neki a Búbos Banka, segítsen nekem, csináljunk nekem is egy olyan ügyes fészket, tanítson meg engem is, megfizetem jól. A sarka hajlandó volt. No, mondja, gyere, menjünk, gyűjtsünk anyagot. Elmentek, s hordtak oda tövist, ágat, szalmát, s ami kellett mindenfélét. Mikor mindent összehordtak, akkor keresett egy alkalmas helyet a sarka, ahova a fészket rakja. Azt mondja a Búbos Bankának, na, nézd ide! Elvett egy ágat. Ezt tedd csak így, s csak úgy is. Azt mondja a Búbos Banka, tudom, tudom. Akkor vett egy másik ágat. Na, csak így, csak úgy. Azt mondja megint a banka. Tudom, tudom. A harmadik ágat is vette. Csak így, csak úgy. Tudom, tudom. A harmadiknál, a negyediknél már kezdett feltűnni a sarkának. Na te, ez mindenre csak azt mondja, hogy tudom, tudom. Ötször, hatszor, hétszer, nyolcszor mind mondogatta a Búbos Banka, s mikor meggyűlt a sarkában a méreg, még csak az alja volt meg a fészeknek, még csak ilyen alakú volt, mint a tenyerem, megharagudott a sarka, s azt mondta a Búbos Bankának. Na, ha tudod, akkor csináld magad. Elrepült a sarka, s a Búbos Banka ott maradt. Ma is, ha valaki valahol lát egy Búbos Banka fészket, csak ennyi. Még le is hengergőznek a tojások róla. Amikor kikölti a kicsi madarakat, így kell odafogózniuk a fészek fenekére, nehogy lehengergőzzenek. Mert amelyik lehengergőzik, az visszamászni többet nem tud. A Búbos Bankának hát úgy maradt a fészke, ahogy hagyta a sarka, amikor megharagudott. Azóta is úgy él, éldegél, ahogy lehet.
0: A Búbos Banka fészke című mesét hallottátok.

0: A pók, a dinnye meg a szél. Történt egyszer, hogy az ember talált egy magot a földön. Felvette, nézegette, de nem tudott rájönni, hogy milyen növényhez tartozik. Végül arra gondolt, hogy hazaviszi, próbát tesz vele és elülteti. Másnap aztán az udvarban elültette a magot és gondosan nevelgette. Minden nap meglocsolta, és egyre izgatottabban várta, mikor bújik végre elő a titokzatos növény. Aztán egy nap kicsirázott, idővel pedig jókora kerek termés is megjelent rajta. Először a pók vette észre a dinnyét, közelebb ment, megkopogtatta, ahogy szokás, majd a dinnye falához nyomta a fejét és fülelt.
1: Ez bizony még éretlen,
0: állapította meg a pók, majd elfutott. Nem sokára megérkezett az ember, és szemügyre vette a dinnyét. Ő is megkocogtatta ujjával a kérgét, megérette már, ám az épp hogy csak megszólalt.
1: Ez a dinnye még éretlen, talán majd legközelebb, mondta a gazda, majd sarkon fordult.
0: A pók és az ember minden nap kimentek a szántóföldre, és felváltva lesték és kopogtatták a dinnyét. De annak még idő kellett, hogy beérjen. Majd az egyik nap, mikor a pók megkopogtatta a dinnyét, ismét csak hallgatott. Már éppen fordult volna vissza, mikor a dinnye egyszer csak elrugaszkodott a földtől, és minden erejét összeszedve rázuhant a pókra. Szerencsére az aprócska állatnak sikerült az utolsó pillanatban elmenekülnie, és bebújt az egyik közeli bokor alá. A nagy igyekezetben észre sem vette, hogy egy zebra éppen a bokor leveleiből lakmározik.
1: Hát neked meg mi olyan sietős? Szólította meg a zebra.
2: A dinnye elől menekülök,
0: felelt a pók, a levegőt kapkodva.
1: Még hogy a dinnye elől? Na ne nevettes!
2: De hisz igazat mondok,
0: bizonygatta a pók.
1: Rendben, maradj csak itt, én majd megvédelek.
0: A pók megköszönte a zebra kedvességét, és lekuporodott mellé a bokorba.
1: Ám nem sokára hatalmas szél támadt.
0: Ez meg honnan jöhet? Tette fel a kérdést a zebra.
2: Ez csak a dinnye szele lehet,
0: válaszolta a pók teljes magabiztossággal.
1: Olyan erősen fúj, hogy én nem tudom útját állni. Menj, keres mást, aki megvédhet.
0: A pók hamar összeszedte minden bátorságát, és futni kezdett, hogy új menedéket találjon. Nem messze a bokortól, egy bivaj dagonyázott a sárban.
1: Mikor meglátta a pókot lábaival a nyakában, oda kiáltott neki. Hova ez a nagy sietség, barátom?
2: A dinnye elől menekülök.
1: A dinnye elől? Ilyet se hallok minden nap, csodálkozott a bivaj.
2: De bizony úgy van, ahogy mondom. A dinnye utána merett, én meg futok előle.
1: Na jól van, bújj el a bundámban, ott majd biztonságban leszel.
0: A pók pedig felmászott a bivaj lábán, majd elsétált egészen a hasáig, és ott befészkelte magát a bundájába.
1: Ám sokáig itt sem pihenhetett, mert a szél utolérte őket. Olyan erősen fújt, hogy a póknak minden erejét össze kellett szednie, hogy le ne essen a földre.
3: Hát ez meg micsoda? Kérdezte meglepetten a bivaj.
2: Ez a dinnye süvítő szele,
1: kiáltotta a pók. A dinnyé vagy nem, én nem bírok vele. Jobban jársz, ha másik helyet keresel, mert én nem tudlak megvédeni tőle.
0: A pók pedig gyorsan megköszönte a vendéglátást, hamar leugrott a bivajról, és futott tovább a szavannán. Miközben menekült, egy elefántba botlott az egyik fánál.
1: Hát te meg miért szeded ilyen fürgén a lábaidat? Szólt az elefánt.
2: Futok, hogy a dinnye el ne kapjon.
1: A dinnye? Nevetett fel az elefánt. Talán csak nem lóvá akarsz tenni.
2: Igazad beszélek. A dinnye el akart taposni, és most kerget.
1: No, nem bánom. Búj ide a patám közé, ott majd nem talál meg.
0: Felelte nyájasan az elefánt. A pók épp csak kényelmesen elhelyezkedett, mikor megérkezett a szél.
1: Hát ez meg mi lehet?
0: Kérdezte az elefánt vacogó fogakkal.
2: ez nem más, mint a dinnye szele.
3: Egy kis szél rajtam nem fog ki,
0: válaszolt maga biztosan az elefánt.
1: Ám ahogy telt az idő, a szél egyre erősebb lett, és már majdhogy nem ledöntötte a hatalmas állatot a lábáról.
3: Szaladj, kicsi pókbarátom, keres valami jó rejtek helyet, mert ez a szél olyan erős, hogy menten leteper.
1: Így a póknak nem volt más választása, újra nekiindult a pusztaságnak. Miközben a fűszálak között utat tört magának, valaki megszólította.
2: Hova futsz, kicsi pókinca?
1: Csivitelte az Ullabella madár.
3: Mit érdekel az téged?
0: Vetette oda morcosan a pók.
1: Igazán nem érdemlem meg, hogy ilyen gorombán bánj velem. Tudd meg, jó barátságban vagyok a nagy vadakkal, és engem mindenki tisztel,
0: mondta kissé mérgesen a madár.
3: Nekem ugyan mindegy. Kár, hogy még a te hatalmas barátaid sem tudnak segíteni rajtam.
1: Legyintett a pók, és folytatta útját.
2: Mi történt?
1: Kérdezgette tovább a madár, miközben a pók felett repkedett.
3: Ha tudni akarod, a dinnyevet üldözőbe, a süvöltő szelétől pedig még az elefánt sem tudott megvédeni.
2: Akkor tegyünk egy próbát. Bújj be a szárnyam alá.
1: Majd az Ullabella leszállt a fűbe. A pók gyorsan bebújt a szárny alá, majd együtt felreppentek a levegőbe. Nem sokára meg is érkezett a szél, ami még erősebben fújt, mint eddig.
3: Kapaszkodj erősen, le ne es, mondta a madár.
1: Aztán hirtelen megjelent a dinnye a levegőben, és mikor észrevette az Ullabellát, teljes erőből rárontott. Hanem a madár okosabb volt nála, és éppen mikor a dinnye elérte volna, az utolsó pillanatban kitért a támadás elől. A dinnye pedig későn vette észre, hogy éppen egy óriási éles szikla felé tart. Neki ütközött, és egy pillanat alatt szétlocsant a kerek gyümölcs, magjai pedig szanaszét szóródtak. Így került az emberekhez a dinnye, és a szél, ami előtte benne lakozott.

0: Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés estét mindenkinek. Csodás esti mesék és dallamok várnak rátok. Maradjatok velünk, és elrepítünk benneteket a mesék és az álmok birodalmába. Ez a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, kedves gyerekek! Lacfi János vagyok, meséket, verseket írok, és a Dombon inneni mesék című könyvemből mesélek most nektek. A nagy gyorsulási verseny.
2: Pa-pa-pa-pám, kedves nézőink, már is kezdődik a nagy gyorsulási verseny. Az egyes pályán a verhetetlen klasszis köles a denevér. Nézzék, kérem, hogy tagadnak a propellerizmai. A kettes pályán, na kérem, ki van a kettes pályán?
1: Köles csupa ilyesmiket kiáltozott, miközben ide-oda röbdösött a levegőben.
2: Ezt nem hiszem el, a kettes pálya még mindig üres. Mondd, te süket vagy!
1: Kiártott rá elemérre az éppen arra rollerozó fóka kölyökre, mire az csodálkozva megállt. Nekem szóltál.
2: Hát persze, folytatta köles, nem is a dalai lámának, sem a lalai dámának, sem a drámai lalának, a nézőtél tombol. Lufik és zászlók ezrei emelkednek a magasba, pillanatokon belül eldördül a startpisztoly, és megkezdődik a várba várt küzdelem, az első nagy Dombon inneni bajnokság.
3: Mária, szerintem arra céloz, hogy versenyezni szeretne velünk,
1: mondta Janka, a vadmacska lány, aki ekkora szintén odaért, és kicsit jobban ismerte a kölesféle kölyköket, meg a kölesféle hantát, pontosabban handabandát, még pontosabban hantabandát.
2: Igen, nos, kedves asszonyom, ön fején találta a szöget. Nyereménye egy vadonatúj ezüst étkészlet műanyagból, no meg egy gázos körutazás Propán-Butániában csak oda repülőjeggyel. Egy napig élvezheti a helyi kanibál törzsek vendégszeretetét, a vacsora benne van az árban.
3: Azt hiszem, most már én sem értem.
1: Bizonytalanodott el Janka.
2: Jaj, de értetlenek vagytok, versenyezzünk,
1: idegeskedett köles.
3: De akkor miért nem azt mondod?
1: Kérdezte Janka.
2: Mert közönség nélkül, meg tévé közvetítés nélkül, meg vigyázkész sajt nélkül unalmas az egész.
1: És egészen pontosan milyen versenyre gondoltál? Érdeklődött elemér.
2: Gyorsasági repülőversenyre, mondta köles.
3: De hiszen mi nem tudunk repülni,
1: vetette ellene Janka.
2: Ez igaz, ismerte el köles, akkor legyen rollerverseny.
3: De neked nincs is rollerod,
1: értetlenkedett Janka.
2: Hát, ez is igaz.
1: Szontyolodott el köles, de aztán már is felderült a képe.
2: Akkor én repülök, ti meg rolleroztok, a leggyorsabb győz!
4: A leggyorsabb győz!
1: Kiáltotta Dinnye, a hangyász, aki épp most bukkant fel a domb mögül.
3: Most már végképp semmit sem értek, tűnődött Janka. Hogy akarsz te versenyezni, amikor se rollerod, se légcsavarod?
4: Úgy, hogy én vagyok a leggyorsabb,
1: csapott a mellére büszkén Dinnye.
2: Nem bánom én, csak induljunk már,
1: türelmetlenkedett köles. A Dombon inneni bajnokság mezőnye most ér a célegyenesbe. Rendkívül kiélezett a küzdelem. Köles szárnyas sistereg, a roller kerekek csikorognak, Dinnye pedig nos, igen, Dinnye valamivel hátrébb hullog a többiek után. Ekkor azonban, kedves nézőink, hihetetlen dolog történik. A hangyász nyelve hirtelen kiröppen a szájából, elképesztő hosszúra nyúlik, és mint egy ostor egyszeriben becsap a célba. Ki gondolta volna?
4: Győztem!
1: Kiáltozza Dinnye.
2: Nyelves futás nem ér, csalás!
1: Csapdol tühösen köles.
4: Hogy nem ér?
1: Értetlenkedik Dinnye.
4: Úgy, hogy csak a nyelved ért a célba, és nem te,
1: szögezi le elemér.
4: Miért a nyelvem talán nem én vagyok, akkor kicsoda?
1: Tudakozódik Dinnye.
3: Ne veszekedjetek,
1: zárta le a vitát Janka, és előhúzta a kekszes zacskót.
3: Inkább kiosztom az aranykeksz, az ezüst keksz és a bronz keksz díjat, Dinnye pedig megkapja a platina keksz díjat. Külön díj nyelv kategóriában.
0: Csukás Mese Rádió. Készüljetek a vacsorára, és számoljátok meg a kezeteken a napközben megtapasztalt csodákat. Ki hány ujját mutatja? Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Sziasztok, kedves gyerekek! Lacfi János vagyok, és Domboni néni mesék című könyvemből mesélek most nektek. A nagy ugrás.
1: Mi az a bungee jumping?
0: Kérdezte Janka, a vadmacska lány.
2: Le kell ugrani valahonnan,
0: okosította ki Elemér, a kölyök fóka.
1: Akár honnan?

0: kérdően Dinnye.
1: Mert hogy aztán placsoda lenn?
2: Ugyan már, egyszerűen tudni kell repülni, és kutya bajot se lesz, kiáltotta neki röptében Köles a bőregér.
3: Akkor ez olyan sport, amit csak csupa Köles csinálhat?
0: Kuncogott Janka.
3: Gumikötél, ez a titka, tette hozzá jelentőség teljesen Elemér.
4: Egyik végét az ugró lábára kötik, toldotta meg Dinnye, a másikat rögzítik a sziklán vagy a darún.
3: Ugráskor aztán a gumikötél visszarántja az ugrót, aki úgy fityeg a nagy semmiben, mint egy nyaklánc, tájékoztatott Elemér.
1: Csuda!
0: Csapta össze a kezét ámulva Janka.
1: Hát hogy ne lenne kedvem hozzá? Roppant izgalmasan hangzik.
4: Felkészültél? Kérdi Elemér.
1: Igen, uram,
0: felel nagy komolyan Janka.
4: Látod, amit látunk? Kérdi Dinnye.
1: Igenis, feleli Janka. Mit kell látni?
3: Hát a rózsát,
0: felel Elemér.
4: A hatalmas rózsát,
0: teszi hozzá Dinnye.
3: Érzed az illatát?
0: Kérdi Elemér.
4: A hatalmas illatát?
0: Kérdi Dinnye.
1: Igen, érzem, hatalmas,
0: suttogja áhítattal Janka.
2: Én is ugorhatok,
0: szemtelenkedik oda hozzájuk a levegőben Köles.
4: Ne zavar meg minket.
3: Csalókkal nem tárgyalunk,
0: szigorkodik Elemér.
2: De hát én,
0: szepegi Köles.
4: Aki szárnyas, az csaló. Nem vállalja a veszélyt, úgyhogy nem is ugorhat,
0: szögezi le Dinnye.
3: Engedj szépen koncentrálni minket, nyomatékosítja Elemér. Felkészültél?
0: Kérdi Jankától.
4: Ellenőrizted a kötelet?
0: Kérdi Dinnye.
3: Nehogy aztán a legrosszabb kor szakadjon el,
0: óvatoskodik Elemér.
1: Minden rendben.
3: Akkor...
4: Hú...
3: És rúg...
4: És hajrá!
3: Na, milyen érzés?
0: Kérdi a levegőben ringatózva Elemér.
3: Mennyei!
0: Susogja elbűvölten Janka.
4: És nem kell hozzá csak egy rózsa, meg egy darab madzag,
0: himbálózik Dinnye.
3: Azért eltart egy darabig, míg a rózsát fejben akkorára növeszti valaki,
0: jegyzi meg Janka.
3: Bizony, de megéri,
0: fűzi hozzá Elemér.
4: Na most már kinyithatjuk a szemünket,
0: tanácsolja Dinnye.
3: Szép ez a rózsa, kicsiben is,
0: állapítja meg elégedetten Janka.
2: Hurrá, sikerült, bungee jumping!
0: A három jó barát, Elemér, Dinnye és Janka rémülten kapta fel tekintetét.
1: Jesszusom! Úristen!
4: Köles, ne!
1: Repülj, Köles!
0: Sipítja Janka.
2: Nem lehet a csalás!
4: Ne őrülj meg, te szárnyos marha,
0: mennydörgi Dinnye.
2: Nem őrültem meg, zuhanok! Elég legyen,
0: kiabálja Elemér.
2: Ha most kinyitod a szárnyad, akkor te is ugorhatsz velünk.
0: Köles szép, szelíden lelibben az égből.
2: Az ígéret szép szó.
3: Ha megtartjuk, úgy jó,
0: fejezi be Janka.
4: Megtartjuk, megtartjuk, te galád,
0: csóválja a fejét Elemér.
4: És tényleg képes lettél volna emiatt fejre esni?
0: Érdeklődik Dinnye.
2: Nagyon erősen elképzeltem ám a gumikötelet, ahogy ti mondtátok.
4: Egér fejben, egér agy, Köles, de nagy szamár vagy,
0: kántálja kórusban a három barát.
5: Csukás mesedágy.
6: Fogmosáskor alul is mosd, ne csak felül. Meglátod, az idő gyorsan repül. Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió. Még egy mese.
1: Fehérke és Sárgácska, japán népmese. Előadja Pató Márton. Két kis krizantém virágzott a réten, egytőből fakadt mind a kettő. Egyforma volt a két testvérke, egy a növésük és egy a mosolygásuk. Csak a színük volt éppen más-más. Az egyik fehér volt, akár a hó, a másik meg sárga, akár a sárarany. A fehér virágnak Fehérke, a sárgának meg Sárgácska volt a neve. Nappal sütkéreztek és a napsugarakkal játszadoztak, éjjel meg harmadcseppeket ittak és csendes nyugodtan elszunyókáltak. Így éldegéltek nap-nap után, hét-hét után. Egy öreg ember jött egyszer arrafelé, megáll a két szép virágszál előtt és nézegeti őket. Odalép a Sárgácskához és azt mondja: Sejem szirmú virágocska, aranyszínben ragyogócska, jönnél le az én kertembe? Szemet mereszt a Sárgácska és csodálkozik az öreg ember beszédén. Mit csinálnék én a te kertedben? Kérdezi. Elmosolyodik az öreg és azt feleli a kis sárga virágnak. Nem messze innen az én szép kertem, annak vagyok a kertésze. Ha eljössz velem, nagyobbá is növesztenélek, meg szebbé, sokkal szebbé is. Igazán mondod? Kérdi a hiú virágocska. Nagyobb is lehetnék még, meg szebb is, sokkal szebb is. Nem különben, feleli a kertész. Milyen más életed is lenne ott, mint itt ezen a réten. Édes ételeket ennél, édes italokat innál, aranyruhácskádnak ezer színe lenne. Ó, de nagyra nőnél, ó, de szépre nőnél. És úgy elhitegette az öreg, úgy elcsalogatta az öreg, hogy már hajlik a szóra a kis sárgácska, és így szólal meg virágszája. Jaj, de szép, amit mondasz, veled megyek én akár izibe. Fogja az öreg a virágot, kiemelgeti a földből, felveszi a hátára, és indulóban is van már vele. Nagyot dobban erre szegény fehérkének szegény szívecskéje. Elviszi az ember a testvérkémet, szepegi nagy búsan, én meg itt maradok egymagamra. Szomorúság környékezi meg szegénykét, és amikor már menni készül a kertész, megfogja a ruháját, és így könyörög a testvérkéjéhez. Ne hagyj itt, Sárgácska, hadd menjek veled én is! Szigorú arccal néz rá a kertész a kis fehérre, és azt mondja neki. Te csak maradj a helyeden, te rád nincs szükségem. Elpityeredik a kis virág, hogy így szomorú sorsra jutott, és hogy senki se lesz többé, ha a testvérkéje is itt hagyja. Maradj a réten, mondja neki a kertész, mert neked nincs színed, szín nélkül meg mi hasznod vehetném. Itt a sok káka meg nádas, velük is eljátszadozhatsz. Sárgácskát elvitték, Fehérke meg ott maradt a réten. Szép egy nagy kertbe sok-sok virág közé került a hiú sárgácska. Hogy viselték gondját, hogyan fürözgették, ezer szín ruhákba fel is öltöztették, édes ételeket evett, édes italokat ivott, reggeltől estig egyre páváskodott. Nem szabad ég alatt tanyázott, hanem virágos kert közepén, üvegfedél alatt. Szél meg nem cibálta, eső meg nem verte, mintha csak kunyhóból palotába került volna. És ahogy telt múlt az idő, úgy neki növekedett a formája, úgy neki színesedett az orcája, hogy még a nap is szebben ragyogott rája. Mintha csak kicserélték volna, mintha nem is réti virág lett volna valaha. Jó kedve is volt Sárgácskának, szegény fehérkéről hely megfeledkezett. Egy öreg jegyzője volt a falunak, az állít be egy nap a kertészhez. Kertészapó, mondja a jegyző, van-e krizantémod, valódi virágod? Mintha nem tudnád, csodálkozik a kertész, hogy van krizantém virágom, valódi virágom. Igazad lehet, feleli a jegyző, de ide figyelj, hogy miről is van szó. Krizantémot keres a daimyó, azt akarja címerének, fegyverére, ajtajára, díszes gangos hintajára. Összejártuk a vidéket, krizantémos kertecskéket, csak nem akadtunk a valódiára. Kinek a szirma volt hosszú, kinek a színe tarka, ki nagyra nőtt volt, meg ki meg alacsonyka maradt. Se cifrája nem kell a daimyónak, se üvegház csemetéje, csak a 2x8-as szirmú, hófehér virágú. Valódi krizantémot azt keresnék én nálad. Eltűnődik a kertész, és aztán azt mondja a jegyzőnek. 2x8-as szirmú, hófehér virágú, az nincs a kertemben, de van ám egy sárgácskám, magam nevelése, magam ápolása, azt megnézheted ám. Büszkén mutat a kertész a virágjára, és amint megnézi a jegyző a sárgácskát, fejét rázza, és azt mondja a kertésznek. Te gondoztad, te nevelted, mesterséges virággá lett, nekünk fehér krizantém kell, szabadban nőtt, valóságos, nemi cifra és hívságos. Azzal otthagyja a jegyző a kertészt, és indul kifelé, hogy egyet járjon a mezőkön. Keresztbe fonja a karjait, és amint séta közben elgondolkozik, mintha nyöszörögne valaki a közelében. Megáll az ember, és ahogy körülnéz a réten, hát ott gubbaszt egy virágocska, fehér színű ezüstöcske. Kis krizantém, kérdi a jegyző, miért potyognak könnyecskéid? Fehérkének hívnak engem, zokogja a kis krizantém. Siratom a testvérkémet, sárarany kis sárgácskámat. Messze kertbe került innen, édességgel etetgetik, szép ruhákba öltöztetik. Én fehér kis virágocska bezzeg, nem kellettem nekik. Nézi a jegyző a kis krizantémot. Hát 2x8-as a szirma, hófehér a színe. Összecsapja nagy örömében a kezeit, és örül a szíve lelke, hogy megtalálta valahára a daimyó kívánságát. Ne sírj, szép kis virágocska, vigasztalja a jegyző. Jó, hogy innen el nem vittek, mikor olyan nagyon kell lesz. Én kellenék valakinek? Kérdi félénken a kis virág. Hely, hogy vár rád a daimyó, mondja a jegyző. Ott lesz a helyed a palotájában. Téged akar címerének, fegyverére, kapujára, díszes gangos hintajára. És már fogja is fehérkét, felkapja a vállára és viszi egyenesen a daimyó palotájába. Címere lett a családnak, a daimyó nagyházának, s ajtókapu, ha megnyílik, fehérkével áll a szembe, kantárakon, fegyvereken fehérkének ragyog képe, díszes gyaloghintócskákon fehérkének mosolygarca. Hely, sárgácska, mivé lettél? Virítottál, fényeskedtél, jó magasra növekedtél. Tellett mullott ám az idő, és sárgácska elvirított. Színes szirma elfonnyadott, virág lelke elpárolgott.
0: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Sziasztok! Eltaláló-feltaláló vagyok, és természetesen én is a Csukás Mese Rádiót hallgatom. Hallgassátok ti is!
1: Szervusztok, gyerekek! Vida Péter vagyok. Én fogom most nektek felolvasni Vadady Adrien Leszel a barátom című meséjéből az Esős nap című fejezetet. Hatalmas égszakadás volt odakint. A gyerekek mind elázva érkeztek az óvodába, hiába volt rajtuk esőkabát és gumicsizma. Az eső úgy zuhogott, a szél annyira fújt, hogy tetőtől talpig csuromvizes lett mindenki, aki csak kimerészkedett az utcára. De nem csak az időjárás, a gyerekek is szelesek voltak ma. Minden apró cseprő dolgon összevitatkoztak. Hatalmas lármát csaptak, és egész délelőtt azt hajtogatták, hogy menjünk ki az udvarra. Esik az eső, válaszolta az óvónéni. Máskor mindig kimegyünk, ha esik. Nekem van esőkabátom, vágta rá Lea. És gumicsizmám is, úgyhogy nem fogok megázni. Nekem is van, nekem is, harsogták egyszerre mindannyian. Nem csak az eső miatt nem lehet, felelte az óvónéni. Nézzétek, úgy fúj a szél, hogy meghajlítja az ágakat, leveri a cserepeket, felborítja a kukákat, talán még titeket is felkapna, nevetett. Ilyenkor jobb idebent lenni. De amikor látta, hogy milyen csalódottak a gyerekek, azt mondta nekik. Gyertek, üljetek ide a szőnyegre, játszunk valamit közösen. A gyerekek nem mozdultak az ablakból, bámulták a vihart, nézték, ahogy integetnek a gesztenyefák, ahogy elsiet egy néni az óvoda előtt, és majd kicsavarja a szél az esernyőt a kezéből. Méregették, milyen messzire csapják az autók az úttesten összegyűlt vizet. Számolgatták, hány zacskót repített fel a szél, a szemközti bolt előtt hány táblát borított fel a vihar. Az óvónéni meg csak ült a szőnyeg közepén, és várta, hát, ha valakinek kedve támad játszani. Kis idő múlva oda sonfordált Lea, mert már nem fért el az ablaknál. Lefeküdt a szőnyegre, és az óvónéni ölébe hajtotta a fejét. Az óvónéni megérintette a hátát az egyik ujjával, majd Lea felé nyújtotta mind a két kezét, hogy találja ki, melyik ujja volt az. Lea találgatni kezdett. Hol az egyik, hol a másik újra mutatott. És ha nem találta el, az óvónéni újra és újra megcsiklandozta. Lea hangosan kacagott. A gyerekek meg, ahányan voltak, köréjük gyűltek, és nem sokára már mindannyian játszani akartak. Mivel az óvónéni nem tudott egyszerre mindenkit csiklandozni, különféle szabályokat talált ki, hogy senki se maradjon ki a játékból. Keressen minden lány egy olyan fiút magának, akinek a ruháján gomb van, de gyorsan ám, olyan gyorsan, hogy mire megszólal a kis harang, mindenkinek meglegyen a választottja, mondta el az első szabályt az óvónéni. A lányok nagy sürgés forgásba kezdtek. Maja és Zétény rögtön egymásra találtak. Lea és Zsófi összevesztek Ákoson. Dani nem akart Dorci párja lenni. De mire az óvónéni megrázta a harangot, minden kislány fogta valakinek a kezét. Csak Roli állt egyedül, mert neki cipzáros pulóvere és gumis derekú nadrágja volt. Az ő kezét az óvónéni fogta meg. Aztán a párok leültek a szőnyegre, és óriási, na melyik ujjam volt, játékba kezdtek. Most minden szandálos kisgyerek cipőset keressen magának, folytatta a játékot az óvónéni. Először mindenki lenézett a lábára, hogy vajon rajta szandál vagy cipő van-e, aztán kezdődött előről a keveredés, kavarodás. Most sem mindenki talált párt. Hárman is egyedül maradtak, mert Petin, Leán és Botin szandál volt. Erre az óvónéni kiszámolta, ki legyen az ő társa. Petire esett a választás, de ez Leának nem tetszett. Én akarok a te párod lenni, különben is. Mi találtuk ki ezt a játékot? Nyafogott az óvónéninek Lea. Az nem igazság, rám jutott a választás, kiáltotta mérgesen Peti, és meglökte Leát. Lea elesett és sírni kezdett. az óvónéni megfogta Peti kezét, és azt mondta, úgy lenne igazságos, ha a te párod lennék, Peti. De nem volt szép, hogy ellökted Leát. Ezért most nem leszek a párja senkinek. Segíts neki felállni, légy szíves, és legyetek ti hárman párok Botival. Én nem akarok Petivel lenni, sápítozott Lea. Különben is unom ezt a játékot. Inkább menjünk ki az udvarra. Biztos a vihartól kiestek a fiókák, a diófán lévő fészekből. Mentsük meg őket. Igen, menjünk ki, mentsük meg, kezdtek rá újra a gyerekek. Az óvónéni megrázta a fejét. Az udvarra nem mehetünk, még mindig szakad az eső. De tudjátok mit? Menjünk át a kis csoportosokhoz vendégségbe. Az ő ablakaik az udvar felől vannak. Onnan nézzük meg a fiókákat. És ha tényleg bajuk esett, kitalálunk valamit. A gyerekek az ajtóhoz csődültek. Gyorsan kettes sorba álltak, hogy elférjenek a folyosón, és Lea a nagy izgatottságtól észre sem vette, hogy Peti kezét fogta meg. A kis csoportosok éppen gyurmáztak az asztalnál. Mindannyian felnéztek, amikor a nagyok megérkeztek hozzájuk. Aztán, amikor meghallották, hogy milyen izgalmas dologra készülnek, felugráltak a székükből, és az ablakhoz szaladtak, nehogy lemaradjanak valamiről. A gyerekek egymás után pásztázták végig a szemükkel az udvart, de a hatalmas tócsákon kívül semmi érdekeset nem találtak. Csalódottan tértek vissza a saját csoportszobájukba, de amikor az óvónéni behozta nekik az esőt, vagyis három nagy esernyőt, egy vízzel teli tálat és a nyári kismedencét, végre elfújta a szél az ő rossz kedvüket is. Lea, Maja és Dorci a kinyitott esernyők alatt masírozni kezdtek. Zsófi és Györgyi a tálból kis poharakba vizet méricskélt. A fiúk meg a medencébe tócsát öntöttek, és a tócsához vitorlás hajót hajtogattak.
2: Itt a Csukás Mese Rádió. Mesés estét mindenkinek!

Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Csukásmese Rádió.
1: Rádió egyfejűeknek.
2: Szervusztok, gyerekek! Egy Lázár Ervin mesével készültem. Banner Géza vagyok. A címe Dömdödömdödömdödöm. Mikka Makka nagy rikoltozásra ébredt, majd beszakadt a dobhártyája. Nem csoda, mert éppen az ő fülébe rikoltoztak. Hárman is. Nevezetesen Bruckner Siegfried, a kiérdemesült oroszlán, a Romo, a fékezhetetlen agyvelejű nyúl, és a vacska Mati. Te meg Maminti lesztek a döntőbírók, üvöltötte éppen Bruckner Siegfried. Mikka Makka először is befogta a fülét. Miféle döntőbíró? Kérdezte akkor. De nem vette le a kezét a füléről, mert amazok hárman egyszerre kezdtek kiabálni. Sőt, odajött Nagy Zoárd is, a lépkedő fenyőfa, és nem sokkal később Ló Szerafin, a kék paripa. Most már öten üvöltöztek.
3: Én tőlem megszakadhattok az ordibálásban, mondta Mikka Makka. Addig úgysem veszem el a kezem a fülemről, amíg nem kezdtek csendesen és egyenként beszélni.
2: A Romót választották szószólónak. Mikka Makka levette a füléről a kezét.
3: Arról van szó, kérlek szépen, hogy Bruckner Siegfried azt állítja, ő itt a legnagyobb költő, kezdte a Romó. És bármelyikünknél szebb verset tud kitalálni. Egy szóval.
2: Henceg.
3: Mik, hogy én hencegek?
2: Igenis. Mikka Makka újra befogta a fülét. Mindenki Bruckner Siegfriednek támadt.
3: Hadd mondja végig a Romó.
2: Az oroszlán elhallgatott.
3: Elhatároztuk hát, folytatta a Romó, hogy költői versenyt rendezünk. Mindenki költ egy verset, és a végén te meg Maminti, a kicsi zöld tündér, eldöntitek, hogy melyik kapja az első díjat.
4: Természetesen az én versem, mondta maga biztosan Bruckner Siegfried, de megint leúrogták.
2: Jól van, mondta Mikka Makka. Ezen nem újjon. Fölült a tisztás szélén egy emelvényre Maminti mellé.
4: Ki akar versenyezni? Kérdezte.
2: Mindenki fölemelte a kezét, még Szörnyeteg Lajos, a legjobb szívű behemót, és Dömdödöm is. Valamennyien papírt és ceruzát ragadtak, és vadul nekiláttak. Csak úgy sistergett a sok ceruza. Legelsőnek Szörnyeteg Lajos készült el a verssel. Föl is állt, hogy elszavalja.
3: A múltkor Mikka Makkával fát vágni mentünk az erdőre, de olyan szerencsétlenül dőlt a fa, hogy Dömdödöm alá szorult. Hú-hú, fiú, fügy, lengettek, fütyörésztek a többiek. Ez nem vers, kikérem magamnak,
2: dühöngött Bruckner Siegfried.
4: Hallod, Mikka Makka, azt mondja, nem vers?
2: Méltatlankodott Szörnyeteg Lajos.
5: Mikka Makka ráncolta a homlokát.
4: Hát, bizony,
5: mondta aztán. Kedves Lajos, ez tényleg nem vers.
3: Miért?
2: Lobogtatta a papírját Szörnyeteg Lajos. Amikor a sorok szépen egymás alá vannak írva, és minden sor nagybetűvel kezdődik, akkor miért nem vers?
5: Mikka Makka elgondolkozott, vakarta a feje búját. Valami okosat akart kisütni, ki is ütött, mert amikor Szörnyeteg Lajos harmadszor kérdezte, hogy miért nem vers, rávágta.
4: Csak!
5: És lássuk be, igaza volt. Rögtön színre is lépett a második versenyző,
3: maga Bruckner Siegfried. Pózba vágta magát, az égre emelte tekintetét, és neki kezdett. Hőj, mi a kő, tyúkanyó, kend a szobában lakik itt bent.
4: Állj,
2: mondta Mikka Makka, ezt nem te írtad.
3: Hát kicsoda?
2: Háborgott Bruckner Siegfried.
3: Ki az ördög írta volna, itt van, nézd meg a papírt, nem az én írásom ez.
4: Jó, jó,
2: vágott közbe Mikka Makka,
4: de ezt már régen megírta Petőfi Sándor.
2: Mi meg abban állapodtunk meg, ha jól emlékszem, hogy mindenki a saját versét adja elő.
3: Úgy van,
2: helyeseltek a többiek.
3: Ki az a Petőfi Sándor?
2: Kiabált Bruckner Siegfried.
3: Soha se hallottam a nevét.
4: Elég szégyen, mondta Maminti.
2: De a verset akkor is ő írta. Légy szíves, saját költeményt előadni.
3: Na jó, mondta Bruckner Siegfried. Tudok én mást is. Ide süssetek.
2: Póz arc az ég felé. Neki kezdett.
4: Hely, kent, tyúkanyó, mi a kő? Itt bent lakik a szobában?
3: Ho-ho, hadonászott a Romó.
2: Ugyanazt mondod, kitekerve. És ráadásul rím sincs benne.
3: Rímnek kell benne lenni?
2: Kérdezte Bruckner Siegfried Mikka Makkát.
4: Hát, nem árt,
2: mondta az.
4: De ne az anyám tyúkját mondjad. Akárhogy forgatod, úgyis ráismerünk.
3: Na jó, mondta újra Bruckner Siegfried. Akkor nem az anyám tyúkját mondom.
2: Elkezdte.
3: Apám tyúkja,
2: írta Bruckner Siegfried.
3: Egy tyúk a paumia kő. Itt bent lakik a szobában, kend.
2: Elzavarni, kirúgni, dühöntek a többiek. Így nem lehet szavalni, háborgott Bruckner Siegfried.
3: Bizony nem,
2: mondta Mikka Makka.
3: Jobb is, ha abba hagyod. Itt csalással nem élsz meg. Halljuk a következőt.
2: Bruckner Siegfried elsompolygott onnan, s nagy zoárt a lépkedő fenyőfa ugrott a helyére.
3: Szavalt, csak úgy zengett. Legszebb állat az anakonda, de nem tudja ezt a makonda. Ha ráterelnék a makondát, széttiporná az anakondát.
0: Ugyan, miféle vers ez?
2: Mondta szemrehányóan a Romó. Ilyen erővel azt is mondhattad volna.
3: Legszebb állat az Anna ménes, de nem tudja ezt a ma ménes. Ha ráterelnék a ma ménest, széttiporná az Anna ménest.
2: A többiek tapsoltak, tetszett nekik a Romó gúnyolódása. Sőt, hogy köszörüljön a költő tudományen esett csorban, Bruckner Siegfried is megszólalt.
3: Vagy azt is mondhattad volna, legszebb állat az Anna csorda, de nem tudja ezt Ama csorda. Ha ráterelnék Ama csordát, széttiporná az Anna csordát.
2: Nagy zoárt, dobozai vöröslöttek a méregtől. És azt nem mondanád meg, hogy mi a csodát jelent az az Anna csorda meg Anna ménes?
3: Ugyanazt, amit az anakonda.
2: Kiabált közbe Bacska Mati.
3: Azaz semmit. Az anakonda igenis egy állat.
2: Bizonygatta Nagy zoárt. Ki ismeri? Tette föl a kérdést Mikka Makka.
3: Senki!
2: Zúgták a többiek.
3: Nem ér,
2: hadonászott Nagy zoárt. Tessék megnézni a természettudományi kis lexikonban. Ha nincs benne, vágjanak föl tűzifának.
3: Kinek van természettudományi kis lexikonja?
2: Kérdezte Mikka Makka.
3: Senkinek,
2: felelték kórusban.
3: Ezen nem újjon,
2: szólt akkor Maminti, és elővette zöld varázspálcáját.
6: Csiribi, legyen itt egy csiribá,
2: természettudományi, pricc, kis lexikon, pruccs. És már ott is volt a lába előtt.
3: Nosza neki estek lapozták, csak úgy sistergett. Hányadik betű az ABC-ben az A?
2: Kérdezte Bacska Mati.
3: Hátulról vagy előről számítva?
2: Érdeklődött a Romó, de akkor már Nagy zoárt diadallal felkiáltott.
6: Itt van az 59. oldalon.
2: És olvasta.
3: Anakonda, Eunectes murinus, állat, 10 métert is elérő, dél-amerikai óriás kígyó, áldozatát körülgyűrűzi és összeroppantja.
2: Hát legyen neked ez a legszebb állat, mormogta a Romó, de mit volt mit tenni, el kellett fogadni Nagy zoárt versét, íme kiderült, van anakonda nevű állat.
3: Jöhet a következő,
2: intett Mikka Makka.
3: Ló Szerafin méltóság teljesen fölállt, középre ballagott, meghajtotta magát. Ha elpusztul a tulok, szarvából lesz a tülök, de ha én elpüsztülök, belőlem nem lesz tulok. Ha, hát az biztos, kiabálták a többiek, mert már most egy nagy tulok vagy.
7: Még hogy elpüsztülök,
2: pihogott Bruckner Siegfried.
3: Püsztülök a rühigéstől.
2: Csend legyen, kiáltott Mikka Makka. Ki következik?
3: Én, mondta Bacska Mati.
2: Egy egészen rövid verset írtam.
3: Halljuk!
2: Szerda ablakában csütörtökül, és Ordrit csütörtökül. Egy darabig csend volt, aztán Szörnyeteg Lajos megkérdezte.
3: Miért csütörtökül Ordrit?
2: Mert csütörtök, mondta Bacska Mati.
3: Ha péntek, péntekül ordítana.
2: Idegen nyelveket nem tud? Akadékoskodott Bruckner Siegfried.
3: Nem, mondta Bacska Mati, ez egy műveletlen csütörtök.
2: Mikka Makka megrázta az elnöki csengőt.
3: Elég,
2: mondta. Halljuk Aromót. Aromó fölényes mosolyjal sétált a tisztás közepére, rázendített.
3: Bálomböki bagu u fan, bálomböki big a fun.
2: Nem ér, ordította közbe Bruckner Siegfried. Egy hangot se értek belőle.
3: Arról nem volt szó, hogy hottentottául is lehet verset írni. Eszed tokját, hottentotta,
2: háborgott Aromó.
3: Ez igenis magyarul van.
2: Akkor én megeszem a fülem, mondta Bruckner Siegfried.
3: Már meg is sózhatod,
2: felelte Aromó. Hadd mondja végig, próbált rendet teremteni Mikka Makka. Aromó újra belefogott.
3: Bálomböki bagu fan, bálomböki big a fun, búlámbaki bög ifan, bálumbaká bög öfin, bilambúka bág öfön, bölömbakú bag áfön, bölömbika búg a fán.
2: Ez semmi, mondta Ló Szerafin. Így egy gyerek is tud verset csinálni, ha ugyanez egyáltalán vers.
3: Igenis, vers, jelentette ki Mikka Makka, akinek úgy látszik, tetszett ez a bálomböki.
2: Ha azt hiszed, hogy olyan könnyű ilyet írni, rajta bizonyítsd be.
3: Írj egyet. Nem is kell leírnom, mondta Ló Szerafin. Kapásból is elmondhatom.
2: És már mondta is.
3: Aromó újra belefogott. Kómirelű kőcsual, komórile kütyőül. Kőmirelű kőcsual, kamórile kütyőül. Kumaráli kecsűöl, kőmuraló kityeül. Kőmurula kátyje, kemrőlú kacsóil. Kimerülő kutyahol.
0: Jó, de ennek semmi értelme sincs. Mi az, hogy kimerülő kutyahol?
2: Szólt Aromó. Kimerülhet egy zseblámpa elem, vagy esetleg egy hegymászó.
3: Te egy kutyahol?
0: Esetleg elfárad,
2: vetette közbe Vacska Mati. Miért ne fáradhatna el a kutyahol?
3: Vagy a kutya nagyon nyomja belülről?
2: Kelt Bruckner Siegfried is lószer a Finn védelmére.
0: Rendben, mondta Aromó, de a módszer, ahogy a verset írtam, mégis az én találmányom.
2: Ez igaz?
0: Hagyták helyben a többiek.
2: Találmánynak nem rossz, epéskedett Nagy Zoárt, csak versnek.
5: Mikka Makka megint csengetett.
0: Halljuk az utolsó versenyzőt.
3: Nagy pironkodva előállt Dömdödöm, akiről mindenki tudja, hogy csak annyit tud mondani, Dömdödöm.
2: Így szavalt.
3: Dömdödöm, dömdödöm, dömdödöm, dömdödöm.
0: Nem ér,
2: rikoltozott Bruckner Siegfried.
0: Akkor én meg azt mondom, hogy prompapam, prompapam, prompa, prompa, prompapam.
2: No, mondta Mikka Makka.
0: Csak azért kiabálsz, mert nem tudod, mit jelent Dömdödöm verse.
3: Miért? Mit jelent?
2: Azt, hogy mindannyiunkat nagyon szeret.
3: Engem is?
2: Kérdezte gyanakodva Bruckner Siegfried.
3: Persze,
2: téged név szerint is megemlített, mondta Mikka Makka.
3: Éljen Dömdödöm, kiáltott Bruckner Siegfried. Adjuk neki az első díjat. Adjuk!
2: Kiabálták a többiek. Mikka Makka és Maminti egy babérkoszorút helyezett Dömdödöm fejére.
0: Te győztél,
2: mondták neki.
3: Majd kölcsön adhatod krumplifőzelékembe,
2: veregette meg a győztes vállát Bruckner Siegfried. Dömdödöm meg boldogan elindult az erdő felé, és fennhangon dúdolgatta a győztes verset. Dömdödöm, dömdödöm, dömdödöm, dömdödöm.
1: Alvás előtt egy kis varázslat. Gondoljatok azokra a szép pillanatokra, amiket ma megéltetek. Mesés este, a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Omočko Máguš. Egy téli napon különleges dologra ébredtek a cicaháti dombság lakói. A szép fehér hó fölött szivárvány ragyogott. Össze is szaladtak a kandúrok és cicalányok, és azon tanakodtak, mi történik. Egy idős cicahölgy egyszer csak nagyot sóhajtott, és titokzatosan annyit mondott.
1: Érkezik a macska Mágus.
0: A sok fiatal erre eltátotta a száját, mert még sohasem hallottak a macska Mágusról, és kérlelikezték a nénit, hogy meséljen nekik.
1: A macska Mágus már vénségesen vén. Vénebb, mint én, vagy a cicaháti dombság.
0: De ezt meg nem mondani róla.
1: Még mindig olyan kackiásan pöndörödik a fél fehér bajsza, mint leánykoromban. Meg anyám leánykorában, meg a nagyanyám leánykorában. Hosszú-hosszú évek óta járja a világot. Varázsol, csodát tesz, és ahova megy, szivárvány kíséri az útját. Majd meglátjátok, micsoda vendégünk lesz.
0: A cicahátiak felbojdultak a nagy hír hallatán. A fiatalok rögvest szervezkedni kezdtek, hogy illően fogadják majd a fontos vendéget. Az öregek meg régi történeteket meséltek a mágusról.
2: Emlékszel, amikor eltüntette a napot, és a holdat varázsolta a helyére?
1: És amikor víz helyett tej folyt a kútból, egy hónapra valót eltettünk belőle a kamrába.
2: És amikor szárnyakat növesztett mindannyiunknak, egy hétig repkedtünk az egész domb felett.
0: Közben a szivárvány egyre erősebben ragyogott odakint az égen, és már mindenki tudta, hogy a macska Mágus közeledik. A domb legmagasabb pontján a fából faragott hatalmas macska szobor mellett terítettek a gondos cicakezek lakomára. Kihortak minden asztalt és széket a friss hóba, és nagy tüzet raktak az ebédhez. Roskadoztak az asztalok a finom cukros tejtől, puha vajacskától, a krémes tejfölöktől és egyéb nyalánkságoktól. Épp időben került az utolsó csupor is az asztalra, mert a domb alján feltűnt egy lila köpeny. Az összegyűlt tömegben nagy sutyorgás kezdődött, ami csak akkor ült el, amikor végre feltűnt teljes valójában a mágus. Lila köpenye lobogott, zöld szeme tüzes szikrákat hányt, és fél bajúszát pödörgette.
2: Látom, vártatok, mondta bársonyos hangon. Szerencsére nagyon megéheztem a hosszú úton.
0: Azzal egy szempillantás alatt kilefetyelte az összes tejecskét, lenyalogatta az összes vajacskát, és elszürcsölgette az összes tejfölt. A cicahátiak megszeppenve lesték a mágust, aki nagyon megköszönte a lakomát, majd ajándékul virágszirmokká változtatta a havat.
2: Jót tett helyébe, jót várj, mondta a mágus. Most lakjatok jól ti is.
0: Suhintott egyet a farkincájával, és a csuprok telelettek a legfinomabb tejszínnel, amit a domblakói valaha is ízleltek. A nagy falatozásban az egyik kismacska morcosan méregette a mágust. Egy csuporhoz sem nyúlt. A virágszirom havat is csak fitymálva méregette, majd elkiáltotta magát. Csaló! Hirtelen nagy csönd támadt. A kismacska meg folytatta.
1: Nem veszitek észre, hogy becsapott titeket? Ez csak hó, és azt teszitek, amit ti magatok hoztatok.
0: A macskamágus hirtelen a kismacska mellett termett, zöld szeme lángokat vetett, és hátát görbítve mordult rá.
1: Hogy merészeled?
0: De az rá sem hederített, és a többiek mérges pillantása sem zavarta, csak ismételgette. Csaló, csaló, csaló!
1: Na majd adok én neked, mondta a mágus, és egy legyintéssel egérré változtatta a kismacskát.
0: A dühös cicahátiaknak sem kellett több, mind a menekülő egérke után vetette magát, és jól megkergették. A nagy kergetőzés közepén elkiáltotta magát a mágus.
2: Elég!
0: És visszaváltoztatta az egeret egy nagyon fáradt és ijedt kis macskává, majd bárzsonyos hangján így szólt hozzá.
2: A csoda és a varázslat csak akkor működik, ha hiszel benne. Megtanultad a leckét?
0: A kis macska bólintott és annyit mondott.
1: Meg egy életre.
0: A kergetőzésben elfáradt és megéhezett cicák boldogan vetették bele magukat ismét a lakomába, és mire végeztek, akkor vették észre, hogy a mágus, amilyen hirtelen jött, olyan gyorsan el is tűnt. A cicahátiak azóta is emlegetik a nagy macska mágust, ha esik a hó, vagy tejszínt lefetyelnek. De ha egeret látnak, nem mulasztják el jól megkergetni.

Már a Maci is aludni ment. Este 8-at mutat az óra. Hunyjátok le szemeteket ti is az altatóra. Ha még egy kicsit a pilláitok alól kikukucskáltok, a kis mutatót a 8-ason találjátok. A nagy mutató a 12-esen pihen. Elfáradt már ő is.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Készüljetek a vacsorára, és számoljátok meg a kezeteken a napközben megtapasztalt csodákat. Ki hány ujját mutatja? Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
2: A kanász. Egyszer volt, hol nem volt, élt egy királyfi, aki maga is gazdag volt, mégsem volt annyi kincse, hogy a császár lányának kezét megkérje. Eszébe jutott, hogy megboldogult apja sírján egy fenséges rózsabokor nyílott, ami, noha csak minden ötödik évben virágzott, olyan csodálatos illata volt, hogy a birodalom minden házába boldogságot hozott. Volt aztán a királyfinak még egy fülemüléje is. Annak az éneke egy igazi kincs, a legszebb dallam, amit el lehet képzelni. Arra jutott hát a herceg, hogy ajándékokkal próbálja elnyerni a császár kisasszony kegyét. Szép ezüst dobozban el is küldte tüstént a rózsát és a fülemülét. Vígadt a császár, amikor meglátta az ajándékokat. Végre lányomhoz méltó kérő akadt. A lány is megörült nagyon. A dobozokat nyissák ki legott. Az első dobozt, mikor kinyitották és a rózsát megpillantották, elámult a császár. Ez aztán gyönyörű. Igen. Nem úgy a leány? Még ilyet, hisz ez csak egy virág, vidd innen. A második dobozkára került hát a sor, amiben a fülemüle volt. Amint a császár meghallotta énekét, a szépségtől könnyek futották el a szemét. De a lánynak nem tetszett a dolog. Még hogy egy szár rózsavirág s egy madár elég legyen, hogy elnyerjen egy császár leányt. Nekem bizony olyan kérő kell, aki csupa varázslatos holmit mutat fel, gondolta magában a gőgös leány. Hanem a királyfi nem adta fel rögtön, hamar szegényes gúnyát öltött. Abban ment a palotába, kérte, hadd beszéljen a császárral. Így beszélt a császár előtt. Nem vagyok más én, csupán egy szegény, ágról szakadt parasztlegény, aki munkát kér. A császár felvette udvarába, nem másnak, mint kanásznak. A kanásznak öltözött királyfi naphosszat a disznókat terelgette, de másra is jutott ám ideje. Miután a napi munkájával végzett, estére egy csodafazékkal is kész lett. Olyan fazekat készített a legény, melynek csengők lógtak a szélén, s amint a víz felforrt, a csengőkből kellemes dallam szólt. Még egy varázs ereje volt a fazéknak. Aki ujját a gőzbe tartotta, megmutatta annak, mit főznek szerte a városban. No, ez már tetszett a leánynak. Egy szolgálót hamar a kanászhoz szalasztott, tudakolja meg, mennyiért adná a fazekat. Megmondta a kanász kerek perec. A fazék ára a császár kisasszony 10 csókja lesz. Ezen a leány végképp felháborodott. Egy kanászt mégsem csókolhatok. Csak hogy dolgozott benne a hiúság és a mohóság. Végül úgy döntött, megadja a fazék árát. A kanászhoz lesietett, és arcára 10 csókot lehelt. Legközelebb a kanász egy kereplőt készített. Ez sem voltám akármilyen kereplő. Hangja nem volt nyekergő. Igazi muzsikát árasztott, és amikor a király kisasszony meghallotta a dallamot, magának akarta a kereplőt, de minél előbb. Ismét elküldte a szolgálóját alkudozás gyanánt, csak hogy a kanász felemelte portékája árát. A kereplőt a kisasszony akkor kaphatja meg, ha engem 100 csókkal illet. Mint hiába igyekezett a császár lánya, hogy a csókot adhassa egy szolgáló leánya, a kanász

Ekkor a királyfi levette álcáját, mire a lány csak tátotta száját. Még ilyen daliás, szép embert nem látott. Meg is örült nagyon. Te királyfi vagy, hisz ez mindent megváltoztat. De a királyfi igaz ember volt, és olyan lányról álmodott, akinek más a fontos, nem csak a ruha és a sok csoda. Ott is hagyta a császár leányát, s máshol kereste a boldogságát. A császár kisasszony talán még ma is ott ül a fatövében, bánattal a szívében. A mohóságnak, hiúságnak magány lett az ára.

0: műsorajánló következik. Vasárnap délutánonként elvarázsolunk a Csukás Mese Rádióban. Méghozzá zenével. Bulizz velünk, hagyd, hogy elvarázsoljon a zene. Várnak rád a legvidámabb gyerekdalok és a legmenőbb slágerek. Táncolj, énekelj és bulizz velünk otthon, a kocsiban vagy akár a szabadban. Minden vasárnap 3-tól házi buli. Zenevarázs a Csukás Mese Rádióban. Csukás Mese
1: Rádió! Rádió egyfejűeknek.
2: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
0: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Május 25-től új sorozat indul hétköznap este 7 órától a Csukás Mese Rádióban. Fecske László, Guruló Barátok című mese sorozatát Kőszegi Ákos meséli el. Robogó Robi nagyvárosi kalandjaiból kiderül, hogy miként ismerkedik meg a várost lakó többi járművel. Guruló Barátok. Május 25-től új sorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától.
3: Műsorajánlót hallottatok.
4: Csukás Mese Rádió.
0: Fogmosáskor alul is mosd, ne csak felül. Meglátod, az idő gyorsan repül. Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
5: Sziasztok, kedves gyerekek! Én Kis Ernő Zsolt vagyok.
6: Én pedig Nyári Darinka, és ma mi mesélünk nektek.
5: Benedek Elek, vége jó, minden jó.
6: Éjfélt kondított az óra a palotában, szólt a zene, közbe-közbe vidám dalokat énekeltek. Mirkó király is fehér bajusza alatt elelzüm mögött egy-egy dalt, s egyszerre csak nyílt az ajtó, belépett az egyik ajtónálló.
5: Felséges királyom!
6: Jelentette az ajtónálló.
5: Itt van Mész király egész kíséretével. Bejöhet-e, hogy üdvözölje a király kisasszony?
6: Bezzeg eltűnt most a király jó kedve, mert szertelen nagy örömében megfeledkezett arról, hogy Mész király is van a világon.
5: Vezesd be!
6: Szólt végre Mirkó király, s intett a jelen voltaknak, hogy maradjanak csendben, aztán felkelt az asztal mellől, s elébe lépett Mész királynak. Hiszen volt mit látni a vendégseregnek, mikor nagyhegyén kidüllesztett mellel bevonult a bíborba, básonyba öltözött Mész király. Potrohosabb volt, mint valaha. Vékony lába csak úgy dülöngött alatta, de úgy látszik, ő igen szépnek találta magát, mert gőgösen nézett el a vendégsereg fölött. Bűbájas, dühösen a király kisasszony pedig mosolyogva nézte Mész királyt, aki először az öreg királyi pár előtt, azután a király kisasszony előtt hajolt meg, s mézédes hangján mondta.
5: Bocsánatot kérek, felséges királyom és királyném. Bocsánatot kérek tőled is, szép király kisasszony, hogy ilyen késő éjszaka jöttem el üdvözletemmel, de hiszem, nem veszitek zokon tőlem, akinek van némi érdemem, hogy oly nagyra nőtt, olyan szép a csudafa.
6: A király kisasszony meg se várta, hogy az apja válaszoljon, hozzászaladt, édesen, kedvesen biccentett a fejével, s azt mondta.
5: Dehogy haragszunk, kedves Mész király, hiszen ez a csudafa hozta meg az én boldogságomat. Lám, lám, halljátok!
6: Mondta a Mész király, s büszkén pillantott a vendégseregre.
5: A király kisasszony is tudja, s tudjátok meg hát ti is mindannyian, hogy nálam nélkül sohasem szabadult volna meg a gonosz bűbájostól.
6: De már erre nem csak a király kisasszony mosolygott, hanem mosolygott az egész vendégsereg. Retek pedig akkorát prüsszentett, hogy rengett a palota belé. Mész király azt hitte, hogy örömükbe mosolyognak, s folytatta a beszédét.
5: Most is azért siettem ide, szép király kisasszony, nehogy az a gonosz bűbájos még egyszer megzavarja a boldogságunkat.
6: Hiszen éppen eleget hallott bűbájos. Tűrtöztette magát eddig, de most felállt. Mész királyhoz lépett, vállára tette a kezét, mire Mész király elengedte a király kisasszony kezét.
5: Elég volt a beszédből, Mész király,
6: mondta határozottan.
5: Most már ideje hazamenned.
6: Alig hangzott el ez a szó, Mész király kíséretével együtt sietve kifelé indult. Hely volt kacagás, hogy csak úgy zengett belé a palota, aztán tovább folyt a dínom-dánom, de bűbájos egyszerre csak felállt, s azt mondta.
5: Én nekem most búcsúznom kell, felséges királyom és királynőm. Búcsúznom kell, szép menyasszonyom. Haza kell mennem, hogy rendbe hozzam a házikómat. Eljövök érted, s akkor mondjuk el egymásnak az örök hűséget.
6: Mély csend követte bűvályos szavait. Könnyes szemmel búcsúztak el egymástól, aztán bűbájos lement a palota udvarára. Elővette varázsvesszőjét, intett a felette szálló felhőknek, de egy sem szállt le hozzá.
5: Úgy látszik, megszűnt a varázserőm,
6: mondta magába.
5: No, de se baj.
6: Aranyszőke haja csak úgy lobogott a szélben, arca szeme mosolygott a boldogságtól, mert szüntelen a király kisasszonyra gondolt. Lelke az ő lelkével társalkodott, s bár szokatlan volt neki a nagy út, amelyet felhőbe gomolyodva néhány szempillantás alatt tett meg máskor, nem törődött az út hosszúságával, mert egész úton arról a szép tavaszról gondolkozott, amikor övé lesz a világ legszebb leánya. Gyönyörű téli reggel volt, amikor hazaérkezett, messziről mosolygott feléje a piros fedelű ház, s amikor beugratott a kertbe, egy nekiserdült fickó legény seperte ott a havat.
5: Hó-ha-hó!
6: Kiabált rá a legényke, s fenyegetően rázta felé a seprűt.
5: Hogy mert az úr így berontani bűbályos kertjébe?
6: Bűbályos elnevette magát a seprű láttára, de azért megcsendesítette a paripát, lassú lépésben közeledett a fickó legényhez.
5: Talán bizony te vagy a ház gazdája?
6: Kérdezte bűbályos.
5: Vagyok, nem vagyok, az nem a kegyelmed dolga.
6: Felelt hegykén a legény, aztán körülvizsgálta bűbályost, hogy ugyan miféle szerzet lehet, de bizony nem ismert reá.
5: Látod, barátom?
6: Mondta bűbályos.
5: Ha régen laknál itt, ismerned kéne engem, mert a régi gazdáddal jó barátságban voltam. Mit? Hát maga ismert az én gazdámat? Nosza, mindjárt szálljon le a lóról, jöjjön be a házba, mondja el, mit tud róla, mert éppen ezen az áldott szent napon akartam utána indulni.
6: Bűbályos leszállt a lóról, a legény a lovat bekötötte az istállóba, aztán együtt mentek be a házikóba. Hely Istenem, minő változás! Alig ismert a házikóra bűbályos. A kuvik helyett tengelice énekelt a kalickában, mint amikor apjával s anyjával lakott itt. A varázskemence helyén búbos kemencébe pattogott a tűz. A mindenféle varázsló tégelyek és kancsok helyén szép virágos edények, kristálytiszta poharak sorakoztak a pohárszéken és az asztalon. Minden olyan szép, minden olyan kedves volt, hogy bűbályos nem találta helyét végtelen nagy boldogságában.
5: Nos, uram!
6: Türelmetlenkedett a legény.
5: Mondd el gyorsan, mit tudsz a gazdámról?
6: De bűbályos elmosolyodott befelé, nem akart elmondani addig semmit, amíg próbára nem teszi a legényt.
5: Mindent elmondok, fiam!
6: Ült le közben bűbályos.
5: Elébb azonban azt szeretném tudni, mi lett azzal a kis szolgával, akit a gazdád ide visszaküldött, amikor megszabadult Tündérországból.
6: Nagyot kacagott a legény, összecsapta bokáját bűbályos előtt, s mondá.
5: Hogy mi történt azzal a kis fiúcskával? Hát bizony nagy változás történt vele, mert egyik napról a másikra megnőtt és megerősödött. Hallod-e te, legényke? Az Isten Istenem ne legyen, ha te valamikor réges-régen nem szikra voltál. No hát, ezt eltaláltad.
6: Kacagott szikra.
5: Mert tetőtől talpig az vagyok, úgy néz reám. De hogy ismertél reám, ha ezelőtt sohasem láttál? Ne törődj te azzal, hogy láttalak vagy sem, inkább azt mondd el nekem szép rendibe, micsoda történt veled? Hogy abból a pöttöm legényből ilyen helyre legény lett?
6: Leült most a legény bűbályos lábához, és elkezdte a történetét.
5: Hát bizony, azt magam sem tudom, micsoda történt velem s ezzel a házzal. Valami bűbályosság lesz a dologban, másként megmagyarázni nem tudom. Éppen karácsony szombatján történt, hogy egyszerre csak különös változás lett körülöttem. A kemencében a tűzfénye kisebb lett, a szobában nagy csend lett, s úgy éreztem, minden másképp van, mint addig. Amikor körülnéztem, láttam ám, hogy nagy csuda történt. A napsugár bekacagott az ablakon, s csak úgy táncolt a varázskemence helyén álló búbos kemencén. Aztán, amikor felkeltem a földről, mert ilyettemben bizony hasra vágódtam, hát hajcsudát, uram! Nem kellett felnyúlnom az asztalra, mint máskor, hanem lenyúltam hozzá. Akkor odamentem az ablaküveghez, belenéztem, s hát, uram teremtőm, volt szikra, nincs szikra. Nem veres lett az arcom, mint azelőtt, hanem szép barna-piros lett. Hey, de nagyon megörültem. Addig sokat búsultam, amiatt, hogy olyan apró, teddes, elése vedlegényke voltam. Most meg egyszerre hirtelen váratlan deli, nagy legényé lettem. Hát bizony, ami igaz, igaz,
6: mondta bűbájos.
5: Olyan dali szép legény lett belőled, hogy öröm nézni. Azt mondom hát neked, hagyd itt ezt a házat, gyere velem, légy az én segítőm.
6: Hely, elpirult erre szikra arca, s felugrott bűbájos lába mellől.
5: Mit? Hogy én kegyelmedet szolgáljam a szép arcáért? Mit gondol én rólam? Fel is út, le is út.
6: Hely, elkacagta magát bűbájos, hogy csak úgy csengett a ház belé. Ölelte, csókolt a szikrát.
5: Ó, te édes, hűséges fiam, te! Sohasem felejtem el, hogy rossz sorsomban nem hagytál el, s most is hű maradtál hozzám. A király kisasszony szerelme váltott meg a varázslattól, de te nélküled a csudafától soha meg nem szabadulok.
6: Ámult, bámult szikra csak nézte, nézte tetőtől talpig a gazdáját. Nem akart hinni a szemének, oly szép volt az ő édes jó gazdája. Ide-oda táncolt, szaladgált, szertelen nagy örömében. Már-már azt hitte bűbájos, hogy a szegény fiú a nagy örömtől megzavarodott. Amikor aztán lecsendesedett szikra, elmondta bűbájos, hogy mi történt, miért jött haza. Rendbe kell hozni tavaszig a házat, mert akkor idehozza ám a szép király kisasszonyt. De most már igazán nem lehetett bírni szikrával. A feje tetejére állt, s háromszor úgy táncolta körbe a szobát. Egyszer azonban erős kopogás hallatszott az ajtón. Szikra talpra ugrott, az ajtóhoz szaladt, s kikiáltott.
5: Ki kopog? Mi kopog?
6: Válasz helyett egyszer csak kinyílt az ajtó. Hát mit gondoltok, kilépett be rajta? Senki más, mint a nagy bűbájos, mégpedig mosolyogva. Ej volt ott öröm. Bűbájos is, szikra is nagyon megörült neki. Ide-oda szaladgáltak, úgy örvendeztek, azt se tudták, hova ültessék a kedves vendéget. De a nagy bűbájos nem sokat válogatott, szépen leült a búbos kemence mellé, és halkan kedvesen így szólt.
5: Azért jöttem, hogy elköszönjek tőled, bűbájos fiam. Most már minden úgy van, ahogyan szeretted volna. Igazi földi ember lettél.
6: Bűbájos odahajtotta a fejét a nagy bűbájos térdére, és csendesen így felelt.
5: Nem bánom, hogy a varázspálcán már nem varázsol, mert amit a legjobban szerettem volna, azt megkaptam, a király kisasszony szívét. Csak azt sajnálom, hogy téged nem láthatlak majd gyakran.
6: A nagy bűbájos megsimogatta bűbájos aranyszőke haját.
5: Ne szomorkodj, fiam! Bár nem látsz majd engem, mindig gondolok rád, és titokban gyakran megnézem, boldog vagy-e. Mielőtt azonban elbúcsúzom, még egy ajándékot adok neked. Olyan palotát varázsolok ide, amilyen nincs senkinek a világon.
6: Ezzel a nagy bűbájos gyengéden lehúnyt a bűbájos és szikra szemét, akik békésen álomba merültek. Ő pedig felemelkedett, megforgatta a varázspálcáját, és halkan ezt mondta.
5: Kismanók, bölcsvarázslók, gyertek ide mind, és építsetek gyönyörű palotát!
6: Abban a pillanatban megtelt a kert sok apró manóval és segítő varázslóval. Szorgalmasan dolgoztak, s mire megérkezett a tavasz első napsugara, a kis ház helyén csodálatos nagy palota állt. Csillogott az ablaka, ragyogott a teteje, s nem messze tőle istáló is volt sok-sok szép paripával. Amikor minden elkészült, a nagy bűbájos még egyszer gyengéden megérintette bűbájos és szikra szemét. Amikor felébredtek, alig akartak hinni a szemüknek. Csak dörzsölték, mert azt hitték álmodnak.
5: Nézd csak, szikra!
6: Mondta bűbájos.
5: Megjött a tavasz!
6: Nevetve járták be a palotát, szobáról szobára mentek, reggeltől estig, de még akkor sem értek a végére. Nem is maradt tovább bűbájos otthon. Kiválasztotta a legszebb paripát, és sebesen elindult Mirkó király palotájába. Éppen jókor érkezett, mert a csudafa virágba borult, s a király kisasszony már nagyon várta őt. Retek is észrevette, s örömmel szaladt a király kisasszonyhoz.
5: Jön a vőlegényed, szép király kisasszony! Most már nincs több sírás!
6: Így aztán nagy készülődés kezdődött. Feldíszítették a kertet, s a csudafa alatt tartották meg az esküvőt. Sok vendég érkezett, de bizony Mész királyt ott senki sem látta. Amikor Bűbájos és a király kisasszony örök hűséget fogadtak egymásnak, a gyertyák fényéből egy csodaszép füstmadár szállt fel, egy ideig ott lebegett felettük, majd lassan eltűnt az égen. Bűbájos tudta csak, hogy a nagy Bűbájos volt az, aki így jött el megnézni a boldogságát. 7 napig, 7 éjjel tartott a lakodalom, én is ott voltam, táncoltam eleget, aztán hazaszaladtam, hogy nektek ezt a mesét elmondjam.

0: a napfogyatkozás. Valamikor réges-régen élt egy aprócska faluban egy szegény házas pár, akinek minden vágya egy saját kisgyermek volt. Évekig imádkoztak az istenekhez, hogy áldják meg őket, s végül kitartásuknak hála egy nap imáik meghallgatásra találtak. Az asszony egy gyönyörű szép kislánynak adott életet. A lánynak a Ka-Naru nevet adták, és úgy vigyáztak rá, mint a legféltettebb kincsükre. Édesanyja annyira féltette mindentől, hogy legszívesebben el sem engedte volna a karjai közül. Aztán egy nap az asszony félelme beigazolódott. Ka-Naru vízért ment a kútra, s többé nem tért haza. Történt ugyanis, hogy amikor a lány a kútból vizet mert, egy vérszomjas tigris figyelte őt a bokrok közül. És mikor a lánya vizet húzta fel a kútból, elragadta magával a tigris. Csak vitte a hátán a sűrű dzsungelen át, s Ka-Naru közben reszketett a félelemtől. Eszébe jutott a történet, amit sokszor hallott már, a félelmetes tigris, aki nem kegyelmes senkinek. Nem sokára egy barlanghoz értek. A tigris letette a lányt a földre, s csak akkor látta, hogy milyen kis vékonyka. Hát ebből bizony nem lesz vacsora, még a fél fogamra se lenne elég, gondolta magában. Ezért a vadállat úgy döntött, hogy előbb felhizlalja a lányt, s majd, ha már elég nagyra nőtt, felfalja. Micsoda lakomát fogunk majd csapni a cimboráimmal, álmodozott a tigris, miközben hordta a lánynak a finomabbnál finomabb falatokat. Ka-Naru pedig mit sem sejtve, jó ízűen lakmározott a mézédes gyümölcsökből, a különleges halakból és a pompás húsokból. A lány napjai boldogan teltek a barlangban, barátot is talált egy kedves kisegér személyében. S közben, ahogy telt múlt az idő, formás hajadonná serdült. A tigris is észrevette a változást, és amikor úgy találta, hogy elég nagyra nőtt a lány, elkezdte megszervezni a lakomát. Felkereste barátait az erdőben, és meghívta őket. Tudjátok meg, olyan pompás étek lesz, amilyet még nem ettetek. Az összes mancsotokat megnyaljátok utána. Miközben a tigris a barátainak dicsekedett, észre sem vette, hogy a kisegér egy bokor alján lapult, és hallotta minden szavát. A hűséges kisegér nagyon megijedt, és a barlanghoz sietett, hogy még időben figyelmeztesse a lányt. Ka-Naru sírva fakadt a rémülettől. Mit tegyek most? Nem szökhetek el, mert ha megtalál, biztosan felfal. És akkor a kisegérnek eszébe jutott valami. Kezd el hangosan hívni Uhinrokot, a félelmetes varázslót. Talán ő segíthet rajtad, cincogta. A lány halkan mormolni kezdett. Uhinrok, Uhinrok, segíts rajta! Amint ezt kimondta, egyszer csak megjelent előtte a varázsló egy varangy király képében. Miért hívtál, kicsi lány? Kérdezte mély hangján a mágus.
1: Azért hívtalak, hogy segíts kijutnom innen. Nem sokára visszatér a tigris, és akkor bizonyosan felfal.
0: Hanem a varázsló nem könnyítette meg Ka-Naru dolgát. Varangyos békává változtatta. Így el tudott szökni a barlangból. Ám viselnie kellett azt a csúf békabőrt. A kisegér nagyon megbánta, hogy ilyen rossz tanácsot adott a lánynak. És hogy jóvá tegye tettét, elvitte a dzsungel bűvös fájához. Most mász fel ezen a fán, olyan magasra, amilyen magasra csak tudsz, amíg el nem éred a kék birodalmat. Ott aztán senki nem érhet utol. Ka-Naru elindult, és ágról ágra ugrált felfelé a bűvös fán. Eközben az egér a fa gyökerénél varázsigét mormol. Nőj csak magasra, még magasabbra, segíts kanarum! És ahogy a kis béka ugrált egyre fehérebb, a fa is csak egyre nőtt és nőtt az ég felé. Mikor a békává változtatott lány felért a felhők fölé, a kék birodalomban találta magát. A bűvös fa pedig visszazsugorodott, és nem sokára éppen ugyanolyan volt, mint a dzsungel többi fája. Eközben a tigris barátai a barlang előtt várakoztak, hogy nekiüljenek a lakomának. A tigris csak ekkor vette észre, hogy a barlang üres. Barátaim, úgy látom, eltűnt a főfogás, hebegte meg szégyenülten. A többiek azt hitték, hogy a tigris a bolondját járatta velük, mire bosszúból elüldözték a dzsungelből. Eközben Kanaru a varázslatos kék birodalomban bolyongott. Mindenfelé csodálatos palotákat és kastélyokat látott. De a csúf varangyos békát senki nem akarta befogadni. Mindenki elkergette. Szomorúan ugrándozott tovább. S végül csak egy kastély maradt, ahová bekopogtathatott. A nap kastélya. A jóságos nap végig hallgatta a csúf kis béka történetét, megszánta és meghívta, hogy lakjon a palotájában. Aztán egyszer, mikor Kanaru a napkertjében ugrándozott, azt hitte, nem látja senki, és levetette a béka bőrét. A lány most szebb volt, mint valaha. És mikor a nap fia az egyik bokor mögül meglátta, rögtön beleszeretett. A nap boldogan összeadta a két csodaszép fiatalt. Kanaru förtelmes békabőrét pedig fogta és a tűzre vetette. Uhinroknak, a félelmetes varázslónak ősi ellensége volt a nap. S mikor meghallotta, hogy mit tettek a lány békabőrével, égtelen haragra gerjedt. Mérgében felszállt a kék birodalomba és rárontott a napra. Gigászi csata kezdődött a varangy király és a nap között. Minden elsötétült, és csak a két földön túli erő harcát lehetett látni, mikor a villámok megvilágították őket. Az emberek a küzdelmet látva félteni kezdték a jóságos napot. Elővették hát hangszereiket, majd a dobokkal és kürtökkel olyan fülsüketítő zajt csaptak, hogy majdnem leestek a csillagok az égről. Az emberek bizony jól tudták, hogy a varázsló nem tűri a lármát. Uhinrok nem tudta elviselni a hangzavart, feladta a harcot, és szégyenében elbújdosott a barlangjába. Ám a gonosz varangy király időnként újra megpróbálja legyőzni a napot. Ilyenkor óriásira tátja a száját, és megpróbálja bekapni. A föld pedig elsötétül. De ha az emberek megfújják kürtjeiket, a gonosz elszökik, és a nap újra fényesen ragyoghat az égen. Ezt hívják napfogyatkozásnak.

0: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Mese a tündérfeleségről. Székely népmese. Mesélő Novodomszki Éva. Székelyföldön van egy kerekhegy. A kerekhegy tetején bozótos fűvel, iszalaggal borított ingovány, alatta mélységes mély tó. A tó vize csak itt-ott csillan ki a bozót alól. Valamikor réges-régen az a szóbeszéd járta, hogy ahol a bozontos fű meg az ingovány szövevénye alól kilátszik a tóvize, ott éjszakánként meg-megjelenik egy szépséges tündér, a tófenekén lakó zöld szakállú unkkirály egyik aranyhajú lánya. A környező tanyákból éjszakánként odajártak a legények tündért látni, s ha valamelyikük megpillantotta unkkirály aranyhajú lányát, a szíve örökre a tündérnél maradt. Egy holdvilágos éjszakán egy szegény pásztorfiú is, János volt a neve, elment tündért látni. Meg is látta az aranyhajú lányt, bele is szeretett nyomban. Szép szóval kérlelte, szálljon ki a vízből, legyen az ő édes kedves felesége. Nem hagyom el víz alatti palotámat, mondta a tündérlány. Ha igazán szeretsz engem, gyere velem az én birodalmamba. Kristálypalota az én otthonom, csigahéja zsindeje, klárissal van körülszegezve a kertem, s reggelenként énekelnek a virágaim. Gyere velem, János! A pásztorlegény már-már hallgatott volna a tündér szavára, de eszébe jutott az édesanyja meg az édesapja. Hogyan hagyhatná el mindörökre öreg szüleit? Búsan hazaballagott hát, de azon túl minden éjszaka elment, hogy beszélgethessen az aranyhajú tündérrel. Jávorfa furúja lágy hangjával csalogatta a víz színére, és addig-addig beszélgettek, míg Unk király szépséges lánya is megszerette a pásztorfiút, s megmondta neki, hogy szíves örömest kiszállna ő a tóból, szíves örömest lenne hűséges felesége, de Unk király nem engedi, hogy lányai földre lépjenek, földi asszonnyá legyenek. Ha csak a kezét is megfogná Jánosnak, a mélységes tó fenekére rántanák mindkettőjüket a zöld szakállú király szolgái. Ne félj, édes mátkám, biztatta János a szomorú tündérlány. Majd megmutatom én a zöld szakállú unkirálynak, hogy erősebb vagyok nála. Másnap este János összekötötte a szarvánál fogva 12 bivaját, a kötél végét meg a saját derekára csomózta, úgy ment fel a kerekhegy tetejére. Alig, hogy belefújt jávorfa sípjába, menten megjelent a szépséges tündérlány. Fogd meg a kezemet, édes mátkám, mondta neki János. Fogd meg, és szorítsd jó erősen. A tündérlány megfogta János kezét, János meg elkiáltotta magát. Hajhó, hajsz, derék bivajaim! Húzták a bivajok Jánost, János meg a tündérlányt, s mire a zöld szakálú unkirály észbe kapott, addigra az aranyhajú már János karjába simult. Hazavitte szép mátkáját a pásztorlegény, az egész falu megbámulta az aranyhajú lányt. Hamarosan megtartották a lakodalmat, és János meg az aranyhajú olyan boldogan éltek, mint a páros gerlék az erdőben. Székelyföldön úgy mesélik, hogy azóta sem látott tündért senki emberfia. A zöld szakállú unkirály alig ha nem megtiltotta a lányainak, hogy holdvilágos éjszakán a víz színére szállva hallgassák a jávorfa furúja szavát.
0: Mesés este a Csukásmese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
2: Móricz Zsigmond. Többet ésszel, mint erővel. Aki elmeséli nektek, Szabó Gyula.
3: Ó, gyönyörű tavaszidő, kizöldült az erdőmező. Erdőmező vigan ragyog, szegény ember búsan motyog. Ringyes, rongyos életem, sok a bajom én nekem. Csak dolgozom, pedig való, mihely dolog mindjárt nem jó. Hát kínlódjék itt az ördög, tartson ekét, hajtson ökröt. Bizén megyek, urizálok, erdőn-berdőn kóricálok. Erdőn-berdőn sétála, hát ihol nagy a lárma. Bömbölés meg makogás, sose látott ilyet más. Kopott bundás öreg medve, egy kis nyúllal tülekedve. Szegény ember úgy kacag, majd a szíve megszakad. Dübe jön ám a medve, így kiált rá förmedve. Veszett horta embere, amért rajtam nevetgetsz, ebb a nyomba megeszlek. szőröstül meg bőröstül, két kis keszeg ökröstül. Jaj, ne tedd azt soha többet, kiszántja fel a földemet. Jaj, megölne a nagy szégyen, hogyha úgy maradna félben. Na jó, akkor várok estig. Vacsorára is jó lesik, ha a medve embert eszik. Ó, szép idő süt a nap, szegény ember szántogat. Róka erre kerül, fordul, mit búsul kend olyan mardul? Búsulok én, van okom, túlélni sem is fogom. Ha te tudnád, amit én, halálfia vagyok én, mi a patvar, mi az eset? Úrhatnámság belém esett. Sétálok az erdőben, hát lárma van előttem. Bömbölés meg makogás, sose látott olyat más. Kopott, bundás, öreg medve egy kis nyúllal verekedve, kacagtam egy nagyot rája, medve megesz vacsorára. Bízzon csak rám minden bajt, rendbe hozom én ezt majd, hogyha nekem kent fizet egy kakast a hattyúkjával, amit akar, azt tehet medve uram bundájával. Megígéri, hogy ne persze, pedig alig van rá mersze. Az apjának se volt talán annyi tyúkja az udvarán. Hallja, kend, ha medve bátya ideállít, sose bánja. A bokorban ott leszek már, strombitálok, mint a huszár. Medveapó, megszeppen, bújtass el sebesen, abba az ócska szenes zsákba, többit azt kell medlássa. Eny, eny, nagyszerű, róka kend, ám nagyeszű, szól a róka büszke fővel, többet ésszel, mint erővel. Este jön a medve, lustán. No te ember, véged most már! Hát csak trombita szó harsog. Mi ez, ember? Mi ez, hallod? Hallom, uram, a huszárok. Azt se tudni, hány a számok. Irgom-borgom ezt restellen magam lenni ennyi ellen.
4: Talán tám félsz, medve uram.
3: Dehogy, de a dolog úgy van, minapába megkergettem, egy sereget csúffá tettem, minek mindig bántani, ha nem muszáj ártani. Csak tudnám, hogy hová bújjak, terát sem emelnek újat.
4: Itt van egy zsák, a szenes. Búj be, de azt ne neves.
3: Medve bebújt, róka kibújt, huszárosan kürtjébe fújt.
4: Agyon Isten, jó barátom! Hát jól vagyunk, ahogy látom.
3: Köszönöm csak lehetősen. Hová ilyen sietősen?
4: Medvebőrre vadászom, beszélt a vadászom, erre van egy öreg medve, kinek huszárra van kedve. Fogadtam a barátommal, lepuskázom én azonnal. Be is ittuk már a bőrét, felhörpintvén 100 pint lőrét.
3: Ez már azt vitéz dolog.
4: Hát a zsákban mi mozog?
3: Sose törődj te vele, szenes tőke, fekete.
4: Noha tuskó, fogd a fejszét, hasíts ketté ezt a bütykét.
3: Szegény ember fejszét kapja, medve fejét ketté csapja. Rókakoma majd kipukkan, hemperegve kacag mostan.
4: Ezt tanuld meg emberfővel, többet ésszel, mint erővel.
3: Hanem aztán hallja, kend, baj lesz abból annyi szent, ha kakasom hat tyúkom ma este meg nem kapom. Szegény ember hazamegy, hiszen akkor egyre megy. Az apjának se volt talán annyi tyúkja az udvarán. Esteledik, alkonyodik. Róka koma, kent kopog itt.
4: Én vagyok, ajtót nyis hát, kakasom a tyúkom add át. Hadd tyúkom a kakasom, amíg meg nem haragszom.
3: Szegény ember csendesen, mintha kopó lenne benn, morog, szűköl és csahol, mint az ebb az ágy alól. Szegény ember, hallod-e?
4: Mit teszen úgy oda be?
3: 3 kopó itt akadt, bosszantja a rókaszag. Várj az ajtót, kinyitom a tyúkodat, odaadom. Isten verte rossz döge, alig bírok már vele.
4: Szegény ember, ki ne nyisd, várjál, lelkem egy kicsit.
3: A tyúkot, kakast, kappant, fizethetnék ám én roppant.
4: Neked adom tyúkod, kokód, pusztuljon el minden kopód.
3: Róka szalad buga fővel, szegény ember kacag kedvel. Többet ésszel, mint erővel.
2: Többet ésszel, mint erővel című mesét hallottátok.
0: Csukás Meserádió. A napnak lassan vége, de még vár rátok néhány kaland és mese. Csukás Meserádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Szervusztok, hogy vagytok? Itt vagyok, ragyogok. Legyen szép napotok.
1: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Szervusztok, én Götz Anna vagyok. Köszöntelek benneteket, kedves gyerekek. Ma egy szép mesét fogok elmondani nektek. Gani Zsuzsa. Egy nap a varázslatos erdőben. Beköszöntött a nyár. A nyártündér varázspálcájával aranysugarakat szórt a földre. Panka szülei úgy döntöttek, hogy kirándulni mennek a gemenci erdőbe. Nagyon izgatottak lettek a kicsi gyerekek, alig várták már, hogy megérkezdenek. Ahogy kerekeztek a biciklivel, egymás mögött haladva a sorban az út szélén, gyönyörködtek a meseszép nyárfákban és fűszfákban, a repkedő, csivitelő kismadarakban. Közben vidáman énekeltek. Hamarosan megérkeztek a rengetegbe, s a zsenge pázsitra letelepedtek. Megkérték a szüleiket arra, hogy elmehessenek egy kicsit körülnézni az erdő szélére. Miután engedélyt kaptak rá, feltételek mellett, megígérve, hogy azt be is tartják, elrobogtak. Ahogy keresték a kincseket, észrevettek a földön egy hatalmas hím szarvasbogarat. Agancsos rágókáját meredeztette Panka felé. Milyen szép! Mondta, de nem bántotta. Hamarosan egy orrszarvú bogárra bukkantak az öreg tölgy aljában. Alaposan megszemlélték a nagyítójukkal különös fejét. Majd tovább sétáltak óvatosan, nesztelenül, figyelve a lábuk alá. Milyen hatalmas tölgyfa, és milyen érdes a kérge, mondta a kislány. Közben óvatosan megsimogatta. Palkó, Panka, gyertek! Próbáljuk ki, átérjük-e a törzsét! A három gyermek megpróbálta átölelni. Addig nyújtózkodtak, amíg csak sikerült. De jó móka volt, nevettek a gyerekek. A körisfa kérgén egy hímpáva szemes lepke pihent széttárt szárnyakkal, amely bársonyos bordó volt, rajta nagy szemfoltokkal, melynek a közepe kék. Ahogy közelről megcsodálták, a lepke elrepült. Szaladjunk utána! Vidáman eredtek a nyomába, de sajnos nem sikerült utolérni. Ekkor újabb játékot találtak ki. Keressünk lábnyomokat, mondta Palkó. Így is tettek. Egy kis idő elteltével egy gyíkot pillantottak meg sütkérezni a napon. Ahogy közelebb próbáltak menni hozzá, az gyorsan eltűnt a kövek között. Gyűjtsünk botokat, gajakat, mondta Palkó. A kicsikből madarakat, virágokat, fákat raktak ki, s amikor megunták a játékot, odavitték az összegyűjtött rőzsét a szüleikhez. Egy arra kijelölt helyen felhalmozták őket. Édesapja tüzet gyújtott, majd szalonnát sütöttek. Miután jól laktak, nagyon nagy gondossággal, odafigyeléssel a szüleik eloltották a tüzet. Még delelőn járt a nap, így ismét játszani ment a három lurkó. Szellő suhant el a fejük fölött, hajukba lágyan belekapott. Élvezték, ahogy a nap lágyan cirógatta arcukat. Gurgulázva kacagtak rajta a gyerekek. Kosarukba különböző formájú köveket gyűjtöttek. Miután sok érdekes kisebb-nagyobb összegyűlt, állatformákat raktak ki belőle. Versenyeztek, hogy kié lesz a legötletesebb. Szüleiket kérték fel zsűrinek. Panka egy hernyót, Palkó egy rókát, Jankó egy szarvast rakott ki. Szüleik nem tudtak dönteni, ezért abban állapodtak meg, hogy aki kitalálja a találós kérdésre a választ, az fog nyerni. A gyerekek ráálltak. Agyara nagy, háta tüskés, kölyke csíkos, színe szürkés. Orra korong, gombát túrja, éjszakánként földbe fúrja. Hát a vaddisznó, vágta rá Panka gyorsan. Így ő lett a győztes. A nap kezdett elbújni a bongyor bárány felhők mögé, ezért elhatározták, hogy elindulnak hazafelé. Összepakoltak, majd körülnéztek, hogy nem felejtettek-e a földön valamit. Figyeltek arra is, hogy szemét se maradjon. Majd elindultak. Útközben még megálltak gyönyörködni a vízesésben. Vadszőlővel benőtt sziklafal tetejéről hullott alá a zuhatag. Ahogy Palkó jobbra tekintett, egy sűrű családot vett észre. Nézzétek, mondta. Mindenki oda pillantott. Ó, de édesek! Komótosan, libasorban baktattak át a túloldalra. Hú, és mennyien vannak? Mondta Panka. Jankó elkezdte számolni.
3: ott az anyuka legelől, utána a kicsik, egy, kettő, három, hét. Ez aztán a népes család, mondták vidáman. Majd mentek tovább. Közben madárhangokat utánoztak.
4: Hú-hú, hú-hú,
3: huhogtak.
5: Kár, kár, kár,
3: károgtak. Épp a kocsányos tölgyek mellett mentek el, amikor Palkó valamit észrevett. Szólt a többieknek, hogy álljanak meg. Oda ment a fához, és kutatni kezdett a földön. Követte Panka és Jankó is. A földön egy rétisas fióka hevert. Vajon mi történhetett? Jankónak eszébe jutott, hogy olvasta egy könyvben, hogy a testvér kilökheti a másikat a fészekből. Lehet, hogy itt is ez történt. Minden esetre segítenünk kell rajta, ez nem is kérdés. A fonott fűzfakosárba óvatosan betették a fiókát, és oda vitték a szüleikhez, hogy tanácsot kérjenek tőlük. Apukájuk nagyon megdicsérte őket. Felhívták a tudakozót, aki megadta a madármentők címét. Elhatározták, hogy elviszik oda, hisz muszáj segítséget nyújtani. Így is tettek. Az önkéntesek nagyon megdicsérték a gyerekeket. A szülők is büszkék voltak rájuk. Majd tovább kerekeztek egészen hazáig. Mire hazaértek, már az ezüstös hold világított az égen.
5: Ennyi kaland egy napra!
3: Mondták nevetve, majd boldogan hajtották álomra a fejüket. Aki nem hiszi, járjon utána.
6: Alvás előtt egy kis varázslat. Gondoljatok azokra a szép pillanatokra, amiket ma megéltetek. Mesés este, a Csukásmese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
7: Hárs László, a fecske meséje. Az öreg költő otthon ült, és az ablakon keresztül kinézett a csúszós, olmos esőbe. Mesét akart írni, de nem jutott semmi meseszerű az eszébe. Így hát inkább a fecskékre gondolt, akik mindig feketében, ünneplőben járnak, s ha nálunk hűvösre fordul az idő, egyszerűen Afrikába repülnek. Ő meg sosem jár ünneplőben, mint a fecskék, és még mesét se tud mondani. Amint így gondolkodott, meg borongott, egyszer csak hallotta, hogy kopog valaki az ablakán. Második emeleti utcai ablakon ritkán szoktak kopogtatni. Különös, gondolta, és odalépett az ablakhoz. Kinyitotta, és a hideg esővel együtt egy csapzott tollazatú kis fecske hullott a szobába. Próbálta melengetni, fuvogatni, de csak nem tudta életre kelteni. Ekkor előkotort egy ócska cipődobozt, hogy abban eltemesse. Amikor belefektette a fecskét, az váratlanul kinyitotta a szemét, és azt mondta. Köszönöm, hogy megmentél.

0: hogy én valami különös vagy táltos fecske vagyok. Engem is ugyanúgy fecsketojásból költött ki a mamám, mint a testvéreimet, akikkel együtt éltem a családi fecskefészekben. Éltünk, éldegéltünk, és amikor eljött az ősz, kénytelenek voltunk Afrikába utazni, mert nem volt pénzünk sem bundára, se a fészek központi fűtésének a bevezetésére. Amikor útra készülöttünk, odaugrált egy kövérre hízott veréb, és gúnyosan csiripelte. Messze megy a büszke fecske, itt marad a verebecske, hogyha fúj a hűs szelecske, tollat borzol dideregve, nem öltözik bő bekecsbe, mint a bárány, mint a kecske, mert elfogyott a legyecske. Szemet keres reggel este, ízes magot másút leste, büszke, gőgös, frakkos fecske. A veréb még sokáig folytatta a gúnyolódását, mintha bizony valami előkelő és drága tengerjáróhajón indultunk volna kéjutazásra, nem pedig a tulajdon két szárnyunkon. És mennyit is szenvedtünk útközben. Utaztunk esőben, szélben, viharban, és csak néha pihenhettünk meg egy-egy szírt fokon, hajóárbócon. Végül megérkeztünk Afrikába. Ott keserves csalódásban volt részünk. Erdő otthonunk, amelyről anyánk annyit mesélt nekünk, nem volt sehol. Talán tűz pusztította el, talán kivágták. És amellett micsoda fogadtatásban volt részünk? Tarka madarak, amelyeknek még a nevét sem tudom, körénk sereglettek, nevettek, gúnyolódtak rajtunk. Megvallom, nekem egyáltalán nem tetszett semmi abban a messzi Afrikában, és elhatároztam, hogy hazaszököm a szülőföldemre. Egy éjszaka, mikor az egész család szárnyaládugott csőrrel szundikált, én nesztelenül a levegőbe emelkedtem, és hazaindultam. Mondhatom, az volt csak a keserves utazás egymagamban szemközt a széllel, esővel, tengeri viharral. Szerencsémre hajóra bukkantam, és annak az árbócán megpihentem. Az utasok összesereglettek, és nem győztek ámuldozni az egy szál fecskén, aki északnak utazik ahelyett, hogy délnek tartana. Kenyérmorzsát szórtak az árbóc tövébe, és jól lakhattam. Aztán megint csak repültem, közben arra gondoltam, hogy a legkeményebb sorsa mégis a fecskének van. A veréb, a széncinke, a fekete rigó sokat nélkülöz ugyan, de a fecskének egyre csak repülnie kell, hol innen oda, hol onnan ide, és mindig fekete ruhában jár, mintha csak a saját bal sorsát gyászolná. Aztán hazaértem, megleltem elhagyott fészkünket, és vissza akartam költözni. Csak hogy a fészket elfoglalta már egy veréb család, köztük az a kövér veréb, aki elinduláskor úgy csúfolt, gúnyolt, ahelyett, hogy befogadott volna. Ismét gúnyolódni kezdett rajtam, a többiek meg felzúdultak, mindazt csiripelték, mit keres itt ez az előkelő frakkos fickó? Magunknak is alig van betevő falatunk, most még neki is juttassunk, aki Afrikában élhetné világát? Elkapkodtak előlem minden kis szemet, minden kis kenyérmorzsát. Élelem után keresgélve nekem rontott a szél, az eső. Áztam, fáztam, éheztem. Úgy hittem, elérkezett utolsó órám. Már alig volt jártányi, azaz szárnyalásnyi erőm, amikor bekopogtattam hozzád. Köszönöm, hogy megmentetted az életemet. Nincs semmi, amivel lerúhatnám a hálámat. Csak az élettörténetem. Azt elmondtam. Okulásul. És mi a tanulság? Kérdezte az öreg költő, de elkésett a kérdésével, mert a fecske felemelkedett a magasba. Egyenesen nekirepült a falon függő képnek, amelyen napsütötte tavaszi erdőt tündökölt. Belereppent a festett erdőbe, és eltűnt a festett lombok között. Az öreg költő hosszan nézett utána.
1: Készüljetek a vacsorára, és számoljátok meg a kezeteken a napközben megtapasztalt csodákat. Ki hány ujját mutatja? Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok, gyerekek! Trepp kapitány vagyok, és most én olvasok nektek. Mester Györgyi, Sárkányka.
3: A sárkány család egy hatalmas, vadregényes erdőkkel körülvett, sziklás hasadékban élt ebberemlékezet óta. Az egész rengeteget ők uralták, a helyet nem is említette másként a köznyelv, mint a sárkányok földjét. Az apa 4, az anya sárkány 3 fejű volt. 5 gyermekük között akadt 4, meg 3 fejű is, aszerint, hogy melyik szülőjükre hasonlítottak. Ugyanakkor a legkisebb sárkánylány csupán egyetlen, habár igen csinos fejecskével rendelkezett. Szegény szomorkodott is eleget, hogy a szokásostól eltérően neki csak egyetlen fej nőtt a nyakán. Ha rajta múlik, bizonyára növesz még mellé 3 vagy 4-et, hogy túltegyen a testvérein, csak hogy sajnos ehhez nem volt elég napokon át az esőben ácsorogni, és a nyaka masszírozása se oldotta meg a problémát. Nem lehetett mit tenni, ilyennek született. Ezen a kis szépséghibán kívül egy másik nyomasztó gondja is akadt, mert bár szerte ágazó rokonsága, ha dühös volt, ha nem, folyton tüzet okádott, ő csak egy aprócska szikrácskát volt képes kibocsátani a torkából, azt is csak akkor, ha nagyon erősen koncentrált, vagy véletlenül csuklott egyet. Különös módon, ha hideget érzett, akkor jött rá a szapora csuklás. Filigrán alkata, szerény tűzsiholó képességei miatt sárkánykának csúfolták, míg testvérei olyan hangzatos nevekkel dicsekedhettek, mint a tűzokádó, égető ajkú, lángleheletű és forró fejű. A kicsi sárkány elkeseredettsége odáig fokozódott, hogy elhatározta, világgá megy. Addig akart vándorolni, amíg valaki meg nem tanítja tüzet fújni, vagy más módon szert nem tesz erre a képességre. Már hetek óta bolyongott, hol gyalogolt, hol megrepült, de még a lakóhelyüket körülvevő erdőségből se sikerült kijutnia. Aztán egyszer csak a fák sűrűjében gyengén pislákoló fényt vett észre. Ahogy közelebb ment, látta, kiért az erdő szélére, ahol egy roskatag házacska állt, abból szűrődött ki a világosság. Odaosont az ablakhoz, és óvatosan bekukucskált. Egy családot látott. Felnőtt embereket, meg apró gyerekeket, akiket addig csak repülés közben a magasból lesetett meg, ha apja a 4 fejű sárkány tiltása ellenére túl közel merészkedett az erdő széléhez. A határhoz, amelyen túl más világ, az emberek világa kezdődött. Mivel sárkányka nem volt hatalmas termetű, inkább ember nagyságú, tarajos gyíkhoz hasonlított, amellett kedvesen mosolygó nagy szemei voltak, a házlakói nem ijedtek meg, amikor rájuk nyitotta az ajtót. A kicsi sárkány az ajtóban szerényen megállt, várta, hogy betessékelik, vagy elkergetik, mint hivatlan látogatót. A házgazdája hallomásból tudta, hogy a sötét rengetegben sárkányok tanyáznak. Ezeket a történeteket a nagyszüleitől hallotta, amit aztán ő a gyermekeinek meseként adott tovább. Igazán maga se hitt ezekben az elbeszélésekben. Úgy gondolta, a sárkányok csupán a fantázia szüleményei. Csak a gyerekek ijeszgetésére találták ki, azért, hogy ne menjenek az erdőbe, ahol bajuk eshet. A gazda kitárta a ház ajtaját, hogy a vendég bemehessen. Hitetlenkedve nézte a mesék alapján jóval hatalmasabbnak képzelt gyíkszerű lényt, amelynek a szeme csupa mosoly volt és ragyogás, és egyáltalán nem tűnt veszélyesnek, sem vadnak. Sárkányka a gyerekekhez ment, akik rögtön odébb húzódtak a padon, hogy helyet adjanak neki maguk mellett. A kicsi sárkány lekucorodott a kemény fapadra. Éhes volt, és úgy látta, a háziak éppen étkezéshez készültek, amikor ő váratlanul betoppant közéjük. A szoba közepén, egy lapos lábakon álló fadarabon, nem tudta, hogy asztalnak hívják, nyers zöldségeket, krumplit, hagymát látott. A ház sarkában ugyanakkor egy megkopasztott vadkacsát és 2-3 pikkelytől megfosztott halat vett észre. Látta, hogy a gyerekek nagyon éhesek, de csak immel-ámmal rágcsálják a zöldségeket, a nyers krumplit valójában nem ízlik nekik. Az állati tetemekre mutatott, majd felkínálta azokat a gyerekeknek. Azok azonban csak a fejüket rázták és mutatták, hogy rosszat tenne a hasuknak a nyers hús. A sarokban üres, hideg kemence gubbasztott. Egy szem tűzifa sem volt a házban. Ami a ház körül volt, az rég elfogyott, a sárkányok lakta erdőből pedig a háziak, mese ide, mese oda, nem mertek fát szedni. A szegénység miatt se tűzifa, se gyújtószerszám nem volt otthon. A kicsi sárkány hamarosan maga is érezni kezdte, milyen dermesztően hideg a szoba. A gyerekek fázóan bújtak egymáshoz, cidriztek, összekoccant még a foguk is, mert nem csak az éhségtől, a hidegtől is szenvedtek. A hűvös levegő miatt sárkányka egyszer csak elkezdett csuklani. A csuklástól egyre másra ugráltak ki a tüzes szikrák a torkából. Minél nagyobbakat csuklott, annál nagyobb szikrák pattantak ki a szájából. Már az asztal lába is majdnem tüzet fogott, a kicsi sárkány akkor gondolt egyet, kirepült az ajtón, aztán be az erdőbe, ahonnan hamarosan tűzifával megrakodva tért vissza. A gazda gyorsan megrakta a kemencét. Sárkányka jó erősen arra gondolt, hogy ha most nem gyújt tüzet, megfagy ez a kedves vendégszerető család. Egyre szaporábban csuklott, és egyenest a fahasábokra. A fadarabok meggyulladtak, és láss csodát, ettől kezdve valamennyi szikra lángformájában tört elő a szájából. A forró kemence percek alatt átmelegítette a kis helyiséget a köré gyülekező apró nép nagy örömére. A sarokban heverő megpucolt szárnyas meg a halak a tűzön hamarosan megsültek, incsiklandó illat töltötte be a szobát. Mire az ízletes ételt elfogyasztották, mindenki át is melegedett és jókedvű lett. A kicsi sárkány hálából, mert hozzásegítették, hogy lángot fújjon, megajándékozta a szegény embert. Körberepült és fekete hamuval jelölte meg a határt, ameddig a szegény ember aztán a saját tulajdonának tekinthette az erdő egy részét, csak hogy többé ki ne fogjon a tüzelőjük. Egy befőttes üvegbe pedig szikrákat fújt, és mivel a sárkány szikra örökégő, ezzel biztosította a mindenkori gyújtószerszámot is a család számára. Azután nagy tiszteletkört éve a kunyhó fölött visszarepült saját birtokukra, a sárkányok földjére. Testvérei örömmel fogadták, és most már maguk közül valónak tekintették, hiszen a kicsi sárkány is képes volt lángot fújni ugyanúgy, mint ők.
1: Csukás mesedárni. Fogmosáskor alul is mosd, ne csak felül. Meglátod, az idő gyorsan repül. Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek. Csukás Mese Rádió. Egy utolsó mese.

0: Sziasztok, Nagy Adri vagyok, énekesnő, és most tőlem hallhattok egy mesét. A béka királylány, népmese. Réges-régen a messzi Oroszországban a cár megparancsolta három fiának. Fogjátok az íjaitok és a nyilaitok, menjetek és lőjetek velük, ahol a nyilatok földbe fúródik, ott keressetek magatoknak feleséget. A legidősebb fiú nyila egy nemes ember udvaránál esett le, a középső fiúé egy tehetős kereskedő ajtaja előtt, a legfiatalabbé pedig a mocsárban landolt. Mégis hogyan találok feleséget egy ilyen elhagyatott helyen? Gondolta magában kétségbe esetten a legkisebb herceg. Akkor egy hatalmas béka emelkedett ki a sárból, szájában a herceg nyilával, és az brekegte.
1: Búslakodásra nincs okod! Leszek én hides asszonyod!
0: Iván a herceg nem akarta megszegni az apjának adott szavát, így beletörődött, hogy feleségül veszi a békát, miközben a testvérei egy nemes ember és egy kereskedő csinos lányát vezették oltárhoz. Attól fogva a két herceg megállás nélkül gúnyolódott vele, de Iván türelemmel viselte, és a békával feleségnek kijáró tisztelettel bánt. Egy napon a cár kijelentette. Azt kívánom, hogy mindegyik őtök felesége varjon egy inget nekem. Lássuk, ki járul elém a legszebbel. A két idősebb testvér a győzelemben biztosan tért haza, miközben Iván bánkódott, és mindent elmesélt a békának. Ő megnyugtatta a herceget.
1: Aludj csak, és álmodj szépet! Minden egyebet intézek!
0: Valójában a feleség egy hercegnő volt, akit Vasilisának hívtak, és egy gonosz átok sújtotta. Azon az éjszakán, miközben Iván aludt, levedlette a béka bőrét, és emberré változott. Azután megszőtte, megvarta, és kihímezte a legeslegszebb inget. Oroszországban még senki nem látott hozzáfoghatót. Amikor férje felébredt, majd kiugrott a bőréből, az inget látva, és rohant is, hogy átnyújtsa a cárnak.
2: Kétségtelenül ez a legszebb ing. Ivánt hirdetem ki győztesnek, mondta a cár, és hozzátette. Most egy vekti kenyeret kérek mindegyik hercegnőtől.
0: Ahogyan az előző éjszaka is, mielőtt Iván aludt, Vasilisza emberré változott, és megsütötte a legfinomabb kenyeret. Ismét őt hirdette ki a cár győztesnek, majd bejelentést tett. Holnap bált tartok a palotában. Hozzátok el a feleségeteket a legszebb ruhájába öltözve. A béka ismét megnyugtatta Ivánt.
1: Azzal, hogy ki mit mond, ne foglalkozz, kérlek. Menj előre, és én majd később utolérlek.
0: Iván őszintén hitt a feleségének, így egyedül ment a bálba. Vasilisza a díszvacsora közepén érkezett meg a palota kertjébe, egy aranyfogaton. Gyönyörű estély ruhát viselt, amely minden jelenlévő hölgy irigységét felébresztette. Ki ez a szépséges idegen? Csodálkozott mindenki. Amikor Vasilisza helyet foglalt a mosolygó Iván mellett, a férfi arra gondolt, bár csak örökké ember maradhatna a lány. Így anélkül, hogy bárki észrevette volna, ellógott a bárról és hazaszaladt. A békabőr a kandalló előtt hevert, Iván pedig teketóriázás nélkül a lángok közé hajította. Amikor felesége hazaért és felfedezte, könnyekben tört ki. Ha vártál volna még három napot, megszabadultam volna a gonosz kosei varázsló átkától. Így egész életemben raboskodhatok a várában. Ezekre a szavakra pedig huss, eltűnt a hercegnő. Iván kétségbe esetten keresésére indult, de hiába. Amikor az erdőbe ért, egy hatalmas medvébe botlott. A herceg már készült lenyilazni, amikor az állat esedezni kezdett.
2: Kímélt meg az életemet! Egy napon a segítségedre leszek!
0: Iván beleegyezett, hogy elengedi. Ugyanez történt később a sárkánnyal, és egy nyúllal is, aztán pedig egy hallal. A fiatal herceg az erdő közepén pedig a vasorú bábára bukkant, aki jól ismerte Vasilisza történetét. Az édesanyja irigyelte a lány bölcsességét, fogott a mesébe a boszorkány. Ezért megkérte koseit, hogy változtassa békává 3 évre. Csak úgy tudod megszabadítani, ha elpusztítod a varázsló lelkét. Ketté kell törnöd egy tűt, amelyet egy nyúl rejtette kacsahasában lévő tojásban találsz. A nyulat egy tölgyfa tetejére rejtett kőládába zárták. Iván könnyedén megtalálta a fát, de túl magas volt neki, hogy felmásszon rá, és túl nagy, hogy leverhesse a ládát az ágról. Szerencsére a medve, akinek korábban megkímélte az életét, a segítségére sietett. Az állat megrázta a vállával a fát, a doboz pedig a földre hullott és kinyílt.
2: A nyúl egyből előszökkent belőle, és el is szelelt volna, de Iván nyúlbarátja elkapta. Ekkor a kacsa kirepült a nyúl száján, de a sárkány, akinek életét Iván megkímélte, elkapta röptében a madarat, mire az a tojását a folyóba ejtette, de a hal, akit Iván életben hagyott, felhozta a mélyből, és átadta Ivánnak. A herceg felnyitotta és ketté törte a tűt, ezzel elpusztítva Kosely lelkét. Vasilisza végül megszabadult az átoktól, és hercegnőként térhetett haza a férjével, Ivánnal. Így a jó ismét elnyerte méltó jutalmát.
3: Csukás Mese Rádió. Csukás Mese Rádió. A napnak lassan vége. Szép álmokat mi.

0: És most repülj velünk az álmok birodalmába. Álmodj nagyon szépeket! Altatódalok, pihentető dallamok segítenek az elalvásban, a Csukásmese Rádió pedig őrzi az álmod. Hamarosan újra találkozunk. Álombirodalom a Csukásmese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Móra Ferenc, Szellőcske, Szelecske, Szél. Aki elmeséli nektek, Berek Kati.
2: Gáborka kint hevert a vadszőlőlugasban. Szagos fodor ment a virágokból volt a derékalja, puha gyebből a vánkosa. Szellőcske pedig ott ringatta magát fölötte az ágakon, s nagy dudorászva megcirógatta a lombokat. Nagyon szép nótákat dúdolgatott, bizonyosan mindnyájan hallottátok már tőle. Álom, álom, édes álom, szállj le rája könnyű szárnyon, szempilláit fogd le lágyon, álom, álom, édes álom. Ki dadolgat itten? Kérdezte Gabika, mikor már nagyon sokáig hallgatta az altatót. Ki cirogatja az arcomat? Szellőcske nagyot kacagott. Lírum lárom, pajdikám, nem ismertél, ugye rám? Szellőcske az én nevem, vidám az én életem. Hip-hop, ide-oda lebegek, hűsítem a meleget, enyhítem a hideget, virágokat ringatok, pilléket csókolgatok, kergetőzöm a madárral, rétek erdők illatával a levegőt frissítem, aki engem nem szeretne, nincsen olyan senki sem. Ennyi, de csak jó isteneket, kedves szellőcske! Egész nap futkározol, bújócskázol, hintágatsz, danolgatsz, de hát iskolába nem kell neked járnod. Nem ám, mert én még kicsike vagyok, de ha akkora leszek, mint a bátyám, akkor majd én is megpróbálkozom vele. Tudom, hogy örülnek majd a gyerekek, ha letörülgetem az arcukról a verejtéket, mikor nehéz lesz a számtani feladat. Hát bátyád is van, szellőcske. Van bizony, az csak a mulatságos fickó. Ej, de szeretném megismerni. Na megállj, majd előhívom, hogy mulattasson. Nekem úgyis másfelé van dolgom. A szegény föld népét kell megnéznem, azokra nagyon ráfér egy kis hűs huvalom. Szellőcske megrázkódott, egyszer-kétszer belefújt az arany sípjába. Hát, uram, teremtőm, egyszerre táncolni kezdtek a falevelek, s fönt az égen szép lassan ballagni kezdtek a bárányfelhők. Megérkezett Szellőcske bátyja. Ő táncoltatta a leveleket, ő terelgette a fellegnyájakat. Gabika örömmel kiáltott elébe. Nini, te híres, hiszen én téged ismerlek, te vagy a Szelecske. Te szoktad olyan magasra felvinni az én sárkányomat. Hát mi jóban fáradsz? Sóhajtok, szélmalmokat hajtok, a vizen a hajót repítem, segítek a búzát szelelni, madárnak tengeren átkelni, a harangszót szétvinni messzire, az Istennek ő dicsőségére. Hát még mit tud Szelecske? Borbé tányért táncoltatni, kalapot lekapogatni, homokhegyet rakosgatni, de jaj, nekem sietek, bátyám, uram, közeleg! A kék szemű fodor ment a virágok, ilyetten lapultak a földre, a vadszőlő ágak jajgatva verődtek össze, recseget ropogott Gabika feje fölött az egész lugas. Olyan sűrűn hullott a homok, mint az apró szemű eső, s valami ijesztő bömbölés hallatszott a levegőben. Böm, böm, böm, aki tud, jól teszi, hogyha fut, sebesen elülem, aki nem tud, elviszem, hi-hi-hi-ha-ha, senkinek sincs kegyelem, villámos tort forgatok, mennydörök, ha pattogok, rászkódik a föld bele, hű-hű, ha dobog a lovam, lába porkavarog a nyomába, s a fejemmel elérem a felhőket az égen, ha-hó, ha-hó, ha-hó, kirobok, kisivít, midörög, lábam alatt a mező dübörög, húj, húj, miropog, erdő csikorog, akire én ráfújok, elszalad, meg nem áll, én vagyok a szélkirály, jaj, jaj, jaj, a szélkirály. Gabikának ilyettében elállt a szíveverése, szeretett volna elszaladni, de meg sem bírt mozdulni. Sikoltani akart, de egy hang nem jött ki a száján. Ja, Istenem, mindjárt elviszi a szélkirály, már érezte a hideg lehelletét a homlokán, már a kezét is megfogta. Hát, mikor a szemét kinyitja, akkor látja, hogy apuka keltegeti, az fogja a kezét. Szaladjunk, öcskös, mert mindjárt elkap bennünket a szélkirály. Hadd tegyelek a zsebembe, hogy meg ne találjon. Alig értek be a tornácra, mindjárt kitört a nyári zivatar. Lángolt az ég, rezgett a föld, sírtak a felhők, csikorogtak a fák, amerre a hatalmas szélkirály vágtatott. De Gabika már nem félt tőle, ott ült az ablaknál édesanyja ölében.
1: A Szellőcske Szelecske Szél című mesét hallottátok.

0: Csukásmese Rádió. Álombirodalom.
1: Sziasztok! Mészáros Eszti vagyok, a Magyar Rádió gyermekkórusának tagja, és örülök, hogy a részese lehetek, mivel nagyon szeretek énekelni és zongorán is játszom. Nagyon fontos számomra a zene. Most viszont nem énekelni fogok, hanem mesét olvasni. Sípos Gyula, angyalos mese. Ha azt hiszitek, hogy az angyaloknak semmit sem kell dolgozniuk, csak kényelmesen üldögélnek a felhő szélén és hárfájuk húrjait pengetve énekelnek, nagyon tévedtek. Nem mintha az angyalok nem tudnának a felhőkön üldögélni és a hárfájuk húrjait pengetve énekelni, de először is honnan van hárfájuk? Az bizony az angyalnak kell elkészítenie, a hárfa húrjai pedig napsugárból vannak. A kellő nap hajnali sugarai még vékonyak, és ha megpendítjük őket, vékony, magas hangon csilingelnek. Aztán, ahogy erősödik a napfény, úgy lesz egyre vastagabb, mélyebb a napsugár hangja is. A déli sugár a legerősebb, az kell a legvastagabb, legmélyebb hangzású húrokhoz. Délután aztán újra vékonyodik a napsugár, de még a hajnali hangja vidáman csilingel, ez inkább borongós, lágy hangzású, máshová kell illeszteni a hárfába. Sok idő, ügyesség és szakértelem kellem egyetlen hárfa felhúrozásához, és akkor még nem is szóltunk a többi hangszerről. A fúvós hangszerekhez a szelet kell megmunkálni. A kis szellő a legjobb a tilinkóhoz, a kis furujához. A klarinéthoz már erősebb szél kell, és az sem mindegyem, hogy északról vagy délről fúj. A déli szél sokkal élesebb hangzású, inkább a részhúvósokhoz használják, igen jó trombita készülhet belőle, míg a keleti szél vidámabb, csacsogó. A nyugati szélből készült fafúvós oboa lágyabban szól, az északi meg dörmög, mint egy medve. A dobokhoz a vihart kell befogni a szerszámok közé, az bizony angyalt próbáló feladat. Egy-egy jó üsdob elkészítéséhez legalább 2-3 angyal szükséges. Egyik a mennydörgés formája, a másik a villámlást kerekíti köré, a harmadik pedig összezárja őket, és ütőt szakít hozzá a felhőkből. Aki még nem próbálta, nem is tudja, mennyi ügyesség és szakértelem szükséges ehhez. És akkor még nem is beszéltünk a kórusról, a folyton egymás közt pusmogó kis angyalkákról, akiket a karmesternek kellene valahogy kordában tartani. Bizony, az angyali munkának se szeri, se száma. Gyönyörködnek a virágok nyírásában, de óvják is azokat. Nevetve futnak versenyt a kis őzikékkel, de ezzel edzik is azokat, hogy egyre gyorsabbak legyenek. Ők vigyáznak minden hegyre és völgyre, falura és városra. Biztos forrásból tudom, hogy amikor egyszer egy tűzhányó kitörni készült, a környék legnagyobb angyala repült oda, ráült a hegy tetejére, és 2 napig el sem mozdult, amíg minden embert ki nem menekítettek a falvakból. Szegénynek a feneke úgy megsült, hogy utána egy hétig kenegették gyógyírral a mennyei kórházban. A legnehezebb dolguk mégiscsak az őrangyaloknak van. Nem ők a legnagyobbak, nem is a legerősebbek, de nekik kell a legfigyelmetlenebb és legfegyelmezetlenebb gondozottakkal foglalkozniuk. Velünk, emberekkel. Amikor nem akarsz összepakolni magad után, az őrangyalod belesuttogja a szívedbe, hogy mégiscsak fogj hozzá. De az bizony már rajtad el, hogy hallgatsz rá vagy sem. Ő bíztat, hogy edd meg az ebédet, akkor is, ha nem a kedvenced. Ő áll melletted, ha elkeseredsz és elcsüggetsz, mert ő látja benned a legjobbat. És elő is szeretné csalogatni, hogy erősebb legyél, mint a legerősebb tölgyfa, és vidámabb, mint a legvidámabb cinege. Bizony, ha az angyalok öregedni tudnának, mellettünk úgy összeráncosodnának, hogy vénebbek lennének a legvénebb hegyeknél is. De az angyalok nem ráncosodnak, és nem öregszenek. Tudod miért? Mert csupa-csupa szeretetből állnak. A szeretet pedig akkor is fiatalnak őriz meg, amikor a természet már öregszik. Ezért van az, hogy a nagypapák és a nagymamák tudnak a legjobban játszani az unokájukkal, mert az ő szívük tele van szeretettel, és így hozzáfiatalodik a nagyon szeretett és várva várt unokákhoz.

0: A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!
1: Kedves gyerekek, Vágó Bernadett vagyok. Egy nagyon édes mesét hoztam nektek, amelyik egy eltévedt kisverébről szól. A címe is az, hallgassátok szeretettel. Mese az eltévedt kisverébről. Angol mese átdolgozta Bartóc Ilona. A fészekben kikeltek a tojások. 5 kis veréb fióka tátogott a mamája felé. A veréb mama megetette, melengette a kicsinyeit, s mikor nagyobbra nőttek, repülni tanította őket. Az 5. kis veréb bátrabb és ügyesebb volt, mint valamennyi testvérkéje. Egy napon, repülés lecke közben olyan messzire szállt, hogy nem látta sem a mamáját, sem a testvéreit. Nagyon megijedt a kis veréb. A szárnya elfáradt, már nem is tudott repülni, csak ugrándozott a vékony lábacskáin. Addig-addig ugrándozott, míg a vadkacsa fészke elé ért.
2: Befogadsz a fészkedbe?
1: Kérdezte a kisveréb. Befogadlak, háp-háp, mondta a vadkacsa.
2: De én csak azt tudom mondani, hogy csip-csip-csirip.
1: Akkor nem fogadlak be a fészkembe, háp-háp, mondta a vadkacsa. A kisveréb tovább ugrált. Találkozott a galambbal, és megkérdezte.
2: Melengetnél a szárnyaid alatt?
1: Melengetlek szívesen. Turbékolt a galamb.
2: De én csak azt tudom mondani, hogy csip, csip, csip, csip.
1: Akkor nem melengetlek. Mondta a galamb. A kisveréb tovább ugrált. Találkozott a bagollyal.
2: Éhes vagyok, adnál-e nekem enni?
1: Kérdezte kedvesen.
3: Szívesen adok.
1: Hú-hú, hú-hú, húhogott a bagoly.
2: De én csak azt tudom mondani, hogy csip-csip-csip.
3: Akkor nem etetlek meg,
1: hú-hú, hú-hú, mondta a bagoly. Besötétedett. Hideg lett, a kisveréb félt, fázott, éhezett, s váratlan ugrándozott egyre tovább, tovább. Ekkor meglátott egy szürke madarat, az is a földön ugrált.
2: Kedves madár,
1: szólította meg a kisveréb a madarat.
2: Befogadnál-e? Megetetnél-e engem? Fáradt fióka vagyok, és csak azt tudom mondani, hogy csip-csip-csip-csip.
1: Befogadlak, megetetlek. Melengetlek, hisz én vagyok a mamád. Egész nap kerestelek, hívtalak, csip-csip-csiri. A verébama hazavitte fiókáját a fészekbe, megetette, a szárnya alá vette, s ott melengette reggelig.
0: Csukás Mese Rádió. Álombirodalom.
4: Szervusztok, gyerekek! Ferenci György vagyok. Most egy népmesét mesélek nektek, melynek címe a Rátóti csikótojás. Hol volt, hol nem volt az országban egy Rátót nevű község? Ebben a Rátótban a csőz egyszer a mezőn egy hatalmas úri tököt talált. Tyű, fékomatta teremtette, csodálkozott. Na hát ez már megint mi? Mert hosszú főznivaló tököt már látott, de ilyen sütnivalót még soha. Fölvette, megtapogatta, megszagolta. De a maga fejétől csak nem tudta kitalálni, hogy mi. Bevitte hát a faluházára. Ott éppen együtt volt a kupak tanács. A derék előjárók is mind szörnyűködtek. Csak nézték, hol a tököt, hol egymást. Azt mondja a legöregebb, a legokosabb. Sok időt megértem, de ilyen Isten teremtményét világéletemben nem láttam még. Mi lehet ez? Azt mondja rá az időben utána következő. Én is sok mindenen keresztül mentem, de ilyet még én se ettem életembe. S fordul kérdő tekintettel a korban alatta állókhoz. Az azt mondja. Ami azt illeti, én se vagyok már mai gyerek, de azt én se tudom, hogy ez mi a csoda lehet. De azért bíró a bíró, hogy ő mindent tudjon. Itt aztán a bíró is beleszólt. Hát, atyafiak, ez... ahogy a formája mutatja, csak is tojás lehet. Erre aztán a többi feje is egyszerűbe megvilágosult. Persze, hogy tojás, mert mi más is lehetne, ha nem tojás. A csősz most már arra is emlékezett, hogy még egészen meleg volt, amikor a földről felvette. A bíró nem hiába hitte magát okos embernek, mert most még azt is tudni akarta, hogy a tojás micsoda tojás. Egy gyíksárkányé, mondta a legöregebb előjáró. Ludvércé! De a bíró a csőszre hallgatott. Az pedig olyanképpen beszélt, hogy akkoriban, mikor a tojásra ráakadt, valami idegen négylábú nagy állat csatangolt a határba. Futott, sörénye volt, hosszú szőrű farka. Annak a rátótnak a környékén még ritka volt akkoriban a ló. A parasztok tehinnel szántottak, s fuvaroztak. Még a lakodalomba is tehin vont, a szekéren mentek. De a bíró látott már lovat is, Csikót is. Felkiáltott hát. Csikó! Csikó tojta! Most már az öregek is fújták. Úgy van, ez Csikó tojta, mert mi más tojhatott volna nekünk ekkorát. Ebben mindnyájan megegyeztek. Eddig szerencsésen eljutottunk, szólott a bíró. Még csak azt mondjátok meg, atyafiak, most mit évők legyünk. Kiköltetjük! Ki ám, de mivel? Nekünk nincsenek lovaink. Mindenki törte a fejét. De hát csak a bírónak támadt jó gondolata. Tudják mit, atyafiak, amondó vagyok, hogy ezt a drága szép tojást költsük ki magunk. Ebben aztán megegyeztek. Jó példának először a bíró ülte meg a tojást. Aztán sorra a többiek, amint a kor szerint következtek. Ki-ki egy napig. Épp úgy, mint a kotlóstyúk a tojásokat. Talán még ma is ülne valaki a tökön, ha a szomszéd faluba rebesgetni nem kezdték volna, hogy a rátóti kupak tanácsra rázápult a Csikó tojás. Mert hogy csak nem kell ki. Erre aztán az előjárók zúgolódni kezdtek, hogy ők bizony nem ülik tovább senki lova tojását. A bíró nagyon elszomorodott. Szentül meg volt győződve, hogy a kis Csikó már mozog is a tojásban. Megrázta, megszagolta. Megszagoltatta az előjárókkal is. De azok most már hitetlenek voltak. Az ő úruk szerint a tojásnak már szaga volt. Záp. Végtére is megállapodtak abban, hogy a záp tojást kiviszik a határban egy hegyre, mert onnan épp afelé a falu felé gurítják, amelyik a rátóti tanács lebecsmérlésében a leghangosabb volt. Ennek a csodájára aztán egész Rátót kivonult. Mindenki látni akarta, hogy kapja meg a magáét az a rossz nyelvű falu. Előhozták a tojást. Bizony szaglott már messziről is, mikor az orrukat már valamennyien befogták, a bíró levette a talicskáról, s gurítani kezdte a Csikó tojást. A tojás gurult, gurult, s a domb alján belegurult egy galagonyabokorba. Ott valami kőbe ütközött, s rapityára törött szét. A bokorból pedig ugyanakkor kiugrott egy pici nyúl, erre aztán egész Rátót adta a hangot, ahogy kinek-kinek a torkán kifér. A pici Csikó! Né, fut a pici Csikó! Utána emberek! A sok nép a nyúl után eredt. A dombon csak a bíró maradt. Látva, hogy haszontalan a rohanás, mert a rohanó kis jószágot senki nem éri utol, szomorúan így sóhajtott magában. Nem megmondtam, hogy a Csikó már mozog. Miért is nem ültük türelemben még egy-két napot az Isten adta Csikó tojást?

0: aranyszőrű bárány, népmese. Volt egyszer egy szegény ember, akinek annyi gyermeke volt, mint a rostalika. Még egyel több. Hol volt, mit tegyenek, hol nem. S a szegény embert vetette fel a bús a gond, hogy mit tudjon csinálni ezzel a sok gyerekkel. Eleget mondta nekik, menjenek szolgálatba. De egyik restebb volt a másnál, mind az apjára tátotta a száját. No, mégsem úgy volt egészen. A legkisebb ügyes legényke volt, nem nézhette, hogy a testvérei egész nap ácsorognak. Ő bizony, azt mondta az édesapjának, elmegy világgá, s addig meg sem áll, míg valami jó helyet nem talál. A szegény ember bezzeg nem bánta, hadd menjen, egyel kevesebb kenyérpusztító lesz a háznál. Elment a legkisebb legényke, ment, mendegélt, hegyeken, völgyeken által, s estére kelve egy faluba ért. Ott megtudta, hogy van a faluban egy erős gazdag ember, akinek annyi juha van, mint égen a csillag, s most éppen pásztort keres a nyáj mellé. Ment egyenest a nagy juhos gazdához, s elé mondta, hogy mi jóba jár. Épp jókor jöttél, mondja a gazda. Mert elkergettem a juhászomat. Hát hallod-e, én felfogadlak, s ha egy esztendeig hűségesen őrzöd a juhaimat, bizony meg nem bánod. Megalkuttak, hogyha egy esztend ilyenkor a nyájból egy sem hibázzik, ad egy aranyszőrű bárányt. Abban megélhet úri mód, míg a világ, s még két nap. Itt a kezem nem disznóláb, mondja a legény, s kezet csaptak magyarosan. A juhos gazda adott neki egy szépen szóló furuját, jól feltarisztjáltatta, s a legény kihajtatta a nyájat a rétre. Közmint legyen mondva, a juhos gazdánál 3 nap volt az esztendő, de még eddig nem akadt legény, aki az esztendőt kiszolgálta volna, mert éjjel-nappal talpon kellett lennie. S ha csak behunyta a szemét, annyi juh hibázott a nyájból, hogy egy szegény embernek elég lett volna egész életére. No, ez a legényke bezzeg nem aludt el. Mikor egy kicsit elálmosodott, elévette szépen szóló furujáját, fújta, fújogatta, s hát uram, teremtőm, amennyi juh, mind táncra kerekedett. Az aranyszőrű bárány el nem maradt tőle, ez mindig előtte táncolt, de olyan szépen, olyan módosan, hogy csupa csuda. Mikor letelt az esztendő, szépen hazahajtotta a nyájat, a kapu előtt elévette szépen szóló furujáját, fújta, fújogatta, s a juhok táncolva mentek be az udvarba. Ott állott a gazda az udvar közepén, s számolta a juhait. De csak úgy csillogott a szeme, mikor látta, hogy egy sem hibázzik a nyájból. No te legény, mondja, megöregedtem. Kenyeremnek javát megettem, de még ilyen szolgám nem volt. Neked ígértem, neked is adom az aranyszőrű bárányt. Legyen rajta szerencséd. Hely, örült a legény, örömében nem találta a helyét. Elbúcsúzott a gazdától illendőképpen, s ment az aranyszőrű bárányjal hazafelé. Mentek, mendegéltek szépen lassan, s estére egy faluba értek. Ott a legény szállást kért egy jó gazda embernél, aki azt mondta.
1: Istené a szállás, kerüljön beljebb, öcsém uram!
0: Bement a házba, de magával vitte az aranyszőrű bárányt is. De nézték, csodálták a bárányt, különösen a házi lány nézte, csodálta sokáig. Egész éjjel be nem tudta hunyni a szemét, mind az aranyszőrű bárányról gondolkozott. Addig s addig gondolkozott, hogy fölkelt az ágyból, s szépen a bárányhoz orozkodott. Gondolta, hogy míg a legény alszik, kiviszi a bárányt, s valahol eldugja. No, hiszen ezt jól elgondolá, mert ahogy a kezét rátette, a bárány szőrére ragadt egyszeribe. Oda bizony, mind a két keze. Eközben hajnalodott, s a legény fölébredt. Látja, hogy a leány a bárány hátához van ragadva. Gondolkozott, hogy már most mit csináljon. Ő bizony tovább megy a bárányjal, s hadd jöjjön vele a lány is. Hát úgy is tett, s ahogy kiértek az utcára, elővette szépen szóló furujáját, s fújta, fújogatta. Hely, lásd csodát! Táncolt a bárány, bárány hátán a leány, hogy csak úgy porzott belé az utca. Meglátja ezt egy asszony, aki éppen akkor vetett be kenyeret a sütőkemencébe. Kiszaladt a sütőlapáttal, s szidja égtelenül a leányt. Nem szégyelled magad leány létedre, mondta az asszony. Mert egyszerre csak a lapát a leány hátához ragadt. lapátnyeléhez az asszony, s a legény csak fújta tovább, fújogatta szépen szóló furujáját. Táncolt nagy begyesen elől a bárány, bárány hátán a leány, leány hátán a lapát, lapátnyelén az asszony. Úgy mentek végig az utcán. Ahogy a templom elé érnének, éppen jön ki a templomból a pap, s utána a sok nép. Kacagtak a népek, de a pap erősen megbotránkozik azon, hogy mi történik itten. Oda szalad az asszonyhoz. De csak ért volna hozzá, a pálca az asszony hátához ragadt. A pálca végéhez a pap, s az is táncolt a többi után. A vénasszonyok összeverték a tenyerüket, s elkezdettek kiabálni, jajgatni. Jaj, jaj, még elviszik az aranyszájú papunkat, ne hagyjuk emberek, asszonyok! Nosza utána az egész falu népe. Megfogják a papot, hogy visszahúzzák, de ahogy rátették a kezüket, sorba mind odaragadtak. A legény pedig fújta tovább, fújogatta szépen szóló furujáját, s táncolt a bárány, bárány hátán a leány, leány hátán a sütőlapát, lapát végén a sütőasszony, sütőasszony hátán a pálca, pálca végén a pap, pap után az egész falu. Így értek egy városba. Ez éppen a király városa volt. Ott a legény betért egy kocsmába, tarisznyába tette a furujáját, hadd pihenjen egy kicsit a bárány, bárányjal az egész falu. Kérdi a kocsmárost. Miféle város légyen ez? Mondja a kocsmáros.
2: Ez a király városa.
0: Szóból szó kerekedik, s a kocsmáros elmondja, hogy a király erősen szomorú, mert van egy szépséges leánya, aki még soha nem nevetett. Kihirdette az országban, hogy annak adja a leányát, aki meg tudja nevettetni, de még eddig hiába próbálkoztak. A király kisasszony olyan szomorú, mint a háromnapos esős idő. No, gondolja a legény. Szerencsét próbálok, hát ha én meg tudom nevettetni. Ment a király udvarába, mellette a bárány, bárány után az egész falu, de az utcán nem táncoltatta őket. Bejelenteti magát a királynál, s elé mondja, hogy ő megpróbálná, hát ha meg tudná nevettetni a király kisasszonyt.
3: Jól van, fiam,
0: mondja a király.
3: Próbáld meg, de ha meg nem nevetteted, kikergetlek az országomból.
0: Egy életem, egy halálom, akárhogy is lesz, megpróbálom, mondja a legény. Csak a király kisasszony álljon ki a tornácba. Azzal lement az udvarra, a király pedig kiállott a lányával a tornácra, s úgy várták, hadd lám, mit tud a szegény legény. Hiszen mindjárt megmutatta, hogy mit tud, csak elővette szépen szóló furujáját, fújta, fújogatta, s utcu neki bolond eszed, ami volt is, mind elveszett. Táncolt a bárány, bárány hátán a leány, leány hátán a sütőlapát, sütőlapát nyelén a sütőasszony, sütőasszony hátán a pálca, pálca végén a pap után az egész falu.
4: No, ilyen táncot még nem látott a világ. Kacagott a király, de hát még a leánya is.
0: A könnye is kicsordult, s csengett a palota a kacagástól. A bárány erre még nagyobbakat ugrott, s egyszerre csak levált a hátáról a leány, leány hátáról a lapát, lapát nyeléről a sütőasszony, asszony hátáról a pálca, pálcáról a pap, papról az egész falu, s úgy táncoltak egyesben. Most meg a király kezdett könyörögni, hogy ne táncoljanak már többet, mert ő is meghal, a lánya is meghal a sok kacagásban. Noha úgy, hát a legény eltette a furujáját, s egyszeriben vége volt a táncnak.
3: Hallod-e, te juhász legény? Mondja a király. A leányomat megnevettetted? Hát neked is adom, s vele fele királyságomat.
0: A papot ott tartották, az mindjárt össze is adta a fiatalokat. Ott maradt a falu is az udvarban. A juhász legényből lett király egyszeriben 6 lovas hintókat küldött az apjáért, s testvéreiért is. Ezekből mind nagy urak lettek. Még ma is élnek, ha meg nem haltak.

0: a leghosszabb kígyó. Messze tőlünk, de olyan messze, hogy még a hírét is alig halljuk, van egy hatalmas dzsungel, ami olyan zöld és áthatolhatatlan, hogy ember oda még a lábát be nem tette. Ebben a sűrű és dús dzsungelben rengeteg kígyó lakik. Kicsik, nagyok, zöldek, sárgák, vékonyak és vastagok. Egész nap a faágakra tekeredve süttetik a hasukat, és nyújtogatják villásnyelvüket. A sok különböző kígyó persze folyton versenyzik is egymással, mert a kígyók nagyon szeretik így mulatni az időt. Ki tudja hosszabbra nyújtani a nyelvét, ki tudja nagyobbra tátani a száját, ki tud még vastagabb ágat ketté roppantani, kisiklik gyorsabban és hangtalanabbul a földön, de a legfontosabb verseny mindig az, ki a leghosszabb kígyó. A dzsungel minden szegletéből sereglenek ilyenkor a csúszómászók, hogy eldöntsék ezt a fontos kérdést. Az egyik évben az egyik kicsi kígyó, egy citromsárga és fehér pettyes, békonyka kígyócska is benevezett a versenyre. Persze már az elején nevetett mindenki, a családja, a barátai, de még a nézőközönségnek összesereglett többi állat is. A kígyócska persze nem hagyta magát eltántorítani, és büszkén várta a sorát, amíg a többiek megmutatták, mit tudnak. Az első versenyző egy hatalmas, sötétbarna kígyó volt, aki lassan és lomhán csúszott elő a bokrok közül, majd azt mondta.
1: Én olyan hosszú vagyok, mint a legmagasabb fa.
0: Azzal neki látott, hogy felkúszson a dzsungel legmagasabb fájára. Mikor felért a tetejére, és kidugta a lombok közül a fejét, lekiabált.
1: Látjátok? A fejem a fa tetején, de a farkam vége még a földön.
0: Ámultak is az állatok, és nagyon megtapsolták.
2: Ő lesz a nyertes!
0: Suttogták egymásnak. A kicsi kígyó közben csak csendben mosolygott. De jött ám a következő versenyző, egy hihetetlenül hosszú és karcsú fehér kígyó, aki olyan elegánsan mozgott a földön, mintha csak bálba készült volna.
3: Szép jó napot kívánok mindenkinek! Biztos, hogy én vagyok a leghosszabb kígyó, mert én úgy tudok átkelni,

azon a széles folyón, hogy az egyik felem vizes sem lesz, sziszegte dallamosan. Lássuk, mondták az állatok, a fehér kígyó pedig elindult. Csúszott, csúszott, elérte a folyót, a feje alá bukott, majd a túlparton felbukkant, és bizonyítékul hozott onnan egy szál virágot. Az egyik fele fényesen csillogott a víztől, a másik pedig teljesen száraz maradt. Ismét mindenki ámulatba esett, és ő is nagy tapsot kapott. Lehet, hogy mégis inkább ő fog nyerni, kiáltotta valaki. A kicsi kígyó még mindig csak mosolygott, pedig a zsűri is nagyon elismerően bólogatott a szép fehér kígyó mutatványára. Kisvártatva megjelent a harmadik versenyző. Egy sötétzöld kígyó volt, aki aznap már megnyerte a leghosszabb nyelv címét, és olyan magabiztosan állt ki az állatok elé, hogy valaki már akkora nyakát tette volna a győzelmére. Biztos, hogy én vagyok a leghosszabb kígyó, mert tavaly is én voltam, és azóta csak nőttem, bizonygatta. Én olyan hosszú vagyok, hogy legalább 100 hullámot vet a testem, amikor mozgok. Számoljátok csak! Azzal a sötétzöld kígyó szép lassan elindult, a közönség pedig lélegzetet visszafojtva kezdte el számolni a hullámokat. A századiknál tapsvihar tört ki, és mindenki állva ujjongott. Biztos, hogy megtaláltuk a nyertest! Ám ekkor halkan megszólalt a kicsi kígyó is. Bocsánat, de én is versenyeznék. Egy pillanatra mindenki elhallgatott, majd nagy hahotában törtek ki. Ezek után még van merszed? Kérdezték. Persze, felelt a kicsi kígyó, mert én vagyok a leghosszabb. Ugyanis olyan hosszú vagyok, hogy nem tudjátok megmondani, hol a fejem és hol a farkam vége. Azzal gyorsan a saját farkába harapott, és szélsebesen elkezdett körbe-körbe forogni. De olyan gyorsan forgottám, hogy egy idő után mindenki, aki nézte, elkezdett szédülni, és nemhogy a kis kígyó fejét, de még a kígyót sem látta. De a kicsi kígyó csak pörgött és forgott tovább a földön. Amikor már mindenki elszédült, a kígyócskából csak egy elmosódott karika látszott, így szólt a dzsungel legidősebb kígyója. Elég lesz, kicsi kígyó. Te nyertél. A kígyócska ekkor megáll, felemelte a fejét, és büszkén nézett végig a közönségen. Azok pedig egymás hegyén hátán tapostak, hogy gratuláljanak a citromsárga kígyónak, aki így túljárt az egész dzsungel eszén. Még a többi versenyző is, a sötétbarna, a fehér és a sötétzöld kígyó is elismerte a kicsi kígyó győzelmét, és ugyan kezet nem ráztak egymással, de elismerően bólogatták a fejüket és nyújtogatták a nyelvüket. A kicsi kígyó nagyon boldogan tért haza a családjával, és este meg is ünnepelték a győzelmet. Azóta egyik kígyó sem neveti ki a másikat, ha valami nagyra vágyik. Sőt, most már tartanak olyan versenyszámot is, amiben a legfurfangosabb kígyót keresik.

0: Csukásmese Rádió.
1: Találós kérdés.
2: Sziasztok! Réka vagyok. Kapaszkodjatok, mert most jön egy rejtvény. Így szól a találós kérdésem. Ez a színes játék egy pálca végén lakik, és ha fúj a szél, vagy te fújod, gyorsan forogni kezd. Kint a kertben, teraszon, vagy a homokozó szélén is szívesen pörög. Vidám színei miatt nagyon feldobja a napot. Na, tudjátok már mi ez? Igen, nagyon ügyesek vagytok. Ez a szélforgó. Én mindig mosolygok, amikor meglátom pörögni a szélforgómat. Olyan jó kis játék. Feldobja a borongós, szeres napokat is. Ez volt a találós kérdésem. Sziasztok!
0: Csukásmese Rádió.
3: Rendrakós mese. Vacsora után anyu hívta Petit rendet rakni. Gyere, Petikém, pakoljuk el a játékaidat. Nem akarok rendet rakni, mondta Peti. Nem maradhat minden a földön. Segítek neked. Hamar helyre teszünk mindent, biztatta anyu. Peti toporzékolt. Nem, nem, nem! Anyu még kérlelte. Legalább a kockákat tedd be a dobozba. Én addig elrakom a kis autót. De Peti csak kiabált. Nem rakom el a kockát! Nem kell a kis autó! A kis autó elszomorodott. Én nem akarok Peti autója lenni többé. Azzal fogta magát, és kigurult a szobából. Velünk ne építsen, Peti, ezután! Mondták a kockák, és egymás után kimasíroztak az előszobába. A bohóc azt mondta. Nem akarok Petivel játszani máskor. Beült a dömperbe, és együtt elgurultak. Utánuk ment a kis vonat, a labda és a mesekönyv is. Hamarosan üresen állt a szoba. Egy játék sem maradt benne. Peti sírt.
4: Most mi lesz velem? Elmentek a játékaim. Mivel fogok játszani?
3: Anyu is szomorkodott. Aztán a sarokban észrevette Peti maciát. Nézd, Petikém! A maci elaludt a sarokban, és elfelejtett elmenni a többiekkel. Peti ölébe vette a mackót, és megsimogatta. Már csak te maradtál nekem, macikám. Gyere, lefektetlek az ágyadba, nehogy te is elmenj. Azzal bedugta a mazit a maci ágyba, és finoman betakarta. Aztán körülnézett, és látta, hogy az ajtó mögül kikukucskál a labda.
4: Ne gurulj el megint, beteszlek inkább a szekrénybe,
3: mondta Peti, és a helyére tette a labdát. Az előszobában megtalálta a kockákat. Egymás hegyén hátán szundikáltak a földön.
4: Aludjatok inkább a dobozban,
3: suttogta Peti, és óvatosan összeszedte őket. Aztán kinézett a folyosóra. Bánatosan gurult az ajtó felé a vonat, a kisautó és a dömper. A bohóc vigasztalta őket.
4: Ne búsuljatok, biztos találunk magunknak másik gyerekszobát.
3: Ne menjetek máshova, szaladt utánuk Peti. Van helyetek a polcon, gyertek vissza hozzám. És szépen visszaterelte a szobába a vonatot, a kisautót és a dömpert. A bohócot az ágyára ültette.
4: Ma este velem alszol, jó?
3: Peti még kiszaladt pisilni, fogat mosni, és már bújt is az ágyába. Nagyon örült, hogy visszajöttek a játékai. Anyu halkan belépett, és azt mondta. Valakiről elfelejtkeztél, Petikém. Peti gondolkodott, aztán a fejéhez kapott.
4: A mesekönyv! Hol lehet szegény?
3: Visszahoztam neked, mosolygott anyu, és Peti kezébe adta a könyvet. Válasz belőle egy esti mesét.

0: Szép álmokat mindenkinek a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: A róka meg a daru vendégsége. Aki elmeséli nektek, Mahó Andrea.
2: Találkozik a róka a daruval, s kérdi: hol jártál, darukoma? A tónál voltam, hogy élelmet keressek, halat fogjak magamnak. Hát te, rókakoma, merre jártál? Én is voltam vadászni, a faluban tyúkászni. De tudod, hogy az éterről mi jut az eszembe? Rendezzünk egy jó vendégséget. Jól van, rókakoma. Kinél rendezzük? Előbb nálam, aztán pedig nálad. Holnap ebédre gyere hozzám. Megyek. De nekem hosszú nyakú edényben add az ételt, mert én a csőrömmel tányérból nem tudok enni. Szerzett a róka másnapra egy kövér tyúkot, és sütni-főzni kezdett. Az ételt azonban úgy osztotta el, hogy a jó falatok mind a tányérba kerültek, a hosszú nyakú edénybe pedig csak egy kis gyenge maradék jutott. Látta a daru, hogy kinek milyen az étele, de semmit sem szólt, hanem ebéd után ő is meghívta a rókát. Na, rókakoma, holnap délben te gyere hozzám ebédre. Megyek, de nekem tányérban add az ételt, mert én a szájammal hosszú nyakú edényből enni nem tudok. Szerzett a daru másnapra néhány szép halat, sütni-főzni kezdte. Az ételt azonban úgy osztotta el, hogy a jó falatok mind a hosszú nyakú edénybe kerültek, a tányérba pedig csak egy kis gyenge maradék jutott. Látta a róka, hogy kinek milyen az étele, s mérgelődni kezdett. Kérdi a daru: talán haragszol, rókakoma? Hát már hogy ne haragudnék, darukoma, amikor te finom ételt eszel, s nekem csak a rossza jutott. Azt felelte erre a daru: ugyan, édes rókakoma, én csak azt tettem veled, amit te tettél velem. Kölcsönkenyér visszajár.
1: A Róka meg a daru vendégsége című mesét hallottátok.

0: Szép álmokat mindenkinek a Csukásmese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Mátyás király idejében a magyarok nagyon sokat verekedtek a törökökkel. Mátyás király meg a török basa egymást mindig viccelték. És abban a régi időkben a királyok olyanok voltak, hogy még olyan majdnem félbolond embereket is tartottak maguk mellett, akiknek elmulattak a beszédein, tettein. Hát, Mátyás királynak is volt egy Toldi nevű szolgája. Ez valami táltos fiú volt. Az csak úgy hívta Mátyás királyt, te Matyi! A többek között összekaptak, haragodtak, ezért Mátyás király elfogadta, és kő közé rakatta úgy, hogy csak annyi üredéket hagyott a rakásnak az oldalán, ami lélegzett Toldi. De aztán a basa megint észhez kapott, kapaszkodott a Mátyás királyra való ellenkezésen. Küldött Mátyás királynak egy botot, amelyről azt kérte, hogy írja meg Mátyás király, hogy a botnak melyik fele könnyebb, és melyik fele nehezebb. Összehívta a tanácsot, de hiába! Nem tudták megmondani semmiképpen, hogy melyik fele nehezebb, és melyik fele könnyebb. Ezen nagy zsivaj volt a királyi udvarban. Toldinak meg a szeretője volt a szakácsné. Toldi is meghallotta azt a zsivajt. Mikor a szakácsné vitt neki eledelt, kérdezte tőle. Ugyan, kedvesem, miféle zsivaj ez? A szakácsné azt mondta. No, ez a zsivaj azért van, a basa küldött neki egy botot, hogy írják meg, hogy melyik fele a nehezebb, és melyik fele a könnyebb. No, azt mondja, kedvesem, azt mond nekik, merjenek egy kád vizet, a botot dobják bele, majd a nehezebb fele leül, a könnyebb fele fönnmarad. De meg ne mondd, hogy én mondtam. Azt mondd, hogy te, mintha álmodtad volna. Csak ugyanúgy lett. A szakácsné bement. A tanács neszezett. De nem tudtak, mire menni. Oda ment a szakácsné, azt mondja. Királyő felséged, én szólhatnék bele? Szólnék, ha szóval nem sértenék, azt mondja. Ebéd után lefeküdtem. Elaludtam. Mindjárt azt álmodtam, hogy kell egy kád vizet merni, a botod beledobni, a könnyebb fele fönnmarad, a nehezebb leül, de mintha csak úgy álmodtam volna. És ez jóra jött, megfelelt a basa kérelmének. Akkor a basa fölküldött 3 csikót. Az egyik akkora volt, mint a másik, az egyik olyan volt, mint a másik. Ember megválasztani őket, hogy melyik az idősebb, melyik a kisebb, melyik a középső, nem tudta. Már meg ezen nagy zsivaj lett. A szakácsné megint vitt ebédet Toldinak. Toldi megint megkérdezte, hogy miféle zsivaj van már meg a királyi udvarban. A szakácsné elmondta neki. Azt mondja, mondd meg nekik, de ne úgy, mint én mondom, hanem úgy, ahogy te. Öntsenek ki egy határ búzát, egy határ rozsot és egy határ zabot. Hát akkor úgy történt, hogy öntötte ki egy határ búzát, egy határ rozsot és egy határ zabot. Ráengedték a lovakat. A legidősebb a kettőt elverte a búzáról, a középső meg elverte a rozsról a legkisebbet, a legkisebb jutott a zabra. Ekkor aztán írásba tették, hogy így van. A basa különben nem tudott ellenük menni, mert úgy, ahogy kérte, meg tudták mondani, hogy melyik a legidősebb, melyik a középső és melyik a legfiatalabb. Úgy ám, a basa akkor meg írt egy levelet, hogy Mátyás király küldje el Magyarországról a legjobb muzsikust ő hozzá, vagy pedig a valagáról 2 font húst. a Valaga partjáról. Akkor Mátyás király azt gondolta magában, ha lemegyek, a basa akkor is elveszi az életem, mert Mátyás volt Magyarországon a legjobb muzsikás. Ha a Valagam partjáról levágok 2 font húst, akkor is meghalok. Most mit csináljak? Akkor oda gondolt, hogy hát, ha él még a Toldi. Akkor oda ment, ahol Toldi be volt kövezve a rakásba. Élsz-e még, Toldi? Toldi feleli. Élek ám, de csak kicsit. Akkor mondta a kőműveseknek, hogy úgy kiszedjék Toldit, hogy még egy porszem se hújjon rája. Hát, akkor bevitte, vágatott neki göbölt, disznót, nagy hordóbort bevitetett hozzája. Azt mondja neki. Egyél, igyál és erősödjél. Akkor tudatta vele, hova kerülnek. Hát, Toldi evett is, ivott is, de levesnek csak a levét ette. Ez Mátyás királyt sértette, mondta neki. Hát a húsát is edd meg, ne csak a levit. Akkor Toldi kapott egy tányér levest, rálottyantotta a farra. Az a zsíros lé, majd egy cseppig ráragadt a farra. Akkor fogott egy halom húst, odavágta a falhoz. A hús lepottyant. No, láttad, Matyi? Azt mondja. Láttam. Hát akkor tégy úgy, ahogy akarsz. Akkor evett, ivott Toldi a maga kényelme kedve szerint. Mikor Toldi érezte, hogy ő most már elég erős, bejelentette Mátyás királynak. Akkor azt mondta neki Mátyás. No, gyere az istálóba! Választ ki a legjobb paripát! Elmentek az istálóba, a paripátnak a farkát megfogta, rángatta. Ráült mind a farkára. Azt mondja, hol van az én szürkém? Ja! Azt mondja, kim van a ganédomban a szemétvetőn? Hozasd be, etest ki! Behozatta, kietette. Na, most már elég erős lesz a szürke is. Na, most gyere a fegyverraktárba, választ ki a legjobb fegyvert! Mentek a fegyverraktárba. Tördelte össze a fegyvereket, mint a virág szállt az asszonyok. No, hol az én fegyverem? Hol az én puskám? Jaj, azt mondja, a tikok ülnek rajta valahol. Hozasd be, pucoltasd meg. Mikor ez is megkészült, hát, most elmenjünk, azt mondja, Törökországba. Elmentek Törökországba, a török basához. Hát, Mátyás bemene, de Toldi nem ám, elszaladt. Mátyás bement, beszélgettek. A basa vendégséget állított neki, mondta neki. No, Mátyás, egyél, vigyál, mert azután hátra van a fekete leves. Hát ugye gondolni való, hogy evett, ivott, nagyon kelletlenül. Mikor megvolt a vendégség, akkor a basa azt kérdezte tőle, hogy milyen halállal akar kimúlni a világból. Akkor azt mondta. Nem bánom, akármilyennel pusztítol el, csak egy 24 óra siralomházat időt adjál. Adott neki. Koporsóba záratta, azt a koporsót meg vas koporsóba tetette, és lezáratta. Úgy tette el a kamrába. Főtt ám Mátyásnak a feje, hogy a Toldi megbosszulja rajta, hogy ő kő közé rakatta. De azért, mikor megjött az éjfél, a kamra ajtó zörgött, belépett Toldi. Kérdezte tőle, hogy Mátyás, élsz-e még? Mátyás úgy felelt, ahogy Toldi, mikor Mátyás kérdezte. Élek ám, de csak kicsit! Akkor Toldi odament, a koporsó tetejét fölszaggatta, és akkor Mátyás fölkelt belőle. A szürke meg már ott állt a basa hálószobája ablakában. Akkor bementek, Mátyás és Toldi a basát feleségestül, ágyastul fölfogták, föltették a szürke hátára. Akkor még maguk is fölültek. Akkor aztán kérdezte Toldi Mátyástól, Most hogyan menjünk? Úgy, mint a szél, vagy úgy, mint a gondolat? Erre Mátyás azt mondta. Ahogy te akarod. Hajnalra kelve már Basa feleségestől Budán, Mátyás királynál volt, a háznál. Oda berakták, bevitték őt ágyastól. Hajnalban kukorékoltak a kakasok. Meghallotta a Basa felesége, mondta a Basának, kelj föl, nem jól van, magyarországi kakas szót hallok. A Basa azt mondja,
2: hagyja, hagyj békémet, hagyj aludnom.
1: De az asszony nem hagyott néki a Basának. Megint hallotta a kakas szót, megint csak mondja neki, de a Basa megint csak azt feleli,
2: hagyj már pihennem.
1: Megint szóltak a kakasok, ekkor már a Basa is fölébredt. Ez is megértette, hogy a magyarországi kakasok szavát hallják, azt mondta neki.
2: Ó, most már veszélyben vagyunk.
1: Mikor reggel lett, Mátyás király beállított a szobájába. Jó reggelt, Basa, azt mondja.
2: Ó, jó reggelt, de nem jó reggel van.
1: Na csak nyugodj, majd lesz reggeli. Csináltatott neki. Nézd, itt van a fekete kávé. Megvendégelte a Basát. Azt kérdezte tőle, hogy milyen halállal szeretne kimúlni a világból, mint a Basa hogyan kérdezte meg tőle. Az is azt mondta,
2: nem bánom, akárhogyan pusztítol el, csak te is légy kegyelmes, hogy bár egy 24 óráig síralomházat tölthessek.
1: Mátyás megadta neki. De a Basáért nem mentek ám az ördögök se. Mikor lekerült a 24 óra síralomház, megint bement hozzá Mátyás. No, Basa, hát, hogyan akarsz elpusztulni? Akkor a Basa könyörgött neki, hogy ne pusztítsa el az életét.
2: Mátyás, ne pusztíts el a világról, amíg török, török lesz, meg a magyar, magyar lesz. A török mindig egy pénzt fizet a magyarnak.
1: Azt beszéli róla a világ, hogy azt az egy pénzt még most is fizeti ám a török, de nincs, aki aztat fölvegye. Így hát társzekerekre rakják, hogy aztán a világ végén elvigyük.
3: Ez a gyerekek rádiója.
0: Rádió egyfejűeknek.

0: A Csukásmese Rádió őrzi az álmod. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Döbrentei Ildikó.
2: A titkok titka.
1: Hol volt, hol nem volt. Volt egyszer egy kis nyúl, úgy hívták, hogy zöldfülű. Tavasszal született, és még semmit se értett a világból.
2: Ugrándozott a patakparton, és fűtől, fától, repülő madártól kérdezgette, mit fecseg a fürge patak? Éjjel a hold miért dagad? Miért hajnalban ébred a nap? Gomba fején miért van kalap? Miért virágos lent a völgy? Két fülecském miért zöld?
1: Susogtak a füvek, zúgtak a fák, búgtak a madarak.
2: Zöldfülű szerette volna érteni, hogy mit mondanak, hegyezte is a fülét, de hiába. Nem értem, nem értem. Zöld fülemmel nem értem, hogy mit súg-búg, zúg nekem a világ. Mit fecseg a fürge patak, éjjel, ahol miért dagad? Miért virágos lent a völgy? Két fülecském miért zöld?
1: Lefutott a völgybe és meghempergett a virágokban.
2: A sok virágportól olyan sárga lett a füle, mint a csurrantott méz. Sárga füllel jobban értem, nézett körül.
1: Hegyezte a sárga fülét.
2: Ám akárhogy hegyezte, sárga füllel sem értette, hogy mit súgnak a füvek, mit zúgnak a fák, mit búgnak a madarak.
1: Így telt el a tavasz.
2: A kis nyúl füléről lekopott a sárga virágpor, közben megtanulta, hogy merre találja a legédesebb ennivaló gyökeret és a legtisztább innivaló vizet.
1: Megtanulta, hogy a nap minden hajnalban fölkel, és minden este lenyugszik. Hogy a hold előbb dagad, aztán elfogy, s ha elfogyott, újra dagad.
2: Hogy a gomba kalapja alatt apró magok ülnek, s ha szétszórja őket a szél, a magokból új gombák születnek.
1: Egy meleg nyári napon zöldfülű hiába ment a patakhoz, egy korty vizet sem talált.
2: Ugrándozott a parton, és fűtől, fától, repülő madártól kérdezgette, hová tűnt a fürge patak? Miért tűz ilyen forrón a nap? Miért szamócás lent a völgy? Két fülecském miért zöld?
1: Susogtak a füvek, zúgtak a fák, búgtak a madarak.
2: Nem értem, nem értem. Zöld fülemmel nem értem, hogy mit súg, búg, zúg nekem a világ. Kesergett zöldfülű.
1: Lefutott a völgybe és belehempergett a szamócába.
2: Olyan piros lett a füle, mint a hajnalpír. Piros füllel jobban értem, nézett körül.
1: Hegyezte a piros fülét.
2: Ám akárhogy hegyezte, piros füllel sem értette, hogy mit súgnak a füvek, mit zúgnak a fák, mit búgnak a madarak.
1: Így telt el a nyár. A kis nyúl füléről lekopott a piros szamócalé, közben megtanulta, hogy az erdőben barátok is vannak, meg ellenségek is. Hogy a napsütéstől gyümölcs édesedik a fákon, és bogyó érik a bokrokon.
2: Hogy a nagy forróság után nagy esők jönnek, és akkor újra megtelik vízzel a patakmeder.
1: Egy őszi napon, mikor zöldfülű úgy érezte, hogy már-már mindent tud,
2: belenézett a patak vizébe, és azt kérdezte. Honnét jön a fürge patak? Mi lesz, hogyha nem süt a nap? Miért sárgult meg lent a völgy? Két fülecském miért zöld?
1: Hirtelen megzörrent mellette a bokor, és egy bóbitás madár röppent fel róla. Kövess, zöldfülű, búgta.
2: Értem.
1: követ.
2: Értem, hogy mit búg a madár, követ. Ugrott nagyot a kisnyúl. Zöld fülemmel értem, hogy engem szólít, követ. S boldogan eredt a madár nyomába.
1: Amerre elhaladtak jó mindenütt suttogó füvek, és zúgó fák kívántak jó utat neki. Köves, köves, zöld fülű.
2: Értem,
1: fülű.
2: Hogy mit zúgnak a fák, követ. Mit suttognak követ. A füvek, ujjongott zöld fülű.
1: Erre,
2: zöld követ. Fülemmel zöld értem, hogy jó utat kívánnak nekünk.
1: A víz folyásával szemben jótad, haladtak. Elől jótad, repült a bóbitás, fiú. Utána ugrabugrált jótad, a zöld fiú. A bóbitás végül jó. Leszállt egy bokor ágára. Most megmutatom neked a titkok titkát, búgta.
2: Zöld fülű hegyezte a fülét, és körbelesett. A titkok titkát, de nem látott mást, csak egy mohos sziklát.
1: A szikla tövében víz bugyogott fel a földből. A patak eltűnt.
2: Miért ér véget itt a patak? Kérdezte csalódottan.
1: Nem ér véget, itt kezdődik.
2: Mi az a kicsi bugyogás?
1: Az a bugyogás a titkok titka, a forrás.
2: A forrás.
1: A forrás.
2: Erre már jobban oda nézett zöld fülű, nézte a csöpp fölbudjanó vizet, és hallgatta a bóbitás búgását.
1: A titkok titka, hogy minden lesz valamiből, és mindenből lesz újra valami. Az éjszakából lesz a nappal, s a nappalból lesz az éjszaka. A tavaszból lesz a nyár, a nyárból lesz az ősz, és az ősz.

0: bántott a kis nyúl.
1: Ott álltak ők a forrásnál még sokáig. A bóbitás búgott, a kis nyúl bólogatott.
0: És egyik bólintásnál mit látott? Hogy előre konyuló fülecskéje nem zöld többé, hanem épp olyan szürke és sejmes, mint amilyen az öreg nagy nyulaké szokott lenni.
1: Így volt.
0: Nem így volt.
1: Égből pottyant mese volt. A titkok titka.
2: Mondjad hát, Széna! Egyszer volt, hol nem volt, volt egy ember. Nem messze ide gyalak után. Volt ennek az embernek annyi leánya, akár a rostalika. De az egészre sem kellett annyit ügyelni, mint a legkisebbre. Furfangosabb volt az adta leánya még az ördögnél is. Annyit se hajtott apja szavára, mint egy mákszem. Verték, ütötték, nem használt. Leány egyszer fogja magát, s elszökik. Meg sem állott nagy galamb falváig. Ahogy odaér, beáll szolgálatba. Jó dolga volt, serény volt, megszerette egy legény, s elvette feleségül. Élnek egy darabig békességben, de azt mondja egyszerűen a nyecske az urának. Hallod-e? Menjünk el apám uramékhoz, hadd lássuk, élnek-e, halnak-e. Neki cihelődnek, felkészülnek, szekér elé fognak két tehéntinót, és elindulnak gyalakuta felé. Mikor mendegélnek Szent Györgyön keresztül, meglát az asszony egy bogja szalmát a csürkertbe. Mondja az urának. Né, látod-e, mekkora széna bogja van a hajt? Mondja az ura. Nem széna az, a nem szalma bogja, feleség. Az nem, hallod-e? Mert a széna. Szalma az, mondja az ura. A hajt úgy összevesznek, hogy a menyecske haját tépte nagy bosszúságába. Szitta az urát, miért nem mondja ő is, hogy széna? De az ura mindig csak azt erősítette, hogy szalma. Erre a menyecske felkapja az ecetes korsót, s úgy a tinók közé teremti, hogy mind miszlikbe megy. A tehéntinók megijednek, megfutamodnak, keresztül, kasul az úton, mindent összerontanak. Eleget mondta az ura, hogy ne bolondoskodjék, de a menyecske egyre csak azt kívánta, hogy az ura mondja azt, hogy széna. De az csak azt mondta, hogy szalma. Erre még jobban nekidurálta magát a menyecske. Az inget is letépte a nyakából, sírt, duzzogott. Az ura csak csillapította, mondta neki, feleség! Közel vagyunk gyalakutához, ott minden ember ismer, hagyj fel a bolondsággal. Mondjad hát, széna! Az bizony csak szalma. Megérkeznek az apjáékhoz. A menyecske összekörmölve, borzasan megtépázva leszáll a szekérről. Egyenesen bemegy a házba, nem szól senkinek egy szót se. Eleget kérdi az anyja, hogy mi lelte, mi baja. Lefeküdt csak a menyecske az ágyba, s hallgatott, mint a néma. Hiába kérlelte az ura. Kelj fel, feleség, mert szégyen a dolgod. Ne tedd magad. Mondjad hát, széna. Az bizony csak szalma. Este lesz. Jönnek, mennek a látogatók, az atyafiak. Egy sem marad el a menyecske látogatástól. Mindenki sajnálkozik a betegségén. Hívják vacsorára. Nem megy. Ágyat vetnek máshová, hogy feküdjék oda. Egyet sem szól, meg sem mozdul. No, ez bizony meghalt, mondja egy atyafi. Elmennek a pap után. Addig az ura csak pusmogja neki. Állj talpra, mert mindjárt megmondom, hogy csak teszed magad. Mondjad hát, széna! Az bizony csak szalma! Eljő a pap, áldást mond, imádkozik, s azzal elmegy. Megvirrad, nézegetik, hogy éle még a menyecske, vagy meghalt. Hát, se nem szól, se nem szuszog, a szemét is behunja. Gondolja magába, hogy majd ráijeszt az urára. Az ura pedig csak pusmogja neki. Ne bolondozz, feleség! Mindjárt nyújtópadra tesznek, harangoznak, rútul lesz a dolgod. Mondjad hát, széna! Az bizony csak szalma! Felteszik a nyújtópadra, siratják, kivált, mikor megkondítják a harangot, s eljön a temetés ideje, koporsóba teszik, szólnak a harangok, mindenfelől bomlik a tenger nép, lezárják a koporsót, a pap prédikál. Mikor elvégezni a prédikációt, ismét pusmogja a szegény ember.
1: Feleség, vége az életednek, mindjárt visznek a temetőbe, szólj, ébredj!
3: Mondjad hát, széna!
1: Az bizony csak szalma!
2: Megindulnak a temetőbe, leteszik a sírhoz, hogy eresszék le a kötéllel. Odasúlódik az ember, ismét csak pusmogja.
1: Feleség, add meg magad!
2: Mindjárt letakarnak, soha még a világ-világ ki nem jössz innét.
3: Mondjad hát, széna!
1: Az bizony csak szalma!
2: Leeresztik a koporsót, minden ember egy gajat vet rá, aztán szépen betakarják. No, a nép elmegyen. Melyecske most veszi észre, hogy milyen bolondul cselekedett. Azt mondja magába.
3: Bár az ördög vitt volna el engem.
2: Erre a szóra hallja, hogy valaki a sírját ássa. Megörül, hogy az ura meggondolta magát, bizonyosan ő ás. De hát az bizony nem úgy volt, az ördög ásta. Szépen felnyitotta a koporsó, és azt mondta Melyecskének. No, ha engemet kívántál, gyere velem, ülj fel a nyakamba. Felül bíz a Melyecske, mégpedig jó peckesen, és kikerekednek a föld színére. No most szállj le, mondja az ördög.
3: Éne?
2: Még feljebb ült, s amúgy sarkantyúzta, hogy vigye haza.
3: Szállj le, hé,
2: kiáltott az ördög.
3: Én, felelt a Melyecske.
2: Megijed az ördög, hogy már mi az Isten harangját csináljon vele.
3: Fut egyik hegyről a másikra, sebesen vágtatva.
2: Amint fut, találkozik egy vörös csákos huszárral. Istenkedik neki, hogyha megszabadítja Melyecskétől, gazdag emberré teszi. A huszár előbb szépen megfogta, de amikor látja, hogy nem használ a szép szó, kirántja a kardját.
3: Szállj le, kutya teremtette, mert mindjárt megöllek a kardommal.
2: Melyecske sem veszi tréfára dolgot, s leszökik az ördög nyakába. No te huszár, mondja az ördög, jóért jóval fizetek. Én most elmegyek a király udvarába, belébújok a királynéba. De gyere oda, csak annyit mondj, indulj komám. De addig ki ne hajts engem belőle, amíg a király neked nem ígéri a leányát, s holta után egész királyságát. Aztán egy más királynéba bújok, abból is hajts ki egy jó summa pénzért. De vigyázz, amikor a harmadikba bújok, onnét ki ne hajts, ne is próbálj. Elmegy az ördög, s belé buvik a királynéba. Egyszeriben mindenféle tudósokat hívott a király a birodalmába, hogy mind elégyüljön. Mind elégyülnek, de egyik se tud a királynén segíteni. Megérkezik a huszár is. Bejelenti magát, s bemegyen. Hát a királyné már éppen halálán van. A körülötte levők mind sírnak, szipognak, úgy sajnálják, hogy kifogynak belőle. Előállt akkor a huszár, megfogja a királyné kezét, s gondolkozik. Keresztet vet a királyné homlokára, s azt mondja, indulj, komám! Egyszeriben kibújik az ördög. De hogy szóval össze ne keverjem, addig a huszár nem fogott semmibe, míg a király meg nem ígérte, hogy neki adja a leányát, s holta után egész királyságát. Elment hát az ördög, s belébújt egy másik királynéba. Összehívtak amennyi doktort az országban csak volt, de egy se tudott segíteni rajta. Azon közben híre megy a huszár gyógyító tudományának, s elhívják. Ő bizony ki is ugratta az ördögöt egy jó summa pénzért. Elmegy az ördög a harmadik országba. Beléhelyezkedik a királynéba, egész lelke nyugodalmára. Nem félt, hogy a huszár ismét zaklatja. A harmadik király is meghallja a huszár hírét, küldött is érte, ígért rengeteg sok pénzt, csak hogy meggyógyítsa az ő drága feleségét. Kiált is egyet a huszár. Indulj, komám! De bíz az ördög egyet sem mozdult. Úgy hallgatott, mint a süket disznó a rosban.
3: Indulj, komám!
2: Az ördög nem mozdult. Harmadszor is neki húzakodik a huszár.
3: Fékom teremtette!
2: Indulj, mert jön a székelymenyecske!
3: Egyéb se kellett a szegény ördögnek. Úgy kipattant a királynéból, mint a nyúl a bokorból, s úgy neki iramodott,
1: hogy még a mai szent napig is mind fut. Holnap legyen a ti vendégetek.
4: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Szép álmokat mindenkinek! Csukás Mese Rádió.
1: Ács Kató, Zümi és Bendegúz, aki elmeséli nektek, Béres Ilona.
2: Bendegúz, a kis játéktigris, vonaton utazott. Egy kerekképű kisfiú, egy piros masnis kislány és egy szunyókáló nénike társaságában. Azzal a különbséggel, hogy amíg azok az üléseken foglaltak helyet, ő fent üldögélt a csomagtartóban. Ne higgyétek, hogy kellemetlen hely. A kis játéktigris nagyszerűen érezte magát a különböző nagyságú csomagok, táskák, kosarak tetején. Gyönyörködött a kilátásban, amikor váratlanul berepült az ablakon egy aranyszínű kis méhecske. Züm-züm, zümmögte jókedvűen, és egyenesen a Bendegúz melletti kosárra szállt. Egy ideig illegette, billegette magát, aztán megszólalt. Zümike vagyok, anyukám legkisebb fiacskája. És te? Mindez nagyon barátságosan hangzott, de Bendegúz felfortyant. Mi az, hogy te? Micsoda hang ez? Én Bendegúz vagyok, a híres tigris. Jó lesz tartanod tőlem. Én senkitől se tartok, felelte változatlan kedvességgel Zümike. Tudod, tigris, aki repülni tud, annak még egy magadfajta tigristől sem kell félnie. Jól felvágták a nyelvedet, azt már látom, mondta megvetően Bendegúz, és különben is. Hogy kerültél te ide? Ez a mi szakaszunk, azonnal menj ki innen, nem szoktam mindenféle bogárral együtt utazni. Zümike megrebbentette a szárnyát. Csak hogy én nem vagyok mindenféle bogár. Mondtam már a bemutatkozásnál, hogy anyukám legkisebb fiacskája vagyok. És hogy kerültem ide? Berepültem az ablakon. Ezt mi így szoktuk csinálni, és nekem ugyanannyi jogom van a vonaton utazni, mint neked. Bendegúz végigmérte. Első pillantásra láttam, hogy közönséges potyautassal állok szemben. Berepültél az ablakon? Hát vett tudomásul, hogy akiben egy csepp illendőség van, az az ajtón át közlekedik. Zümike, mintha a legnyájasabban szóltak volna hozzá, barátságosan fordult Bendegúzhoz. Mondd kérlek szépen, te hogyan szálltál fel?
3: Micsoda ostoba kérdés ez, méltatlankodott Bendegúz. Mint minden rendes, tisztességes utas, természetesen a vonat ajtaján keresztül.
2: Zümike tovább kíváncsiskodott. No és jegyed is van?
3: Persze, hogy van, emelte fel gőgösen a fejét Bendegúz. De most már igazán abba hagyhatnád ezt az ostoba kérdezősködést. Nem látod, hogy mennyire untatsz? Okosabban teszed, ha sürgősen visszarepülsz oda, honnan jöttél, mert elvisz a vonat, és nem tudsz majd hazatalálni.
2: Csak hogy Zümikét nem lehetett eltéríteni. Ha egyszer Zümike belekezdett a kérdezősködésbe, akkor nehezen hagyta abba. És miért utazol a csomagtartóban? Miért nem ülsz az ülésen te is, mint a gyerekek, vagy az a néni?
3: Mert innen szebb a kilátás, vágta rá gyorsan Bendegúz. Szerencsére ezt kevesen tudják, mert különben mindenki itt akarna utazni, és kiszorítanának a helyemről.
2: És melyik a te bőröndöd, tigris?
3: Az, mutatott rá Bendegúz habozás nélkül a legszebb és legnagyobb bőröndre. Remélem, most már megelégelted a kérdezősködést, most már eleget tudsz.
2: Zümike azonban zavartalanul ámulva tekintett a hatalmas bőröndre. Na hát, ekkora bőrönd, milyen nehéz lehet, és mondd, mit viszel benne?
3: Mindenek előtt a ruhatáromat, felelte maga biztosan Bendegúz, azon kívül a horgász, a tenisz és a pingpong felszerelésemet.
2: A kis méhecske csak eltátotta a száját. Ha, akkor hát ez azt jelenti, hogy te tudsz horgászni, teniszezni és pingpongozni is?
3: Hát mi más jelentene? Húzta ki magát peckesen Bendegúz. Számos versenyen vettem már részt, díjakat is nyertem.
2: Zümike éppen ki akarta fejezni elragadtatását, amikor lassítani kezdett a vonat, mert állomáshoz közeledtek. Bejött egy magas, szélesvállú ember, aki eddig a folyosón cigarettázgatott. Se szó, se beszéd, lekapta a csomagtartóból azt a hatalmas bőröndöt, amelyikre Bendegúz az előbb olyan határozottan rámutatott, mint a magáira, és már indult is vele az ajtó felé. Zümike rémülten nézte.
4: Oda néz, tigris, viszik a táskádat, nem látod? A horgász, a tenisz és pingpong felszereléseddel együtt, amelyekkel díjakat nyertél.
3: Bendegúz elegánsan legyintett. Miért ne vinnék? Én kértem meg ezt a férfit, hogy az első állomáson szálljon le. Vigye magával is, adja fel postán a címemre, hogy nekem ne kelljen cipekednem. Ha nem tudnád, ezt így szokták, így kényelmesebb.
4: Na hát, nekem tényleg sohasem jutott volna ilyesmi az eszembe,
2: ámuldozott ismét Zümike. Ebben a pillanatban megint kinyílt az ajtó, és belépett a kalauz. Jó napot kívánok, mondta, kérem a jegyeket.
4: Jaj, mi lesz most? Rémüldözött Zümike, hiszen nekem nincs is jegyem. Meg fognak büntetni, miért is nem hallgattam Bendegúzra, azonnal ki kellett volna szállnom innen.
2: Ki is repült volna, de az ijegységtől még a szárnyát se tudta megmozdítani. Bendegúz felé fordult, hogy segítséget kérjen tőle, csak hogy Bendegúz, a tigris, nem volt sehol.
4: Jaj, hová lett?
2: Hüledezett Zümike,
4: hiszen az előbb még ott fent ült a kosár mellett. Méghozzá milyen peckesen, mint egy bátor tigris.
2: Hát, az előbb igen. No, de most, ahogy jobban körülnézett, mégis meglátta. De csak a fülét, abból is csak egy darabkát, amint az egyik csomag mögül kandikált ki.
4: Na hát, motyogta Zümike, ez meg mit jelent?
2: A kalauz megnézte a nénike jegyét, aki erre az időre felébredt, megnézte a gyerekek jegyét is, a kisfiú fejére pirinyó barackot nyomott, aztán köszönt, és újból kiment. Bendegúz, a tigris, mintha csak erre várt volna, azonnal előbújt, mégpedig peckesen.
5: Aludni akartam. Azért bújtam a csomag mögé, de hát lehet itt aludni? Úgy zakatol ez a vonat, mint egy ördög motolla.
2: Te Zümikének most már beszélhetett. Átlátott rajta, mint a szitán.
4: De úgy akartál te aludni, másért bújtál el. És még te merted azt mondani, hogy én potyautas vagyok. Te vagy az igazi potyautas. A bőrön se volt a tiéd, és pingpongozni se tudsz, és a csomagtartóban is azért utazol, mert az olyanoknak, mint amilyen te vagy, ott a helyük. Bizonyosan az a kerekarcú kisfiú tett föl ide, aki most cukorkát szopogat. Lehet, hogy neki is elege volt már belőled? Ő is ráunt, hogy sohasem mondasz igazat? Itt is hagylak. Attól pedig ne félj, hogy nem találok vissza az anyukámhoz, mert ezer akác közül is megismerem a miénket. Mert mi mindenhonnan hazatalálunk. Mert mi azt így szoktuk csinálni. Na, idesüss!
2: A másik sínen most feltűnt az ellenvonat, és Zümike vidáman átrepült az egyik kocsiba.
4: Most visszautazom,
2: kiáltotta jókedvűen.
4: Ég áldjon, te bátor tigris, bátor Bendegúz!
2: Bendegúz csak nézett utána sárga szemeivel. Ez a parányi Zümike nem is volt olyan ostoba, motyogta.
4: Nem, nem volt ostoba.
2: És egy idő múlva talán még az is megfordult a fejében. Nem volna-e jobb, ha ezentúl kevesebbet füllentene.
1: A Zümi és Bendegúz című mesét hallottátok.
0: Álombirodalom a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: a palackba zárt szellem. Élt egyszer egy szegény özvegy favágó egy szemfiával az erdő mellett. Derék ember volt az öreg, éjt nappal látéve dolgozott, hogy fiának jobb sors jusson. Egy nap aztán így szólt hozzá.
1: Itt van minden vagyonom. Menj a városba, s tanulj ki valami igazi mesterséget.
0: Átnyújtott neki egy szűkő aranyat, a fiú megköszönte apja összes fáradtságát, s nyakába vette a lábát. A városban beiratkozott egy iskolába. Tanult is becsülettel rendesen, de aztán elfogyott a pénze. Nem tudta, mit évő legyen, hát hazatért édesapjához. Ám a szegény favágó nem tudott segíteni rajta. Így a fiú végül úgy döntött, beáll apja mellé favágónak. Kölcsönkérték a szomszéd fejszéjét, s másnap az erdőt már be is vették. Már pirkadattól munkához láttak, hát délre el is fáradtak. Megebédeltek, majd az öreg leheveredett. De a fiú nem bírt nyugodni, és elindult az erdő sűrűjébe kalandot keresni. Barangolás közben egy óriási tölgyfához ért, és egyszer csak furcsa neszre lett figyelmes. Engedj ki, suttogta valaki. Kereste a fiú a hang gazdáját, de bizony a fa körül senkit sem talált. A suttogás közben folytatódott. Segítenék, csak mondd meg, hol kereselek, kérte a fiú.
2: Itt len, a levelek alatt, a gyökerek közt,
0: érkezett a válasz. A fiú pedig addig kutakodott, míg egy üveget talált. Nézegette, ugyan mi lehet benne. Végül megfogta a dugót, kihúzta az üvegből, hirtelen valami furcsa szerzet repült ki belőle.
2: Egy szellem volt az, mely akkorára nőtt meg, mint egy szikla. Most aztán bosszút állok, amiért bezártak. Menekülnöd felesleges, egy perc és megeszlek, rivalt rá a fiúra a szellem.
0: Engem? Ugyan miért? Hisz én csak most botlottam beléd, védekezett az ifjú.
2: Valakinek lakolnia kell, és éppen te vagy a közelemben, válaszolta a szellem.
0: Látta a favágó fia, hogy a szellem hajthatatlan, hát gyorsan ki kellett valamit találnia, hogy életét megtartsa. Előbb bizonyítsd, de hogy valóban te voltál, ki a palack mélyéről suttogott, mondta az eszes fiú. Ha vissza tudsz mászni, hiszek neked, és nyugodtan széttéphetsz. A gyanútlan szellem pedig állta a próbát, összezsugorodott, s visszagyömöszölte magát az üvegbe. A fiú pedig beledugta a dugót, s nevetve eldobta a palackot.
1: Várj!
0: Kiáltott utána a pórul járt szellem.
1: Belátom, nem voltam igazságos az imént. Nem bántalak, csak engedj ki, s ígérem, megjutalmazlak.
0: Hogy is ne, még a végén ízekre szedsz, vágta rá a fiú. De a kíváncsiság nem hagyta nyugodni a favágó fiát.
2: Lehet, hogy igazat mond, s kisebb vagyon üti a markom, gondolta.
0: S már kezébe is vette a palackot, s kihúzta ismét a dugót. Egy perc se telt el, s a szellem már ott lebegett előtte teljes valójában.
3: Fogd ezt a rongyot, nyújtotta neki oda. Ez majd megoldja minden gondodat. Egyik fele begyógyít minden sebet, a másik pedig mindent ezüsté tesz. A fiú nem hitte.
0: Gyógyító rongy, ugyan kihallott már ilyet. Gondolta, tesz egy próbát. Belevágott a fa törzsébe, majd odatartotta a rongyot, s csodák csodájára a repedés
3: egyből összeforrt. Megtörölte aztán a rongyal a fejszét, s az már csillogott is az ezüsttől. Megköszönte hát az ifjú a varázsrongyot, a szellem pedig tovaszállt egy pillanat alatt. A fiú visszaindult apjához. Észre sem vette, de a nap már bőven délután járhatott. Ne haragudj, édesapám, behozom a lemaradást, kért bocsánatot a fiú, mikor megérkezett. Mikor ki akarta dönteni az első fát, a könnyű ezüst nem bírta a kemény kérget, s kicsorbult egy-kettőre. Micsoda ócska szerszám, kiáltott fel. De az édesapja igazán megijedt.
1: Ugyan miből fizetem ki ezt a szomszéd legénynek?
3: Ne búsulj, édesapám, majd kifizetem én a fejsze árát. Mivel a fiúnak nem volt már mivel fát vágnia, s a nap is lenyugvóban volt, elindultak hazafelé. Miközben mendegéltek, a favágó így szólt.
1: Menj el a faluba! Próbálj meg azért túladni ezen a csorba fejszén!
3: A fiú pedig másnap bement a faluba, de az ócskás helyett az ötvöshöz ment, s eladta neki az ezüst fejszét. Annyi tallért kapott érte, hogy az ötvös alig bírta kifizetni. Átment utána a szomszédhoz, akitől a fejszét kapta, kifizette az árát, meg még egyszer annyit. Örültek a szegény szomszédék, talán még sosem láttak ennyi pénzt. Ezután hazament az édesapjához, elmesélt neki mindent, és ott hagyott neki annyi tallért, amiből vígan elélhet. Ő maga pedig visszaköltözött a városba. Befejezte az iskolát, s a város legjobb orvosa lett. A rongyot pedig többet nem vette elő. Egy vitrínben őrizgette. És mikor eszébe jutott, mindig elmosolyodott, hogy segítette meg őt a rongy.

0: Sziasztok! Morvai Noémi vagyok, és egy mesét hoztam nektek. Készen álltok? Akkor kezdjük! Döbrentei Ildikó égből pottyant új meséiből hoztam a lakótelepi Manó történetét. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy lakótelep, szorosan egymás mellé épített házakkal. Ott élt a lakótelepi Manó. A hidegvizes meg a melegvizes csövek között lakott a falban. Szüntelenül tevékenykedett. Fölkapaszkodott a 10. emeletre, lecsúszott a 2. Bekukkantott a pincébe, jött-ment, és közben kopogtatta, tisztogatta, csiszolgatta a csöveket. Ha valaki figyelt, az hallhatta, hogy a falban folytonosan sűrög, forog, mozgolódik valaki. A lakótelepiek nem figyeltek ezekre a zajokra. Úgy vették, hogy a szomszédjuk zörög, vagy a víznyomás, vagy a rossz csapok. De hogy is gondoltak olyasmire, hogy egy manó? Mindenki tudja, hogy a manók nem léteznek. A lakótelepi manó azonban létezett. Még neve is volt. Úgy hívták, hogy Lapi. Egyetlen ember találkozott csak Lapival. Egy Fanni nevű kislány, aki a 10. emeleten lakott. Fanni óvodába járt, és nagyon szerette az esti fürdéseket. Szeretett a kádban búvárkodni, hajókázni, mondókázni, énekelni. Szerette a fürdőszoba kék csempéjét, és különösen szerette azt a pici titkos ajtót, amely a kék csempéből nyílt a kád végében. Akkora ajtó volt csak, mint a kék csempe egyik lapja. Még apró kilincs is csillogott rajta. A felnőttek úgy hívták, hogy kémény nyílás. Fanni azonban tudta, hogy amögött az ajtó mögött lakik valaki. Jó éjszakát! Súgta minden este a kis ajtó résén keresztül a valakinek. Álmodj szépeket! Egy este, mikor Fanni épp kis hableánykát játszott a vízben, furcsa neszre lett figyelmes. Felnézett, és észrevette, hogy a kék csempés ajtó finoman, óvatosan megmozdul. Az ajtó lassan kitárult, és a küszöbön megjelent egy hüvelykújnyi, mosolygós manócska. Hegyes sipka piroslott a fején, egyébként barna és kék volt rajta minden. Jó éjszakát! Köszönt vidáman a manó, ahogy Fannitól tanulta az ajtó résen át. Álmodj szépeket! Aztán a mellére bökött. Lapi! Suttogta Fanni, aztán ő is magára mutatott. Fanni! A manó úgy megörült, hogy ők ketten beszélgetni tudnak, hogy örömében táncolni kezdett. Manó vagyok, falban lakok, minden csőre nagyot csapok, csiszolgatok, kopogtatok, tőlem működnek a csapok. Perdült, fordult, s közben, hogy nem, a piros sapka lerepült a fejéről, és a fürdőkádba pottyant. Abban a pillanatban sziszegni, fújtatni kezdtek a vízcsapok, és eszeveszett zörgésbe, dörgésbe fogtak a vízvezetékek a falban. – Mi történt? – kiáltott odakint anyu. – Csak nem dől ránk a ház! Lapi kétségbe esetten hadonászott. – Jó éjszakát! Jó éjszakát! Mutogatott hol kopasz feje búbjára, hol a vízben úszkáló piros sapkára. Fanninak egy kicsit dobogott a szíve, de azért kihalászta, és ügyesen visszahúzta Lapi manó fejére a sipkát. A zörgés, börgés, sziszegés, fújtatás egy csapásra abba maradt. Belépett anyu, és a manó eltűnt. A következő napokban Fanni mindenkinek megpróbált Lapiról mesélni. Mesélt otthon, mesélt a szomszédban, mesélt az óvodában, de senki nem hitt neki.
1: Álmodtad, csillagom, mosolygott Nagyi. Persze, én meg sárkányt láttam, csúfolódott a nagy testvére.
0: Végül Fanni is kezdte azt hinni, hogy csak álmodta az egészet. Ám egy nap, amikor hazaérkeztek az óvodából, szörnyű zörgés, fújtatás fogadta őket már a kapuban. Az egész ház hörgött és zakatolt, mint egy gőzmozdony.
1: Megfájdul az ember feje, panaszkodott a szomszédnéni.
2: Hívni kell a szerelőket,
0: ráncolt apu, és elővette a telefonkönyvet. Fanni szívdobogva osont a fürdőszobába. A villanykapcsolót nem érte fel, de azt a félhomályban is látta, hogy a kék csempés ajtócska tárva nyitva áll. A küszöbön kézzel-lábbal hadonászott valaki.
1: Lapi!
0: Sikkantott boldogan Fanni.
1: Hol a sipkád, Lapi?
0: Ügyesen megcsippentette a kis sipkát, amely a kád aljában piroslott, mint egy apró csípős paprika, és visszahúzta Lapi fejére. A zörgés, börgés, hörgés, zakatolás menten elhallgatott. Egymásra nevettek, aztán belépett anyu, és a manó eltűnt. Attól kezdve Fanni nem mesélt senkinek Lapi manóról. Egyedül nekem mondta el a titkát, és én sem mondtam el soha másnak, csak most, nektek. Azt akartam, hogy tudjátok, a falban Lapi manó zörög, ő bizony.
3: Izgalmas nap vár rátok. Kívánom, hogy találjátok meg a mai nap csodáit.
4: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Csukásmese Rádió. Álombirodalom.

a bölcs nyúl és a bíró. Hol volt, hol nem volt, élt egyszer két szomszéd, akik egy nap megbeszélték, hogy együtt mennek vadászni. Hát, ha úgy nagyobb szerencsével járnak. Már kora hajnalban felkeltek, és kimentek az erdőbe, hogy csapdát állítsanak a vadaknak. Találtak is egy tisztást az erdő közepén. Az egyik ember vermet ásott, és gondosan betakargatta ágakkal és falevelekkel. A másik pedig az egyik fán állított csapdát. Mikor mindketten végeztek, elbújtak a bokrok közé, és onnan figyeltek. Ott üldögéltek naphosszat, de mint hiába. Egyiküknek sem volt fogása. Menjünk haza, barátom, majd holnap visszajövünk. Hát, ha éjjel, nagyobb szerencsével járunk, mondta az egyik. Majd fogták a sátorfájukat, és hazamentek. Hanem az az ember, aki a fán állított csapdát, már pirkadatkor talpon volt, és elindult a szomszédja nélkül, hogy meglesse a csapdáját. Mikor odaért, nagy meglepetés várta. A hálóját üresen találta. Azután odalépett a szomszédja verméhez, s megpillantott benne egy foglyul ejtett szarvast. Először csalódott volt, de aztán eltűnődött, és eszébe jutott valami. Megkötözte a szarvast, és kihúzta a veremből. Majd a hátára kapta a zsákmányt, nagy nehezen felmászott vele a fára, és beletette a saját hálójába, mintha csak ő fogta volna. A szomszédja vermét pedig újra letakarta ágakkal és levelekkel, mintha mi sem történt volna. Mikor gondosan elrendezett mindent, hazament, és visszafeküdt aludni. Eltelt néhány óra, és a szomszédja kopogtatott az ajtaján. Jó reggelt, komám! No, megnézzük, mit tartogat nékünk a mai nap! Köszöntötte jókedvűen a szomszéd. Elindultak együtt az erdőbe, és mikor a tisztásra értek, a fán egy hálóban ott lógott a szarvas. Na hát, micsoda szerencse! Milyen nagy vadat sikerült elejtenem! Örvendezett az ember, aki a fán állított csapdát. Hanem az a vadász, aki a vermet ásta, közelebbről is megvizsgálta a csapdáját, és akkor látta, hogy vöröses-barna szarvas szőr és furcsa nyomok vannak mindenütt. Mintha valaki kihúzott volna valamit a gödörből. Sejtette a vadász, hogy itt valami nincs rendben, ám nem szólt semmit, csak hazament. Otthon aztán kérdezi tőle az asszony. Na, édesapám, fogtál valamit? Mi lesz ma a vacsora? Mire az ember elmesélte neki, mi történt az erdőben. Nem értem. Még sosem láttam olyat, hogy egy szarvas felmászott volna a fára. De különben hogyan ejthette volna el? Sopákodott a férj. Én azt mondom, hogy igazából az én csapdámba esett bele, csak a szomszéd még korábban áttette a magáéba. Úgy van, helyeselt az asszony, menj csak el a bíróhoz és panaszold be, ez a zsákmány téged illet. Igazad van, vágta rá a vadász, és el is ment a bíróhoz. A bíró meghallgatta a két szomszédot, aztán ítéletet hozott. A zsákmány bizony azé, akinek a csapdájában volt. Mivel nem tudod bizonyítani, hogy a szomszédod ellopta a szarvast, hogy a saját hálójába tegye, ezért neki kell, hogy igazat adjak. De hisz teljesen nyilvánvaló, hogy a szomszédom hazudik, erősködött az ember, aki nem nyugodott bele az ítéletbe. Rendben van, adok neked egy nap haladékot. De ha holnap reggel 8-ig nem bizonyítod az igazad, két szarvassal kell megbékítened a szomszédodat, felelte a szigorú bíró. A vadász szomorúan bandukolt hazafelé, s közben azon törte a fejét, hogy hol talál egy éles eszű embert,
aki majd bebizonyítja az igazát. Aztán egyszer csak szembe jött a nyúl. Miért lógatod úgy az orrod ezen a csodaszép napon? Kérdezte a tapsifüles. Találnom kell egy csavaros eszű ügyvédet, aki holnap reggel bebizonyítja a bírónak, hogy átvert a szomszédom. Felelte szomorúan az ember, és elmesélte a történetét. Bizony nagy szerencséd van, mert nálam jobb ügyvédet keresve se találsz. Majd én segítek rajtad. Hanem előbb beszéljük meg, mit kapok érte cserébe, válaszolta a nyúl. Mondjuk adok érte neked egy tallért. Egy tallért? Mit kezdjek én azzal? Inkább egy fürt banánt kérek. Azt szeretem a legjobban, válaszolta a nyúl, és megnyalta a szája szélét. Nem bánom, holnap reggel egy fürt banánnal megyek hozzád, mondta a vadász, majd hazament. Másnap reggel banánnal a kezében kopogtatott az ember a nyúl ajtaján. Ám ahelyett, hogy elindultak volna, a nyúl kényelmesen leült falatozni. Mindjárt 8 óra, indulnunk kéne, sürgette az ember. Ne aggódj, minden rendben lesz, mondta a nyúl, és nekilátott még egy banánnak. Mire odaértek a bíróságra, már 9 is elmúlt. A bíró kimondta az ítéletet. Elkéstek, ezért a vadász veszített. Kérem, előbb hallgasson végig minket. Csak is én vagyok az oka a késésnek, rimánkodott a nyúl. Ugyanis az történt, hogy útközben olyan csodát láttam, hogy mentem földbe gyökerezett a lábam. Képzelje, láttam egy fát az erdőben, aminek a törzse tele volt halakkal. Uszonyaikkal próbáltak felkapaszkodni a fatörzsön, és ezernyi csillogó pikkelyük teljesen lenyűgözött, mesélte óriási lelkesedéssel a nyúl. Elég a tréfából, ki hallott már olyat, hogy a halak fára másznak, felelte szigorúan a bíró. Igazán? Hanem olyat látott-e már, hogy egy szarvas felmászott a fára? Kérdezett vissza a ravaszdi nyúl. A bíró akkor elgondolkodott, és belátta, hogy tévedett az ítélettel. A zsákmányt megkapta a vadász, aki vermet ásott, s azon felül is kapott még egy szarvast a hazug szomszédjától. A bírót pedig leváltották, s helyét a bölcs nyúl vette át.

Ez volt az Álombirodalom. Maradjatok velünk, és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. A Csukás Mese Rádióban a közszolgálati médiaszolgáltató archívumának kereskedelmi forgalomban nem elérhető, egyedülálló kulturális kincseit is bemutatjuk, mely művek felhasználásáról honlapunkon tájékozódhattok.

És most repülj velünk az álmok birodalmába. Álmodj nagyon szépeket! Altatódalok, pihentető dallamok segítenek az elalvásban, a Csukásmese Rádió pedig őrzi az álmod. Hamarosan újra találkozunk. Álombirodalom a Csukásmese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: kicsi rózsaszál.
1: Szép álmokat mindenkinek a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Ez az Álombirodalom a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Mintha kis nap sütne, orcád oly szép sárga, te pitypang virágja.

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

0: Kicsim, aludj, édes szentem, aludj, aludj, álmod, meséket teremjen.
1: Ez az Álombirodalom a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!